0: nem pedig egy szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

perc, nem veszem észre direkt, hogy baszom, azt cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekő

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszky és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: újra július következik. Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. 4 embert őrizetbe vettek Horvátországban gyújtogatás gyanújával. Változékonyabbra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő 2 nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő 2 paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel magasabb lehet a vízszint, és ha minden jól megy a jövő hét elejétől, már el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátor terenye környékén ad munkát az aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter víz átvezetését kezdik meg az agyban keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagoly vonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő Strand Fesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai járatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett.

0: 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
1: Három napon át ismét a zene, a képzőművészet és a közösségi élmények veszik át a főszerepet Kaposváron. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg a Ripple Rónai Fesztivált, amely idén 4 helyszínen várja a látogatókat. Koncertekkel, kiállításokkal, utcazenével és családi programokkal. A kaposvári főtéren a könnyű zenei koncerteké lesz a főszerep, színpadra lép a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és az Arthur Rem. Is. A Dorottya ház udvarában alternatív zenei és közösségi programok, gyermekfoglalkozások, valamint az esti hangkép udvar különleges zenei és vizuális produkciói várják az érdeklődőket. Az Európa Parkban feltörekvő zenekarok, gyermekkoncertek és rockszínházi előadás szórakoztatja a közönséget, míg a Zsolnai kút mellett utcazenei helyszín nyílik az Analogia Record Shop közreműködésével. A fesztivál azonban nem csak a zenéről szól. A program részeként három képzőművészeti kiállítás nyílik, a belvárosban pedig óriás buborékshow, freestyle, táncpárbajok, bűvészműsor, mesebarlang és szabadtéri rúttánc bemutató is színesíti a kínálatot. A Ripper Rónai Fesztivál idén is igazi összművészeti eseménynek ígérkezik, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.
0: Színház.
1: Nemzetközi társulatokkal, határon átívelő együttműködésekkel és izgalmas versenyprogrammal nyitja új évadát a Békés Csabai Jókai Színház. Szeptember 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely egyben az új vezetés első nagyszabású kulturális eseménye is. A háromnapos találkozó magyarországi, romániai, szerbiai és ukrajnai társulatok mutatkoznak be. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, köztük a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor, a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház, Szakadás, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, az Öngyilkos című produkciója. A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciójának, a Néma Lakodalomnak az ős bemutatója. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolását és a hosszú távú szakmai együttműködések erősítését. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolása és a hosszú távú szakmai együttműködés erősítése. A színházi előadásokat szakmai beszélgetések, workshopok, irodalmi és képzőművészeti programok egészítik ki. A rendezvény szeptember 10-én szabadtéri színházi koncerttel indul, a zárónapon pedig ünnepélyes díjátadón értékelik a versenyprodukciókat.
0: Film.
1: A nyári szünet után ismét benépesül a Puskin mozi. Szeptember 5-e és december 13-a között ugyanis minden hétvégén családi programokkal várja a gyerekeket, és persze a szüleiket is a Puskin kuckó. A programsorozat középpontjában továbbra is a legkisebbek mozia áll, amely a klasszikus magyar rajzfilmeket, természetfilmeket és kortárs családi alkotásokat hozza közelebb az óvodás és kisiskolás korosztályhoz. A vásznon olyan kedvencek elevenednek meg, mint a Süsű a sárkány, a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Szaffi, a Lengemesék és az Egy kupac kifli, de természetfilmek is szerepelnek a kínálatban. A filmvetítések mellett báb előadások és zenés műsorok is várják a családokat. Fellép a Fabula Bábszínház, a Ne felejts Bábszínház és az Ametiszt Bábszínház. Novemberben pedig a Haba tortán mesesorozat érkezik a Matricás Laci és a Nagy zenebona című előadással. Az évad egyik kiemelt eseménye Grillus Vilmos november 29-ei Nótás Mikulás koncertje lesz, amelyet két alkalommal is előad a szerző, míg a program sorozatot decemberben a Rutkai Bori Banda ünnepi hangulatú Kis Karácsony koncertje zárja. A Puskin kuckó célja, hogy a legkisebbek számára játékos, élményekkel teli első mozis találkozást nyújtson. Ráadásul azok a gyerekek, akik először látogatnak el a kuckóba, emléklapot is kapnak ajándékba.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Homokos vízpartok, ahol úgy érezheted, mintha a tengernél lennél. Országhatáron

0: is vannak olyan homokos partok, ahol akár egy koktéllal a kezedben lazíthatsz, a fehér homokba süppedve. Vadregényes pihenés az ártéri erdők szélén. Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és húdles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Az ormánság számtalan meglepetést tartogat. Változatos élővilága, színpompás vadvirágai és partmenti mocsaras területei kicsiknek és nagyoknak egyaránt páratlan élmény. Az ős Dráva látogató központból indulva több tanúsvényt is bejárhatunk a térségben, amelyek élményszerűen mutatják be az egykori ártéri gazdálkodást. Bármerre is vigyen az utunk, kövessük a vadcsapásokat a folyóig, és pihenjünk meg a puha szürke homokban, miközben lessük a környéken munkálkodó hódokat. Vigyázzunk, mert a sodrás erős, csak tapasztalt úszók merészkedjenek a vízbe. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Errefelé nem igen lelni partmenti vendéglátóegységet, de mi épp ezért szeretjük. Tökéletes úti cél, ha egy kicsit eltávolodnánk a civilizációtól. Klasszikus tóparti pihenés a Mályi tó partján Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokajhegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokai borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Ha nem vigyázunk, ez a vidék végérvényesen elrabolhatja a szívünket, ahol a Bodrog és a Tisza egymásba simul, számos kemping és fürdőhely található, amiket érdemes sorra vennünk, ha nyugodt dubickolásra vágyunk. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokajhegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
3: Hevér Gáborral,
2: és a mai vendégünkkel, Svábi Andrással.
4: Sziasztok,
2: Sziasztok. Te miért nem lettél művész? Mert ugye hát azért a családi...
3: Művész, csak nem képzőművész.
4: Ja. Különben szóba se jött, vagy eszembe se volt, hogy én a édesapámnak a szakmáját, vagy művészetét szeretném követni, különben nem rajzolok rosszul, hogy én a gyerekeimet mindig el szoktam kápráztatni, hogy jaj, de jó, Miki Egeret, vagy mit tudom én, bármelyik ilyen új keletű hős le tudom rajzolni, vagy nagyon jó teknős békát, vagy bármit így megrajzolok. Van úgy, hogy időnként ránézek a telefonon, hogy is néz ki, akkor utána így meg tudom, de az, hogy én festő legyek, az soha nem jutott eszembe, és igazából azt gondolom, hogy se az indítatásom nem volt meg, mert én tudom, hogy milyen a művész élet, és én láttam, én végigéltem gyerekként, és nem gondoltam azt, hogy én ezt szeretném csinálni, egyrészt, másrészt pedig azért a tehetség hiányzott belőlem, tehát hogy az a fajta elhivatottság, hogy én festő művész szeretnék lenni, meg se fordult.
2: Másága valamilyen dolog volt, tehát láttad, hogy a szülők mégiscsak azt mondják, hogy hát ott van egy nagyon híres festő, akkor azt mondod, hogy valahogy ezen az irányba kéne elindulni.
4: Nem.
2: Nincsen ilyen.
4: Nem volt ilyen. Tehát, hogy annyira nem volt ilyen, hogy meg se fordult a fejembe. Egyszer se a gyerekkorom korszakában, hogy én mindenféleképpen valamiféle művészeti irányba szeretnék elmenni. A zenéhez béna voltam, ugye a zene az, ami nem elég, hogy valaki tehetséges, ott szorgalmasnak kell lenni. A kettő együtt működik, hogyha valaki csak tehetséges, vagy csak szorgalmas, akkor az nem elég, akkor lehet, hogy hogy egy szimfonikus zenekarba se tud bekerülni, úgyhogy én próbálkoztam a zenével, zongoráztam, gitároztam, stb., de nem voltam benne kiugró. Írni elég jól írtam mindig, de abba se gondolkodtam, hogy én majd könyvíró leszek, vagy bármi. Úgyhogy maradt ez a gyerekkori téblábolos időszak.
5: A művész életben mondtad, hogy ezt közelről nézted, és ezt nem akartad csinálni. Igen. Mi volt az, ami
4: Különben gyerekként az ember nem tudja, hogy mi az, hogy nélkülözés, mert nekünk voltak nagyon komoly nélkülözős időszakaink, ugye amikor édesapám még nem volt a képzőművészeti főiskolán tanár, ugye először adjunktus, docens, stb., az végén egészen a rektorságig jutott, meg nem volt állandó munkája addig, hogyha eladott képet, akkor volt egy ideig pénzünk, akkor itt egy hétig habzsi-dőzsi. Édesapám is olyan típusú volt, mint én, hogy nem tudta őrizni a pénzét, akkor mentünk presszóba, meg nem tudom, kaptunk ajándékokat, meg ő vásárolt magának könyveket, és amikor jött a nehéz időszak, akkor eladta a könyveket az antikváriumba. Különben én erre tényleg emlékszem, hogy megvásárolta a könyvet, elolvastam, hogy visszavitte az antikváriumba, és eladta. Tehát, hogy voltak ilyen időszakok, de ez engem nem érdekelt, tehát nem ettől tartottam, meg ugye akkoriban nem voltak ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen társadalmi különbségek az emberek között, tehát voltak akik így elboldogultak, meg voltak a kicsit szegényebbek, de ismertünk egy-két orvost, aki vett édesapámtól képet, maszekfogorvos, meg volt egy nőgyógyász. És azok gazdagok voltak, ami koordinátrendszereinkben azt gondoltuk, hogy nagyon gazdag, volt balatoni házuk, nyaraló. És tehát, hogy láttam én gazdag ember, de igazából nem, ez nem volt bennem. Inkább az, hogy mi az, ami miatt így nem vonzott, mert nehéz megfogalmazni. Apámnak az a fajta élete, amit akkor élt, hogy amikor festett, akkor különben ivott is. Tehát neki volt különben a legjobb képeit, amiket én a legjobban szeretek, a legdurvább, legexpresszívebb, a legvadabb képeit, azt ebben a korszakában csinált. Én annyira emlékszem, hogy én a gyerekkoromat úgy töltöttem, hogy vissza kell gondolnom a gyerekkoromra, akkor arra emlékszem, hogy vagy mentem a trafikba cigér, vagy pedig mentem a boltba konyakért. Ez a kettő volt, hogy mentem a cigér.
5: Be kell mondanunk, hogy nem a konyaktól tudott jól festeni.
4: De. Abban is benne volt ugye az a fajta gátlás felszabadítás, hát ti ezt figyelj, ti ezt ismeritek színészként, rendezőként.
5: Ismeri, rendezőként. Tehát,
4: hogy én azt gondolom, hogyha én mondjuk valamiért színész lettem volna, ez se jött szóba, mert nem volt hozzá tehetségem, akkor biztos, hogy kellett volna nekem, lett volna olyan helyzet, amikor az előadás előtt be akarnék kapni egy-két mondjuk látszik konyakot utálom, vagy azóta se ittam konyakot, de hogy fölhajtani valamit, hogy az ember így gátlástalanul tudjon viselkedni.
2: Egyébként te szorongós vagy?
4: Én nagyon szorongós vagyok.
2: Tényleg?
4: Aha.
2: Ez egyáltalán nem látszik. Mert a képernyőn egyáltalán mondjuk nyilván jó, hogy nem látszik, de...
4: Igen, mert ugye ez is egyfajta szerep, tehát hogy én nagyon sokat szorongok, amikor autózom, például amikor most jöttem ide hozzátok, akkor most igazából nem is nagyon emlékszem, hogy merre jöttem, mert elmegyek A pontból B pontig, nem is szólt a zene, általában nem szól, és így jár az agyam, őrlődök, valami mindig motoszkál a fejembe, és nagyon sokszor ilyen lelki tusáim vannak, úgyhogy persze az vagyok, hogy ne lennék az.
2: És akkor ebből hogy jött, mi akartál lenni, tévés vagy újságíró? Vagy tévés újságíró?
4: Nem akartam tévés lenni, amikor én bekerültem a rádióba, akkor ez is már egy ilyen útkeresési szakasz után volt, akkor én nagyon szerettem volna jó rádiós lenni. Eszembe nem volt, hogy én átkerülök a tévébe. Ez egyfajta törvényszerűség volt akkoriban, mert ugye a magyar rádió, állami rádió, meg a magyar televízió, bár akkor már külön cégként üzemeltek, de mégis úgy kéz a kézbe mentek előre. Tehát aki rádiózott, azt előbb-utóbb valaki áthívta a tévébe, engem különben a Vitézi Laci hívott át először, utána a Bánó, szinte egyszerre, és akkor ugye elkezdett érdekelni a tévézés. Én a rádióhoz mindig hűtlen voltam, a rádió mindig hűséges volt hozzám, ez olyan érdekes, olyan, mint egy csaj, hogy amikor voltak jó tévés melók, akkor átmentem a tévébe dolgozni, amikor ott megszűntek éppen a jó tévés melók, akkor a rádió mindig visszafogadott, egy hűséges teremtés volt, és aztán végül is tévéssé váltam, és a rádiót azt teljesen elhagytam.
2: És az a dolog, hogy szerintem, ha jól fogalmazok, talán ez a jó, tehát mindig közéleti dolgokkal foglalkoztál. Ugye? Nem
4: igen.
2: Konkrétan nem politikai dolgokkal.
4: És nem is annyira a news-zal, tehát nem annyira igen, a hírműfajjal. Igen. Én dolgoztam ugye a híradóban, meg a rádióban is nagyon sokat dolgoztam a hírműfajban, tehát ez a 0-30, 0-40 perc, 40 másodperc, másfél perc, tehát hogy az nekem nem elég. Tehát, hogy én mindig rájöttem arra, hogy én meg tudom fogalmazni a, nem tudom én, a háború és békét másfél percbe, de mi a baj jó? És nem, tehát, hogy nem, én nem szerettem a hírműfajt, mindig kicsit idegennek tartottam magam, jobban szerettem mindig így az emberek fejével gondolkodni, hogy őket hogyan sújtják a hírek, és akkor azt valahogy bemutatni, és ez már magazinműfaj. Úgyhogy én elég hamar átnyergeltem a magazinműfajra, hogy hosszan beszélgetni emberek, amiből összevágni egy olyan valamit, nevezzük filmecskének, ami mondjuk 10 perc, 12 perc, vagy 18-20 perc, és az, nekem az volt mindig az öröm, hogy ilyen filmeket csinálni.
2: És azt most látod, hogy egyébként erre még van kereslet? Tehát, hogy mert ebben a földgyorsult világban tudod, mondják 15 másodperc, sújt meg.
4: Á, nem, szerintem nincsen. Ebben igazad van, hogy az ember, amikor hajtja a hüvelykujjával a TikTokot és nézi ezeket a videókat, akkor van, hogy 2 másodperc után. De figyelj, besokal az ember tőle, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú tévés tartalmak nyilván nem olyan trendiek, meg nem annyira mindenki által kedvelt tartalom, de az ilyen típusú tévés tartalomnak szerintem van létjogosultsága. Én ezt látom a világ televízióiban.
2: Én nagyon szeretem, tehát én a Naplót nagyon szeretem. A régit is szerettem, a mostanit is szeretem, és kifejezetten én egyrészt elárulom, szoktam nézni.
4: Tehát jaj, de jó, köszönöm szépen.
2: Igen, de
4: én is imádlak titeket különben.
2: De még mielőtt ismertük volna egymást, az előtt is néztem, mert én ráadásul ezt pont nagyon szeretem. Ez pontos, amit te mondtál.
4: Igen, mert egy kicsit így belehelyezkedünk egy helyzetbe, legyen az bármi, legyen az egy olyan szituáció, amit mondjuk a politika generált, legyen egy olyan szituáció, amit maga az élet generált, egy negatív, vagy akár egy pozitív, jobban szeretjük a pozitív sztorikat, de abból van a kevesebb, és akkor azt így megpróbáljuk valahogy átadni, és ezért különben kicsit szereplőivé válunk ezek a naplósok, akik mi ezt négyen vagyunk, öten vagyunk, mikor, hogy, riporterek, akik elmennek valahova, és mi szereplőivé válunk a történetnek, megfogjuk az öreg néni kezét, megpuszíjuk, adunk neki virágot, és ez, ami ugye általában egy hírműfajban nem fér bele.
5: Igen, néztem azért a változását a te műsoraidnak, amikor ugye a kezdeti, hogy mondjam, kereskedelmi tényes magazin műsorokból most pedig tudod, a drámai hangú utolsó mondat után kicsit abba hagyjuk, jön valami reklám, és igen, akkor folytatjuk, a megismételjük drámai hangon, hogy azért sikerült eljutni egy valóban, bár ez nagyon negatívnak fog tűnni, egy értelmiségi magazin műsor.
4: Ilyet nem is szabadnám mondani.
5: Nem szabadnám kimondani ilyesmit, mert hogy ez olyan, mint hogyha valami átkot mondanék, pedig nem
4: abszolút
5: az
4: értem.
5: Imponál igen. A dologban, hogy szépen levetkőzted ezeket a típusú külsőségeket, és tényleg arra koncentrálnak a műsorok, amiben valóban jó az egész, hogy miről is kell, hogy szóljon.
4: Igen, mert azt gondolom, hogy különben a néző egy dolgot mindig észrevesz. Mindig, mindenkinél. Az, hogyha nem őszinte. Tehát, hogy az annyira átjön egy műsorvezetőn, vagy egy televíziósom, vagy akár egy színészem, vagy bárkin, aki ez az entertaining dologgal foglalkozik ebben a szakmában, hogyha valaki nem őszintén csinálja, különben ez az ember azt gondolja, hogy meg kell magát játszani így az elején. Tehát, hogy lezserebbnek kell lennie, meg
2: rákönyököz fél.
4: Igen, és aztán ugye ez kell az idő, vagy a bölcsesség, vagy mit tudom én mi, hogy az ember rájön, hogy dehogy is, a saját magát kell adnia ebben a műfajban, és akkor fogják. Nyilván nem szerethet mindenki, ugye ezt tudjuk Presszertől, de akik szeretnek, azok amiatt szeretik azokat a tévéseket, akiket ők kiválasztottak, mert őszintének gondolják.
2: Te mindig főnök típus voltál, vagy inkább arra?
4: De úgyis, nem is, most se vagyok főnök típus. Tehát nem én vagy. Egyáltalán nem főnökösködök, nem basáskodok, én mindig azon vagyok, hogy különben ezt Amerikában is tanultam, meg valószínű ez a személyiségemnek is a része. Egyszer voltam kint Amerikában egy ösztöndíjon, nem soros, csak úgy mondom, és... Egy sima követségi ösztöndíjon voltam kint, ahol...
2: Dr. Kovács Kázmér ösztöndíjon. Szóval.
4: És ott végigvittek bennünket egy csomó egyetemen, nagyon érdekes előadásokat hallgattunk, és ott volt egy nap, ami arról szólt, nagyon sokan voltunk itt a szegény sorról, Szlovákia, csehek, lengyelek, moldávok, románok, magyarok, mi ketten voltunk a Kereszti Gabival, és egy nap, teljes előadásnap arról szólt, hogy úgy emlékszem, hogy a group decision is always better than the individual, tehát hogy a csoportos döntés mindig jobb, mint az egyéni döntés, mindig. És erről, ugye ez a szerkesztőség életét meghatározza. Tehát, hogyha az ember csoportosan tud döntést hozni, akkor az esetek legnagyobb százalékában az jobb lesz, mint hogyha egyénileg meghozza azt a döntést. És én így működtetem ezt a kis mini szerkesztőséget. Tehát, hogyha én valamit mondok, akkor a legritkább esetben, tehát hogy itt most az ATV-s időszakban, ugye ez most 8 éve kezdődött ez az új heti, amit heti napló néven, korábban volt a TV2-nél ugye a sima napló, vagy a napló. Itt az ATV-s időszakban szerintem kétszer mondtam azt, hogy már pedig az lesz, amit én akarok. Tehát, hogy én nem ez a fajta ilyen, hanem mindig az, hogy beszéljük meg, igazam van-e, igen, nincs egy jobb ötleted, menjünk abba az irányba. Én például a szövegbe se szólok bele, tehát, hogy amit a riport megírnak, akkor én nem szoktam azt mondani, hogy a vagyis helyett írd az, hogy illetve meg. Tehát vannak azok a típusú szerkesztők, akik is szavanként átírják a valakinek a művét,
5: én
4: amit megír.
5: Ilyen színészeket.
4: Igen? átírod a darabot?
2: Hát, hogy jobbítsam, mert nem tudták megírni, most mit tudunk vele kezdeni.
4: Vagy a filmet?
2: Igen.
4: És, de különben szoktál egy kicsit így más mondani, mint ami oda van írva?
5: Igen,
2: de
5: megbeszéljük.
2: De ezt megbeszéljük az Ivánnal.
5: Meg. Ő alkotótárs egyébként ebből a
2: de
5: számból.
2: De most viccen kívül, tehát nem azon, hogy azért, mert nem, de akkor elmondom neki, és akkor azt mondja, hogy nem, akkor nem. Általában egyébként azt szoktam mondani, hogy oké. Tehát az esetek 80%-ában azt mondja, hogy oké. Legfőképpen azért, mert jobbítsuk, tehát nem az van, hogy fölülírás van, hanem azért, mert jobban jön szájra.
4: Például ja, persze.
2: Nem nekem, hanem annak a karakternek.
4: Persze.
2: De ilyen.
5: Úgyhogy de van.
2: És
5: van
2: de azt jelenti, hogy a végső...
4: Tehát,
2: de...
4: hogy én nem írom át, nem, én általában, mindig elolvasom a szövegeket, amiket írnak, de nem nagy, tehát hogyha valamit nem értek benne, akkor azt így pontosítjuk, vagy azt mondom, fú, itt még valamit bele kéne tenni, szerintem, de ugye, amit mi írunk, az tulajdonképpen egy beszélt nyelv. Tehát, hogy én például nem üldözöm a szóismétléssel, hiszen a való életbeni szóismétlésekkel beszélünk most is, amikor, hogyha ezt most valaki leírná, amit idáig mondtam, vagy akár ti mondtatok, akkor lenne benne egy csomó szóismétlés. Kit zavar? És tehát, hogy nem kell a kapus helyett hálóört mondani, meg nem tudom, tehát vannak ezek
5: meg
4: a...
5: Portást,
4: meg portást. Foci portást, nem tudom. Tehát, hogy vannak ezek a kényszeredet, hogy úristen, mi nekünk ilyen mívesen kell lesz, hogy persze értelmesen meg szépen kell fogalmazni, de nem arra kell törekedni, hogy valami irodalmi nyelvet beszéljünk.
5: Tehát akkor valójában egy közösségi döntés születik, de hát végülis mégiscsak te vagy a főnök.
4: Igen.
5: Tehát egyszer csak a végén mégiscsak azt kell mondani, hogy bár így határozott a csapat, de arra rá kell bólintanod.
4: Én van, amikor nem értek egyet, és rábólintok. Tehát az is előfordul, hogy azt mondom, hogy az egész anyagnak az íve, én nem így indítottam volna el, hanem elindult volna egy másik helyszínről, és máshogyan jutottam volna el ugyanoda, vagy máshova, és, de akkor is át szoktam venni, ez ritkábban van ilyen, de akkor is átveszem, mert végül is ez egy embernek a műve, akár 8-10-12.
5: De ilyen voltál, vagy ez...
4: Nem, változtam.
5: Ugye,
4: változtam.
5: Biztos vagyok benne, hogy korábban
4: abszolút
5: azért
4: változtam.
5: Azt mondtad, hogy ne így
4: volt
5: legyen,
4: ilyen, volt ilyen,
5: legyen.
4: Volt ilyen, meg amikor így ilyen érdekérvényesítőbb, vagy nem tudom, döntésérvényesítőbb típus voltam, mint mostanában. Tehát, hogy figyelj, 57 éves vagyok, tehát, hogy azért láttam már egy-két dolgot, és higgadtabb vagyok egy csomó mindenben.
5: És a vállalkozásaidban is, mert ami nem a napló, hanem...
4: Hát van, már... figyelj, olyan nagyon sok mindenkinek az a benyomása rólam, hogy tele vagyok vállalkozásokkal, nekem olyan nagyon sok vállalkozásom nincsen, van ez a média, kis média cégem, amivel csinálom ezeket a média dolgokat, meg van egy vendéglátós érdekeltségem, de mondhatom azt, hogy abban is. Én nem akarom, tehát hogy én nem gyűjtöm, én nem akarok már, komolyan, tehát nincs bennem az, hogyha most megkérdezné tőlem, hogy figyelj, nyissunk egy éttermet, nem tudom én, Csobánkán, van egy tök jó épület, és kinéztél valamit, és hogy adjam át a tudást, és amit én mondjuk a vendéglátás területén szereztem, és csináljuk közösen, akkor azt mondanám, hogy átadom neked barátságból az én gondolataimat, de nem akarok beszállni.
5: Hát
4: és még akkor
5: ezt,
4: se, nem? Akkor se, hogyha azt mondnád, hogy egy fillérrel nem kell beszállni, mert én már ezt egy kicsit így unom, a nyüglődést, az emberekkel fel kell adni hirdetést, elmegy a szakács, másokat kell keresni, tehát hogy ezzel egy kicsit így tele a hócipőm, élvezem azt, amit csinálok, de most úgy nem érzem azt, hogy sokkal többre van szükségem. A jó dolgok, azokat szeretem. Tehát, hogy például, amikor megkeresett a Viaszat egy évvel ezelőtt, vagy szűk egy évvel ezelőtt, hogy indul ez a lakókocsis műsor, akkor amikor meghallottam ezt a szót benne, hogy lakókocsi, akkor tudtam, hogy ezt imádom, és ezt szeretném csinálni. És olyan érdekes, mert én általában saját ötleteimet valósítom meg az élet minden területén. Nagyon kevés olyan helyzet volt az életemben, hogy valaki egy teljesen kész ötlettel, szerkesztőkkel, mindennel együtt megkeresett, és azt mondtam volna, hogy úristen, ez nekem nagyon tetszik. És ugye nagyon sok év után megint egy olyan helyzetbe kerültem, hogy volt egy főszerkesztőm, voltak szerkesztőim, akik ráadásul a főszerkesztő, a Kakuksári, a Hadas Krisztának a lánya, konkrétan egy napos korába fogtam a kezembe, vagy nem tudom, mikor jön ki a kórházba, egy hetes korába fogtam a kezembe. És tehát, hogy születése óta ismerem a Sárit, és ő lett a főnököm egy produkcióba, amit különben baromira élveztem, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és kifejezetten jó érzés volt, hogy vannak körülöttem olyan emberek, akik azt mondhatják, hogy már pedig most az van, amit mi akarunk.
2: De ennek már vége van?
4: Nem, most újraindul.
2: Újraindul.
4: Egyébként a következő amikor
2: ezt csináltad, ugye megismertük egymást ugye egy műsor kapcsán, és nekem mindig az volt a benyomásom rólad, hogy te egy ilyen, hogy mondtad, a magyarul...
4: Hát az áruló kapcsán mondjuk el, hát ott együtt.
5: Megismerte egyik áruló a másikát.
2: Az áruló kapcsán, de nem azt akartam mondani, hogy...
4: Én látottam, voltam, kérem szépen.
2: Én nem tudtam rólad azt, amit ott is kiderült ebből a dologból, hogy te sokkal lazább vagy, mint amiről rólad gondolnak az emberek. Te egy laza, nagy pofájú...
4: Ezt kb. Nagyon sokszor megkapom, hogy...
2: Valami miatt azt sugárod, ezt a... Nem is tudom, hogy mondjam, ezt a hűvös eleganciát, ezt a visszafogottságot, pedig te egyáltalán nem ilyen vagy.
4: Én különben azt gondolom, hogy én kiadom magamból azt az énemet, amilyen valójában vagyok, különben erre is nagyon jó ez az Útközben Elmesélet című műsor. Nem akarok pontosan, nem azért jöttem, hogy bárminek így reklámot csináljuk, de annyira nem szeretem, imádom most ezt a formátumot, és ugye készülünk a következő sorozatra, úgyhogy ezért is szeretem, mert kiadhatom egy kicsit magamból azt a skillt, amit lehet, hogy nem ismernek az emberek. Én kb. Ezt folyamatosan megkapom, hogyha valahova egy társaságba belecsöppenek, akik nem ismertek korábban, akkor szokták mondani, nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó fej vagy. Hát basszus, akkor én nem ez látszódik.
2: De figyelj, nyilván
4: meg a másik, nyilván... amit mondanak, hogy nem is gondoltam, hogy maga ilyen magas. Mindenki azt hiszi, hogy kis picike vagyok, nem tudom miért. Ez
5: lehet, hogy rossz helyről vagy fényképezve a műsorban.
4: Gyere már, mert egyszer megnézni ezt a kameraállást.
2: Na jó, figyelj, nem sokára visszatérünk erre a bulistainedre is, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy kíváncsiak vagyunk. Mindjárt jövünk vissza, Svábi András a vendégünk, a Megmondtuk Előre című műsorunkban, Kapitány Ivánnal.
5: Hevér Gáborral.
2: Ez pedig a Rádiókafé 98.0, és hallgassatok minket, mindjárt jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra, ez a Rádió Café 98.0, a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral,
2: és Svábi Andrással.
4: Itt vagyok, sziasztok.
2: A hedonista, őrt,
5: bulizós.
2: A bulizóssal, akiről ezt nem tudtuk már, hogy te egyébként szeretsz, tényleg szeretsz bulizni, meg szeretsz főzni.
4: Igen. Ugye? Most azon gondolkodom, hogy melyiket szeretem jobban. Talán most már főzni jobban szeretek, mint bulizni.
2: És az hogy? Az autodidakta módon jött?
4: Különben nem, mert nagyon sokáig egyáltalán nem érdekelt. Nálunk a családban apám főzött, miközben baromi jól. Tehát, hogy amiket így vagy tőlem megtanultam, vagy utólag rekonstruáltam, hogy ő hogyan csinálta, például halászli, azt ő tanította nekem. Ugye az egy rém egyszerű étel, és mégis nagyon el lehet cseszni. Tök érdekes. És mert tulajdonképpen meg kell főzni a halat a vízbe. Igen. Hát mit lehet ezen elrontani? És mégis az ember rettenetes halászleveket tud enni szerte az országba. És én ezt megtanultam tőle tökéletesen elkészíteni, a pörköltöt megtanultam tőle tökéletesen elkészíteni, meg egy csomó-csomó mindent. Ezeket nevezzük ilyen alapdolognak, de nagyon sokáig nem, valahogy nem foglalkoztatott, aztán megszületett az első kisfiam, most már nagyfiam, 30 éves lesz augusztusban, és eljött az első olyan karácsony, hogy nem mi mentünk valamelyik szülőhöz, hanem a szülők jöttek hozzánk, hiszen ott volt a kisbaba. És akkor így kitéptem egy oldalt egy nőklapjából, arra emlékszem, hogy valamikor évközben, hogy ott volt valami kacsa, amit majd gondolom, hogy megcsinálom, el is tettem egy jó fiókba, megtaláltam, és elkészítettem a kacsát, és óriási sikere volt a családban, és akkor így nekem megtetszett a főzésben az, amik tulajdonképpen a mai napig azt szeretem benne, hogy instant siker. Tehát olyan, mint a színészet. Igen. Megtapsolnak a végén.
5: Rögtön, nem kell várni.
4: Nem, igen, nem is a végén tapsolnak meg, hanem lehet, hogy az első faladnál. És ez különben a főzésben, aki erre ki van éhezve a sikernek a visszajelzésére, annak ez egy nagy élmény. Mert, és akkor mondta, hogy vagy. Fú, én nagyon.
2: Nagyon.
4: Én miért? Nagyon.
5: Miért?
4: Mert ilyen voltam világi. Én nem tudnék egy olyan szakmában érvényesülni, ahol mit tudom én, 5 évet kell várni, vagy 10-et, vagy mérnök, érted, csinál akkor, egy házat, akkor, vagy egy hidat.
2: Akkor ne csináljunk egy viszkilepállótól 12 évet.
4: Azt nem akarnám. És, de abban is lehet, hogy még menet közben lehet apró sikereket elérni, de mondjuk tényleg, hogyha valaki elkezd egy hidon dolgozni, és 10 évig rajzolgatja, utána pedig ugyanannyi ideig építik, majd mit tudom én, 10 év múlva valaki megdicsérő, hogy mégiscsak beleillik a tájba. Tehát hogy én megőrülnék attól, tehát hogy ez nem nekem való, különben, amikor gyerek voltam egyszer, a szüleim elvittek egy gyerekpszichológushoz, ami akkoriban nem volt olyan divat, mert ma már ez olyan magától értetődő, hogyha valami probléma van a gyereke, akkor elviszik pszichológushoz, akkor még alig volt. És akkor arra emlékszem, hogy mondta a pszichológus a szüleimnek, hogy nincs a gyerekkel semmi baj, ne aggódjanak, mert voltak ilyen problémák velem, és
5: milyen problémák az?
4: Hát lógtam iskolából, én voltam a bandavezér, és cigiztem, ittam, és mindent, amit el tudtok képzelni már gimnazista korom, vagy gimnáziumnak az elején is.
5: Ja, szerintem ez 6 évesen volt.
4: Akkor még nem, akkor csak cigiztem. És tehát tényleg minden, amit el lehet képzelni, az osztályfőnökünk csak nálunk volt családlátó, tehát voltak velem problémák, de arra emlékszem, hogy mondta a pszichológus, hogy nincs az égvilágon semmi baj, olyan szakmát fog ő választani, ahol a sikerült majd instant igazolja, valami ilyesmit mondott.
2: Aha.
4: És erre gyerekként is emlékeztem különben mindig, és mindig azt mondom így utólag is, hogy micsoda jó szakember lehetett, hogy ezt akkor így gyerekként meglátta bennem. Figyelj, hogyha a tévében nem lenne, ugye a tévében nincsen taps, ugye nem érezzük azt, hogy a nézőknek otthon tetszik-e vagy sem, ezért van a nézettségi mutató. És,
2: amit izgatottan vársz 7
4: hát figyelj, én kész vagyok.
5: Főleg mondjuk egy magazinmusernál, vagy egy tévésorozatnál, ott természetes egyébként az, hogy valójában, hogyha tartósan fönt van a nézettsége a műsornak, akkor tetszik a nézőknek, mert vannak olyan eventek, amik akkor is megnézik, hogy egyébként mindenki egy téglával dobálja a képernyőt. És mert hogy egyszerűen jó, mindig azt szoktuk ugye mondani, hogy az első adás
4: hát, az a semmit. Igen, meg általában egy adásnak, vagy egy sorozatnak az első nézettség, abból nem lesz sok mindenre következtet. Igen, mert ugye mi számít, hogy utána esik a nézettség, vagy növekszik a nézettség.
5: Én szoktam nézni a te posztjaidat a Facebookon, amikor kirakod, és be van karikázva a
4: nézettség. Én meg különben nagyon nem posztolgatok. Így az utóbbi, hogy ez amit láttál, ez egy évvel ezelőtt. Én engem akkora pupa hátam van ez a posztolgatás, hogy így most már csak akkor posztolok valamit, amikor így, jaj, meg szeretném mutatni a kiskutyámat, vagy a nem tudom mit, hogy mit csinál most éppen, mert nagyon ritkán posztolok.
5: Én meg semmit sem. Havi
4: egyet-kettőt. Te se vagy nagy posztolós.
2: Nem vagyok, nem, pedig kicsit kényszerítenek rá, kéne.
4: Tudom, nekem is kéne egy pupa hátamon, ott van, csinál. Hát, a TikTokot így belekaptam, és azonnal lett, mit tudom én, 80 ezer követő, és aztán azt is abba hagytam, mert valahogy engem ez így nem.
2: Hát a boomerek vagyunk már ezt szerintem.
5: Fontos, egyébként most, hogy
4: baby boomerek,
5: igen. A hétvégén kellett nekünk egy pici megerősítés, pont ugye az miatt, amiről beszélgettünk, és akkor megkértük a lengyel Tomit, hogy csináljunk egy ilyen kis videót, és figyelj, másfél nap alatt megnézték több mint 1,5 millióan, és az biztos vagyok benne, hogy hozzátett ahhoz, hogy nem térdeltünk le például szombaton este ezzel a sorozattal.
4: Ja, abszolút.
2: Na visszatérve az instant sikerre, meg a főzésre, de azért elég sok helyen jártál a világban, nem? És akkor ilyenkor nekem például van egy barátom, pusztítóan, nagyon szeretem, pusztítóan agresszív, mert elmegy valahova, és azonnal bemegy a legközelebbi konyhára, vagy valahova, és azt mondja, hogy ő szeretné itt megtanulni. És így szerez magának tudásokat a világ összes tájáról.
4: Tehát bemegy a színfalak mögé,
2: a konyhába.
4: Én nem ezt csinálom. Én általában baromira sokat olvasok róla, hogyha valami érdekel, mitől elmegyek, mondjál valamit Japánból, vagy Tájföldre, általában ez az ázsiai konyha. Én szeretek olyan helyekre menni, ahol gasztronómia is érdekes. De engem nem érdekel Afrika, bár szeretem a zsiráfokat, meg az oroszlánokat, de valahogy azért sem járok oda, mert gasztronómia teljesen érdektelen. Ilyen lepények vannak, és nem tudom, tehát hogy senki nem szokta isteníteni az afrikai konyhát. De ugye a keleti konyha, az meg maga a csoda, és nincs is ilyen keleti konyhát, az legalább 100 fél, csak Kínában van legalább 10-15 féle irányzat, amik markánsan különböznek egymástól. És akkor ott vannak a tájok, a vietnámiak, ott van a japán, ami szintén maga a csoda. És tehát, hogy az olvasol? Engem jobban érdekel.
2: Te olvasol akkor erről?
4: Én nagyon sokat olvasok erről.
2: És aztán csinálod?
4: Aztán csinálom. Tehát én például kínaiul nagyon jól tudok főzni. Ja, szerintem jobban, mint a kínaiak, ezt komolyan mondom, mert nagyon sokszor csinálok ilyen kínai haverokat, hívok kínai, és akkor szokták azt mondani, hogy basszus kúcs, azt mondja, ilyen jót, én még kínai étteremben sem lettem, mert azért kicsit ugye, mint a kínaiak, hogy akik ide jönnek mondjuk Magyarországra, és elmész egy ilyen kínai gyors étterembe, ott árulnak 18 féle tokányt és pörköltet, egy kicsit kínai is itt van, benne egy kis fafüle gomba, egy kis szójaszósz, de gyakorlatilag ugyanazok a kaját, magyarosítják. Uh-huh. Magyarosítják a saját ételüket. Én is egy icipicit fazonírozom a saját, most mondhatom, ezt is svábiasítom, és ettől egy kicsit különböző lesz, mint az igazi kínai, de nagyon, én nagyon bírom. Én imádok kínai csinálni.
2: Az éttermedbe te főztél?
4: Nem, az teljesen más. Az olyan, mint hogyha most nem tudok jó színész hasonlatot mondani, de ugye az étteremben az, hogy valaki tud főzni, az 5 féle adottság közül csak az egyik. Elképesztő egy szakácsnak, elképesztő idegrendszerének kell, hogy legyen, mert ugye egy adott pillanatban, mondjuk egy vasárnap délbe, a vasárnapi vendég az a legéhesebb, és az délbe húslevest akar enni, és már 10 perc késéstől ki van akadva, és nem olyan, mint az esti vendég, aki oda megy a barátnőjével, és akar vele beszélgetni, és tök mindegy, hogyha 1/4 óra múlva jön a leves. Délbe enni kell vasárnap. És azt, hogy olyankor egy időben kidobálni az ételeket egyforma minőségben, és akkor jön egy asztal, hogy rendelnek egy pizzát, egy brassói apró pecsenyét, tehát, hogy különböző ételeket, akkor azt is egyforma minőségben ugyanabban az időzítéssel megkapják az emberek. Ezt egy olyan ember, aki nem járt még éttermi konyhában, ezt nem tudja elképzelni, hogy micsoda idegmeló. Tehát nekem, én földre borulok a szakácsok előtt, hogy ezt tudják csinálni, és mindig tudják hozni ugyanazt a minőséget. nagyon-nagyon-nagyon
5: illetve azok előtt borulunk tehát le, akik nem, mindig tudják hozni
4: akik ezt a mindig minőséget. Tudják hozni ezt a minőséget, és higgadtan tudják ezt az egészet csinálni. Nyilván ez is idő.
2: Igen, mondjuk ilyen főzőműsorokban lehet, hogy Gordon Ramsay konyhát látod, akkor azt gondolod, hogy ott rendszeresen pszichológus, pszichiáter segítséget szokott.
5: És van ott el a mentő is ki.
2: Hát valamilyen mentő ki jön, igen. Azt hallottam rólad, hogy ilyen férfi barátságos nagy izéket, utazásokat szoktatok tartani, amikor csak csávók mennek el.
4: De ez kömmen nem mindig jellemző. Most a barátaimmal voltunk egy hónapig Kínában, az elmúlt nyár vége, ilyen szeptember
2: időszak.
4: Dél-Kínát jártuk végig, nagyon sok fele jártunk, Sánkhájba érkeztünk, és Hongkongból jöttünk haza, és bejártuk ilyen bullet train-nel, motorkerékpárral, biciklivel, és minden belső járatokkal, repülőjáratokkal, mindenféle közlekedési eszközökkel bejártuk Kínát, elképesztő helyeken voltak vidéki Kínában voltunk, nagyváros Kínában voltunk, motoroztunk, elképesztő, csodálatos természeti és városi helyeken, úgyhogy nagy élmény volt, de azért ennek van egy ilyen megszervezési előzménye, ugye ennek az öt pasinak otthonra el kellett kéreckedni a feleségeinktől, vagy a barátnőinktől, hogy figyelj, mi elmegyünk majd. Tehát ezt be kellett adagolni otthon, megfelelő...
5: Ami sokan nehezebb, mint egy hónapig Kínában jönni.
4: Megfelelő időben
2: és
4: beadagolni.
2: És hogy mindenki elhitte az összes családok közül, hogy Kínában voltatok egy hónapig, miközben Hajdúszoboszlón voltatok.
4: Alig tudtuk hamisítani az AI segítségével a fotókat, de elég jól sikerült, meg a videókat, és egy csomó olyan helyre elmentünk különben, ahol én már sokszor voltam Kínában, meg éltem is Kínában egy időben.
2: Miért éltél Kínában?
4: Én voltam, kérlek szépen, a 90-es évek elején a Magyar Rádió pekingi tudósítója.
2: Az igen.
4: Bizony. Ami egy összetett, nem volt sok, ez egy másfél év volt, vagy egy szűk másfél év volt, de egy 5 évre tartó mandátum volt, amit én megszakítottam egy év és nem tudom hány hónap után, mert akkor indult a Magyar Televízióban az Objektív című műsor a Bánóval, és ő fölhívott engem, különben a Kereszti Párizsban volt tudósító, akkor volt egy ilyen fiatalitási hullám, fölhívott engem meg a Gábort, hogy nem jöttek-e haza. És fölhívtam a Gábort Pekingből Párizsba, és mondom, figyelj, te mit fogsz csinálni? Azt mondja, nem tudom, basszus, és mit csináljunk. Mondom, szerintem menjünk haza. Azt mondja, én is erre gondoltam. És hazamentünk.
5: Akkor is jóban voltatok?
4: Mert ugye ez különben akkor lettünk jóban.
5: Kereszti Schwabi duó, ez úgy van.
4: Igen, ilyen tandem.
5: Egy ilyen tandem lett volna.
4: Korábban is jóban voltunk, mit tudom én, ott voltam a Gábornak a búcsú bulián, amikor ment Párizsba, és így haverok voltunk, de akkor lettünk jóban egymással.
2: És aztán az interaktívot meg közösen csináltátok?
4: Azt meg közösen csináltuk, az csomó szerencse közbejátszásával, ott jöttek ugye az amerikai tulajdonosok, és mi beszéltünk angolul, meg volt elképzelésünk pont emiatt, az ösztöndíj miatt, amit a műsor elején említettem, és tehát volt elképzelésünk arról, hogy milyen típusú műsort szeretnénk csinálni, és szimpatikusak voltunk nekik, úgyhogy minket választottak el.
2: És miért Kínába kerültél?
4: Ez jó kérdés, mert ugye kínaiul nem tudok, illetve tudok úgy csinálni, mintha tudnék egy étterembe, hogyha elmennék, akkor tudok rendelni, meg így elboldogulok Kínába, de hát ez nem nyelvtudás. Angolul kellett csak tudni. Gyakorlatilag volt egy pályázat, amiből hülyeségből beadtam a pályázatomat, és felhívtam az akkori csajomat, hogy figyelj, úgy emlékszem, még ilyen vonalas telefon, tudod, kajdló, meg tárcsa. És felhívtam, és mondtam neki, hogy figyelj, van kedved kijönni Pekingbe, és mondta, hogy persze, hogy van, és utána letettem a telefon, most mondtam, hogy elfejtettem neki mondani, hogy öt évről van szó. Azt gondolta, hogy kimegyünk egy hétre valami buli útra, és utána megírtam a pályázatomat írógéppel, papíron és indigóval, és akkor egyszer csak elkezdték rebesgetni, hogy én fogom megkapni.
2: És akkor itt a politikai tudósító voltál?
4: Hát politikai anyagokat adtam elsősorban, de hát ugye a rádió az egy nagy massza, ugye van Petőfi, vagy akkoriban volt Petőfi rádió, volt Kossuth rádió, volt a Bartók, és a Bartókra keveset dolgoztam, de a Petőfire meg a Kossuthra igen, és voltak ilyen közéleti dolgok is, de az első, mint a megjött Helmut Kohl Pekingbe, és fogadták őt, akkor elmentem a sajtótájékoztatóra.
2: Deng Xiaoping, ugye
4: akkor igen, akkor még ő volt. És
5: olvasta a Zsemnyin Zsipaót, és akkor...
4: Különben az nem járt, mert ugye kínaiul nem tudok olvasni, de járt a South China Morning Post, ez egy angol újság volt, meg voltak ott emberek, akik fordítgatták nekem a kínai újságokat.
2: Csodálatos. Ugye a Kereszti Gáborról beszéltünk, de van még egy már régóta levő társad, ő Karcsika.
4: Igen.
2: Karcsika, ő mentett kutyus? Vagy pedig...
4: Hát nem, igaziból én szoktam azt mondani, hogy mentett, mert egy gyáli telepről hoztam el, de valójában ő rendes körülmények között született. És egy roma telepen született, nevezzük nevén, egy roma telepen született, de ők a maguk módján, meg a maguk koordinátrendszerével, sztenderében nagyon kulturáltan és kedvesen bántak azzal az alommal, amiben a Karcsika volt a legkisebb kis figura. Különben volt abban az alomban hosszú lábú, rövid lábú, drótszőrű, mindenféle, meg ez a Karcsika, tök érdekes. És nekem most nincs annyi adásidő, hogy elmondjam, hogy kerültem ennek a tudásnak a birtokába, hogy ez a kutya ott megszületett, de minden esetre oda mentem, és elhoztam a Karcsikát. Tehát nem egy menhelyről mentett kutya, hanem egy ilyen helyzetből elhozott kutya, ahol különben én nagyon jó viszonyba váltam el ezektől a
2: és te egyébként állatbarát vagy? Nagy állatbarát vagy? Vagy ő az első kutyám?
4: Nekem mindig volt kutyám. Pontosabban hány éves lehettem? 10 éves lehettem, amikor apujék életemben először vettek. Én nagyon vágytam egy kutyára, egy német juhász kutyára, és különben pedagógiai célzattal vették nekem, hogy legyek valakiért felelős.
2: De ti házban laktatok akkor?
4: Belvárosi gyerek vagyok. Tehát az ötödik, ott egy német
2: juhász, azt
4: hiszem. Igen. És különben ez egy jó stratégia volt, tehát én ezt ajánlom azoknak a szülőknek, akiknek ilyen gyerekük van, mint én voltam, és nagyon vágytam egy kutyára, és tényleg felelős gazdája lettem annak a kutyának, Brunónak hívták. És nagyon érdekes, mert a Bruno viszonylag fiatalon, 6 éves korában meghalt hasnyálmirigyrákban, és utána is mindig voltak kutyáim, de igazából nem volt soha egyik se olyan közel a lelkemhez vagy a szívemhez. Érdekes. Szerettem őket, meg jól el voltunk, de nem volt a
2: kutya.
4: A szerelem kutya. És el kellett telnie, mit tudom én, hány évtizednek ahhoz, hogy 4 évtizednek ahhoz, hogy újra legyen egy olyan kutyám, akibe halálosan...
2: Hát, tehát mint az életben imádom. A szerelem tényleg.
4: Abszolút.
2: Ritkán szerelmes az
4: ritkán.
5: Szerelemről akartam mondani, hogy ti még jóba vagytok a Gáborral, a Keresztivel, tehát, hogy...
4: Persze.
5: Jó, csak mert tudod, azért gondolom, ez mindenkit érdekel, hogy mégis volt egy nagyon szoros kapcsolatotok egymással, baráti üzleti.
4: Igen, de aztán szétváltunk mi szakmailag.
5: Igen, ezért.
4: Tehát szakmailag szétváltunk, mert ugye a Gábor az nem olyan típusú ember, mint én vagyok, ő amit egyszer kimond, az úgy van. Én amit egyszer kimondok, azt lehet, hogy megmásítom.
5: egy igazi férfi képes felülbírálni a saját szüléseit.
4: Tehát a Gábor egyszer kimondta, hogy nem tévézik többet, és nem tévézett többet. Én kimondtam, hogy elegem van a tévéből, aztán igen.
2: És mit csinálsz akkor, amikor nem tévézel, mit csinálsz, amikor szórakozol? Mi van akkor?
4: Hát amit mondtál például, én nagyon szeretek a barátaimmal lenni, tehát bulizni, nevezzük bulizásnak, de nem feltétlenül bulizni. Tehát én nem vagyok az, aki megy az éjszakába, és keresem a táncos helyeket, hanem nagyon szeretek a barátaimmal beszélgetni, ellenni, elmenni ide-oda, amoda.
5: Fogyasztod mások tartalmait? Nézel tévét, tévésorozatokat, bármit, színház, egyebek?
4: Színházat nagyon szeretem, hogy ne, különben nagyon keveset jutok el színházba, de azért törekszem arra, hogy minél többet eljutassak. A színházat imádom, és mindig lenyűgöz. A tévésorozatokat figyelem, nagyon sokszor én is a Netflixen kötök ki, vagy az HBO-gon, vagy bármelyik ilyen szolgáltatón. Így tévészerűen én sem nézek annyi tévét, most ezt nem túl elegáns mondani tévésként, de vannak olyan helyzetek, amikor viszont oda kapcsolódik, az egyenes beszédet sokszor megnézem, azt nem szeretem például utólag megnézni, mert ez egy olyan típusú tartalom, amit szerintem akkor jó nézni, amikor éppen keletkezik.
5: Igen, én azt szoktam mondani, hogy miért nem nézek tévét, mert azt fogtam mondani, mert csinálom éppen.
4: Igen.
2: Hát kicsit így vagyunk ezzel a rádiózással, és hogy most már nem hallgatjuk tovább a rádiót, mert csináltuk, de le is jártam is, hogy tudjuk.
4: Ilyen hamar elszállsz.
2: Képzeld el, igen, úgyhogy ez történt. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és egy-két érdekeset megtudtunk rólad. A mai vendégünk Schwábi András volt, a Megmondtuk Előre című műsorunkban, Kapitány Ivánnal.
5: Hevér Gáborral.
2: Ez volt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre, és vendégünk volt Schwábi András.
4: Köszönöm a lehetőséget, és annyit még elmondanék, igen, hogy az a csaj, akinek mondtam a rádióban, hogy van-e kedved velem kijönni egy hétre, valamint ő azt hitte, hogy egy hétre Pekingbe, az a feleségem lett utána. Tessék, úgy, tessék. Elég jó bejött ez a kis dolog, de bocsánat, hogy
5: még ezzel, ezzel a Pekinggel azért.
4: Igen, azért igen, veszélyes terem. Figyelj,
5: nem biztos, ha azt mondtad volna, hogy Balaton-Almádi, akkor ugyanez.
2: Jövő héten fog elindulni a Csajozási tippek Svábi Andrásra.
4: Abban azért nem tudok olyan sok mindent.
2: Köszi, hogy itt voltál.
4: Sziasztok.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. 4 embert őrizetbe vettek Horvátországban gyújtogatás gyanújával. Változékonyabbra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel magasabb lehet a vízszint, és ha minden jól megy a jövő hét elejétől, már el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátor terenye környékén ad munkát az aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter víz átvezetését kezdik meg az agyban keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagoly vonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő Strand Fesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai járatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termés mennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól, cserébe várhatóan magasabb minőségű borok készülhetnek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Reggel 11-19, napközben pedig 22-28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli.

0: gitározni tanul az AI, meg már minden más, dobolni, meg
1: már itt tartunk.
0: Ütőhangszerekre és cselesztára is szerintem lassan megtanítják, de hogy kik, meg miből, milyen anyagokból, erről azért beszélgessünk kicsit, mert egyáltalán nem mindegy. Horváth Péter van itt, aki a ProArt zeneipari jelentés egyik fejezetét fogja majd feltárni előttünk. Szerbusz, jó reggelt, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, no, és köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Most hivatalosan mi a titulusod? Csak
2: a ProArt Szövetség a szerzőjogokért igazgatója.
0: Igazgatója, igen, jó. Na,
1: de az is már 20 éve, nem?
2: Igen.
1: Megjelent, nem egy breaking news, igen, most elmondtuk.
0: De én próbáltam azért. Na, megjelent a zeneipari jelentés, gyorsan bemelegítésként tisztázzuk azt, hogy miért csináljátok ezt a zeneipari jelentést, miről szól ez a jelentés.
2: Ez már a 11. alkalom, hogy megjelentettük a zeneipari jelentésünket. 11 különböző kiadvány, 11 különböző kutatási terület, és ami közös bennük, hogy a hazai zeneipart próbáljuk bemutatni, ennek a létezését, az, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni számokban, tehát ez bevételi struktúrákkal, trendeket próbálunk kutatni, és minden kutatásunkhoz igyekeztük megtalálni azt a szakembergárdát, azt a kutatói csapatot, aki az adott témának a legjobb tudója volt. Idén pontosabban ugye ezek hosszú folyamatok, ezek a kutatások, tehát tavaly kezdődött, ezért is az idei
0: ezért 2025-2026
2: pontosan, épp ezért, hogy jelöljük azt, hogy egy borzasztóan gyorsan változó világban, környezetben próbálunk valami újdonságról beszélni, ennek a hatásait felmérni, számokba önteni, és közben annyira gyorsan változik a technológia, gazdasági környezet és mindenféle egyéb körülöttünk, hogy ezt a jelzést meg kellett tenni.
0: No, mielőtt rátérnénk a digitalizációra, így egy ilyen, hogy hívják ezt, vezetői összefoglaló, tudod, amikor nincs egy elolvasni a 73 oldalt, hogy azt csináljuk, hogy jobb helyzetben van a zeneipar? Kilábalt már a Covid okozta a mélyütésből? Teljes mértékben visszatért oda, ahonnan indult az előtt?
2: Oda sikerült visszatérnie, ez a digitális értékesítéseknek köszönhető elsősorban, de van egy, tehát nem is furcsa jelenség, de a változást mutatja, hogy a vinillemezek értékesítése is jelentősen megnőtt. Mm. Világszerte, itthon is. Ugye a hazai piac az nagyon speciális, nagyon kicsi.
1: Hát ez a is hozzájárult, hogy
2: igen, az a 100 fő, 100 darabos limitált szériával. De épp tegnap egy véletlen beszélgetést hallgattam egy Bukowski felolvasás szünetében, ahol éppen egy zenekar az 500 vinilt adnak ki, és hozzákeresnek szponzort. Tehát nem egy egyszerű mutatvány, és ezért is van az, hogy mondjuk a vinillemezek azok drágábbnak tűnnek, de itt van egy fizikailag megfogható példány, igen, és sokan vásárolnak, tehát a fiatalok közül sokan vásárolnak úgy vinillemezt, hogy nincsen lejátszójuk. Még.
1: És akkor nem? Ja, csak hogy legyen meg.
2: Meg legyen meg. Tehát, hogy ez a gyűjtőszenvedélynek a furcsa megjelenése, amikor ugye azt éltük át az elmúlt 20 éves digitális tranzícióba, hogy minden birtokolható, de virtuálisan.
0: Hát akkor,
2: és itt a fizikai
0: én meg majdnem kidobtam apám bolgár népdalokat tartalmazó vinilért.
1: Ne viccelj,
0: még lehet, hogy abból komoly érték lesz.
1: Persze, simán. Igen, tehát ez egy érdekes dolog, ugye, tehát azt levágják, hogy reneszánsz ide vagy oda, azért ez meg fog szűnni, mint hordozó, az egész biztos. És akkor most megszerzik, és akkor majd valamikor valahol lejátszom.
2: Hogyha megnézitek, akkor az legújabb, legfrissebb zenekarok is adnak ki vinilt, meg a nagyöregek is. Uh-huh. Tehát természetesen ez egy új valami, nem ez váltja meg a zeneipart. Nem ennek sikerült a kompenzációt meghoznia.
1: És finom fűszere, hogy ez most...
0: Igen, de akkor honnan van a lé nagyobbik része?
2: Digitális.
0: A Spotify, meg ezek...
2: A streaming bevételek, ami hihetetlen arányban megnőttek, és hogyha, most itt a fejvállalakzatokban nem vagyok erős, de tehát egy erős lejtő volt az elmúlt 30 évben a zeneipar globális bevételeiben, meg megvolt az alja, és most már szépen új csúcsra tört, vagy.
1: Aha. Számokat... De hogy egy dead cat bounce legyen belőle. De egyébként az érdekes, amit mondasz, ugye, mert korábban azt mondtuk, hogy a digitális bevételek kicsit kezdtek összemenni, mert hogy az árazás, meg a jogdíjak,

0: meg amit kifizettek, és főleg azért a rengeteg fellépés koncert, mert egy zenekarnak az alapvető és nagy bevétele inkább a fellépésekből, jegyárbevételekből jöhet. Jó, persze a Spotify-hoz, meg a YouTube, meg az egyéb csatornák is, de hogy azért az egy töredék.
1: Hát az új ezred forduló után az élő zenei produkciók jelentősége, tehát a bevétel struktúrában abszolút megnőtt. Ugye ez, amikor a fesztivál szervezőkkel beszéltek, akkor mindig megjelenik az, hogy a nagy sztároknak a gázsia hihetetlenül megemelkedett. Igen. Persze ehhez még a szervezők részéről mindenféle egyéb költségnövekedés is benne van, de amit a struktúrában, tehát az élő zenei bevételek jelentősége megnőtt, és mondjuk még 20 éve természetesen a digitális bevételek azok nagyon alacsonyak voltak, még volt mellette fizikai. A fizikai, ahogy csökkent, úgy a digitális emelkedett, amihez az is kellett, hogy megfelelő szolgáltatások tudjanak szárba szökkenni. Ugye nagyon sok kalóz szolgáltatás volt, ami úgy elszívta a fizetőképes keresletet a legális piac elől. Ugye egy kalóz szolgáltatás, az a borzalmas, hogy egy szolgáltatás apostrofáljuk, hogy tehát nem ad vissza. De ebben az egészséges ekonomia úgy néz ki, hogy akkor van bevétel, abból megkapják a kompenzációkat, illetve a díjazásukat az alkotók, és akkor az a körforgás.
0: Bár olyan elméletek
1: működik.
0: Voltak, hogy a kalózba megszerzi a pacák a ingyen a zeneszám, megszereti, elmegy a koncertre, tehát valami kiszámíthatatlan, homályos, áttételes hozadékot hozzá lehetett rendelni.
1: Erről készültek kutatások is, meg doktori disszertáció
0: tényleg?
1: Is.
0: Ami
1: ezt a környezetet bemutatta, ugye ez a 10-es évek környéke, vagy még talán korábban is, de valahogy az élet azt hozta, hogy a legnagyobb, legerősebbek, legjobban működő streaming szolgáltatók azok megerősödtek, és
0: a streaming az online összenyomta ezt a kalózkodást, tehát ez a letöltősdé, ez már nem annyira megy. Benedek, te hogy állsz ezzel, fiatalok, mit csinálnak, letöltenek?
2: Tedd a szívedre kezed, van-e olyan
1: haverjelő minta?
0: Persze.
2: Nyilván nem te, de hogy valami haver töltöget?
3: Nem, egyébként nem. Nálunk már, hát én azt látom, hogy a legtöbb helyen azért már a Spotify, Apple Music, tehát a streaming platformok mindenki előfizet, mert az a legegyszerűbb, legkönnyebb, vagy maximum YouTube, kényelmes, igen.
0: Az összegek már nem olyan nagyok az előfizetés.
1: És ami fizeti a család, addig.
3: Igen,
1: ja, nem hát, is a jelentős.
0: Addig igen, egészen elviselhető a teher. Igen.
2: Digitalizáció. Én itt beharangoztam, hogy az AI-t gitározni tanítják, és ugye ment, hogy a Spotify épp a múlt héten olvastam a magyar sajtóban, és átjött az a hír, hogy elege lett az AI előadókból a Spotify-nak, és szeretné jelezni, hogy az AI, és hogy ez külön szintet jelent. Gondoltam egy nagyot, és rákerestem, hogy milyen AI előadók vannak, gondolván fanyalogva, hogy hát úgyis majd én akkor majd megismerem, marhára nem ismered meg, és nagyon jó számokat is ír az AI. Tehát ilyen zenetapadásom lett az egyik ilyen számtól, amit hallottam, amit az AI írt. Szóval a veszély az valós?
1: Az AI írt, ugye az egy... Tehát,
2: most idézőjelben.
1: Igen, csak hogy itt van, amiket pontosítan meg úgy helyre kéne tenni dolgokat, és a zeneipari jelentésünk is erről szól, hogy részben bemutassa ezt az egész környezetet, hogy honnan indultak ezek a szolgáltatások, és hol tartunk most. Ugye a legnagyobb, és mi a probléma ezzel? A legnagyobb probléma az, hogy ezeknek a betanítása, a feletetése, az a jogosultak engedélye nélkül történt. Tehát mondjuk, hogy csak a zeneipari repertoárt nézzük, akkor az elmúlt néhány ezer év zeneipari, vagy zenei termését azt szépen feletették ezekkel a modellekkel, úgyhogy nem kértek semmiféle engedélyt a jogosultaktól, nem kértek engedélyt, az ugye az első dolog.
2: Tehát mondjuk a Beatles-ektől senki nem kérte engedélyt, hogy megetessék az AI-jal az ő teljes életművüket.
1: Pontosan.
2: És ugye, nem hívta senki Axl Rose sem, hogy az ő után hozhatatlan ének hangjával tanítsanak fel.
1: És őt sem. Tehát itt a dalszövegekről, a létező hangfelvételekről van szó, és mindenféle írott, digitalizált formában felelhető.
2: Na de hát ez már a kutya vacsorája, mert most már ez megtörtént.
1: Pontosan,
2: és akkor utána...
1: itt mindig valahogy és azért próbáljuk mi is felhívni a figyelmet arra, hogy azonnali jogi környezet rendbetétel, tehát szabályozási igény van, hogy valahogy ezt szabályozni kellene, és mindig a jog az valahogy megpróbál a valóság után kullogni, főleg a szerzői érintettségű területen, ahol a technológia mindig előrébb lovagol, és utána próbálja követni ezt valahogy a jogi szabályozás.
0: Mi lesz akkor, és mit csinál a jog, hogyha ez igaz lesz? Most nem tudom, hogy a szerkesztő úr csak úgy szerkesztő, vagy írói munkásságának része ez a gitározni tanulójájá, vagy valahol látta.
2: Ez az úgynevezett figyelemfelkeltő cím.
0: De figyelj, rohadtam, ami figyelj, arra tovább, hivatott, tovább hogy gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha tényleg nem, tehát nem az AI-jal generáltatunk zenét meglévő szemplerekből, meg nem tudom, minden onnan, nem tudom, hogy tanul föl, vagy mit csinál, hanem konkrétan megtanítjuk az AI-t dobolni, gitározni, mit tudom én, billentyűt használni, bassgitározni, meg egy énekhangot is megteszünk, és abból csinálunk egy zenekart, és azzal csináltatunk
2: van
0: zenét.
2: Van ilyen. Ezt, jó napot kívánok.
1: Tehát ez is a múlt idő része.
0: Tényleg? Bealudtam egy kicsit?
3: Igen. Ez létezik.
1: Itt van az, hogy...
2: De azt hagyjam, hogy a gyerek se hívta fel a figyelmedet, hogy apa, mert az enyém meg felhívták.
0: A gyerek az lassan öklendezik az AI-tól, hogy ő lesz az utolsó, aki erre felhívja a figyelmet.
1: Igen, szerencsére a fiatal korosztályban van egy egészséges
2: életösztönmozás,
1: meg életösztön ezzel kapcsolatban. És mert elfogyd a műsoridő, azért egy ilyen döbbenetes számot hadd mondjak be az éterbe, mi szerint a kutatásunk szerint 28-ig, ami, tehát 28 év végéig, ami nem olyan sokára lesz, a magyar zeneiparból a generatív AI által okozott veszteség az elérhető 12 milliárd forintot.
0: Hű.
2: Akkor nem igaz az, amit ír a hallgató, hogy azért nem lehet megélni a zenélésben, mert a zeneipar, a kiadók, a kereskedők, a terjesztők teszik el a lóvé nagy részét, most már az AI fejlesztők is beálltak a sorba.
1: Hát az AI fejlesztők beálltak a sorba, hogyha megnézzük, hogy egyébként a korábbi terjesztési csatornák azok hogyan rövidültek le. Mm-hmm. Tehát négyen elkészítünk valami akapellát. Igen, és akkor ezt körülbelül egy óra múlva már meg tudjuk.
0: Nincs köztetben senki. Jó, maga hát a csatorna egy, üzemeltető, vagy
1: igen, illetve egy szereplő mondjuk még lehet benne, aki segítenek a menedzsment részét megcsinálni.
2: De és onnantól Trinidadon bomba siker lesz.
1: Így van. Tehát, hogy ez vitatkozni
0: erre
1: kell
0: a hallgatóval, meg.
2: Na.
1: Ez a lánc, ez abszolút lerövidült.
2: Ki is iratkoztál az akapella zenekarban, mert aki a mi fényes jövőnkben nem hisz, az
0: áruló. Nagyobbat mentek.
1: De menedzsmentre is szükség van.
0: Tehát az is lehet, hogy azt esetleg
2: viszont emiatt van az a jelenség, hogy viszonylag gyorsan, irtózatos sikereket érnek el előadók, mert lerövidült ez a bizonyos eljuttatási útvonal, és ugyanilyen gyorsan felejtik el őket.
1: Igen, hát...
2: Ez látszik a zeneipari jelentésen is? Magyarországon is volt rá példa, ugye a stábot végletekig megosztó Azaria munkássága például félig, meddig ennek a lerövidített útnak
1: hát itt szerintem egy szociológus is kellene ennek beszélgetés
0: kompletítételéhez.
1: Meg úgy egyáltalán, tehát, hogy a gyors sikerek, ha megnézzük azt, hogy mondjuk a streaming platformokra naponta hány millió dalt töltenek fel, az egy döbbenetes szám. Most, amióta a generatív AI, tehát az a szöveges parancsokkal lehet zenét előállítani, generáltatni, ez úgy megduplázta ezt a számot. Mert sokan ebben ő részben önkifejezés, meg próbálkozás, aznak ennek milyen, mondjuk, hogy Zsuzsival műsort vezetek, akkor lehet, hogy ennek a zöld lábnyomát is meg lehetne nézni, ez egy döbbenetes.
0: Igen.
1: De ami ebből a furcsa, hogy ugye valaki ezt kipróbálja, föltölti, hát ha ő is a következő Azaria lesz, vagy bármelyik nagy sztár, de nagyon sokan ebben pénzt látnak. Mm-hmm. Tehát, hogyha ha ő mondjuk egy este, vagy néhány óra alatt tud generálni mondjuk 50-60-70-100 dalt, az gyorsan feltolja.
2: Most az egyik bejön.
1: És akkor szépen ez elkezdi kannibalizálni az élő alkotóknak a bevételét, ugye az előfizetési torta.
2: Hiszen Bob Dylan mire megszül egy számot, az a pariban nincs.
1: Igen, tehát hogy a folyamat levítése az, hogy valaki jól tudjon mondjuk gitározni, hogy a pólat nézem, ahhoz mondjuk eddig súlyos éveket kell beletenni abba, hogy gyakoroljon, közben fizeti a tanárt, közben megpróbál
2: közben
1: megélni.
2: Közben nyomorog, mert nem nyomorog, tud megélni.
1: Ez egy áldozat, mint minden sikerhez áldozatok árán vezet az út. És ezt ugye ez lerövidíti az, hogy ez a bárki tud zenét generálni, és innentől ez a kapu ez kinyílt, viszont aki ezzel visszaél, ugye azt csinálja, hogy feltölt rengeteg ilyen számot, botokkal meghallgattatja.
2: Vagy már kínai klikfarmokat se kell hozzá igénybe venni?
1: Hát valami azért kell hozzá, tehát lehet ilyen szolgáltatásokat vásárolni, hogyha az internet sötét bugyrait keresi valaki, de akár szerintem még a nyílt webben is elérhető olyan szolgáltatás, hogy valaki akkor klikkeket lehet vásárolni, és akkor nem tudom, 25 euróért 1000 darab ilyen kis meghallgatást lehet generáltatni, tehát hogy az egész lukratív és jövedelmező visszaélés, az
2: és a kalózkeres formája. És saját maga generált a zenét, némi befektetéssel feltolja a mainstreambe, ahol eléri azt a kritikus tömeget, hogy aztán utána már 1 millió légy nem tévedhet alapon, egy csomó hát rákattintanak.
1: Ez is bekövetkezhet, de elég, hogyha mondjuk, tehát Brazíliában már tavaly voltak büntető ügyek ebből, és nagyon gyorsan reagáltak a hatóságok, és úgy pikpak 60 ezer dolláros bevételt sikerült megfogniuk. De ez ilyen néhány
2: hónapos. Csepp a tengerben.
1: Csepp a tengerben, de legalább... a jelenséget mutatja azt, és nem is kell elérni azt a millió, tehát hogy nagyon sok millió ember meghallgasson hasonlók, néhány ezer, tízezer meghallgatással már komoly bevételt.
2: Mi lehet a megoldás? Fogyasztói tudatosság? Tudom. De ez legyen az utolsó kérdés. Fogyasztói tudatosság, mert emlékszem, hogy a kalózok ellen úgy kampányolt például a Nesta, hogy ne töltsd le a zenét, fizess érte, mert így marad életben az előadó művész. Most mit mondjuk,
0: kérdés, hogy ennek mekkora hatása van?
2: Ne hallgass AI muzikát?
1: Tehát jelenjen meg a streaming platformok és mindenhol az, hogyha ez AI generált zene. Tehát ez az, hogyha AI segítségével készült, megvannak már a jelzései, tehát a Deezer volt az első után, aki durván elkezdte szűrni ezeket a generált zenéket, most már a Spotify-nál is van egy jelzés, tehát az fontos, hogy legyen, tehát jelezve legyen az ilyen mesterséges tartalom, generált tartalom. Utána a fogyasztók tudjanak döntést hozni ezzel kapcsolatban, és azt a tudatosság, ugye próbáltam mindig ez az egyik nagy zászlója, hogy magyarázzuk el a dolgokat, hogy miért jó, miért van, és hogyan tudunk eltenni. Az ízlésrendőrséget ugye nem kéne bevezetnünk, igen, de azt mindenkiben tudatosítani kell, hogy ezek generált zenék, amely az eddig összesen létrejött hangfelvételből generáltak, illetve generálódnak még a mai napig. Tehát néhány egyesség már született, meg súlyos perek folynak ebben a témában. De itt ami a fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez nem egyenértékű az élő alkotók teljesítményével, és hogyha ezben az irányban haladunk, akkor nagyon-nagyon sok alkotót el fogunk veszíteni.
0: Világos. Oké, hát meglátjuk, hogy ez mennyire
1: lepápol
0: a talajra.
1: Javaslom, hogy olvassa a zeneipar jelentésünket.
0: Zeneipar.info.
1: Köszönöm szépen.
0: Ugye? Igen, ezt akartam mondani, mert hát nyilván mi csak egy kivonatát, vagy a felszínnek a megkapirgálását tudtuk végrehajtani veled, de itt elérhető teljes terjedelemben a tanulmány. Péter, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Horváth Péter volt a vendégünk, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért Egyesület igazgatója.
4: Utasd, mi szépet hallgat?
5: Rádió Café, van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség! Kezdjünk is bele a mai Millás reggeli falazásába. 6 óra 30 perc van, és nem hiszitek el, de már 2026. augusztus 18-a, mindjárt itt a karácsony, meg az új év, úgyhogy lehet már neki kezdeni a készülődésnek. Mi azonban még augusztusi hangulatban ülünk itt, kicsit felfrissülve a hajnali lehűléstől és a némi esőtől, ami esett itt a főváros vonzás körzetében, de három műsorvezetőt tudunk ma prezentálni. Az egyikük Ács Gábor.
6: A másikuk, ki is ez az Iron Maiden pólós csávó itt velem szemben?
8: Igen.
6: Nem a Gede, tegnap hallottam, és talán a Mihálovics András.
8: Talán lehet tippelni, 0636 98 0 98 0, SMS, WhatsApp és Viber számunk.
6: Rég láttam halványa, még emlékszem rá, hogy volt egy ilyen csávó, de az valahogy frissebb szokott lenni.
8: Ebben nagyon igazodom.
6: Kisebb méretű szokott lenni. Nem vagyok teljesen 100%-ig biztos benne, de kizárásos alapon legyen Mihálovics.
8: Oké, és itt van Hajdú Benedek, fiatalember ő, és bedobtuk a mélyvízbe, meglátjuk, hogy bírja a Millás reggeli kiképzést, tegnap már azért itt volt, próbálkozott, még van hova fejlődni, kérjük, mély türelemmel közeledjünk hozzá, mindenki volt első éves és nyeretlen két éves is, úgyhogy erre reflektáljunk, kérem szépen, úgyhogy csak kíméletesen drága hallgatók a fenti elérhetőségeken. Szia Benedek,
9: köszönöm,
8: hogy aludtunk?
9: Szép jó reggelt.
8: Milyen
9: jól
8: volt tegnap?
9: Jól éreztem magam, teljes mértékben, köszönöm.
8: Oké. Okay. Mit szóltak a haverok? Nem hallgatnak rádiót, úgyhogy
9: de egyébként voltak hárman, akik rám írtak, hogy hallod, ez nem te vagy?
8: Na tessék.
9: Mentek kocsival le, nem tudom, azt hiszem, de
8: és a
9: szülők 8-9 közül.
8: Kötelező jelleggel Millás reggelit hallgatnak, és akkor nincs
9: hát,
8: választás
9: kiderült,
8: az autóban ülőknek.
9: Igen, mint kiderült, de elvileg ma elvileg tudok több emberről is, aki majd olyan 8-9 körül akar csak ezért jönni a műsorban, hogy hallgassa, hogy itt.
8: Na tessék.
9: Beszélek.
8: Akkor a fiatalitás elkezdődött, kérem szépen, tegyük ezt hozzá. Mi van Gabi bácsival? Hogy vagyunk? Hogy szolgál a kedves egészsége? Már leült, pedig még csak egy perce tart, az azt jelenti, hogy el van fáradva a Gabi bácsi.
6: Köszönöm
8: hogy
6: szépen.
8: Hogy tetszik lenni? Hogy sikerült a pihenés?
6: Láthatóan érdeklődő kérdésedet, nagyon szépen köszönöm. A pihenésnek a formája az nem feltétlenül a teljes kipihenés segítette, tehát az autós kirándulás, minden nap megyünk tovább valahova, azért egyfajta kis, másfajta fáradtságot okoz, de a szellemi felfrissülés és a hasonlók
8: ez
6: azok természetesen megvannak, és az ami a sokkal fontosabb.
8: Aktív pihenésre?
6: De, hát ugye rövid pihenésre van csak lehetőség, mert minden héten azért egyszer-kétszer beköszönök, de igen, az aktív pihenés
8: az mi formája. Az, hogy beköszönsz? Ja, hogy megszakítod a...
6: Igen, eljövök ide, hogy szórakoztassal a benneteket.
8: Jó. Oké, akkor mi köthető augusztus 18-áig, vagy 18-ához, folytassuk talán ezzel. Ilona neve napja van, ma ez ilyen vezér névnapként tekinthető, de egy csomó más névnap is van, például a Rinaldókat, meg a Rajnaldokat is lehet köszönteni, meg az Ilona összes mutációját is, az Ilonkát, az Ilont, az Ilust, stb. De ezeket nem részletezzük, mert elvinni a műsoridő jelentékeny részét. A születésnaposokat is mély tisztelettel és szeretettel köszöntjük hallgatóink közül, illetve hát akkor ajándékul átnyújtjuk nekik az esemény naptárt, hogy lehessen büszkélkedni a haveroknak, családtagoknak, hogy mi minden történt az ő születésnapjukon, ki az a notabilitás, aki pont azon a napon született, mint én. Benedeknek üzenem, Gabi bácsi, néha
6: citromos minyont reggelizik, írja a kedves hallgató.
8: Nem, ezt nekem kell cáfolnom, úgy hitelesen. Mert
6: ahhoz
8: ha Gabi
6: képest,
8: bácsi cáfolná...
6: fordult elő,
8: igen.
6: Ahhoz képest, hogy elterjesztettétek
8: bele is
6: rólam.
8: Ült ebbe, de az nagy csinnadrattával történt a citromos minyon fogyasztás, úgyhogy meg is ugrott tőle a hazai citromos minyon fogyasztása.
6: A citromos minyon egyébként csak egy pót kellék. Egy pótlék.
8: Na.
6: Az igazi süti. Amit a legtöbbet ennék, az a zalakocka. De az nincsen csak Zala megyében.
8: Mi az a zalakocka?
6: Hát ez az, kérlek. Somogykocka néven Somogy megyében is fut némi mutációja, sőt Vaskocka néven talán Vas megyében is, de ez kimondottan ott a nyugati végeken jellemző. Azon nőttem fel gyerekként.
8: Várjál, bekészítem a borra való szignált.
6: Budapesten sajnos nem elérhető, de egy ilyen több rétegű
8: miért Budapesten a zalaiak nem hozzák a saját
6: Nem, de képzeld, ezt nem értem. Egyszer még a Telexen is írtak róla, még a receptet is láttam egészen meglepő módon, de úgyhogy ha én arra járok, akkor mindig rácuppanok. De mivel itt nincsen, kénytelen voltam kiegészítőkhöz fordulni, és kétszer, vagy max négyszer, vagy hatszor,
8: egy vagy tizenötször,
6: egy rosszabb pillanatomban nyúltam kiegészítésként az aluljárós citromos minyon.
8: Mi az alakockának a felismerhetősége, személy leírása, ha úgy tetszik?
6: Full kocka alakú.
8: Ja, eddig oké. Okay. Vágtam.
6: Csak is a teteje. Rétegen van benne egy világosabb és egy sötétebb, több réteg piskót a csoki krémmel közte, és a tetején van egy ilyen még édesebb csoki krém púp.
8: Ez az alakocka oldalt burkolva van, vagy nincs, megmutatja a réteget?
6: Nincs. Ha a születésnapodra teljes torta formátumban rendeled, akkor még oldalt is burkolva van.
8: Roppanós csoki réteg van a tetején?
6: Nem.
8: Akkor ezt nehéz büfében fogyasztani, mert összekenni a szalvétát, meg a fogyasztót is.
6: Na most éppen képzeld el, amikor megvettem, mikor a fonyód is párban, képzeld el, rábukkantam, és vonatról vonatra szálltam, csak elfelejtettem, hogy a általában magammal hurcolt, és kimondottan erre a célra magammal hurcolt kiskanalam, az nem volt ott, hogy kénytelen voltam kézzel lábbal felnyalábolni, és hát azt
8: óriási piros pont a Spárnak, aki annyira regionálisan is érzi a fogyasztóknak az igényeit, hogy a fonyód is párban lehet zalakockát kapni.
6: Somogy, nehogy
8: eltérve. Ja, igen, bocsánat.
6: Zalát mondtam, és nagyon csúnyán néztek rám.
8: Igen, és hát bezzeg itt szembe ebbe a Spárban, lefogadom. Sehol. Hogy erre nincsenek felkészülve. Te zalakocka igényeid.
6: Csak a fonyódi kirendeltség. Igen. Az árulja.
8: Na, hát akkor ott tartottunk, hogy születésnaposok verbálisan eddig egy zalakockát tudtunk átnyújtani, de mellé tesszük, hogy 1780-ban, augusztus 18-án lépett róla a kalapos király, ez az második József. Aztán 1827-ben esett meg az, hogy első Ferenc király szentesítette az 1825-1827 évi országgyűlés törvényeit, köztük a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását Pest székhelyjel. Aztán 1920 óta van az Egyesült Államokban szavazati joguk a nőknek, miután az amerikai alkotmány 19. módosítása megadta a lehetőséget nekik erre. Aztán, hát mi van még? Ja, 1949. augusztus 18-án Adolf, népszerűbb és ismertebb nevén Adi, Dassler bejegyeztette a vezeték és kereszt nevéből alkotott Adidas márka nevet. Hogy én ezt milyen későn ismertem fel, hogy az Adidas az Adi Dassler nevéből jön. Ács Gábor nevéből mit lehetne? Ács Gá. Az se rossz, olyan kicsit kína is.
6: Abból vagy biztos, hogy semmit.
8: Hogy ez nem működik?
6: Á, nem, kizárt. De egyébként magyar tudsz magyar cégeket?
8: Hát a Mizó.
6: Vezetéknevekből?
8: Nem vezetéknév, az keresztnév.
6: Keresztnév.
8: Zoltán és
6: van?
8: Miklós és Zoltán. Miklós azt tudom, a Mizó. Zoltán. A két tulajdonos, aki alatt csődbe is ment, és utána kebelezte be a Csányi Élelmiszerbirodalom a Mizót.
6: Van még hasonló?
8: Nem tudom, de majd a hallgatók biztos megírják, mert ők
6: város, mindig két városnévből azt talán kevesen tudják, hogy a Budmil az Budapest-Milánó.
8: Tényleg?
9: Igen? Tényleg.
8: Komolyan? Igen. Ezt én nem tudtam, azt most megint tanultam valamit.
6: Uh-huh. Most ez jutott hirtelen eszembe, de más? Nem, pedig kell még lennie.
9: Biztos van még.
6: Majd hallgatók megírják.
8: Igen. Szerintem a Nike is.
6: Az miből?
8: Nikolász és Kevin. Nem tudom, mit tudom.
6: De én meglepődnék azért rajta, igen.
8: Na, hát gondolom Adi Dassler után mindenki ezt csinálta. A Pumát azt meg ne részletezzük. Na, a születésnaposok Antonio Salieri, Bécsben működött olasz zeneszerző, Schubert te tanította zenélni. Milyen jól sikerült. 1750-ben született augusztus 18-án. Aztán 1830-ban Ferenc Jóska, osztrák főherceg, osztrák császár, magyar és cseh király, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója. Aztán Keleti Évára is emlékezzünk, 1931-ben született a Kossuth Díjas magyar fotográfus, Roman Polanski 1933. augusztus 18-án született, egyik kedvenc színművészem Robert Redford, Oscar Díjas amerikai színész, filmrendező. Nektek, Benedek, megvan még Robert Redford alakja?
9: Hát Szerintem úgy az nagy átlagnak már sajnos nincs.
8: Aha.
9: Most, hogyha nagyon akiket a film érdekel, vagy média irányba tanulnak, őnekik valószínűleg azért uh-huh. megvan, de hogyha így szerintem így bemennék ezzel így az iskolába, és megkérdezném, hogy tudjátok-e, hogy ki ő, valószínűsítem, hogy nem tudnák a uh-huh. Tehát a legtöbben.
8: Hát így múlik el a világ dicsősége, pedig a Butch Cassidy és a Sundance kölyökben milyen jó volt. Egyebek mellett, meg a hölgyek kedvéért említsük meg a Távol Afrikától, sajnos tavaly hunyt el a neve színművész.
9: Azt talán még úgy ismerik. Igen, a legtöbben.
8: Mi ez a purparli? Ki ez az ember? Kérdezte a korosztályod. Na mindegy, hát így élünk, így halunk. Aztán 1941-ben született Bagdi Emőke, magyar klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Ezt miért nem a Gábor mondta?
6: Hát, jobban járt mindenki.
8: Igen. Aztán Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes, dalszövegíró, 1952-ből, Edward Norton, Golden Globe díjas amerikai színész, őnek is nagyon szeretem a játékát, ő 1969-es évjáratú. És végül, de nem utolsó sorban, Gerlóci Márton, magyar író, újságíró, publicista. Na, ezekhez a hölgyekhez és urakhoz lehet visszanyúlni a születésnaposoknak ma reggel.
6: Na figyelj, ezt tudtad, mert én nem. Na. Elzett.
8: Elzett is...
6: László Zoltán betűiből a Zár márka, a híres, éltelen híres Elzett. Ezt is a hallgatóktól tudtuk.
8: Na, ezt ugye, hogy már megérte felkelni ma reggel is, hogy ezzel lehet büszkélkedni, bár nem tudom, hogy ezekkel lehet-e csajozni, de nem tudom. A Sakál napja a legnagyobb film. Hát... Nem tudom, ízlések és pofonok, ne vitatkozzunk ezen, az is egy jó film, nekem is az nagyon tetszett, de hogy az a legjobb, azt nem tudom. Ha már Adidasler meg Budapest Milána, akkor miből származik a Maci kávé? Az a cikória, azt hiszem, az a cikóriás kávé volt. Szerintem pocsék. Emlékszem, hogy a menzán szolgál, ugye?
9: Ugye? Én is mindig? Még. Persze, még a mai napig adják.
8: 50 évesen mi nem változik a menzákon?
6: Kimaradt.
9: Sőt, még a mai napig adják. Egytel
8: te is hidd el.
6: Hát lehet, de nem tudok róla.
8: Volt, amikor hagyományos kávéból volt, az annak is más íze volt, meg amikor cikória kávét adnak teljes kávéba. Biztos, hogy ittál.
9: De ebből sosem különben... tudnak két egyformát adni, tehát igen. Ha két egymás követő nap adják, akkor se ugyanaz az íze, mert mindig valami fura van.
8: A Váci úton pedig lipóciai kocka kapható. Ez most valami komoly, vagy valami vicc?
9: Vajon még egy elnevezése ennek az alakockának, vagy ez egy teljesen más sütemény?
6: Simán lehet komoly, de azért, ha nem mérnök úr mondta volna, akkor is fölkaptuk volna a fejünket, hogy beindult azért a szivatás, tehát a Márton Vilmos Róbert a Mavir. Köszönjük szépen, de poénnak jó volt.
8: Igen, de nem szívtuk be.
6: Hát nem.
8: Ez a lényeg.
6: Nem.
8: Na, sok beszédnek, sok az a zenéjünk, egy kicsit hadd térje magához a nagy ívű közönség, vagy nagy úri közönség.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit is ír a magyar sajtó ma reggel. Gabinál van valami esetleg, ami megragadta a figyelmet?
3: Tapasztalat minek? Gyűlnek a sztorik, neres rokonok és barátok külügyes karrierjeiről. Ez a G7-nek az indulója, a magyar diplomácia helyzetéről szól természetesen, és hát a korábbi érdekesebb malőrökről és a változás lehetőségéről. Ezzel indít a Telexen a g7.hu.
2: A Népszavában van egy érdekes cikk arról, hogy előrébb tart a magyar gazdaság, ahogy korábban vártuk. Az igazi meglepetést az infláció okozta. A magyar gazdaság némileg jobb állapotban van, mint korábban várták, írja a lap. Az elemzők első féléves adat elemzése alapján az igazi meglepetést az infláció okozta, mely 10 éves mélységre csökkent. Úgyhogy erről lehet hosszas elemzést olvasni, mármint az elemzők véleményét, például Trippo Mariannét, meg a többi elemzőit, akit megszólaltott a Népszava ebben az ügyben. Ez azért kicsit jó hír.
3: Nem tudom, tegnap a G7-ről szemléztétek el, én tegnap közben szaladtam bele, ha nem volt, akkor ide bígyeztem. Annak a legendának néztek utána, hogy valóban 3 hónapig dolgoztam.
2: Igen, ezt szemléztük.
3: Akkor meg volt rendben. Jó, akkor most nem mondom.
2: Van ilyen, arra jut a következtetés, hogy van, de hogy ezek inkább urbánus legendák, semmit,
3: nem,
2: mert hogy
3: nem jellemző. Igen, és egyébként csak a költései, ami ugye konkrétan statisztikai adat, és egy tényszerűen utána lehet, igen, nézni, azért még mindig jóval kisebb. Viszont az elmúlt években ez egyre nőtt, valószínűleg a drágulás miatt, és az olló Horvátországgal azért szépen összeszűkült, nem tudom, ez belekerült-e, de engem itt is a grafikonok érdekeltek leginkább ebben a cikkben is. Igen.
2: Aztán még maradnék a Népszavánál, csúszik a bértranszparencia bevezetése. Ezt az Unió előírta ugyan, de a magyar bevezetés csúszik, ennek érzékelhetők a jelei a munkaerő piacon, miközben az uniós irányelv közeledő átültetése miatt korábban nőtt a fizetés információt tartalmazó álláshirdetések aránya, az idén visszarendeződött az egész. A 25-27% körüli csúcsról 22-23%-ra mérséklődött azon hirdetések aránya, amelyekben szerepel valamilyen bérinformáció, írja tehát a Népszava.
3: Aztán úgy láttam, hogy egy nap alatt szépen megemelkedett a előrejelzett vízszint, és most már a 100 fölött vagyunk. Ha az bejön, azt nézegettem, hogy az időjárás előrejelzések alapján még csak ilyen minimális, tehát mintha csak a leesett csapadék alapján kalkulálna, a ténylegesen leesett, de benne van valamennyire előrejelzés is, de miután kíváncsi vagyok, hogy fog változni, miután az elmúlt napon kicsit több csapadékot adnak, kimondottan a Duna vízgyűjtőin a modellek, most nyílik arra esély, hogy augusztus végére, ha nem is rendeződjön a helyzet, de az, hogy azért is aggódni kelljen, hogy a Paksnak az utolsó megmaradt 2 turbinája termelhessen, azért már talánból ki tudunk jönni, és a holnap utáni mélypont után már egy stabilabb vízszint növekedés indulhat el.
2: Aztán prémium banki felmérést készített a portfólió, erre hívnám fel a figyelmet, 11.000 milliárd forintos vagyonnal, 760.000-es ügyfélszámmal zárta az idei első fél évet a prémium banki piac, 6 és 7% pontos bővülés ez, korábbinál kisebb elánnal, de dőlnek az új csúcsok. A portfólió prémium banki felmérése alapján ahhoz, hogy valaki prémium banki tag legyen, ahhoz 400.000-es fizetés is elég lehet. A legnagyobb szolgáltató egyébként az OTP továbbra is a kezelt vagyon tekintve, de mostanra többen is átlépték az 1000 milliárd forintos kezelt állományt, etc. részletek a portfólión. Olvashatok. Benedek, ti olvastok újságot? Van olyan, amikor így mutogatjátok egymásnak, hogy...
3: Online, nem?
4: Online, igen,
2: de
4: online
2: mit?
4: Szoktunk.
3: Hát nincs is print, mondjuk.
4: Igen,
3: de
4: nem konkrétat igazából szerintem, hanem nagyon sokan ilyen, mondjuk ilyen Google hírek hasonlóra fölmegy, és akkor ott átböngészi, hogy mi az, amit lát az összes, összes internetes cucc között, és akkor ott nézegetik, hogy mikor, hogyan, de van olyan ismerősöm is, aki csak politikai híreket, csak azt hajlandó olvasni, és akkor arra keresne.
3: Amit a Google földobál, vagy amit a Facebook földobál?
2: Ők nem Facebookoznak,
4: Facebookot már nem, igen, az Instagramon, amit dobálnak föl. meg amúgy néha a YouTube-ra is csomó mindent felraknak, és akkor ott jönnek föl így. Uh-huh. Van olyan ismerősöm, aki konkrétan az egész YouTube alapja, hogy belép egyből csak a legfrissebb híreket, ilyen rövid videókkal.
1: Csak a Facebook az más mafu?
4: Hát nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Már nem annyira van használatban. Max legtöbbször azért van használatban, mert még az iskoláknak, hogy valaminek ott van az ilyen közös üzenőfala, vagy valamilyen, és akkor azért...
2: A saját gyerekeim nem kapják meg a Facebook üzeneteimet, csak mondom. Annyira nem nézik meg.
1: Mire én odaértem, addigra már addigra a gyerekek elhagyták kb. Aha.
2: Na jó van, akkor nézzük a tőzsdei helyzetképet.
5: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Ha a budapesti érték tőzsdén úgy állunk, drága barátaim, hogy esett 0,3%-ot a BUX, 150.110 pontig. Csak egy legény volt talpon a vidéken, a blue chipek, azaz a vezető papírok közül, ez a MOL volt, 0,2%-ot, kemény 10 forintot drágulva, 4.970 forinton zárt. Az OTP esett, vagy esegetett 0,11%-ot, kereken 46.000 forintig, a Telekom 1,14%-os mínusz hozott össze 2.600 forintig, illetve egy kövér nullát termelt a Richter, és 13.000 forinton zárt. A hírek azonban a 4IG-ról szóltak tegnap, ugye átvilágítják a céget, még maga a miniszterelnök is megszólalt abban az ügyben, hogy hát ezt valami anyahajónak, vagy NER anyahajónak nevezte ezt az egészet, és megnézi, hogy mennyire van szüksége valóban az államnak a 4IG szolgáltatásaira. Úgyhogy büntették a befektetők elég rendesen a céget, 14,5%-os mínusz hozott össze. És hát ugye azt megelőzően meg a Rábáról szóltak a hírek, úgyhogy félszemmel én mindig rá pillantok a Rábára. Ezekben a napokban ott 2,5%-os plusz volt a papírban, ugye ott felvásárlási hírek mozgatták az árfolyamot leginkább. Aztán nézzük a...
1: A 4IG-val kapcsolatosan már a hétvégén is volt kormányzati...
2: Igen. Üzengetés?
1: Hát mondjuk annak, az volt a lájtosabb. Erre már egy kis mínusz volt az elején a 4IG-ban is. De azt elkezdte ledolgozgatni, majd a kis mínusz az megvolt, és délután valamikor 3 óra magasságában, amikor egy komplett videót szentelt a cégnek, illetve annak, hogy vizsgálni fogják a szerződéseiket, és alaposan átvilágítják, és az állam itt is majd megpróbál visszaszerezni pénzeket gyakorlatilag. Na, erre hiszem beöntötték. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy ezzel a utolsó pillanatban aláesett annak a mélypontnak, ami eddig a választás után kialakult, mert erről a májusi mélypontról még visszatudott pattanni, és egész nagy felhúzások is voltak.
2: Bizony,
1: a papírban.
2: Bizony, mert jöttek is hírek.
1: Igen, és ezzel már alázárt ennek a korábbi mélypontnak is, így viszont éves, meg több éves mélypontra esett.
2: Oké. Még egy gyors forint árfolyam, mert hogy ott meg nem jó hírek vannak, mert 364 forint fölött van az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, 364 forint 10 fillér környékén adják, veszik most a bankközi devizapiacán kora reggel, a dollár pedig 314 forint 70 fillér környékén. Ekközben külföldön, egy percben?
1: Ekközben külföldön, ezt a távolról tekintek rá, akkor mindig nem értem, miért van ilyen magasan egyébként. Miközben Ázsiából elég komoly problémákról érkeznek hírek, a koreai tőzsde az jól beomlott, jó, utána kicsit följött. A Japánban a kötvényhozamok elszállása, ott egy ilyen ördögi spirál van kialakulóban, ebből még nem sokat érezni, illetve semmiből sem sokat érezni. Oké, hogy tegnap kicsit esett az amerikai piac, de összességében mindig nagyon-nagyon magasan vannak a részvények. Újra visszatért a kedvencek közé a SpaceX, amely folytatta az emelkedését, és egy újabb 4,5%-ot ment. Egy kis mínusz azért volt, de ezt most a geopolitikai feszültségek kiéleződésére kenik ismét a szakértők, mert hogy most éppen az olajár fölfelé pattant, mert hogy Trump szerint nem lesz béke. Azért, mert az ő elképesztően kedvező feltételeire nem bukik rá mindenki. Úgy, mint egy majdnem rádióképtelen hasonlatot használtam, de a lényeg az, hogy összességében egy kis mínusszal beérték a piacok. 0,5%, Dow Jones 0,3%, a Nasdaq, és hát most is csúcs közelben vannak.
5: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, hát jön Schmidt Andi, ebben a pillanatban nagyon jól tudok végszavazni, megjelent hírolvasó kolléginánk, úgyhogy ő fog híreket mondani. Andikám, szeretnél-e szólni a néphez, hogy a viharban ne szeretnél, tessék?
6: Mit
2: hogy
6: mondjak?
2: Vagyunk? Hát ennyi jól elég vagyunk. Is. Mindenki jól csak vagyunk. A bűvül szavaidra vágy, mindjárt megírja mérnök, hogy csak így tovább, és hogy ennyire szép reggele mostanában sose volt.
6: De jó
2: ezért,
6: neki.
2: Úgyhogy hát szolgáltatunk a hallgatóknak, ha kell, akkor ennyit, hogy mit mondjak, ez is. Gabi bácsi pedig felbontotta a joghurtját, úgyhogy nincs más, mint előre, úgyhogy nyomom a space-t.
5: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, ezért csak egy sáv járható, illetve a híd járdáit is lezárták. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Battyányi tér között szállítja az utasokat, mely sűrűben közlekedik. A 178-os autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között jár. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Ma és holnap a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Koppány utca között nem közlekedik, az 51-es pótlóbusz pedig módosított útvonalon a Közvágó híd érintésével jár, a 2-es villamos sűrűbben közlekedik. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
5: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. 32 év után megszűnik az MBH ösztöndíj programja. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adat szolgáltatásra. Szeles, de napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. 32 év után megszünteti az MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeket támogató ösztöndíj programját. A döntés 100 diákot érint, egy gyermek éves támogatása 800 ezer forint. Az ösztöndíjra azok pályázhattak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladta meg az 55 ezer forintot, és kitűnő tanulmányi eredményt értek el. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint a programnak köszönhetően Több támogatottból lett például orvos, mérnök, atomfizikus vagy pilóta, de most a gyerekek elveszítik a továbbtanulás és a kitörés esélyét. A szervezet most új támogatókat keres a folytatáshoz. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint az áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. A csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Videóval is segíti a vállalkozásokat a NAV a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát ügyészség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet. Zára megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagoly vonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében este, észak-nyugat felől

0: magam.
1: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
2: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
3: Szuper!
1: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
4: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
1: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja.

0: Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 10 perc van, 2026. augusztus 18-a, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án. Jól esett Ács Gábornak? Megrökönyödve hallom, hogy a kedvenc joghurtot kivonták a forgalomból.
2: De már egy régi történet.
1: De én nem figyeltem ezt, csak azt láttam, hogy most más színű a feltét. Ez feltűnt, gondoltam, rákérdeztem, hogy az ízlés változott, vagy a kényszer hozta.
2: Hát a kényszer hozta, mert ez alapvetően a Lidl, a Mövenpik joghurt utánzatot csinál, de aztán átmárkázta a saját márkákon belül, és az ízeket is megváltoztatta, de ezek között is megtaláltam a kedvencemet. Viszont miután az eredet egyre kevésbé forgalmazzák Magyarországon, és már gyakorlatilag egy éve nem is láttam
1: szerintem
2: sehol.
1: Szerintem nincs fizetőképes kereslet.
2: Valószínűleg elviszont. Így van. Hát most dupla vagy háromszoros áron lenne, ehhez képest, ami ugye a saját márkás Lidl-s verzió, akkor miért lenne? De amikor most Németországba beleszaladtam az eredetébe, akkor azért gondolhatod, hogy neki rongyoltam.
1: Igen?
2: Persze.
1: Importáltál is?
2: Nem, de hát azért annyira nem, hogy most hazáig cipeljem, de...
1: Csak kis
2: nosztalgikus érzés volt, örülök, hogy akkor milyen volt.
1: Egy valami örök a River Cola az asztalon.
2: Ha nem örök, az változik.
1: Miért?
2: Hát néha.
1: Hát azt ittad eddig.
2: Néha River, néha meg más meg saját márkás cucc. Hát nem vagyok én ennyire márkafüggő.
1: Hát.
2: Csak mondjuk az alapmárkának a 2-3-szoros árát a majdnem ugyanazért nem szeretem
1: már
2: megfizetni.
1: Már nem nagyon emlékszem, hogy milyen szívesség után jutalmaztalak meg egy ilyennel, amikor azt hittem, hogy az a márka, amit te fogyasztasz, de kiderült, hogy nem. És visszaküldted. Nagyon megalázó volt azóta is. Összeszorul a szívem.
2: De az csak a szivatás kedvéért, mert amúgy szívesen megittam volna, csak akkor jól esett egy kicsit szórakozni.
1: Mindegy,
2: nem gondoltam, hogy ennyire mély nyomokat, hogy
3: megmaradt
1: az én kidobtam, mert én ilyeneket nem iszom.
2: Én is csak nyáron nagy melegben.
1: Jó. Tehát Ács Gábor az egyik műsorvezető, ez a hosszas felvezetés, semmi más nem szolgált, mint hogy bemutathassuk.
2: Akinek a titkaiba ismét Mihálovics András próbált betekinteni, és illetve betekintést nyújtani.
1: Itt van Hajdú Benedek is, fiatalember, mély vízben. Többet már nem mondunk róla, mert aztán még a fejébe száll a dicsőség.
3: Ajaj.
1: Mit szoktál reggelizni? Nem nagyon reggelizel, mi itt azért... Ez például öreg hiba, ha elfogadsz ilyen tanácsokat öreg rádiósoktól. Hidd el, hogy a korai órán azért jól esik a indító energialöket.
3: Ez úgy néz ki, hogy amúgy szoktam, csak hát nagyon jól megcsináltam reggel a két szendvicset, és ott maradt a konyhapultom.
2: Úgyhogy jártunk mi is néhány
3: szóval. Úgyhogy most ott csücsül otthon a konyhapulton a két szendvics, úgyhogy igen, most
2: jó lesz az még, mikor hazaérsz.
3: Ó, hát nagyon.
1: Igen. Na! 0636-os 980-980-0 éledezik-e üzenőfalunk? Nem.
2: Éledezik, de ha Gézu nem küldött nekünk most újat.
1: De az előbb jött.
2: Igen.
1: Tényleg, várjál. Figyeld meg. Ugye?
2: Tényleg. Csak mert előtte küldte azt, hogy az ő nem csak nekünk küldött, hanem egyéb műveit összegyűjtötte, és van egy oldal, ahol el lehet olvasgatni gzu.hu, tehát gzu.hu oldalon. Egyébként az életképek, félpercesek, hajkuk mellett novellák, versek is különböző füleken olvasgathatók. És akkor pont gondoltam, hogy mert reggel nem küldött ehhez külön sajátot, hogy exkluzivitást kérünk a megjelenésre, hogy továbbra is csak várjuk, hogy küldje nekünk Gézuk az övéjét. Na mindegy, utána később azért érkezett, akkor mondd el gyorsan.
1: Azért az hősség, már zárójel, van ilyen szó, zárójel bezárva, hogy éjjeli műszakból veletek kelek.
2: Van ilyen szó, csak csinálni kell.
1: Hősség.
2: Készíteni.
1: Egyessel a nagy meleget jelenti.
2: Hősség? Igen, persze.
1: De ez csak azért alkotta meg, hogy a hajkúnak kijöjjön, nem?
2: Ez talán éppen nem, de vagy nem emiatt, de én nagyon szeretem az ilyen kreatív szóképzéseket. Okay. Úgyhogy
1: más üzenet? Semmi? Közlekedés? A BVSC-nél hasít, az M3-as bevezető, ezt a bankdíler megírta,
2: viszont
1: az igaz.
2: A Hungária az nagyon akadós, egy hallgató azon bosong, hogy hát ő azt gondolta, hogy a rövid héten még az is eltávozik, az utolsó igazi Szabis héten, aki eddig itt volt.
1: Aki ehhez eddig képest, utat épített.
2: Igen, ehhez képest a Hungárián most is komoly lassulások vannak, és ideges autósok. Ezt most csak emlékezetből mondom, de valami hasonló volt a lényeg.
1: Jó, akkor menjünk a Budapest rovatra.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
4: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Hát tegyük már ide akkor még a kiegészítést a bankdílernek, jó? Mert a Szondi utca végét megnyitották a körút felé, befejezték a felújítást, budapesti hír.
1: A közlekedési káosz térképen mutatjuk a lezárásokat kezdetű cikkre kattintottam rá a budapesti rovatunkba, de hogy ezt hogy fogom térképen mutatni rádióban a lezárásokat, ezt nem tudom, de egy biztos, a szokásosnál nagyobb lezárásokra és forgalmi rend változásokra kell készülni a fővárosban közlekedőknek augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából és az ahhoz kapcsolódó rendezvény sorozatok miatt. A BRFK és a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása alapján jelentős rakparti és hídlezárásokra, kiterjedt megállási tilalmakra kell számítani. Az elszállított járművek tulajdonosa külön zöld számon érdeklődhetnek, még a közösségi közlekedés választókat sűrített járatok és éjjel fél háromig közlekedő metrók is segítik, úgyhogy a BKK honlapján biztosan lehet erről tájékozódni, mégpedig a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon. Természetesen ékezetek nélkül a nemzeti ünnep.
2: Gyakorlatilag minden nagy vidéki városban lesz éjjeli hazautazásra lehetőséget adó vonat is.
1: Miközben... A bagoly.
2: Igen, nem. Nem, a bagoly az kimaradottan a balatoni éjszakai, ja, állandó nyári éjszakai vonatok, az a főidény menetrendben van folyamatosan. Ez meg kimondottan a tűzije. Tehát miközben butítjuk a tűzijátékot és elkezdjük kivezetni, most rárakjuk a legnagyobb, de jó egyébként, tehát ez eddig is lehetett, illetve kellett volna. Ha lehetőség szerint, akkor vonattal jöjjenek inkább föl Budapestre az emberek. Ugye 5000 forint egy napi jegy, ha úgy veszed, az egész országra érvényes napi jegy. Tehát gyakorlatilag Kisvárdáról el tudsz jönni
1: 5000
2: forintért oda. Bárhova el tudsz menni, akár egész nap tudsz utazni, mert van napi jegy. De egyébként, amit a legkevesebben ismernek, nem ide tartik, csak eszembe jutott. Mert látom, hogy veszik az emberek a 600-800 forintos jegyeket, meg mennek utána vele vissza. Megyén belül van ezres. Tehát megyén belül 1000 forint a napi jegy, ami érvényes minden buszra és vonatra. Nem a helyi tömegközlekedésre értelemszerűen nem, de ezt meglepően kevesen ismerik. Egyszer-kétszer láttam, hogy a buszsofőr erre fölhívja a figyelmét az utasnak, de amúgy meg ennél drágább jegyeket is simán kiadja nélkül, hogy szólna, hogy amúgy van egy ilyen. Kevesen ismerik.
1: Na, megújulnak a jegyautomaták, ha már ugye jegyekről lett szó. Több mint 10 év után teljesen megújítottuk a BKK automaták hálózatát. 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körülön felújítottuk, jelentette be a főpolgármester a Facebookon, ezért aztán Benedekék korosztály erről mit sem csinál.
2: Nagy kijelzős. Nem mintha izgatna, mert általában már telefonon használom én is. A nagy kijelző az nagyobb betűt is jelent, vagy föl kell raknom a szemüvegemet, hogy
1: fel kell raknom. Ez
2: jó,
1: a biztos.
2: Köszönöm szépen, erre voltam kíváncsi.
3: Nem, mert gondolom, jobban fog működni az érintőképernyő, normálisan lehet látni.
1: Hogy én azt, hogy idegesítettem.
3: Igen, azt. Hogy nem kell 42-szer megnyomnod, hogy egyszer beérzékelje, meg hasonlók. Legalábbis remélem, hogy ilyesmiket nyújt azért majd az új automata.
1: Kérlek szépen.
2: Amit soha nem fogsz használni, mert telefonon veszette is egyet, gondolom.
3: Általában, de egyébként nem feltétlenül mindig, mert van, amikor az automata kézre esik, vagy gyorsabb, mert azért még van, hogy azért a Budapest Go meg a MÁV app azért még lefagy rendesen, és semmit nem lehet rajta csinálni. Bár ez, hála az Istennek, most már egyre ritkább. Meg egyébként az tök jó rendszer, hogy mind a kettőben mostanában olcsóbbak a jegyek direkt. Tehát, hogy például a MÁV-on most a jegyet is a jegyre is rá van írva, hogyha papír alapon veszed, hogyha az appon keresztül veszed, akkor nem tudom, hogy 10%-kal olcsóbb.
2: Hát talán már csak 5, de...
3: Lehet már csak 5, de hogy ilyen, tehát ilyen tök jó amúgy, hogy így erre is fektetek.
1: Pedig, amióta üzembe helyezték ezeket az automatákat, 442 milliárd forint forgalmat csináltak. Az nem kevés, de akkor még ugye nem volt applikáció.
2: Mi az összehasonlítási alap? Mert ugye semmi. Önmagában semmit nem mond egy ilyen szám nyilván. Azt mondja, hogy egy fontos változás még a tömegközlekedésben, hogy a 81-es trolit meghosszabbítják, és Zuglónak lesz közvetlen kapcsolata ide, hozzánk, mellénk, Dózsa György út metróállomás. Ez egy társadalmi egyeztetés után folytán viszik ezt véghez, a hónap végén indul a meghosszabbított 81-es a Kassai térig az eddigi útvonalán közlekedik, utána viszont az Erzsébet királyné útja érintésével Mexikói út kisföld alatti csomóponton keresztül, és az újonnan kiépített felsővezeték az állatkerti deltán keresztül éri el majd az új végállomást, a Dózsa György út metróállomás csomópontot.
1: Aztán,
2: ez majd hamarosan indul.
1: Hát egy elég lesújtó hír. Tegnap már érintőlegesen foglalkoztunk ezzel. 2035-re 40 ezer budapesti fa fog veszélyessé válni. Ami a nagyobb baj, hogy lecserélni őket nincsen pénz. A fővárosi önkormányzat évente 2000 fát tud veszélymentesíteni. Jelenleg 11 ezer fa van közel ahhoz, hogy veszélyessé váljon, ám a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá fognak válni az árvizek. Egy fontos budapesti beruházás azonban azért rád, mert az előző kormány átcsoportosította a pénzt másra. Az extrém időjárási jelenségekhez való alkalmazkodásban a legtöbbet az önkormányzatok tudnának segíteni a városlakóknak, ehhez viszont szemléletváltás kell, meg pénzügyi és jogi változás is. Kiemelten igaz ez a zöld felületekre, amik menedéket jelentek a forrosságban, a költségvetési forrásokért és a társadalmi figyelemért folyó versenyben viszont mindig a legrövidebbet húzzák. Ez a portfólión van egy írás erről, Bardoczi Sándor beszél a kilátásokról, amelyek, mint hallható, nem túl rózsásak. Na, és akkor még egy, ha már Zalakocka volt, és még nagyon fővárosi rovat, ugye a Habos Isler, mint olyat, azt említsük meg, mert hogy az egyik hallgató megírta, hogy Jászberény környékén pedig Habos Islert is lehet kapni.
2: Én és csak ott?
1: Hittem is, meg nem is. De hát van egy kollégina, aki nagy rajongója a Habos Islernek, és onnan származik, úgyhogy ő hívta fel előbb a figyelmemet, úgyhogy én ezt lecsekkoltam, és tényleg van ilyen, hogy Habos Isler, és csak ott Jászberény környékén kapható, úgyhogy ilyen regionális kincseink vannak, anélkül, hogy mi itt a fővárosban tudnánk róla. Na, menjünk akkor tovább, és utána óriási rendszám mizéria körvonalazódik, úgyhogy azt fogjuk megnézni, hogy ennek mi áll a hátterében.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Nagyon örülök, hogy egy közös téma mindenképpen van a hallgatókkal, ez a zene. Most éppen mi ez a tötyi-mötyi zene? Kérdezte valaki. Hát az előadó művészek biztos most nagyon megsértődtek, ők a The High Hawks formáció volt. Erről bővebbet Kántor Endrétől kérdezzetek, mert én csak perc-másodperc alapon választom a zenéket, nem előadó vagy egyéb ilyen cifraságok, és néha vannak határozott elképzeléseim, mind az 5 számot, amit szeretek, azt néha beszoktam rakni, ha nagyon elgurul a gyógyszer. Na! De menjünk is tovább, mégpedig az újságolvasók bármilyen formában fogyasztják is a híreket, valamiféle rendszám körüli púrparlét biztosan érzékeltek, hogy mi ez, hogy miért fontos az, hogy milyen rendszámmal közlekedik egy autó, trikolóros vagy nem trikolóros, ezt fogjuk megfejteni dr. Csernus Gábor ügyvéddel. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Hát mi az ördög történik a rendszámokkal? Miért nem jó ez a mostani? Vagy mire nem jó a mostani?
4: Meg kinek nem jó a mostani?
2: Tele vagyunk kérdésekkel.
3: Én meg tele vagyok válaszokkal, úgyhogy így akkor teljesen jók leszünk. Én avval kezdeném, hogy igazából ez a rendszámos kezdeményezés, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ez hogy történt ez az egész. Ez régen nem a rendszámokról szól, ez arról szól, hogy egy régi rendszám mögött mindig van egy család, egy autó, egy nyaralás, vagy egy gyermekkori emlék, és így mindenki ezeket a forgalmi rendszámokat hozzá tudja kötni valamihez. És mi gyakorlatilag ezeket a történeteket szeretnénk megőrizni, mind fizikai formában, mind létrehoztunk egy közösségi archívumot, hogy valaki a régi Trabantját fel tudja tölteni, Warburgját, bármit, és akkor kronológiai sorrendben, a rendszámokkal kapcsolatban, amit kérdeztetek, hát akkor elmondom, hogy most mi van rendszámügyben, mi nincs rendszámügyben. A trikolor rendszámokat 1990 augusztusa és 2004 áprilisa között adták ki, és Sípos László barátunk egy petíciót indított.
2: Bocsánat, csak hogy be tudjuk azonosítani, ez a bizonyos trikoloros rendszám, ez az, hogy egy magyar zászló H betű, és utána volt ez a három betű, három szám kombináció.
3: Igen, ezt hívja úgymond a slang trikolor rendszámnak. És nagyon sokan, akik veterán autóznak, youngtimeresek, vagy esetleg csak ragaszkodnak egy régi kombinációhoz, illetve még emlékeznek, amikor a Merkurba átvették ezt a gépjárművet, ők szeretnék, hogy ezek a karakterek megmaradjanak a korhű és utcaképbe illő trikoloros rendszámmal. Uh-huh. Ez nem, tehát hogy a kezdeményezés nem arról szól, hogy mi ragaszkodnak sokan egy forgalomban nem lévő rendszámhoz, hiszen ezek forgalomban vannak. Sípos László barátunk indított egy petíciót, amit most néztem reggel, most már közel 7000-en aláírtak, és akkor ezt is kifejtem jobban, csak hogy a rádióhallgatók is értsék, aki nincs annyira benne a témában, hogy mi nem egy régi rendszámtípus szeretnénk visszahozni, hanem arra tettünk javaslatot, hogy a már forgalomban lévő rendszámoknak az újragyártását engedélyezzék. Tehát gyakorlatilag, hogy mindenki számára érthetővé tegyem.
2: De hát, ha nekem a régi forgalmi rendszámú autóm nem tudom, kivonásra került a forgalomból, én nem tehetem, vagy nem ez a cél, hogy én ezt visszahozzam, és akkor más...
3: Gyakorlatilag most egy olyan tendenciát látunk, hogy igen, azt szeretnék, hogy új legyen, viszont nagyon sokan ragaszkodnak hozzá a régihez, és én ügyvédként egyébként nagyon ritkán találkozom olyan esettel, amikor gyakorlatilag nincsen ellenérdekű fél. Tehát, hogy itt tízezrekről beszélünk, akik ezt szeretnék, hogy így legyen, és senkinek az érdekét igazából ők nem bántják. Jellemzően ők igen igényesek a járművükre, és nekik ez egy korszakot
2: megvan
3: jelöl.
2: Megvan valakinek, csak hogy még jobban értsük a dolgot. Van valakinek, megőrizte az első Trabantját, van ilyen belügy, miniszter is, ugye, mit ad Isten, trikoloros rendszámmal kezdődött, egy idő múlva egyszer csak előírják neki, hogy ezt a trikoloros rendszámot cserélje erre az Európai Uniós zászlós 4 betű, 3 számos kombinációjú rendszámra, ugye? És ezt akarjátok, hogy de hát ez forgalomban van, miért ne lehetne ugyanazt a rendszámot megkapni az idők végezetéig, ha forgalomban van az autó?
3: Így igaz, és ha ugyanarra a személyre gondolunk, akkor ennek a belügyminiszterünknek egy szép Warburgja is van, és pontosan, ha már témánál vagyunk, akkor például mindenki emlékezhet a 90-es évek legendás, vagy híres, vagy hírhet bites kombinációjára. Úgyhogy tehát, hogy ezek a betűk igazából egy történetet is hordoznak magukban. És én a petíció után...
2: Várj egy pillanat. Persze. Most nagyon leegyszerűsítettük a trikoloros rendszámra, de hát a szocializmusban meg megint más rendszám volt, és lehet, hogy van olyan rendszám is, ami abban érdekelt, hogy ez a szocializmus idején lévő rendszámok is maradjanak? Ilyenről is van? Tudomás?
3: Én azt tudom elmondani, hogy a téma két nagy szakértője, Passa Gábor és Hajdú Richárd barátom, ők szerkesztik a kétbetű négyszám.hu-t, ők az 1958 és 1990 közötti forgalmi rendszámokat gyűjtik társoldalként, úgyhogy az ezzel kapcsolatos kérdésekkel kedves hallgatók, illetve ti is hozzá tudtok fordulni, de a két... Igen.
5: Most, figyelj! Most erre nincs lehetőség, mert van lehetőség jó pénzért mindenféle számkombinációk előállítására, tehát itt az újdonság az lenne, hogy akkor a régi típusú, régi betűtípus lenne? Egyik kérdés, másik kérdés, nem egyszerűbb rárakni egy trikolor matricát, azt meg vagyunk.
3: Ez szabálytalan. Ez a hatályos jogszabályok szerint egyébként egyedi azonosító jellel való visszaélésnek minősül, úgyhogy ezt így ügyvédként senkinek nem javasolnám.
5: Értem.
2: Ajaj. Köszönjük, Gábor! A másik, hogy az oldtimer rendszám mint olyan nem oldja meg ezt az egész problémát? Vagy már az is Európai Uniós lobogós?
3: Igazából az oldtimer kérdéskör ott ugye át kell menni egy minősítésen. Ezeknek a kocsiknak jellemzően nem mindegyik van olyan korban, ez az egyik, a kettő pedig, hogy nincs olyan állapotban feltétlen minden olyan autó, hogy oldtimer vizsgát kapjon, és harmadik, nem is életszerű, hogy Pista bácsi, aki Csabantjával járkál vidéken, ő oldtimer vizsgára fogja vinni, egyszerűen csak szeretne elmenni A városból a B városba. Mm-hmm.
2: Oké, hol tart ez a petíció, kinek címeztétek ezt a petíciót, kaptatok-e választ, mert a magyar sajtó megelőlegezte, hogy a minisztérium azt mondta, hogy hát ez a szabály alól meg nincs kivétel, marad az uniós rendszám egyedül és kizárólagosan.
3: Ezért nagy szerencse, hogy mi nem a magyar sajtót, hanem Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kérdeztem, nyílt levéllel fordultam hozzá, hivatalos formában még nem érkezett válasz, de én informális úton azt tudom, hogy a miniszter mindenben támogatja a törekvéseinket, csak nyilván ugye az országban kialakult akár asszály, paksi helyzet miatt nyilván rengeteg teendője van, tehát amikor oda fogunk jutni, akkor ez asztalra fog kerülni igazából. Uh-huh. Ez a petíció része, ezt most 7000-en aláírták, aki szeretné támogatni, az a petíciók.com honlapon megtalálja, trikolor rendszámok újragyártása címen, ez az egyik fele. A másik fele az pedig a trikolorrendszám.hu, ahol létrehoztunk gyakorlatilag egy közösségi adatbázist. Azért csináljuk, hogy élmények derüljenek ki, hogy valaki föltölti a régi Csabantját, hogy itt voltunk nyaralni, valaki meg felismeri. Vagy ha valaki keresi, most például a Facebookon nagyon nagy reneszánszát éljük annak, hogy valaki keresi a nagypapájának a Warburgját, oda feltölti, hát ha valaki teljesen véletlen megtalálja.
5: Aha. Mm-hmm. Egy utolsó kérdés, ezt ti ugyanabban az árban szeretnétek, így úgymond kvázi választható szolgáltatásként, vagy pedig vállalva annak a megfizetését, ami mondjuk most is a különleges rendszámok, vagy választott számkombinációk, vagy nem tudom mi ennek a neve, hogy akkor azt is mondjuk szívesen kifizetnétek érte?
3: Hát azt azért nem tudom sokak nevében mondani, hogy szívesen többet fizetnének, mint amennyi elvárt, viszont azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Bank is pontosan ugyanannyiért cserél ki egy szakadt 2002-es pénzt, illetve egy szakadt 2010-es. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy pluszt kérnek, hanem egy meglévőt szeretnének újra. Tehát, hogy álláspontom szerint ennek ugyanannyinak kéne lenni a költségének, tehát az újragyártás költségét kéne megfizetni. Aha. Ez az én álláspontom.
2: Arra szerinted nyílik esély, hogy nem tudom én, már nincs meg ez az autóm, de meg máig beégett, hogy mi a rendszám az első autómnak, és nosztalgiából én ezt legyártatom. Nem autóra rakni, csak hogy ott legyen. Arra azért van lehetőség?
3: Vannak ilyen cégek, akik foglalkoznak ilyennel, azt fontos megjegyezni, hogy forgalomban nyilván nem helyezhető, de hobbi célra igen.
2: Okay.
3: Úgyhogy amit említettetek, abszolút ez az időutazás, illetve az, hogy tényleg egy ilyen közösségi élmény. Nosztalgia.
2: Ez egy kedves dolog, nem egy ilyen irgumburgum petíció, ez meg nem...
3: Nem, mi abszolút is... És azt is el szeretném mondani, egyébként a rendszámmániások között rengeteg az ügyvéd, de hogy mi nem kikényszeríteni szeretnénk valamit, ha egyébként több mint 10 ügyvéd kolléga segíti a munkámat, hanem javaslatot teszünk. Tehát, hogy lehetne valamit jobbá tenni, és és igazából mi így indultunk.
2: Az a fontos mondat, ami az elején hangzott a szádból, hogy nincs ellenérdekelt fél. Tehát, hogy igazából nincs kivel vitatkozni, mert hogy ezt szeretnétek, miért ne lehetne, egy szabályt kéne hozzá igazítani, és slusszpassz, és akkor egy kicsit talán jobb hely lenne az ország. Ugye? Valami
3: igazából, igazából nekem több ilyen meglátásom van, csak egy gondolat, hogy gyakorló ügyvédként ugye a közös tulajdon megosztása iránti pereknél nagyon sok a rossz hiszemű pervitel, avval kapcsolatban pedig az igazságügyi miniszternek írtam, hogy erre is kéne valami szabály, hogy valaki ne tudjon a rossz hiszeműségére, illetve a joggal való visszaélésére hivatkozni, hogy abból előnyt szerezzen. Tehát én próbálok tényleg olyan területeket felkarolni, amivel igen jobbá tudom tenni. Okay. Hát én úgy gondolom.
2: Hát beszámoltunk róla, talán mindenki érti is, hogy miről van szó most már. Köszönjük szépen, és akkor sok sikert az erőfeszítéshez, meg hát a miniszter úrral való egyeztetésekhez is.
3: Nagyon szépen köszönöm, köszönjük.
2: Köszönjük szépen, szép napot.
3: Sziasztok, köszönöm. Szép.
2: Szia. Dr. Csernus Gábor ügyvéddel beszélgettünk az úgynevezett, mint megtudtuk, trikolor rendszámok ügyéről.
5: A Habos Islerről pedig
2: micsoda?
5: Megtudtuk.
2: A Habos Isler visszatér?
5: A Habos Isler visszatér. Megtudtuk, hogy szolnoki találmány, egészen konkrétan Hegedűs László szolnoki cukrászmesterhez köthető, aki a 60-as években a megmaradt tojásfehérje felhasználására találta ki ezt a különlegességet, méghozzá az egykori Kádár cukrászdában. És akkor ezt töltötte meg Megylekvárral, és gazdag főtt tojásabbal, és csokimázott tetejére. A Street Kitchen is írt róla, és derítette föl az eredetét. Mi annak után, azután keresgéltünk rá, hogy több hallgató is írta, hogy ott bizony, ezt bizony Szolnok környékén kell keresgélni az eredetét.
2: Ez igen, ma is tanultunk valamit. Bezzeg előlem, elhallgatták a részleteket, hagyták, hogy bekorcsoljázzak erre a vékony jégre. Hát igen, együtt összefogással tegyük éhessé ma reggel Benedeket, mindenki megírhatja azokat az élelmiszereket, amelyek regionálisan ismertek, országszerte viszont kevéssé.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
7: chatbot.
6: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
7: chatbot
6: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
7: Nem bot, és nem jó vele beszélni.
6: 2.
7: A chatbot nem más, mint korunk rettegett szörnyetege, az AI, a mesterséges intelligencia.
6: 3.
7: A chatbot régen egy munkanélküli orosz tanár, azután egy indiai férfi volt, ma meg egy adatbázis, ami kulcsszavak alapján használhatatlan válaszokat ad.
6: 4.
7: A chatbot ugyanolyan hülye, mint a navigáció, csak a navigációban lehet olyan upgrade-et venni, amiben vagy a Darth Vader, vagy a Snoop Dogg mondja, hogy take a motherfucking left.
6: 5.
7: A chatbot még mindig jobb, mint egy vízzeres adminisztrátorral vitatkozni.
6: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
8: Kritika? Miről beszélsz?
6: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat. Hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
9: 50-50. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
9: Millás reggeli.

0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: Hát Jakab Győző mozgó ember, ezek szerint boldog ember, hogy mennyire boldog, azt mindjárt meglátjuk, de lehet, hogy nem lesz annyira boldog, mert most megakasztjuk a haladásban.
2: Nem akasztjuk őt, meg, dehogy is, szerintem
1: nem
2: akasztjuk meg.
1: És emiatt oda a rekord, mert neki rádió interjút kell adni, de majd ezt mindjárt kifejti. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy állunk, hogy állunk?
3: Halló! Pont a legjobbkor hívtatok, mert magamtól is megálltam, most értem ide Ópusztaszerhez, és most fogom, ha megtalálom a helyét, most fogom beütni az Ópusztaszeri pecsétet a füzetembe. Tehát most éppen egy helyben állok.
2: Na, szuper! Tehát 49. nap, teljes kékkör, rekordidő alatti végig gyaloglás. Amikor tavaly szembe találkoztunk teljesen véletlenül, akkor 50 hány nap volt a terv, hogy körbejárd az egész országot végig a kékjelzésen?
3: 55 volt a tervezett tavalyra is, és idénre is, de ezt csak azt mondom, hogy hivatalosan így jelentettem be. Igazából tavalyra is már ez a 49 volt az igazi terv, csak tavaly is, meg idén is meg szerettem volna várni, hogy eljussak a feléig, mert féltem attól, hogy mondjam, túl nagyképűnek fogják tartani az emberek ezt a 49 napos rekordkísérletet, ugyanis a jelen pillanatban a leggyorsabb teljesítés, amiről én tudok, az 57 nap. Tehát, hogy nem pár nappal javítanám meg, hanem egész pontosan 8-al. És ettől egy kicsit tartottam, hogy negatívan fogják fogadni, és milyen negatív energia jön ebből, hogy biztos nem fog sikerülni, ez létezhetetlen, hasonló dolgok, és akkor emiatt megvártam a felét, és tavaly is megvártam volna felét, akkor mondtam volna ezt a 49.
2: Tavaly pont, amikor hívtunk és beszélgettünk erről, akkor a Kaphegyen volt az a bizonyos megbotlás, amiatt föl kellett, hogy add végül is sérülés miatt. És utána én valahogy éreztem, hogy te neki fogsz vágni, és még nagyobb lelkesedéssel. Neked is ez mennyideig tartott ezt eldönteni, vagy amikor biztos lettél benne, már rögtön abban a pillanatban, vagy utána hetek, vagy hónapok, vagy hogyan alakult ki, hogy akkor
3: hát abban
2: csak
3: a pillanatban
2: azért is.
3: Ahogy ott felálltam. Ahogy ott felálltam, akkor eldöntöttem, hogy ha ki tudok jönni abból a sérülésből, akkor még nem tudtam, hogy mennyire komoly a sérülés. Volt egy olyan érzésem az első pillanatokban, illetve az első napokban, hogy újra elszakítottam az érszalagomat, mert ráadásul az a lábam csavarodott ki az esés közben, amit egy évvel korábban műtöttek, és az fájt nagyon, de utána kiderült, hogy ez csak egy ilyen csak egy nagyon komoly rándulás, de szakadás nem történt, ezért igazából, hát ahogy felálltam ebből az esésből, már ott a Kaphegyen én eldöntöttem, hogy ha törik, ha szakad, ezt meg kell csinálni, ha egyszer belefogtam, akkor és kezdem
1: hát figyelj, itt most ti benfentesként beszélgettek, én meg a boltba is autóval járok, úgyhogy egy néhány laikusnak tűnő kérdést tegyek fel neked.
3: Hallgatok.
1: Hogy néz ki egy nap? Hogy tervezed? Nem tudom, hol alszol? Mit eszel? Mi van, hogyha rossz idő van? Mi van, hogyha valami történik? Lásd ugye az előbbi esést. Ilyenkor valakivel kapcsolatba állsz, vannak veled kísérlők, szóval egy ilyen átlagos napot vázolj fel, hogy el tudjuk képzelni.
3: Igyekszem. Tehát átlagban 5-25-kor keltem minden reggel, hogy a reggeli hűvös időt azért egy picit kihasználjam, azt az első pár órát, amikor még nincs rekkenő meleg. Reggel akkor van nekem egy ilyen reggeli rutinom, hogy magamhoz térjek, ha volt a szálláson kávé, ittam kávét, ha nem volt, akkor mentem az első lehetőségig, ahol tudtam kávét inni. Néha ez volt olyan, hogy 35 kilométert kellett menni aznap az első kávéért, volt ilyen nap is. És akkor utána aztán elindultam, hát most időjárástól nem tettem függővé az indulásomat. Két reggel volt olyan, amikor már reggel esett az eső, akkor is el kellett indulni. Illetve hát az időjárás előrejelzés nagyon-nagyon sok napra mutatta, hogy 37-38 fok lesz azon a területen, azokon a napokon is elindultam. Ami a táplálkozást illeti, hát napközben ilyen csupa egészséges dolgokat tudtam enni, vagy tudok enni, ilyen péksütemény, kakaós csiga, sajtos pogácsa, tehát ilyen nagyon-nagyon egészséges dolgok.
1: Citromos minyon.
3: Igen, igen. És este próbáltam főtételhez jutni minden este, hogy azért az energiának legalább egy része, amit elégetek, az vissza legyen pótolva, ugyanis úgy nagyjából az órám úgy számolta, hogy egy-egy ilyen napon 5500-7000 kalória azért elégett. Hát visszapótolni, ezt most nem számoltam, mert soha életemben nem számoltam a kalóriákat, de így szerény véleményem szerint nagyjából ilyen max. 3000-et sikerült visszapótolni.
2: Jó, de mennyit, elég komoly kalória deficitben. Mennyit fogytál?
3: Hát ez majd ma este kiderül, ha hazaérek és megmérem magam. Én azt mondom, hogy ilyen 5-6 kilót. De az is lehet, hogy többet, nem tudom.
2: És a vízzel...
3: Egy valami biztos megnőtt a szakállam, mert azt nem borotváltam közben, de a testemről szerintem, igen. Nem csak a zsír, hanem az izom egy része.
2: Igen, mennyi vizet tudtál magaddal vinni, mert itt azért az valószínűleg egy 7-8, nem tudom, 9-10 liter sacra elfogy ilyen hőségben, amikor annyit meg azért nem szoktál. Az egész tuccod is játszani kell minden egyes kilóval, inkább minden egyes grammal, hogy ne legyen túlsúly. Hogy oldottad meg a vízpótlást?
3: Átlagos napon 2 liter víz volt nálam. Amikor így láttam előre, hogy problémás nap lesz, akkor 3 liter vízzel indultam neki, mert igen, az a legnagyobb súly talán, igen, a folyadék.
1: Mit visz magával ilyenkor a túrázó?
2: És aki fogyott, vagy akkor az nem elég?
3: Hát igen, tegnap is volt, hogy 30 kilométeren keresztül nem volt vízvételi lehetőség, és tegnap már a 3. liter vizes palackom nem volt megtöltve, tehát akkor ilyenkor nincs más választási lehetőség, fejben el kell dönteni, hogy akkor viszont itt végigcsináljuk a 30 kilométert 2 liter vízzel, és tegnap is azért itt az Alföldön 34 fok volt, meleg volt, igen.
1: Mi van még a batyuba?
3: Például itt van a számítógépem, mert én igaz, hogy hivatalosan szabadságon vagyok, de azért esténként után kellett követni a dolgokat, ugyanis értékesítőként dolgozom egy ilyen multinacionális cégnél, vegyipari cégnél. Az egy elég komoly súly. Oké, nagyon-nagyon könnyű számítógép, de hát egy számítógép az itt van. Ezen kívül, tehát tisztálkodási szerek, elsősegély, csomag, csereruházat estére, tehát egy ruhában csináltam végig a túrát, és minden este kimostam a túraruhámat, de viszont estére akkor volt egy váltóruha, hogy azért tisztában legyek este is.
2: Bakancs vagy túracipő? Hát,
3: terepfutócipő. Terepfutócipő a hegyes részen. Most ezt lecseréltem egy ilyen aszfaltfutóra itt az Alföldön. Itt elég ez is. Poros, aszfaltos.
1: Ezt hogy kell elképzelni?
2: De futni nem lehet, belefutni nem lehet. Ugye külön van a gyalogos teljesítés, ugye meg a futó teljesítés a kéken.
3: Nem, ezzel a nagy táskával, tehát azért nekem elég komoly, nem mértem le, sokan kérdezték, hány kilós a táskád, nem mértem le. Én azt satszolom, hogy nagyjából egy 15-16 kilós táskával nyomtam így végig. Ebben azért, hogy mondjam, a térdeimnek nem esett, és a gerincemnek se esett volna jó, ha ebbe így belefutogatok. Egyébként teljesítménytúrákon pici hátizsákkal szoktam futni is egy részét a távoknak, de itt azért belefutás nem volt. Igen, tehát a teljesítési idő, ezt én így valahogy így fejben szétválasztottam, hogy van egyszer egy futásos rekord, Szarvas Mátyás tartja ezt a rekordot, 35 nap alatt futott a körbe a kékkört, tehát itt egy komoly asszisztencia áll ilyenkor mögötte, 2-3 ember gondolom, akik a frissítéseket napközben megoldják, és ő csak egy pici futó hátizsákkal csinálta végig. Természetesen ez lehet, hogy nem, hogy lehet, biztosan még nehezebb, azért napi, azt hiszem, hogy ehhez ilyen 70-80 kilométert kell futni, hogy meglegyen 35 nap alatt. Nekem idézőjelben csak 53 kilométeres átlagot kell mennem naponta a nagy hátizsákkal, de nem, ebbe futás nem igazán fér bele.
2: Valami kaland? Nem mondtuk el, bocsánat, hogy miért pont 49 nap alatt?
3: Hát ez ilyen számmisztikai dolog. Egyrészt idén leszek 49 éves, októberben. Ebből adódik, hogy 77-ben születtem, 7x7, ugye 49. Így akkor abból a szempontból is kerek lesz, hogy 7 hétig tart a túra, 7 kerek hétig. Illetve hát még aztán eszembe jutott így a népmeségből ez a 7-7 országon és azon túl jártam. Bravo. Ami szintén igaz, hogy körbejártam az egész országot, és mindenfélét láttam.
2: Na, kalandra, nagy kalandra vagy
1: valami kíváncsi? Valami elszabadult kóborkutya, erdőből előbukkanó vízibivajok, nem tudom én, orvadászok az erdőben.
2: Utolsó aki... előtti nap előbukkanó autós, ezt már olvastam tegnap.
3: Az utolsó, igen, az utolsó az volt. Kutyákkal, hála Istennek, ilyen elszabaduló kutyákkal, csak kis testűekkel találkoztam, akik azért féltek tőlem, tartottak tőlem. Nagy testűekkel nem. Vaddisznó, igen, volt, de hát ők is félnek az embertől, tehát nem szabad támadólag fellépni feléjük, és akkor igazából ők menekülnek. De hát tegnap igen, volt egy ilyen esetem, hogy településen belül nagy mágocs, gyalogátkelő hely, messziről látom, hogy jön a kocsik 20-30 méter, én visszavettem a fejemet a menetirányba, hogy megyek tovább, és akkor egyszer csak hirtelen fékezés mellettem, azt hallottam, és megkoppan a botom, tehát a sofőr nem vette észre, hogy én jövök át a gyalogátkelő helyen, és hát majdnem elgázolt így egy nappal a vége előtt.
2: Igen,
3: most már az autókra is extra odafigyelek. Mm-hmm.
2: Utolsó igen, nap, elindultál, úton vagy, mennyi van vissza, illetve meghirdetted, hogy lehet hozzá csatlakozni, és egy nagy bulivá válik, igen. Utolsó sok és utolsó kevés kilométerekre, hol, merre, kik lesznek, hogy néz ki az utolsó nap, a befutó?
3: 11,5 kilométert mentem már, 38 kilométernél van a vége, tehát nagyjából még akkor, jó számolom, 26 körül van a Szatymazig, az utolsó pecsételőpontig, és akkor ott írtam ki egy ilyen eseményt, hogy ott Szatymaznál, illetve Szeged szélénél, Kiskundorozsmánál, meg egész Szegeden belül lehet hozzám csatlakozni. És hát majd meglátjuk, hogy hányan jönnek el, pár ismerős, ismeretlen visszajelezte, hogy ott lesz. Meglátjuk, hogy mennyien leszünk. Ez volt úgymond az álmom, hogy egyedül indultam el, és akkor ismerősökkel, követőkkel érkezzem haza.
1: Uh-huh. Jó, hát nem beszéltettünk tovább, nehogy aztán tényleg a rekord sútba kerüljön itt, mert feltartunk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor sok erőt, kitartást még itt az utolsó.
2: Aztán majd mesélj arról is, hogy mi lesz utána, mert is egy érdekes kérdés. Mármint legközelebb majd, akkor megkérdezünk.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Megelőlegezve a mai befutóz, akkor gratulálunk a rekordhoz, meg az egész úthoz, és reméljük, hogy kedvet csináltál a kék túrázáshoz. Én is ezt szoktam mesélni mindenkinek. Úgyhogy
1: mert lehet így is. Hajrá, Győző! Köszönjük még egyszer!
3: Szia. Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Minden jót, sziasztok!
1: Jakab Győző hosszú távú túrázóval beszélgettünk, aki valószínűleg nagyon nagy valószínűséggel 49 nap alatt járja le az országos
2: kéktúrát. Az egész kéktúrát, igen.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
1: Megjött Schmidt-Andi, aki híreket fog mondani, de a 0636 98 098 0-ra lehet addig mindenféle óhaj-sóhajt, panaszt, kritika, észrevételt is közzétenni. Még egy kicsit szaporítom a szót, mert éppen akkorát ásított, hogy majdnem lenyelte a stúdiót a hírolvasó, illetve cicahátat is alakít, és ugye hát a bemelegítésre nagyon nagy szükség van, mielőtt komoly problémák lennének az intonációval a hírek alatt, de úgy látom, hogy harcakész a kollégina, tehát Schmidt-Andi és a hírek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, az Árpád út közelében a Károly István utcánál sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér közelében, a Kiskörúton pedig az Asztóriánál. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, mert távhővezetéket javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác utnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Több beruházás kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Közel 60 milliárdot fizet vissza a Duna aszfalt az államnak. Csökken Donald Trump népszerűsége. Szeles, de napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a Láng gépgyár és a Klubaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Vitézi hozzátette, ezzel az önkormányzatok visszakapják jogaikat az érintett fejlesztéseknél. 59 milliárd forint előleget térít vissza a Duna aszfalt a Mohácsi Duna híd beruházásához kapcsolódóan. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt kifizetett előleget, műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. Vitézi szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. Videóval is segíti a vállalkozásokat a NAV a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy 10 éves kislány és két felnőtt is megsérült, több épületben károk keletkeztek. Ismét csökken Donald Trump népszerűsége. A Reuters Ipsos friss felmérése alapján az amerikaiak 33%-a elégedett az elnök teljesítményével, míg 64%-uk elégedetlen. A visszaesés hátterében elsősorban az állhat, hogy a válaszadók többsége tart az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódásától. Trump támogatottsága augusztus elején még 35%-on állt.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő, holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúcshőmérséklettel.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
12: 27.
11: És te még hiszel a mesékben?
10: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát akkor folytassuk is a Millás reggeli műsorát. 2026. augusztus 18-án, 8 óra 9 perckor itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
5: és Mihálovics Andrással,
4: aki egészen elképesztő kulináris arzenált vonultat fel ma reggel. A minőségi kávéval öblítette le a másodvonalbeli utánzat joghurtot, és ezt leöblíti becslésem szerint a legalacsonyabb árkategóriájú kólával.
5: Nem, második legalacsonyabb.
4: Második legalacsonyabb.
5: A diszkontláncok megkülönböztetik a ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazó. De tényleg, ezt akarjuk lenyomozni a Gedével, hogy mi a különbség a 199 forintos és a 399 forintos ugyanolyannak tűnő és ugyanazokat az alkatrészeket tartalmazó kólautázatok között.
4: Én nagyon drukkolok. A kísérletben nem vagyok hajlandó részt venni, hiszen egy egészségem van csak nekem is, de én drukkolok, hogy ez erre fény derül.
5: Igen, most majd ráfordulunk.
4: Jó. És van egy harmadik műsorvezetőnk, a Hajdú Benedek is, fiatalember, bedobtuk a mélyvízbe, lássuk, hogy szuperen rádiósként. Most aztán igazán a te témád jön, Benedek.
6: Ja, hát teljes mértékben, igen, már itt én is kávézom, aztán itt készülök. Hát.
4: Jó, rendben van.
5: De várjál, valamit utána akartál nézni.
4: 0630-as 698-098-0.
5: Elkerestél?
4: SMS, WhatsApp és Viber szám. Ajánló.

0: Hallottunk, vagy ajánlanak a hallgatók olyan ételeket, amelyek regionálisan ismertek országszerte. Kevésbé behallom, a stercről én sem hallottam. Az mi?
1: Rákerestem az előbb, meg kiszúrtam, hogy itt, ha már éhezek, akkor küldik az ételeket. A sterc, magyarul sterc vagy gánica, egy hagyományos, egyszerű, osztrák-német eredeti étel, amely lisztből, darából vagy burgonyából készítenek, úgyhogy az alapanyagot zsiradékon lepirítják, majd apró morzsás darabos állagúra törik. Ez ilyen száraz morzsás pergős étel, lehet enni tepertővel, tojásosan, de van babos változata is. Egyébként itt azt olvasom, hogy van, aki lekvárral fogyasztja, de van, aki tejföllel, és amúgy Dunántúlon kedvelt étel itthon főleg.
0: Hát én is színesíteném
2: a néhány évet, de nem találkoztam vele.
0: Én is színesítem a pacsával. A pacsa az ilyen krumpli lángos-szerű, háromszög alakú, bő sertés zsírban kell kisütni, és lekvárral fogyasztani. Ez Fejér megyei étel. Oh. Legalábbis gyerekkoromban gyakran ettünk ilyesfélét. Nem tudom, hogy ismeri-e valaki. Úgyhogy jöhetnek még ilyenek, nagyon tanulságos. Ugye a Zala kockáról jutottunk oda, ahol Ács Gábor vezetett bennünket, megismerkedtünk a Zala kockával, utána Habos Islerrel, most tartunk a Sterznél és a Pacsánál, úgyhogy jöhet még, kedves hallgatók, 0636 98 098 0. Akkor most megint a fiatalabb korosztályok felé nyitunk, mert jön a nagy országos első mémkutatás.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
4: Millás reggeli.
0: Mert hogy igen, bizony készült egy országos és első mémkutatás. Dr. Gould Ádám médiakutatóval megbeszéljük ennek tanulságait. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
0: Mivel talán a mém is egy olyan kifejezés, amit használunk, de nem biztos, hogy értünk is, mi minősül mémnek?
5: Tulajdonképpen ez egy nehéz meghatározás, még a szakirodalomban is legalább 8-10 féle kategóriát találunk, ami egészen biztos, hogy ez egy képi jellegű tartalom, ez ma már lehet mozgókép vagy állókép, és ami még mindenképpen egy fontos jellemzője az ilyen jellegű megosztásoknak, hogy viccesek, humorosak vagy ironikusak, és gyakorlatilag aki megkapja, az pillanatok alatt ugye ezt a képi üzenetet értelmezni tudja, és ezáltal kialakul benne egy kellemes érzés, egy olyan asszociáció, ami úgy általánosságban egy nagyobb társaságon belül ismert.
0: Mi mozgatja ezt a mém mozgalmat az interneten szerinted? Szeretünk nevetni, a munka komoly pillanatait egy-egy felvillanó mém oldja?
5: Egyébként nagyon jó a kérdés, és picit visszautalva a felvezetőre, valóban ez az első magyar nyilvános, országos és reprezentatív mémkutatás. Korábban is készültek ilyenek, csak ezek nagyon sokszor nem elérhetőek, vagy nem hozzáférhetőek. Egyébként visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan alakult ez ki, ezt nagyjából az elmúlt 10-15 évben látjuk egy ilyen felfutó trendként, nyilván nagyon szorosan összefügg a közösségi média népszerűvé válásával, azzal, hogy egyre inkább képiessé válik a kommunikáció, az írásról, főleg a fiatalok egyre inkább áttérnek a képekben való kommunikációra. Ennek nagyon nagy részt az az oka egyébként, hogy képekben sokkal gyorsabban tudjuk kifejezni magunkat. A fiataloknak ráadásul még egy olyan megélése is van, hogy hatékonyabban tudják kifejezni magukat, és még akkor is állítják ezt, ha egyébként maga ez a mémkutatás is rámutatott arra, hogy ebből nagyon sok a félreértés, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tisztában van az adott mém jelentésével, sőt, nagyon sokszor félreértik ezeket. Azt is láttuk ugyanebből a kutatásból, hogy ez sokszor zavart is okoz, sokan szégyellik, főleg a fiatalok között, hogyha egy adott mémet, egy asszociációt nem értenek, mert ez azt sugallja számukra, hogy ők kívülállóvá váltak, valahogy kívül vannak a körön, és nem ismerik ezeket a belső vicceket, belső poénokat.
0: Kell tudni az eredet történetét egy mémnek? Most van ez a rolleres letaroló nyúl, példa ebben a kutatásban is szerepel. Ha valaki azt látta, hogy elöntötték az üzenőfalát, meg a közösségi média felületeit ilyen nyulas poénok, és nem értette, hogy miért, erre céloztál, hogy az ilyenkor ez a varban van?
5: Így van, ez szerintem nagyjából mindenki megélte, szerintem mindannyian kaptunk már olyan mémet, amiről hirtelen nem tudtuk, hogy hogyan kellene értelmezni, hogyan kellene dekódolni. Egyébként visszatérve erre a nyulas példára, ez valóban egy május környékén letarolta a teljes hazai internetet. Ugye egy nagyon vicces, nagyon meglepő, abszurd szituációban készült egy videó, ami pont azért, mert nagyon alapvető emberi érzéseket fejezett ki, ugye a meglepetés, a sok helyzet, a rácsodálkozás, ezért alkalmas volt arra, hogy a felhasználók ezt újra hasznosítsák, újra értelmezzék, és az élet egyébként jellemző számos más meglepő, döbbenetes szituációjára alkalmazzák.
0: Mit lehet tudni az alkotókról? Bárki alkot ilyet? Vagy vannak, akik erre rámennek? Vannak ilyen mém oldalak, akik ebből élnek, így szednek kattot és abból pénzt? Tehát nagyon szélesnek tűnik a paletta.
2: Meg lehet ebből élni?
0: Mege? Tibi atyáról nem hallottál?
5: Igen, vannak ezek az úgynevezett mémgyárak, szerintem ez a kifejezés is most már hosszú évek óta ismert így a közbeszédben. Én azt gondolom, hogy ez egy kiegészítő tevékenységként működhet egy influencernek a repertoáriában. Én személy szerint nem ismerek olyan alkotót, aki pusztán csak mémgyártásból meg tudna élni. Ennek van nyilván egy olyan kulturális logikája, ami begyakorolható, amire rá lehet érezni, és akkor ez gyakorlatilag üzemszinten lehet hozni. De én azt gondolom egyébként, hogy a legsikeresebb, általában virális módon terjedő mémeknek éppen az a sajátossága, hogy nem kiszámíthatóak. Ezeknek az alkotói sok esetben egész egyszerűen csak véletlenül töltenek fel valamit, ami aztán elképesztően sikeressé válik. Szintén ebből a kutatásból látjuk azt, hogy vannak olyan mémek, amik most már lassan 10-15 éve folyamatosan izgalomban tartják az internetezőket, itt akár a kocsi hátsó ülésén egy ilyen félre pillantó, zavar tekintettel megjelenő kislány, vagy akár az a Leonardo DiCaprio mém, ugye
0: a pezsgős pohárral, igen.
5: A pezsgős pohárral, amik hát már tényleg nagyon régóta velünk vannak, de mindig újra lehet őket hasznosítani, mert valóban egy nagyon alapvető emberi érzelmet, vagy egy nagyon tipikus szituációt jelenítenek meg.
0: Na, akkor menjünk bele a számokba, kik és miért küldenek mémeket?
5: Hát az egy nagyon izgalmas tanulság ennek a kutatásnak, hogy most már gyakorlatilag szinte minden korosztály küld és fogad is mémeket. Természetesen egyfajta generációs mintázata ennek is van. Leginkább 25 éves kor alatt jellemző, ott azt látjuk, hogy mindenki küld, mindenki fogad is mémet, és a mémeknek a döntő többsége az a közösség számára ismert. 25 év és 35 év között látunk egy ilyen második csoportot, akik egy picit már kívül esnek ezen a körön, bár ők is azért még mindig használják ezeket a mémeket, és a nagy részét egyébként ismerik is, de már több a bizonytalanság. És 35 év felett látjuk a közép és érett korosztályban, hogy egyre inkább távolinak tűnik ez a megoldás, és különösen az idősebbek, az érett korosztály tagjai azok, akik ezt nem is annyira értik, ők meglepődnek azon, hogy sokan azt gondolják, hogy ezzel hatékonyabban tudjuk kifejezni magunkat, illetve ők nagyon sokszor élik meg azt az élményt, hogy bár kapnak egy mémet, de nem tudják azt értelmezni, mert nem ismerik ezeket a kulturális összefüggéseket, asszociációkat, amik egyébként magát a humort, illetve az iróniát megteremtenék.
0: Mi a cél? Nevettetés?
5: Na, ez például egy nagyon izgalmas számomra, egyébként az egyik legérdekesebb hozománya volt ennek a kutatásnak. Én az elemzésben, amikor megpróbáltam ezt összerakni, én ezt a verbális kurkászásnak egy új típusához hasonlítottam. Ugye ez egy nagyon érdekes szociálpszichológiai elmélet, ami azt állítja, hogy az ember főemlősként a kapcsolatot úgy tartja a társaival, hogy beszélget velük. Ennek nem feltétlenül van gyakorlati célja, csak a gondoskodást, az odafigyelést fejezi ki. Ma ezt látjuk egyébként a mémekben is megtestesülni. Nagyon sokszor azért küldjük el barátainknak, ismerőseinknek ezeket a mémeket, mert szeretnénk ápolni velük a kapcsolatot, ráadásul ezzel egy kis örömöt, egy kis humort is csempészhetünk az életükbe. Tehát így megvan a szociálpszichológiai funkció is, és mind a mellett egy pozitív élményt is ki tudunk ezzel fejezni. és látjuk azt, hogy főleg a fiatalok esetében ez egy elvárt cselekvés is, tehát hogy szeretik is a barátaikat így elérni, így megszólítani, és ugyanis azt is szeretik, kedvelik, hogyha ilyen némeket ők is kapnak.
0: Uh-huh. Van ennek etikettje? Illik például valamiféle tetszés nyilvánítást biggyeszteni a mémhez, vagy elmosolyodunk és tartsuk meg magunknak a véleményünket, hogy jó ez a mém, vagy nem jó ez a mém, meg egyáltalán válaszolni illik-e bármilyen módon erre a mém küldésére, kapására, egy másik mémmel, nagyon helyesen.
5: Ennek kapcsán egy nagyon izgalmas kulturális változást látunk. Ennek a kutatásnak a keretei között egy picit megpróbáltuk azt is feltérképezni egyébként, hogy általánosságban az internetes etikett hogyan alakul, és ennek kapcsán is találtunk egy nagyon érdekes változást, elsősorban itt is természetesen fiatalokról van szó. Ez a kutatás is egyértelműen hozta azt az eredményt, hogy ma már a fiatalok, amikor egymással kommunikációba lépnek egy online felületen, akkor nem köszönnek, ez például nem elvárás, már ezen túl vannak. Viszont egy mémre reagálni kell, tehát itt egy új típusú udvariassági formula gyakorlat kezd kialakulni, kifejezetten ellenszenves, ellenséges magatartásnak minősül az, hogy kapunk egy ismerősünktől egy mémet, és arra semmilyen formában nem reagálunk. Ez a reakció egyébként lehet egy smiley is, egy mosolyfej, tehát nem feltétlenül kell erre szövegesen reagálni, de az biztos, hogy a küldő az jellemzően, főleg, hogyha a fiatal a korosztály tagja, akkor el fogja azt várni, hogy erre valamilyen jelzést adjunk mi is.
0: Mindegy, milyen smiley? Mert az én smiley-imat gunyorosnak minősítette tinédzser gyermekem. Pedig igen, az csak egy sima smiley volt, és mondta, hogy az a nem gunyoros smiley, ami nem kicsit mindegy. El van fordulva, vagy könnyesen röhög, vagy nem tudom én micsoda. Úgyhogy ezzel is vigyázni kell, kérem.
5: Így van, abszolút, és pont néhány évvel ezelőtt ugyanebben a témában készült egy kutatásunk, ugyanezzel a megrendelővel, aki most a mémkutatást is finanszírozta, ott pontosan ugye ezt az eredményt kaptuk, valóban azt látjuk, hogy ez egy ugyanolyan veszélyes terep sok esetben, mint a mémek, vagy még lehet veszélyesebb is, és természetesen a félreértések mögött jellemzően itt is generációs törésvonalakat látunk. Jellemző az, hogy a mai fiatalok ellentétes értelemmel használják azokat a mémeket, amiket a szüleik 15 évvel ezelőtt mondjuk még pozitív jelentéstartalommal küldtek el.
0: Köszönjük, sokat segítettél ebben. Mitől jó egy mém? Ezt lehet definiálni, hogy mi az, ami jó? Vagy ez megint a hányház annyi szokás?
2: Minél nagyobbat röhögsz rajta, nem?
5: Nem. Igen, én is azt gondolom, hogy a humorfaktor az nagyon lényeges. Nagyjából ebből a kutatásból az kezdett el kirajzolódni, hogy az igazán jó mém az egy olyan alapérzelmet, egy olyan alapemberi konfliktus szituációt jelenít meg, ami mindig újra hasznosítható. Ahogy említettem már korábban, a legismertebb, legnépszerűbb mémek 10-15 évesek, és ezek mindig újra hasznosíthatóak, mindig újra alkalmazhatóak egy adott aktuális szituációra. Ettől függetlenül nagyon sokszor látunk olyan mémeket, amik egy nagyon aktuális, nagyon speciális helyzetre érvényesek, és nagyon rövid ideig élnek, és nagyon rövid ideig osztják meg őket a felhasználók. De ebben a kutatásban egyébként a foci világbajnokság kapcsán láttunk nagyon érdekes példákat. Itt is született néhány olyan mém, ami pár napig, vagy maximum egy hétig foglalkoztatta az internetezőket, de mivel ezek egy konkrét szituációra voltak értelmezhetőek, ezeknek az élettartama nagyon rövid, és néhány héttel a világbajnokság lecsengése után igazából ezek ki is vesznek a gyakorlatból, a használatból.
0: Van mém rangsor, hogy melyik a legnépszerűbb, vagy legismertebb?
5: Hát ennek is megpróbáltunk utána járni, de mivel ez egy viszonylag kisebb mintavétel volt, ezért igazából ebből messze menő következtetéseket nem tudtunk levonni. Az biztos, hogy a magyarok is nagyon kedvelik a már korábban említett kislányt, aki a kocsi hátsó ülésén ül, és egy ilyen zavart tekintettel néz a kamerában. Azt is látjuk, hogy például szeretik a mozis mémeket, ugye erre is tettem már utalást, például a Leonardo DiCaprio-s példával, hát ilyenből még több százat lehetne felsorolni, amelyek ilyen tipikus film jelenteket, szituációkat jelenítenek meg. És azt gondolom, ennek is van egy generációs mintázata, mert például az elmúlt egy évben láttuk az úgynevezett Italian brain rot, vagyis az olasz agyrohasztó mémeket, amiket nagyon sokszor mesterséges intelligenciával generáltak, és elsősorban az alfa és Z generációs fiatalok ismerték őket, de ez megint csak egy ilyen generációs zárvány maradt.
0: A szia uram, nem tudom, hogy az hol áll, mert az is ilyen búvópatakként elég gyakran előkerül.
2: Egyébként magyaráztak valamit az alfák, valami 67-67.
1: Igen.
2: De. Na, tudtam. Szóval ezt például a médiakutató ismeri, mert ugye a fiatal ember itt, aki velünk ülő egyből el tudja mondani, hogy miről van szó, ami egy boom.
1: Egyébként nem. Nem? Az a vicc, hogy nem. Tehát legalábbis a mi korosztályunk most pont azt tartja, és hát tehát van ez a 6-7 szám mém, és gyakorlatilag azért mém, mert nincs értelme.
2: Tehát de ez kimondta az alfák
1: játékszere is. Az az értelme, hogy nincs értelme, de egyébként ennek is már borzasztó sok variációja van. Tehát már van 13-tól kezdve 56-on át minden.
2: Tehát a legfiatalabbaknak a külön mém kultúrája van már az, szerint?
1: Ez már az.
5: Igen, ez létező jelenség. Én erről gyakran szoktam beszélni, ez már az Z-generációnál egyébként ugyanígy a digitális térben megfigyelhető volt, hogy valamilyen szinten a digitális média kultúra trendjeit a legfiatalabbak diktálják, mondhatnánk azt, hogy mindig ők a trendsetterek. Uh-huh. Az Z-generációtól ezt a szerepet már átvette az alfa generáció, és ami jellemző, hogy ők szeretnek olyan megoldásokat használni, olyan akár internetes megosztásokat küldeni, ami szándékosan úgy alakul, hogy azt egy érettebb korosztályból érkező egyén ne értse. Tehát ez kicsit az a belsős poén. Ez olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt a pad alatt küldözgetett kis cetliknek a világa, aminek az volt a lényege, hogy a tanárnő vagy a felnőtt ne lássa és ne értse. Hát most tulajdonképpen ugyanezt történik a digitális térben. Ugye korábban már beszéltünk a smiley-król, illetve ott is említettem, hogy direkt megfordítják a hagyományos smiley-knak a jelentését pont azért, hogy zavart keltsenek, és hogy az idősebbek számára ez már ne legyen érthető. És amit említettetek, valóban ez is egy jellemző trend, amit az én is megpendítettem az előbb, ez az Italian brain rot, vagy olasz agyrohasztó mémeknek is semmi értelme nincs valójában. Még én azt is megkérdőjelezném, hogy viccesek-e, számomra abszolút nem viccesek, de pont ezek is hozzák ezt a belsős poénokat, az összekacsintást és a generációs
1: összetartozási érzését. Én feltennék egy kérdést, hogyha lehet.
0: Mi az, hogy?
1: Ugye már itt, hogyha már belementünk ebbe az Italian brain rot témába, hogy ugye ez ugye angolul volt főleg, meg ilyen, tehát ez olasz, angol, nem tudom, és hogy azért a legtöbb ilyen dolog angolul volt, de mégis egyébként ennek ugye lett magyar formája, tehát hogy ebből meg voltak magyar verziók, csináltak magyar ilyen karaktereket, hogy így szerinted ez miért alakult ki, hogy mégis mindenek ellenére, hogy mindenki tudta angolul, meg a közösek megvoltak, mégis akár lefordítottuk mi is saját nyelvre.
5: Hát abból indulnék ki először a kérdés megválaszolása kapcsán, hogy a digitális média kultúra nyelve az angol. És jellemzően az új trendek azok angol nyelven jelennek meg. Akik igazán ezeknek az alkalmazásában és használatában jók, tehát az alfa és Z generáció, ők egyébként funkcionális szinten jól működtetik az angol, tehát nagyjából értik és a tartalmakat ezen a nyelven fogyasztják, tehát ezek a poénok a többségük számára így is működnek. Ugyanakkor azért a magyar kulturális valóságra az jellemző, hogy egy picit kívülállók vagyunk, tehát ilyen értelemben a nyelvünk az egyfajta korlátot képez a kultúrák átjárása között, így azért, hogy nagyobb tömegeket vagy nagyobb közönséget lehessen ilyenekkel elérni, mindig érdemes ezeknek a magyar verzióját is megalkotni, mert a közönség egy részéhez, a felhasználóknak egy bizonyos csoportjához igazából ezekkel lehet hatékonyan elérni. Másrészt pedig hát nyilván a magyar nyelvnek is van egy nagyon speciális sajátossága, logikája, működése. Nagyon sokszor ugyanaz a poén tükörfordításban magyarul nem működik, mert a szóvisznek a jelentése az megváltozik, vagy teljesen elhal. és ezért ebben van egyfajta játékosság, amit egyébként érdemes alkalmazni.
0: Mi a helyzet az újrahasznosítással? A Szia Uramot is hallottam már politikai tartalommal, egészen hétköznapi banális dolgokkal hallottam, viccesen hallottam, komolyra, vagy a Pasi, amikor ugye a barátnője mellett elismerően utána fordul egy csajnak, annak is ezer és egy olvasata van. Ezt mi mozgatja, hogy újra hasznosítjuk ugyanazt a mémet, ami egy kvázi egy mém egy keretet ad, és a poém meg folyamatosan változik ebben a keretben.
5: Ezek ugye olyan példák, amit te is említettél, amik gyakorlatilag szinte mindenki számára ismertek. Tehát, hogy ezeknek a mémeknek az esetében azt látjuk, hogy van egy nagyon jól, egy nagyon alaposan begyakorolt kulturális logika, amire az újabb és újabb jelentéseket fel lehet fűzni. Tehát ezeknél az a működő gyakorlat, hogy nem kell megkérdeznem például egy ismerősömtől, te figyelj, ez most akkor mit is jelent. Tehát nem áll elő az a helyzet, amiről egyébként korábban már beszéltünk, hogy ismeretlen a mém, vagy nem ismerjük azokat az asszociációkat, nem ismerjük azokat a kulturális jelentéseket, amire utal. Tehát az újrahasznosítás esetében mindig benne van ez a begyakorlottság, és ezek a leggyorsabban, leghatékonyabban működő mémek. Én egyébként azt gondolom, hogy pontosan ezért ezek a megoldások tényleg nagyon hosszú ideig fenn fognak maradni, és tovább tudnak élni. Ráadásul már most ebből a kutatásból látszott, hogy az érettebb média használók, felhasználók esetében már egy ilyen nosztalgikus érzés is ezek kapcsán kezd kialakulni. Tehát például most az elmúlt egy-másfél évben kifejezetten van annak egy trendje, hogy visszanyúlunk ezekhez az eredeti korai mémekhez. Ebben még egy picit az is benne van egyébként, hogyha ezekre gondolunk, hogy ezeknek például a vizuális minősége, tehát a képeknek a minősége sem volt annyira precíz meg pontos, de most ennek pont, hogy van egy ilyen érdekes vonzereje az Z és Alfa generáció számára.
0: Az utolsó kérdés, merre tovább mém evolúció? A mesterséges intelligencia például meglátásom szerint kinyit egy kaput, mégpedig az, hogy egyre egyszerűbb lesz egyre többeknek mémeket gyártani.
5: Ez pontosan így van, ez egy elképesztően hatékony technológiai megoldás, ami ezeknek a mémeknek a gyártását felgyorsíthatja, de akár még automatikussá is teheti. Viszont éppen ezzel a trenddel kapcsolatban látunk ellentrendeket. Tehát például a most már sokadjára említett olasz agyrohasztó mémek szinte minden esetben AI által generált megosztások voltak, és nagyon gyorsan kifáradt ez a trend. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyjából egy-másfél év alatt teljesen áttörgött, meg lecsengett, és ezután egy visszacsapásként jelenik meg a digitális médiakultúrában az, hogy visszanyúlunk az analóg módon készített, akár szemcsés, rossz minőségű képekhez. És ezzel nagyon dinamikusan játszik az online média közönsége. Egyébként én nagyon sok esetben tényleg azt látom, hogy bár sok lehetőséget ad az AI, de a közösségben, a felhasználókban van egy AI fáradásként is meghatározható jelenség, ami azt jelenti, hogy egy idő után belefáradunk ezekbe a mesterségesen generált, mesterségesen létrehozott képekbe és tartalmakba, és keressük az autentikusságot, keressük a valódit.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, és a hallgató sommázza is a tanulságot, szóval már megint palira vettek a gyerekeim. Úgyhogy hát a foglalkozás úgy látom elérte a célját, hála neked, köszönjük szépen.
5: Köszönöm szép napot.
0: Szervusz, minden jót. Dr. Guld Ádám média kutatóval vettük végig az első országos és reprezentatív mémkutatás legfontosabb tanulságait.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
2: Mi nem beszélünk rombuszokban.
0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
3: Az elmúlt években sokat hallhattunk a forint ellen spekulálók hadáról. Mi történik most velük? Érdemes még a forint gyengülésére fogadni? Nemrégiben az Európai Központi Bank a figyelem középpontjába került. 25 bázisponttal növelte irányadó kamatlábát. Ezt követően nem sokkal a Magyar Nemzeti Bank ezzel ellentétes irányban 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Ezzel jelentősen szűkült a forint kamatelőnye az euró kamatokhoz képest, amely eredményeképpen az úgynevezett carry trade ügyletek esetleges zárása leértékelési nyomást helyezhet a forintra. A forint spekulánsai korábban tipikusan carry trade ügyleteket kötöttek, amelyek lényege éppen a kamat különbözet kihasználása volt. Az ügylet kezdeményezője arra számít, hogy az euróban fölvett, alacsonyabb kamatozású hitel, magasabb kamatozású forintba fektetve nyereséget termel számára. A kamat különbözet szűkülésével számítani lehet a spekulánsok carry trade ügyleteinek zárására, ami forint leértékelődést eredményezhet az euróhoz képest.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Na kérem, szépen 1941-ben felkérjük a technikai személyzetet, hogy jelenlétével és végig gondolatlan cselekedeteivel ne akadályozza a Millás reggeli műsor elkészítését.
6: Viszont
5: ez az aranyköpés tőlem származik.
6: Viszont lekapcsolta a lámpát, és az jó ötlet volt, megyek, és akkor viszont lekapcsolom.
5: Viszont 1941-ben ezen a napon született Bagdi Emőke, magyar klinikai. Ki is ő, Gábor?
6: Szak, pszichológus.
5: És még?
6: Nem, most fejből mondtam, nem látom, mi van odaírva.
5: Hát rajtad van a szemüveged, nem tűnt fel.
6: Szerintem, amíg én itt keresgélek, addig te háromszor elmondhattad volna, de várjál, mindjárt odaérek.
5: Ez úgynevezett szórakoztató elem a műsorban.
6: Logisztikai szó... Ja, a következő rovat várjál. Pszichoterapeuta.
5: Nagyon jó. Tehát Bagdi Emőkének nagyon boldog születésnapot kívánunk a magunk módján egy idézettel, így hangzik. Tilos a tanácsadás, úgysem használ, mindenki csak a saját lábával léphet, saját fejével gondolkodhat, bizonyítható, hogy nincs értelme. Akinek a tanácsa beválik, arra azért haragszunk, mert okosabb, mint mi. Akinek meg nem válik be a tanácsa, azt lenézzük, ostobábbnak tartjuk, de mindkét esetben rejtett harag a dolog vége, ezt inkább kerüljük el.

0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: No kérem, szezonális csúcsok a logisztikában, erről fogunk beszélgetni, mert nagyon érdekes, hogy ezek mögött micsoda folyamatok és micsoda szervezés és előrelátás húzódik meg. Brandt Huber Ákossal, a Dachser Hungary logisztikai szolgáltató operációs igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Lefogadom, hogy már a Black Friday-re készültök.
2: Így van, a Black Friday, és rögtön utána jönnek a karácsonyi ünnepek, mindenkinek ez ugrik be először ez a szezonális felkészülésről, már sokszor elhangzott, hogy körülbelül mennyi idővel előtte kell elindítani az árut Távol-Keletről, hogy ez időbe ide érkezzen, és a boltoknak a polcaira itt a végfelhasználókhoz kerülhessen.
1: Ezt egyébként, hogy ez hogy működik? Ez a kereskedők generálják? Tehát a kezdőlökést akkor indítjuk el? Mondjuk egy mindenki által ismert csúcsszezon, mondjuk az a karácsonyi időszak, az arra való felkészülés, az első mozgások, amit észleltek, azok mikor kezdődnek? Már májusban, vagy a nyári szünet után, vagy hogy működik ez?
2: Igen, itt a kereskedők, illetve a gyártók azok, akik a saját eladási számaik alapján, historikus adataik alapján próbálják meg prognosztizálni, hogy az idei évben milyen eladások várhatóak, erre fölkészülve próbálják a termékeket időben a raktárakba érkeztetni, és onnan a kiszállítási folyamatokat biztosítani, hogy megfelelő időben a polcokra kerüljön az áru. Itt ugye ez a csúcs, a karácsonyi csúcs, az minden európai országban és minden termékgyártójánál ugyanúgy összpontosul. Tehát a legnagyobb kihívást a logisztikai szolgáltatóknak és azáltal a kereskedőknek is a megfelelő folyamatoknak a biztosítása, a megfelelő kapacitásoknak a lekötése okozza, mind a raktári készletek, mind a raktári folyamatok, mind pedig a kiszállítás, a végső kiszállításnak a megszervezésében, hiszen mindenkinek ekkor kell a legtöbb kamion, a legtöbb teherautó kiszállításhoz, ugyanakkor a kapacitások végesek, tehát ilyenkor az a varázslat történik, hogy a rendelkezésre álló kapacitást még jobban próbálják meg kihasználni, mind a logisztikai szolgáltatók, mind a fuvarozók.
1: És hát gondolom, hogy ez egy logisztikai szolgáltatónak is különösen nehéz időszak, mert egyrészt a volumen marhára megnő, másrészt meg mindenki mindent az utolsó pillanatban akar csinálni, és hát ahogy megyünk végig a láncon, egyre jobban szorít a cipő.
2: És a nyilván is a kereskedők, illetve a gyártók ezért próbálnak már jóval előre tervezni, hiszen egy-egy készlethiány vagy későn megérkező rendelés sokkal nagyobb problémát okoz nekik, mint vevői elégedettségben, mint pedig a márka reputációnak a sérülésében.
1: Sőt, erre rámehet a szezon is, hiszen meg még egy derék bírság is lehet, mert én ígérek karácsonyi szezonra 5 forintos műanyag nyúlat, és nem 5 forint vagy nem az a műanyag nyúl, akkor abból még bírság is lehet.
2: Így van, ebből sok ügy szokott lenni, hogy most mekkora készlettel és milyen promóciókat kínálnak be. Még benne vagyunk a nyárban, ott a kánikula, hogy most már remélhetőleg lecseng, de például a légkondicionáló és ventilátor készülékek azok pont erre jellemzőek. Itt már jóval a szezon előtt hónapokkal korábban betárolnak a gyártókereskedők, bízva abban, hogy ők abban bízva, hogy meleg lesz, jó forróság lesz, és azért el tudják adni a készleteket, hiszen akkor kell, abban az időszakban kell eladni, míg a gyártási kapacitás akár Európában, akár Ázsiában van, annak a szállítása és legyártása az egész éve történik. Tehát így módon a raktározás és az előszállítás a központi raktárakba az egy kulcsfontosságú dolog, a következő lépés pedig már a kisebb raktárakba történő kiszállítás és a megfelelő mennyiségbe helyreállás, hiszen ahogy mondtad, bírság is lehet belőle, illetve a kereskedő az a piaci részesedésével és nyereségével is fizethet azért, hogyha nem gondolkodik előre.
1: A logisztikai szolgáltatóként hogy látjátok, hogy lehet ezt jól csinálni? Mit kell csinálni ahhoz, hogy ezek a negatív hatások elkerülhetőek legyenek?
2: Most én nagyon általános igazságot mondva itt a közös gondolkodás és a hosszú távú együttműködés, amit látunk saját tapasztalatunkból, amit igazán segíti ezeknek a csúcsszezonoknak az átviselését, vagy egészséges megoldását. Itt mind a logisztikai szolgáltató, mind a gyártókereskedő megoszta azokat az információkat egymással, ami segíti a másikat abban, hogy hogyan tervezzen és hogyan biztosítsa megfelelő kapacitást. Ez gyártói oldalról annyit tesz, hogy akár egy-egy promóciónak a beharangozását, mielőtt még az a nyilvánosság elé kerülne, arról már informálja a szolgáltatót, hogy ő fel tudjon készülni a megfelelő mennyiségekkel és kapacitás biztosításával.
1: De ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én egyébként havonta 15 darab hűtőt adok el, és észrevettem, hogy karácsonykor meg tervezek egy jó kis leárazást, valószínűleg el fog menni egy olyan 45-50 hűtő, viszont biztos, ami biztos, rendelek 60-at, és mondjuk ezt a gondolkodást én mondjuk a Daxer, mint logisztikai szolgáltató felé elő kell, hogy adjam, hogy onnantól ti meg ezt az egész folyamatot menedzselni tudjátok?
2: Igen, jobban teszed, hogyha előadod, és akkor jobban tudunk menedzselni mindenképpen, és a darabszámok mögé még egy ezrest hozzáteszel, és ott már mindjárt látszódik, hogy ez mekkora erőforrást igényel mindkét részről, és a nap végén mind a szolgáltató, mind a gyártókereskedő cég jól jár, hiszen biztosítva van számára a megfelelő árumennyiség az adott időpontban, az adott helyen.
1: Mi van akkor, hogyha hirtelen titeket is meglepnek a megrendelők? Akkor a hosszú távú partnerség ad egy olyan biztonságot, hogy az ajtóból beesőket nem biztos, hogy bevállaljátok, akivel meg hosszú távú partnerség van, az ebből a szempontból előnyt élvez?
2: Ez pontosan így van, a hosszú távú kapcsolatok prioritást élveznek ilyen esetben, ugyanakkor próbálunk mi is a megfelelő minőségi szolgáltatást nyújtani az új partnereknek, hiszen lehet olyan globális megindulás, hogy mindenhol szükség van a plusz kapacitásra. Ilyenkor is a partneri kapcsolattal benne van az a mozgástér is, hogy bizonyos szállításokat, amelyik adott pillanatban lehet, hogy nem annyira fontos a kereskedőnek, azokat át tudjuk üzemezni, és az neki megfelelő, hogyha azt nem az adott héten, csak a következő héten kerül kiszállításra. Ezáltal felszabadul olyan kapacitást, amit akár az ő, akár egy másik partner igényeinek ki tudjuk szolgálni, és így egyik fél sem sérül, hiszen ezáltal, mivel ismerjük az ő folyamatait, ismerjük a piacának a sajátosságait, ezért mi is látunk már olyan mintázatokat, ami alapján tudunk javasolni, vagy esetleg az ő csúcsait is tudjuk egy kicsit csinítani, ami neki is jól jön a nap végén.
1: Mi van, ha gubanc van? Ugye egy olyan világban élünk, ahol mindig a bizonytalanság a biztos. Hormuzi szoros, csiphiány, Covid, stb. Az elmúlt évek néhány dolgát itt sorra véve. Ilyenkor együtt sír, együtt nevet a megrendelő, vagy elő kell húzni a kalapból valamit?
2: Ilyen, sajnos az együtt sír, együtt nevet a megoldás olyan esetekben, amiket tényleg nem tudunk átugrani. Ahogy mondod, itt a hormuzi szoros használhatatlansága miatti kerülő út, ugye ez már fél hónappal meg tudja növelni ezeket a szállításokat, de ugyanilyen elakadások lehetnek akár a kikötőből való feljuttatás esetében, de mint ahogy látjuk, bármilyen esemény, akár közúti vagy gazdasági esemény történhet egy adott országban is, ilyenkor a legjobbat próbáljuk kihozni az adott helyzetből, illetve fölkészülni az ilyen eseményekre. Ugye már sok minden történt a világban, amire föl lehet készülni, de mindig vannak újabb és újabb meglepetésszerű gubancok, de amire lehet, arra felkészülünk. Minden szempontból.
1: Jó, hát köszönjük szépen a tájékoztatást, akkor hát nagyon jó felkészülést a karácsonyi szezonra, vagy sikeres felkészülést, nem tudom, mit kívánjunk.
2: Köszönjük szépen, igen, már
1: éppen már zajlanak.
2: Arra készülünk, úgyhogy már zajlanak az
1: előkészülők. Mert van néhány, néhány raklapnyi karácsonyfadísz és glitter.
2: Igen, igen, már nem annyira üres a raktár pontosan.
1: Jó. Köszönjük szépen, jó munkát!
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: Szervusz!
2: Valami szép napot!
1: Szép napot! Brent Huber Ákossal, a Daxer Hungary logisztikai szolgáltató operációs igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi van, ha csúcs van a logisztikában.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
3: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pest felé a Budai híd fő után a külső sávban, lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a Kiskörúton a Szabadság hídtól az Asztóriáig, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve tovább a Margit hídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a hídi járdáit. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A Hungária körúton a Mogyoródi után és a Tábornok utcánál nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, itt vezessenek fokozott figyelem. A 3. kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, itt távhővezetéket javítanak. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, itt is lelassult a haladás. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Közel 60 milliárdot fizet vissza a Duna aszfalt az államnak. Megérkeztek Lengyelországba az M3-as buszbaleset első sérültjei. Szeles, de napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt. De jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. 59 milliárd forint előleget térít vissza a Duna aszfalt a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt kifizetett előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. Vitézi szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túl méretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. 32 év után megszünteti az MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeket támogató ösztöndíj programját. A döntés 100 diákot érint, egy gyermek éves támogatása 800 ezer forint. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint a programnak köszönhetően több támogatottból lett például orvos, mérnök, atomfizikus vagy pilóta, de most a gyerekek elveszítik a továbbtanulás és a kitörés esélyét. A szervezet most új támogatókat keres a folytatáshoz. Megérkezett Lengyelországba az M3-as buszbaleset sérültjeinek első csoportja. A 21 hazaszállított ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült még magyarországi kórházban van, őket is hazaszállítják, amint az állapotuk lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en pedig megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a busz sofőrje ellen. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy 10 éves kislány és 2 felnőtt is megsérült, több épületben pedig károk keletkeztek. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő, holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható, 33 fokos csúccsal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Lehet egy kérdésem?
8: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, már 9 óra 8 perc van, úgyhogy lassan leperg a mai adás, de még mi minden vár rátok, el se tudjátok képzelni a mai adásban, amelyet Ács Gábor neve fémjelez.
4: És velem szemben pedig Country Maci.
3: Mi? Ezt nem láttam jönni.
4: A sokadik country dal szólt előadásodban.
3: Én csak azt néztem, hogy 3 perc 59 másodperc alatt csak megfordulok a konyhából, hogy ez kik ezek a Terry Allen, meg mit akar mondani ezzel a számával, azt nem
4: pont elég, ha a hallgatók hallják. Igen, nem? Igen, végül is teljesen. Szóval Mihálovics András természetesen.
3: Na, a következő helyzet pedig az lesz, igen, hogy Hajdú Benedek fönnakat. Is itt van. Nem, amiatt csak próbálom. Hajdú Benedek ugye egy szemtelenül fiatal ember, megpróbáljuk őt rádiós műsorvezetőként is. Azt mondja, hogy...
4: Erre utaltam, hogy fönnakadt a szemed a gladiátoros üzeneten, mindig mindenben. Így lehet, hogy lehet Macit kizökkenteni? 20 év után már nehéz a műsorvezetőket, vagy plusz 20 év után, de a gladiátoros üzenettel azonnal parancsolj.
3: A Villa Romana Baláca eseményen ki lesz látható a kollégium gladiatóriumból. A 25. szavária napokon nem látta a nagy közönség Anteus, de sót szór. Hogy, a Sebenbeben látható voltam, én csak meglehetősen mellékszerepben 73. alabárdosként.
4: Na most mesélj, mi történt? Lefokoztat?
3: Nem tudom, majd még ezt egy szenátus ülésen tisztázni kell, hogy én már szart érek. De ennyit erről.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
3: Állandó szakértőnk a történelmi rovatban, Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
3: Hát megint egy ismeretlen ismerősről fogunk megemlékezni. 40 éve hunyt el Montág Imre, és akkor amikor így kiejtjük ezt a jellegzetes nevet, hogy Montág Imre, akkor valakinek elkezd derengeni, hogy hű, én őt ismerem, de honnan ismerem? Na hát ezt a hiátus foltoz belétszemes.
4: A mi korosztályunk, akik gyerekként igen, még igen. Látták sokat a tévében, igen.
5: És hát bármi jó sokáig láttuk volna, hiszen nagyon korán távozott közülünk, tragikus körülmények között halt meg, nyilván erről is beszélni fogunk, de hogy oly sokszor nem a haláláról, hanem az életéről és a tevékenységéről szeretnénk megemlékezni, mert egy fantasztikus ember, akinek a sorsa egyrészt példázza a 20. századi magyar történelem számos vetületét, mindjárt látni fogjuk, hogy mire gondoltam, másfelől pedig egy igazi elhivatott olyan pedagógus, aki még azt is megkockáztatta, hogy ő valami művészféle, de természetesen sokkal szerényebb volt, mint hogy ezt kijelentette volna saját magáról. Egész egyszerűen azért, mert valamikor színésznek készült, de nem vették fel a színművészeti főiskolára, ahol egyébként aztán tanár lett a későbbiekben, nevezetesen docens. Ez egy elég sajátos dolog, egyébként pedig gyógypedagógus és logopédus volt. És hát nézzük meg akkor az ő életét. Ugye Budapesten született 1935. július 29-én, de ezt, ahogy ő elmondta, ez szinte véletlen, mert az édesanyja

0: majdnem hogy az élő Budapestre, hogy őt meg tudja szülni. A család ugyanis Békés megyében élt, nevezetesen Nagybánhegyesen. És innentől kezdve már is egy kettőséggel fogunk találkozni az ő életében, ugyanis ez egy zsidó származású család az övé, a Montág, de hát a monarchiában számos példa volt arra, hogy a szeretménben polgárok, az új elit tagjai, a vállalkozók, felemelkedő polgárság képviselői magukra öltötték a régi elit, vagyis a nemesség ismérveit. Amennyiben nem magyar anyanyelvűek voltak, jellemzően elmagyarosodtak, nagyon sokan katolikussá lettek közülük, ha evangélikus vagy zsidó vallást követtek, és legfőképpen nemességet szereztek. Ez történt velük is, és így esett, hogy a zsidó származású Montág Imre ugyanakkor egy nemesi családnak volt a tagja. Konkrétan az első 9 évét a család nagybánhegyesi 12 szobás kúriájában töltötte, és ide kötődött is erősen. Viszont lehetne mondani, hogy ez egy elég jó háttér, hát az is volt, viszont az a helyzet, hogy jöttek a második világháború tragikus eseményei, és hát 1944-45-ben egész családjával együtt Montág Imrét berakták egy vonatra, nem titkoltan azzal a céllal, hogy annyi más zsidó családból megesett, hogy elpusztítsák őket. Hát tulajdonképpen szerencse a szerencsétlenségben, ha lehet ilyet mondani, hogy amikor vitték őket az orosházi gettóból a haláltábor felé a vonatot, Bécsújhelynél megállt a vonat, és egy osztrák katonát is segítségével a család megmenekült. Tehát ilyen értelemben sikerült a legrosszabb sorsot megúszni. Az a tértek Nagybánhegyesre, ekkor azonban jött egy másik fordulat, nevezetesen mivel nemesi származásúak voltak, kizsákmányolónak minősültek az új hatalom szempontjából, tehát akkor a Heves megyei Tarnazadányba telepítették ki őket, és csak Sztálin halála után, 1953 után költözhettek Budapestre. Ez a két trauma, mert egyebek mellett például 9 évesen Montág Imrének a vonaton elhunyt emberek holttestét is szállítania kellett a szüleivel együtt.
1: Ezt azért egy kicsit majd álljunk meg, hogy egyszer deportálják, aztán meg kitelepítik ugyanazt, igen, a családot. Tehát
0: így van.
1: Egy családba, gondoljunk csak a kitelepítésekre, vagy a deportálásokra, ez egy nemzedékeken átívelő trauma. Egy ilyen. Montág Imrének meg néhány éven belül kettő ilyet is át kellett élnie, úgyhogy hú, az hátborzongató.
0: És ugye tegyük ezt mérlegre, hogy hányszor találkozom azzal, hogy szerintem teljesen botor módon emberek egymásnak feszülnek, hogy na, elkezdenek matekozni, idézőjelben matekozni, melyik volt a nagyobb tragédia, a második világháború, vagy utána a kommunista hatalom, vagy a kitelepítő tábor, internáló tábor, koncentrációs tábor, és hát mi lenne, ha észrevennénk, hogy ezt nem kell ilyen értelemben összemérni, itt egyszerűen arról van szó, hogy borzasztó dolgokat tettek emberek más emberekkel, és ez nem egymásról licitálás, ez a magyar nemzetnek iszonyatos tragédiája mind a kettő, és hát sajnos volt olyan család, nem egyedül a Montág család, amelyiknek ugye mind a kettőből kijutott, ennél jobban semmi nem mutatja meg ezeknek a rendszereknek az embertelenségét.
1: Egyetértek, maximálisan. Hogy vészelték át akkor a kitelepítést is, meg a deportálást is?
0: Kemény munkával, nevezetesen a fiatal Montág Imre is munkába temetkezett, mi más tudott volna tenni, 15 éves korától dolgozott.
1: Mert ezt akartam mondani, hogy a deportáltakat általában ilyen alantas munkákra kényszerítették. Tehát akik addig értelmiségiek, meg vezetőbeosztásúak voltak, meg nemesi származásúakat, azzal a legalantasabb agrár munkákat bízták például.
0: Hát és Tarnazadányban pontosan ez történt velük, viszont ez nem törte őt meg. Saját bevallása szerint ugye ez neki egy kibeszéletlen traumája volt, meg feldolgozatlan traumája volt mindkét esemény, amiről beszélünk. De ez nem azt jelentette, hogy megbékózta volna őt. Ugyanis, ahogy említettem, Sztálin halála után ugye jön némi enyhülés Magyarországon is, Nagy Imre első kormánya 1953-1955. A család végül is Budapesten vetti meg a lábát, és a munkát persze folytatnia kell, mert hát nincsenek jó anyagi hátterük, de végül is a gimnáziumot elvégzi, de úgy, hogy a két utolsó osztály, tehát a harmadik, negyedik osztályt a testi tagozaton munka mellett végzi. Majd pedig felvételezik a gyógypedagógiai főiskolára, ezt is elvégzi 1959-ben. És így történik meg vele az a dolog, hogy a érdeklődése a siketném a gyerekek felé fordul. Van egy nagyon kiváló úriember, úgy hívják őt, hogy Török Sándor, újságíró, műfordító, antropozófus és egyebek mellett ő tart előadásokat. Egyébként Homorú Daloszon született erdélyi származású, és az ő lakásán gyakorlatilag ilyen nem hivatalos előadásokat tart, ide jár fiatal Montág Imre, és Mátot süket gyerekekkel kezd foglalkozni, amikor egyrészt metafizikai kommunikációt tanít nekik, másrészt elkezd a beszédtechnikával foglalkozni, függetlenül attól, hogy itt ilyen sikert fogyatékos gyermekekkel lefordította a figyelmét. Énként velük a kapcsolata az nagyon-nagyon jó maradt mindig. Tehát nagyon fontos volt számára ez, hogy a fogyatékkal élő emberek felé nyitott legyen. És színésznek készül, a nem veszi föl, állítólag Básti Lajoska szállja el hosszú gondolkodás után, mert nem látta benne azt a fajta tehetséget, ami ide kellene. Más kérdés, hogy aztán 1962-től viszont óraadóként előadásokat tart, és ahogy említettem, a halál akkor már docens volt. Uh-huh. És rájön arra, hogy számára az igazán fontos kérdés az a beszéd. Nem is önmagában a nyelv, hanem a beszéd és a kommunikáció és a metakommunikáció. 1962-ben a Népművelési Intézet már megjelenteti az első munkáját beszédtechnikai ismeretek címmel, és aztán sorra jelenteti meg a könyveket. Volt olyan is, ami már csak posztumusz jelent meg, ő maga nem érhette meg a kiadását. És nagyon-nagyon népszerűvé tudott válni több ok miatt. Egyrészt egy rendkívül szórakoztató személyiség volt. Tehát ma showmannek neveznék, ha nem volna sértő, talán influencert is mondanék. Nagyszerű szakember és pedagógus volt, és ami nagyon fontos volt számára, hogy a kommunikációja két dolgot nagyon előtérbe helyezett. Mindig azt mondta, hogy semmit nem ír, még a legjobb szöveg sem, ha nincs összhangban a metakommunikációval. Például ezért nem szerette, hogy az ünnepi beszédeken valaki felolvas, mert azt mondta, hogy a felolvasás az megfoszt a hitelességtől. Olyan, mintha nem tudná, hogy pontosan mit akarna mondani a szónok. Eleve gyengíti a figyelmet, nem lehet úgy odanézni erre a emberre, hogyha olvas, mint hogyha saját gondolatot fogalmaz meg. De ez nem azt jelenti, mondta ő, hogy egy jó beszédre nem készülünk föl. Az lehet egy nagyon jól összerakott szöveg, csak maga ez a jelenet, hogy kezemben van a papír, és abból olvasok, és a gondolat közepén lapozok, ez megfoszt a hitelességtől. Tehát ő mindig azt mondta, hogy soha nem lehet azt csinálni, hogy valakinek a szövege ne legyen összhangba azzal, ahogy hangsúlyoz, ahogy megszólal, ahogy gesztikulál. A másik, amit nagyon-nagyon jól tudott, az az volt, hogy bárkivel megtalálta a hangot. Tehát akármilyen közegbe ment, egy munkáskörbe, vagy a legmagasabban képzett értelmiségiek köré, tisztelettel fordult az ott levő emberekhez, és sűrűn idézte azt, hogy alapvetően embereket vagy meg kell tanítani jobbá tenni, vagy pedig el kell tűrni őket, de más nem tehetünk. És ő azt választotta, hogy jobbá akarja őket tenni. Nagyon-nagyon fontosnak tartotta ezt a dolgot, és van egy szerintem csodálatos mondása, ami a vas politikája megragadható. Minél jobban érted a másikat, annál könnyebben szereted, és minél könnyebben értenek téged, annál jobban fognak szeretni. Szerintem egy nagyon fontos hangsúly, hogy ugye ki tudjuk fejezni magunkat, meg tudjuk mutatni, hogy miről van szó, és ezáltal hitelesebbé tudunk válni. És ez az ember, aki a helyes nyelvtanítást és a helyes nyelvhasználat előtérbe helyezte, ez remekül tudott élni a humor eszközével. Nagyon sokszor meglevettette a közönségét, ha meg akarta mutatni, milyen a helytelen kiejtés, megmutatta. Tehát vannak olyan hangfelvételei, ahol azt mondja, na ha valaki túlzottan csücsörít, akkor ilyen lesz a hangja, és közben olyan lett a hangja. A tévében is remekül tudott szerepelni, tehát ezekkel a modern eszközökkel remekül tudott élni. Belegondolni nem merek, pedig jó lenne, hogy vajon micsoda lehetőséget biztosított volna számára a netes világ, tehát hogy hogyan tudta volna a képességét itt kibontakoztatni. Mindenkit biztatott arra, hogy amennyiben van tájszólása, azt őrizze meg, mert az nem a nyelvromlása, hanem éppen, hogy az egyéniséget hozza előtérbe, és a nyelv gazdagságát mutatja meg. Egyébként a humanitárius, hogy is mondjam, a humánumáról mindent elmond, hogy amikor egy időben a kistarcsai táborban voltak, amikor vitték őket internálni, és innen kerültek aztán tarnozadányba, ott észrevette, hogy az egyik AVH-s tisztnek ott van időnként a kislánya, akinek beszédhibája van, és elkezdte tanítani. De ennél jobban semmi nem mondja el, hogy ő milyen ember.
1: Jó értelemben vett ilyen népművelő szerepbe mikor került? Hát ugye neki rengeteg tévé, rádiós szereplése is
0: volt. A 70-80-as években már nagyon előtérbe került, és itt ki kell emelnem egy embert, Ádám Ottó filmrendezőt. Ő volt az, aki felfigyelt rá, és azt mondta, hogy hoppá, itt olyan tudás van benne, ez a kolozsvári születésű Ádám Ottóról beszélünk, egy nagyszerű rendezőről, Ját Kossuth és Ján Szőmödi díjas rendezőről, amit a színművészeten is lehet őt úgymond alkalmazni, és például Esztergályos Cecília vagy Eperjes Károly voltak a tanítványai, uh-huh. Már a szép beszéd tekintetében. És innentől kezdve aztán az ország egyik legnépszerűbb figurája lett a művelődés terén. Ugye a hangját nagyon-nagyon szerették, megtanított embereket több hangszínben beszélni, nagyon szerették a humorát, és tulajdonképpen 51 évesen azt kell mondjam, hogy a pályafutása csúcsán volt, amikor borzasztó módon ért véget az élete. Egy tragikus baleset vetett véget az ő karrierjének, és sajnálatos módon az életének
1: és,
0: is.
1: És milyen banális baleset ráadásul?
0: A létező legbanálisabb, ugye. Volt neki egy nagyon fontos mondása, de azt mondta, hogy igazából, amikor az ember kommunikál, akkor valahogy meg kell találni a hangsúlyt az ösztön, az érzelem és a tudat között, mert az ember ösztön, érzelem és tudat, ha az ösztön dominál, tehát a legősibb, az állati, akkor az ember szétesik. És valószínűleg ösztönösen próbált egy helyzetet megoldani, egy valóban egy banális helyzetet, kismarosra látogattak el a felesége szüleihez, és valami oknál fogva a kocsi elkezdett gurulni. Vagy valami műszaki hiba volt, hogy ő nem húzta be a kéziféket, ennek sajnos semmi jelentősége nincsen. Annak igen, hogy valószínűleg ösztönből megpróbálta megfékezni az autót. Tehát elé ugrott, hogy megállítsa. Sajnos nem járt, ugye nem is járhatott sikerrel, az autó egy áróba lökte őt, majd pedig rázuhant. Augusztus 1-én történt. A fennmaradt források szerint az autó már rég nem volt rajta, amikor még mindig arra kérte a feleségét, hogy vegye le róla, tehát valószínűleg értékelni vélte a súlyát. És hát kimondani is borzasztó, hogy közel két hét borzasztó szenvedés után távozott augusztus 14-én, ennek van most ugye az évfordulója. És valószínűleg azért mondtam ezt a történetet így, mert ha átgondolja, akkor biztos azt mondja, hogy na, hagyjuk azt a kocsit legurulni. Nem számít, de ugye a pillanat töredéke alatt kell dönteni, és az ember ilyenkor ösztönből cselekszik, odaugrik, és sajnos ezzel a következménnyel járt. Ha belegondolunk, hogy 1935-ben született, és 1986-ban halt meg, akkor láthatjuk, hogy 51 év adott neki. Nagyon-nagyon kevés évtizedeken át oktathatta volna még az embereket, és nekem nagyon sokszor megfordult a fejembe az, amit már korábban mondtam, hogyha ő élni tud azzal a lehetőséggel, amit az internet kínál, akkor vajon micsoda népnevelő, népoktató lehetett volna belőle. Hozzáteszem, így is az lett, mert a korszak internete, a televízió, az nagyon-nagyon segítette az ő népszerűségét, és nagyon-nagyon segítette az ő munkásságát.
2: Grécsi László jut még eszembe, nekem hogy ők együtt igen. Párban lehetett abszolút. Volna a kiváló népművelők, igen, tehát kicsit két oldalról.
0: Abszolút mértékig. Tehát ugye egy hasonló kaliberű emberről beszélünk, és ugye Grécsi tanár úrral is óriási tisztelettel gondolunk minden alkalommal. Szerencsére a hangját, az alakját, a humorát, az rengeteg felvétel megőrizte. Én mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy élve a lehetőséggel, üsse be a Google-be Montág Imre nevét, keressen rá különféle videókra, garantálom, hogy mindenki tanulni fog és közben nevetni.
1: Igen. Csaba, köszönjük szépen, megint nagyszerű volt, mint mindig.
0: Én köszönöm a figyelmet,
1: további szervusz, szép napot. Katona Csaba történész elevenítette fel a 40 éve elhunyt Montág Imre logopédus alakját.
3: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és hódles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Vigyázzunk, mert a sodrás erős. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Klasszikus tóparti pihenés a Mályi tó partján, Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokajhegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokai borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokajhegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
3: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Kedves Hugó üzletkötő van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm
1: a hallgatókat. A nap kérdése nem a blue chipekre vonatkozik, hanem a forágyzsíra, mert mozgalmas napokat él a papír. Most éppen mi történik vele nyitáskor?
2: 1575 forintnál van jelen pillanatban, szóval...
1: Az megint derék bukónak tűnik.
2: Igen. Nem a legfényesebb napjait írja, ahhoz képest, hogy közel egy évvel ezelőtt majdnem 5000 forintnál volt, vagy 5000 forintnál volt arra feltűnő a papír. Szóval egy hatalmas lejtmenetben van jelen pillanatban, de hát ugye ez a kormány közeli, a kormányzati hírek, amik befolyásolják most alapvetően a céget.
1: Szóval... Hány százalék a mínusz? Kb.
2: Jelen pillanatban most 1% körül mínuszban van, de hogy az út azért van bőven most benne. Van bőven.
1: Forgalom is?
2: Forgalom is pillanat is mondom. Alapvetően nem olyan egyetrengető szerintem, de egy pillanat is mondom nektek. 325 millió a forgalom, szóval nem olyan egyetrengetően magas a forgalom. Lehetne rosszabb is, mondjuk.
1: És nyitásban nagyon nagyot esett. A papír onnan dolgozta le éppen ezt a mínuszt, mert elég komoly mínuszban.
2: 1440 forintnál is volt, szóval már veszik vissza azért a befektetők, de hát nem a legfényesebb napjai vannak.
1: Jó, akkor tegyünk egy pontot, meglátjuk, mi lesz a vége. Blue chipek hogy szerepelnek?
2: Alapvetően vegyesen a MOL az, ami nagyon tartja most alapvetően a lelket a blue chipekben. Kicsit több mint 1%-os emelkedésben van, 4976 forintnál, míg az OTP 45.910-nél 2%-os esésben. A Richter és a Magyar Telekom kicsit más tészta. A Richter közel 8%-os mínuszban van, 12.900 forintnál, míg a Magyar Telekom 2594-nél, de az 2600 forintnál is volt. Kicsit több mint 2%-os esésben van. És a Bux Index az előzőknek felsoroltnak megfelelően enyhe mínuszban van, közel 3-5%-os mínuszban van, 149.701 pontnál.
1: A nemzetközi hangulat se tűnik jónak így nyitásban, amikor legutóbb ránéztem, ott is elég sok piros volt.
2: Hát igen, nem, sem a franciák, sem a németek se, nincsenek pozitívban, azért a németek közel 0,5%-os mínuszban vannak jelen pillanatban, míg a franciák is 2% felett van a esés, szóval 2% mínuszban vannak jelen pillanatban. A britek azok, amik enyhe pozitívban vannak, ahogy nézem most az európai papírokat.
1: Uh-huh. Oké, okay. Valami piacmozgató?
2: Ma nem nagyon lesz alapvetően, amerikai lakásértékesítés lesz, talán befolyásolhatja egy picit. Holnap lesz majd európai inflációs adat, ami nagyobb hatással bír, de az nem most van.
1: Devizapiac? Ott a forint éppen gyengébb vagy erősebbik arcát mutatja a mai kereskedésben?
2: Vegyes, ugye azért tegnap 362 alatt is volt a forint, most így ennyi gyengülés látszódik, 364 forint és 80 fillért kell fizetni 1 euróért, még 1 dollárért, mert 315 forint felett kell, 315 forintnál is többet kell fizetni 1 dollárért ilyen pillanatban, szóval most inkább a gyengébbi karcát mutatja.
1: Oké, na hát akkor ennek jegyében kívánunk már a jó kereskedés nektek.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszi, szép napot.
2: Sziasztok.
1: Szia. Kedves Hugó üzletkötővel nyitottunk tőzsdét ma reggel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: olyat dobott ki.
1: No kérem szépen, akkor hát lassan leperg az adás, úgyhogy hallgató üzenetekből tallózzunk, ha lehet akkor. Mit szóltok
2: a
1: hozzá?
2: A gánicáról mindjárt kiderítjük, hogy micsoda.
1: Mi? Hogy kerülsz képbe?
2: Kaja, amit regionálisan ismert és szeretett.
1: A Habos Islerről újabb információk?
2: Szerintem azt megfutott.
1: De mert hogy valaki írta, én olvastam, hogy az alapanyag hiány, mint olyan a szocializmus hiány gazdálkodásában nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy ez létrejöhetett, ez a sütemény, ezt valamelyik hallgató írta. Aztán tütyő-mütyő zenéket is továbbra is szolgáltatunk, a zenei produkciómat is éles kritikák érik ma reggel, de a sikert sem szoktam kisajátítani, így a kudarcot is ráhárítom DJ Selektor barátomra, aki kidobálja ezeket, amik itt hallhatóak ma reggel. Úgyhogy elnézést kérek a technika nevében is.
2: Na, mi az a gánica?
3: Na, megtaláltam. Gánica, avagy más néven dödölle.
1: Ja, ez egy, hát így ja, már is.
3: Ez egy hagyományos laktató magyar étel, főtt krumpliból és lisztből készül, masszából kanállal galuskákat szaggatnak, zsírban vagy olajban lepirítják, majd hagyományosan pirított vöröshagymával, tejföllel vagy szalonna pörccel tálalják.
2: Képzeljétek el, hogy nekem olyan emlékeim voltak a dödölléről gyerekkoromból, hogy nem szeretem.
1: Azt kiderült, hogy
2: majd
1: mégis,
2: pedig,
1: nem az volt.
2: Sok-sok évvel később, tavaly, amikor nyomtam a kék túrát, én csak egy hirtelen, és besétáltam Őri Szentpéterre, és akkor ott mindenhol az őrségben gyakorlatilag érthető módon akkor ott van dödölléző, vagy dödölle az étlapokon, és akkor azt mondtam, hogy adjunk egy esélyt neki, baromi jó volt. Úgyhogy így változik az embernek az ízlése, tehát még így 50 és a halál között is az ember képes újra felfedezni olyan kajákat, amiket fiatalként elutasított, a fene tudja, hogy miért. Köszönöm.
1: Jött egy kérdés, hogy mi van a Finom Főzelék Fesztivállal. Drága hallgatók, a következő történt. Elkezdtünk hülyéskedni valamin, ami aztán véresen komolyá fordult, és bevallom őszintén, nem tudunk most mit kezdeni az ötlettel. Mert valaki megcsinálta a honlapot. Egy másik hallgató utána járt, talált befogadó önkormányzatot. Mi meg a kántorral itt állunk, hogy akkor most a nem várt és váratlan helyről érkező sikerrel mit kezdjünk, hogyan tovább, kivegye ennek a ódiumát a vállára, hogy lesz Finom Főzelék Fesztivál és nem lesz rajta ember, vagy lesz Finom Főzelék Fesztivál és minden idők egyik legsikeresebb fesztiváljává avanzsál. Ti hogy álltok ezzel? Finom főzelék. Szereted? Eszed? Fogyasztod?
2: Én nem ehetem, tehát nekem allergiám van.
1: Ja, tényleg. A hüvelyes allergia.
2: A hüvelyes, a növényi eredeti hüvelyesekből én ki vagyok zárva.
1: Benedek, Finom Főzelék, menzáról.
3: Hát a menzás azért az nem a jó nyomokat hagyja bennem.
1: De szereted magát az alkotást?
3: Hát egyébként, ha jól készítik, akkor igen.
1: Ez meg úszós válasz. Igen vagy nem? Hát tök mindegy, hogy készítik. A paccal is ilyen, vagy szereted, vagy nem. Ha jó készítik.
2: De van még egy kajánk, amit küldtek a hallgatók.
3: Na igen.
2: A kvircedli.
3: Jézusom, keresem. Hogy írjam?
2: Itt azért a mellékelt a hallgatók leírást is hozzá. Ez egy kőkemény babapiskóta jellegű sütemény, sváb eredetű, borban látogatták. Állítólag, főleg az asszonyok, mivel nekik nem illet bort inni.
3: Kemény, száraz, apró sütemény. Ünnepi alkalomra.
2: Aha.
3: Ilyen.
2: Jó, hát erre majd rá kell, hogy keresek nekem is. Kár, hogy képet lássak, fotót, ezt így nem tudom elképzelni. Jó. Majd. A...
1: Ott van.
2: Aha. Érdekes. Jó.
1: Igen. Nézd meg, hogy van-e még hallgatói üzenet, amivel foglalkozunk, vagy lassan lépjünk a távozás
2: mezőre. De még van, illetve egy érdekes. Ja, nice. Bízunk benne, hogy Katona Csaba nem kerül kormányzati pozícióba. Ja, hallgatok, minek drukkoljunk, amiatt, hogy kormányzati pozícióba kerülnek, vagy nagyot lépnek előre, állandó szakértőink, és emiatt kevesebbet hallhatjuk majd őket itt a műsorban. Mi is nyilván szomorúak vagyunk, úgyhogy szerintem Katona Csaba, legalábbis nagyon bízunk
1: drága
2: benne,
1: hallgatók,
2: hogy maradni fog, és itt lesz velünk.
1: Drága hallgatók, ti inkább annak drukkoljatok, hogy Gede, Ács, Kántor, Mihálovics nehogy kormányzati pozícióba kerüljenek.
2: Attól szerintem
1: nem akár meg lehet nézni, hogy akkor mi lesz itten.
2: A szerencsére esélytelen.
1: Én vállalom.
2: Na, mit néztél ki magadnak?
1: Hát én a hadügyi tárcán.
2: Hűha. Hátba támadod Romuluszt. Hát nem sok esélyed
1: nem
2: lesz.
1: Nem hátba támadom, hát együtt. Hát, de
2: ja, együtt, értem. Ja, értem. Hát
3: csak akkor lennének
1: nagy évű,
3: pénz kell, csak a pénz.
1: Nagy évű kolosszeum építések. Minden 10 falu építsen egy kolosszeumot magának. Ez lenne a...
2: Hűha fegyverhordozónak fölcsapsz?
1: Igen. No, a műsoridőnk viszont lepergve lassan, úgyhogy mindenki fermentált élelmiszerek nagymértékű fogyasztásával vétesse észre magát. Ne kíméljen bennünket.
2: Még egy észrevételem lenne.
1: Mivel?
2: Most tűnt föl, képzeld el.
1: Hogy?
2: Hogy mi olyan furcsa nekem? Rajtad.
1: Hogy szakállas vagyok?
2: Nem. Hogy a szakállad elkezdett őszülni, miközben igen, meg a hajad nem. De ez egy új felfedezés. Eddig csak azt éreztem, hogy valami olyan érdekes igen, van rajta. Igen. Mi történt, Macskó?
1: Köszönöm, hogy észrevetted, nagy részed van benne, Gábor.
2: De mi a szakáll őszülésben?
1: Igen.
2: Hogy csinálod, hogy szakállt?
1: Nem őszíted? Köszönöm.
2: Vagy fester a tetejét, vagy mi?
1: Festem, a hajamat festem.
2: Aha.
1: Az még nem, de már a halántékom is.
2: Sakkálfestés nincsen. Na jó, csak így tovább.
1: No, azt szeretném mondani, hogy ezüstrókává ne avanzsáljatok, mert derültség lesz a vége, illetőleg a GDP-t termeljük 1000-rel. Holnap reggel jövünk a nagyon mord és nagyon sarkos Gede Balázsral, de szórakoztató lesz, a szígyétek el. És ilyen az, amikor búcsúzol, én csinálom a zenét. Sziasztok, szép napot!

0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és az Árpád hídon Budára a Budai híd főnél torlódásra is számítani kell. Továbbra is lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Nagykörúton a Podmanicki utcától a Margit híd felé, illetve tovább a Margit hídon Budára, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. A budai alsó rakpartot lezárták a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt. A Margit hídon Budára csak egy sáv járható, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között is. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Törökvész úton félpályás lezárása kell készülni a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Az érintett BKK autóbuszok megállóját mindkét irányban áthelyezték, torlódásra is számítani kell. Siling Zsolt, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Memory.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Elindult a közhang. Már bárki beleszólhat az ország ügyeibe. Új vezérigazgató helyettes érkezik az MBH-ba. Történelmi jelentőségű per indul a Meta ellen. Szeles, de napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Új társadalmi egyeztetési platform indult Közhang néven. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság véleményének bevonásával szülessenek javaslatok az ország fontos kérdéseiről. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A résztvevőket arról kérdezik, milyen közmédiára van szükségük, és hogyan lehetne hitelesebbé és függetlenebbé tenni. A platformon akár anonim módon, regisztráció nélkül is részt lehet venni. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a Láng gépgyár és a Klub Aliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Gózon Gergely váltja október 1-től Krizsanovics Pétert az MBH bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztján. Gózon 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MKB banknál, az OTP-nél és nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezetői pozíciókat töltött be. Krizsanovics Péter 2023. januárja óta látta el a tisztséget. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Történelmi jelentőségű per indul Kaliforniában a Meta ellen a közösségi média függőség miatt. 29 amerikai állam főügyészei azt állítják, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy tervezték, hogy függőséget alakítsanak ki a fiatalok körében. A kereset szerint a végtelen görgetés, az automatikus videó lejátszás és a like rendszer is azt szolgálja, hogy a felhasználók minél több időt töltsenek a platformokon. Az államok szerint a Meta 13 év alatti gyerekek jelenlétét is tudatosan engedte, és szülői hozzájárulás nélkül gyűjtött adatokat róluk. A vállalat tagadja a vádakat és azt állítja, hogy jelentős erőforrásokat fordított a fiatalok védelmére.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő, holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható, már 33 fokos csúccsal.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt.
15: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Takács Eszter, a Veszprémi Utca Zene Fesztivál korábbi nyertese, Pécset látta meg a napvilágot a 70-es évek végén. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karának karvezetői szakán végzett dalszerzőként, énekesként és gitárosként. Gyerekkora óta zenél. Első önálló kiadású lemeze a Rövid Táv címet viseli. Második, Kaucsuk Suzy című albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. Sanzonos jazzes hippis dallamait előadásmódját hasonlítják Kon Zsuzsájéhoz és Susan Vegájéhoz is. Mégsem lehet igazán besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem, amit ő maga mezitlábas városi folknak nevez. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy az akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albuma élőben is zenekari kísérettel szólalhasson meg. Az együttes 2016-ban Juhász Kristóffal közösen egy gyereklemezt és egy hangjátékot is kiadott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Elle magazin brit kiadása a következő szavakkal méltatta Jamie Liddell 2008-as Jim című nagylemezét a megjelenés után. A legjobb album, amit Prince sosem készített el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1985-ben 47 millió dollárért Michael Jackson tulajdonába került csaknem az összes Lennon-McCartney szerzemény joga. A jogokért Paul McCartney és Yoko Ono közösen is licitált. Jacko azonban jóval többet ajánlott náluk. Mindezek ellenére a popstar mindössze egyetlen Beatles feldolgozást készített, a Come Together-t. Jöjjön most mégis az eredeti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Break On Through című Doors dalból készült Bossa Rocker remix minden idők legtöbb példányban eladott, nem hivatalos remixe lett. Igaz, hogy az azt készítő Dan Benhorn duo egy árva koronát sem látott az eladásokból.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Két berúgás is fordulópontot jelentett Di Mello karrierjében. A brazil zenész 1973-ban Japánban ittasan kitámolygott egy bárból, és a napfelkeltét látva nótázni kezdett. Hilario, felvirradt a nap, esőt láttam a kertemben. 1975-ben a daltöredékből a természetről szóló, bizarr szövegű szerzemény született, pályafutásának egyik csúcsa. A dal címűnek választott Hilario szócska hivatalosan nem jelent semmit, mégsem teljesen halandzsa a Que Hilario, azaz milyen vicces portugál kifejezés sajátos rövidítése. A 90-es évek elején pedig szintén nem volt színjózan a művész úr, amikor motorral folyóba ugratott egy São Paulo-i hídról. Fél évig lábadozott. Pletyka szinten már elterjedt a halál híre is. Visszatérése után felvette az Immorivel, azaz halhatatlan becenevet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A mindig is első vonalbéli finn, New Soul, New Funk, New Jazz mozgalom legmarkánsabb alakja, Tuomo Prattala. A 7 éves kora óta zongorázó, dalszerző, hangszerelő, producer, a Quintessence nevű turkui jazzzenekar billentyűseként és énekeseként lett ismert Európában még 2001-ben. A 2007-ben kiadott My Thing című első saját albumán a 70-es évek klasszikus amerikai soul R&B témái köszönnek vissza. Marvin Gaye vagy Stevie Wonder. Idézve. A korong hetekig szerepelt a finn nemzeti albumlista első öt helyezettje között.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Pszt, figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Közel 60 milliárdot fizet vissza a Duna aszfalt az államnak. Megérkeztek Lengyelországba az M3-as buszbaleset első sérültjei. Szeles, de napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt. De jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. 59 milliárd forint előleget térít vissza a Duna aszfalt a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt kifizetett előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. Vitézi szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. 32 év után megszünteti az MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeket támogató ösztöndíj programját. A döntés 100 diákot érint, egy gyermek éves támogatása 800 ezer forint. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint a programnak köszönhetően több támogatottból lett például orvos, mérnök, atomfizikus vagy pilóta, de most a gyerekek elveszítik a továbbtanulás és a kitörés esélyét. A szervezet most új támogatókat keres a folytatáshoz. Megérkezett Lengyelországba az M3-as busz baleset sérültjeinek első csoportja. A 21 hazaszállított ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült még magyarországi kórházban van, őket is hazaszállítják, amint az állapotuk lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a busz sofőrje ellen. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy 10 éves kislány és 2 felnőtt is megsérült, több épületben károk keletkeztek. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő. Holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúccsal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Takács Péter és Olá István, a Szatta Fesztiválnak ötlet gazdája és szervezői együtt. Sziasztok!
8: Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlök a hallgatókat!
7: Na, most a fesztiválok, a különböző zenei meg kulturális fesztiválokkal alapvetően Dunát lehet rekeszteni, és szerintem ez nem is probléma, mert hogy az ember vágyik ki a természetben, meg vágyik arra, hogy minél több élmény érje. A Szatta Fest az számomra azért nagyon érdekes, mert hogy ez még egy ilyen fesztivál kezdemény, én azt mondanám, mert hogy nagyon picike, és hogy eddig egyszer rendeztétek meg, de idén is lesz, augusztus 27-e és 30-a között Szatta elnevezésű helyen, ami község vagy falu az Őrségben.
8: Így van, pontosan. Most másik alkalommal kerül megrendezésre, és hogy ugye ebből kiindulva tényleg elég bébi ez a fesztivál, hogyha így nézzük.
7: És azok mindig jók. Amíg a kereskedelmi mérete be nem üt, meg az összes kereskedelmi szempont, addig jó általában egy fesztivál. Utána már máshogy jó.
8: Pontosan, és egyébként szerintem tavaly is éreztük azt, hogy az a gondolat, amiért elkezdtük az egészet csinálni, az abból redeztethető, hogy én személyesen az Őrségből származom, vagy nem is én, de a családom, és én nagyon sok időt töltöttem annó nagyszüleimnél ott lent, és nekem mindig az maradt meg, hogy amikor ott szüleim lepasszoltak akár 1-2 hétre is, voltak ott állatok, szóval a csirkék, mellett a nyuszik is, meg a disznók, hogy segítettem nagyszüleimnek ott, és mindig nagyon feltöltött ez az egész, még akkor is, hogyha ez kvázi munka volt valamilyen szinten, de hogy a természet közelsége azhoz, hogy ez egy nagyon-nagyon picike falu, jelenleg például, ha jól tudom, 60 lakják csak, és a mi telkünk az pont az erdő szélén van, tehát hogy konkrétan egy fenyvesben végződik, és ez egy olyan fajta hangulatot ad, azzal kombinálva, hogy nincs is térerő, hogy az ember azt érzi, hogy visszakerül a valóságba, és ezt akartam, és most már Istivel közösen, és többet magunkkal akarjuk átadni több ember számára is, hogy ezt az érzést átélj, ezt a feltöltő érzést.
7: Igen, nagyon érdekes ez, és én személyesen azért tudok ehhez nagyon kapcsolódni, mert hogy az én nagyszüleim is ebben a térségben éltek, most meg is néztük, itt elmondhatjuk a hallgatóknak, 15 kilométerre van a két település egymástól. Amúgy mondhatom azt is, hogy ez ötletemet valósítottad meg, amin én elkezdtem gondolkodni, mi lenne, tehát mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen valamiféle fesztivált, vagy ilyen össznépi találkozót Szilvágyon, mert hogy annak a településnek meg az a neve, és én nagyon tudom, és értem, amiről beszélsz. A mi kis falunk az egy erdő közepén van, vagy úgy mondanám, hogy így körbeölelik, de hát ez az alai dombságban azért nem ritka. Szóval, és azt is hiszem, hogy ez neked, nekem, aki átélt ilyesmit, annak természetes, de tény és való, hogy nagyon-nagyon sok ember nyilván származástól, meg különböző élettörténeti események függően,

0: ritka azon a környéken, most sem ritka, csak nagyon máshogy van. Tehát kicsit szabadabb állattartás, amibe a családapraja nagyja pont úgy részt vett, mint mindenki más.
1: Igen, igen, pontosan. Tehát, hogy én, hogyha erre visszagondolok, akkor alapvetően itt tanultam meg azt, hogy tök mindegy, hogy milyen fajta munkát végzek, legyen bármi kétkezű munka az például, annak ugye, hogy megvan a szépség, és például ezt én nagyon tisztelem ezt az egészet, és talán az, hogy akár, hogy ott voltak az állatok, akár, hogy volt, hogy kaszáltunk közösen nagypapámmal, ezek olyan fajta ilyen régi szép emléket hoznak elő, amik így, hogy is mondjam, kicsit azt adják át, hogy az ember az milyen jól tud együtt élni a természettel, igen, és hogy tisztelni kell azt is, és egyébként, mert hogyha tiszteli az ember, akkor vissza is ad, és ugye van nagyon sok ilyen kutatás is, hogy például van ez a talán erdőterápia, vagy különböző néven is fut talán, ami arról szól, hogyha az ember a természetben van, és ott tölt néhány órát, akkor 10-12%-a is tud csökkenni annyi idő alatt a kortizol szintje. És hogy nekem ezt a fajta ilyen önfeledtséget adta át az az időszak, és bármikor most is lemegyek, akkor azt élem újjá, hogy itt nincsenek, itt le tudom dobni az ilyen békjókat, azok, amik mondjuk akár az, hogy itt tudom, hogy nem fognak keresni engem, hiszen nincsen térő. Itt kicsit el tudok vonulni a világtól, és kicsit magam tudok lenni, és tudok kapcsolni a természethez. Itt nagyon nyugodt ez az egész közeg, és akkor, amikor nagyszüleim is éltek, akkor is ez volt. Persze, oké, minden szombaton reggel 6-kor beindult egy traktor, elkezdtek fát vágni, de ez is hozzátartozik a falusi élethez.
0: És ez most is így van, tehát most is beindul a traktor, és most is fát vágnak. Igen, csak tudod, mi az érdekes, és kíváncsi is vagyok a véleményedre, hogy lehet, hogy ezt magyarázni kell?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és...
0: Tehát tényleg nem tudom, hogy egy héten hányszor mondom el, de hogy érdekes egy teremtmény az ember, aki saját magának kínálgat olyan dolgokat, ami alanyi jogon járt neki valamikor.
1: Pontosan. Szerintem azzal, hogy egyre kényelmesebbé akartuk és teszünk magunknak az életet, így mondjuk a nagyvárosokban, mert én Istivel itt közösen ugye Budapesten élünk, de innen járunk le Szattárra, főleg amikor a fesztivál előkészületeiben kell részt vennünk. Szóval azért szerintem van egy ilyen egy olyan fajta irányzat, hogy minél legyen könnyebb és egyszerűbb az élet, de ahhoz meg közben feladjuk azt, amit eddig átéltünk, hogy ott vagyunk a természetben, lehet, hogy vannak ott bogarak, lehet, hogy azok kicsit, nem tudom, irritálnak néhány embert, de hogy én pedig pont úgy viszonyulok hozzájuk, hogy igazából ez is a része az egésznek, és hogy tök jól tudunk együtt lenni, és hogyha az ember kicsit szerintem eltöltött akár 3 napot, most nem a Szatta Fest promóciójára gondolok feltétlenül, mert ez pont 3 napos, de hogyha ott el tud tölteni, akkor kicsit át tud szerintem szellemülni, és kicsit közelebb kerül ehhez.
0: Hát igen, de például, ahogy mesélted, a kaszált fűnek az illata, aha, az itt jegyzem meg, hogy egyébként nem ugyanaz, mint a fűnyíró által nyírt fű illata.
1: Ez igaz.
0: Tehát, hogy a kaszált fűnek más az illata, akkor a bogarak, igen, ez egy nagyon fontos dolog, de jobb helyeken, Szilvágyon például voltak hozzá fecskék, aha, akik megették a bogarakat, vagy legalábbis elpusztították, igen, azt, igen, amelyik kártevő, amelyik pedig valamiért jó rovar volt, azoknak is megvolt a helye, szóval, hogy ez a természet való együttélés, és hogy mindent tudunk a természetből hasznosítani, ez valahol így elveszett ez a tudás. Tehát, hogy nem a gondolat veszett el szerintem, hanem már a tudás is.
1: Egyébként igen, erre tudok egy tök jó példát mondani, hogy ott ugye mi saját magunk kezdtük el kialakítani az infrastruktúrát, amit megkövetel az, hogyha az ember egy rendezvényt szervez, ugye ilyenek mondjuk, mi lesz többnapos, azért, hogy le tudjanak tusolni az emberek, vagy éppen ugye a mosdók, és akkor itt felmerül ugye a WC kérdése, sok fesztiválon toj-toj van.
0: Pottyantós kell legyen itt.
1: Pontosan, és akkor mi is ebbe a szép nevén komposzt toalett, nevezhetjük így is, irányba indultunk el, és hogy nekünk, én elkezdtem utána nézni ennek a témának, és beszéltem több emberrel is, aki szakértője ennek, és ez egy nagyon jól működő, és sokkal higiénikusabb dolog is tud lenni, és hogy sokan azt gondolják, hogy ez nagyon büdös, meg minden ilyesmi, de egyébként nem, tehát ezt meg lehet úgy oldani, és közben rájön arra is az ember, hogyha úgymond a emberi végterméket, fogalmazunk így, hasznosítjuk, akkor az ugyanúgy trágyaként

0: tud működni néhány év után, tehát hogy visszakerül abba a körforgásba, és közben meg, hogyha ugye szembe, mert hogy megnézzük, hogy ott van az angol WC, ugye a vízöblítéses WC-k, mennyire sok vizet pazarolunk el arra, hogy ugyanazt a dolgot elérjük, és ugye meg kell tisztítanunk azt a vizet, és nem is biztos, hogy újra fel fogjuk tudni használni. Már bocsánat, hogy ezt a példát hoztam,
1: igen,
0: csak ez egy tökre szemléletes dolog, hogy
1: abszolút.
0: Mennyire távol kerültünk a természettől.
1: Igen, meg attól, hogy felfogjuk, hogy mit miért. Tehát, hogy mindennek volt valamiféle értelme. De akkor jól gondolom, hogy itt egyébként arról is szó van, hogy ez egy örökség, ugye ez a ház, és hogy szeretted volna megtölteni valamivel, ami több annál, mint hogy te, nem tudom, évente mennyiszer lelátogatsz oda?
0: Pontosan. Az egész gondolat egyébként onnan indult, hogy miután elhunytak nagyszüleim, utána el kell döntenünk, hogy mit csinálunk a házikóval, igen, és igen. Ezt azt kell tudni, hogy a házikóhoz nem csak az köt minket, hogy ott voltak, ott éltek nagyszüleim, hanem Andó dédnéapám építette meg még saját kezüleg. És hogy ezért
1: igen, ezeken
0: még...
1: nem adunk túl, igen.
0: Így van, és akkor ugye volt ez a három lehetőség, hogy akkor lebontjuk, újat építünk azokra az alapokra, vagy hogy eladjuk az egész telket, mert hogy sok macera, ez egy hektáros terület, szóval itt mindig kell vele foglalkozni.
1: Szóval füvet kell.
0: És, vagy pedig van az a harmadik út, hogy akkor felújítjuk, és akkor... Lehet, hogy nagyon sok mindent nekünk kell megcsinálni, mert hogy nem lesz olyan mesterembe, aki mondjuk azt mondja, hogy oké, egy ilyen típusú régi házat én felújítok, vagy pedig nagyon sok pénzért. És akkor végül ez is lett, hogy mi újítottuk föl nagy részt, persze voltak ott kőművesek, meg hasonló szakemberek, akik segítettek, de nagyon-nagyon sok időt töltöttünk ezzel, és akkoriban, ez körülbelül azt hiszem 5 most már, vagy 6 évvel ezelőtt kezdődött, akkor 2 hetente jártam le én is szattára, és akkor újból ezek a korábbi szép emlékek előtörtek, és meg jobban megerősödtek. És ezt követően nyaranta 1-2 hétre így elkezdtem, vagy 1-2 hétvégére ilyen baráti társaságokat lehívni, és akkor úgy voltunk 15-20 körülbelül, talán egymás követően 4 alkalommal, és amikor a utolsó alkalom volt, akkor éreztem azt, hogy igazából akik lejönnek barátom, főleg nagyvárosokból jönnek le, és hogy amikor így végig látom az arcokat, és hogy mennyire önfelettek, mennyire csillogó szemmel vannak ott, akár csak hogyha ott sátrazunk, sütögetünk, nem csinálunk semmi más, csak úgy el vagyunk, és hogy mennyire feltölti őket ez a természet közelség, meg ez, hogy tényleg nem zavarja őket senki, mert nincs térerő. És hogy arra gondoltam, hogy ez tök jó lenne megmutatni már több embernek is, és valami olyan fajta módon, ahol egyrésztről ez a természet, és ez a digitális detox ugye megadja ezt az alapot, és akkor hozzá lehet még bele lehet fűzni akár kicsit a hagyományokat, szóval például a fesztiválon fontos rész az ilyen nyújtott rétes készítés, amit a helyi asszonyok mutatják meg, hogy ezt hogy is kell csinálni. Vagy éppen a természetet is még közelebb hozni az emberekhez, van gyógynövénytúra, ahol megmutatják, hogy melyik virág, vagy különböző ilyen-olyan dolog mire hasznosítható. De akár mondhatnék sok minden mást is, tehát hogy volt egy ilyen nagyon erős irány, és akkor mellette pedig az, hogy én mindig feloldottam ott, és azt éreztem, hogy kicsit így ledobhatom ezeket a felnőtt békjókat, tehát hogy nekem meg kell felelnem, nekem mindig nem tudom, komolynak kell tűnnem, és hogy itt kicsit újból gyerek lehetek abban a megközelítésben, hogy így újra élvezhetem mondjuk a dolgokat, mondjuk számháborúzhatok, és akkor kicsit ezt is be akartuk emelni, hogy a gyermeki én, tehát ezt az önfelett régi akár nyári táboros emléket is elő tudjuk hozni az emberekből, és akkor ezért van például számháború, méta és hasonló dolgok, meg van egy ilyen fasz a gyerek olimpiának nevezett kihívás sorozatunk, ami inkább egy ilyen...
1: Nagyon vicces.
0: Igen, ez ilyen kicsit ilyen paraszt olimpia, csak hogy...
1: De hogy ilyen nagyon klasszik.
0: Igen,
1: tehát
0: igen,
1: a zsákban ugrálástól kezdve a talicskában, nem tudom, akadály, talicskában tolás és akadálypálya, kötélhúzás, tehát hogy ez nagyon retro.
0: Nagyon, nagyon, nagyon, és hogy nagyon élvezik is az emberek, hogy ezekhez így visszanyúltak, mert vannak olyanok, hát, akik még ezt átélték annó.
1: Igen, igen, mert hogy ezt ismeri, és akkor ez igen, valóban felszabadít egy csomó dolgot, amit már rég nem, tehát már a felnőtt énünk eltemette bennünk.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Úgyhogy, na igen, mert hogy azt gondoltam, hogy ez a kiindulás, hogy mit csináljunk a házzal. Mert hogy mégis ott áll egész évben, és nincs erre túl sok idő, és az ember egyszer-egyszer lemegy, annál egy picit többet szeretne kihozni valahogy az emlékeiből, a nagyszülőkből, az ő örökségükből. Úgyhogy gondoltam, hogy ez a kiindulás.
2: Én amúgy azt látom, hogy Petiéknél ez egy ilyen csodálatos családi projekt is, tehát amit látsz ilyen közösséget, hogy akkor ott a család, igen, és akkor lemennek igazából, segítenek ugye a fesztiválban is, nagynéni, szülők, unokatestvérek, mindenki, és de még mielőtt a fesztivál gondolata is felmerül, ugyanúgy ez egy ilyen családi egységet megtartó projekt.
1: Hát igen, valószínű, hogy ez is benne van, és ez nagyon jó, mert így lehet, azért mondom, hogy az örökségnek a továbbvitele, ez nagyon fontos. Te hogy kerültél bele egyébként, István?
2: Én Petit már ismerem, úgy az egyetemi berkeken keresztül, és igazából én is részt vettem ezeken a fesztivál előtti...
1: Hát, tehát te is része voltál a társaságnak, aki igen, megízlelte, hogy milyen is ez. És neked igen, egyébként városi gyerekként milyen volt?
2: Amúgy én sem vagyok eredetileg városi gyerek, úgyhogy nálunk is megvoltak ezek a ősszel a szüret, meg a disznóvágások.
1: Hát te honnan származol?
2: Hát édesanyám oldalát emelném ki ebből az oldalról, édesapám ő erdélyi, anyu meg besenyült el ki Egerhez van közel.
1: Tehát akkor te észak Magyarország,
2: igen. És akkor ott nekünk is ez megvolt, hogy amíg megvoltak a nagybácsik, meg akik úgymond gondozták, meg állatokat tartottak, meg volt a szőlő, ugye Egernél, akkor nekünk megvolt stabilan ez az éves 3-4 összejövetel, ami tényleg úgy a családot összetartotta, hogy van ok is, hogy akkor összejöjjünk, és akkor együtt dolgoztunk, de nem is munkaként fogta fel szerintem ezt az ember. És kicsit úgymond ez melengeti a szívemet, amikor megyek, és akkor Szattán ott vagyunk, és látom ugye Petiéknek a családját, hogy ez olyan jó érzés azt látni, hogy akkor tényleg ott van a közösség, ott van a család, és szeretik csinálni, szeretik úgymond, tehát nem az van, hogy ugye rohanni kell, mert ott van szépen a természet, és akkor oké, most idén mondjuk megcsináljuk ezt a lépcsőt, vagy kialakítjuk, kipucoljuk a pajtát, és akkor ennek valami funkciót adunk. És akkor ez, hogy akkor tényleg nem kell, nem, nincsenek határőrök, stb. Ott a család, és olyan nyugodtan ott a természetben, ahogy feszültségek nélkül, valahogy úgy haladunk.
1: Igen, és ez mindenkit ki is kapcsol. Ezekben ez a szép. De akkor azért szerintem ez, te is egy jó példa vagy arra, hogy ez valamikor így nagyon normális volt, nem? Hogy a családnak a különböző generációi, tagjai találkoznak, nem csak azért, hogy együtt legyenek, sőt, leginkább nem azért szerintem, hanem régen ez úgy volt, hogy valami köré, tehát valamilyen tevékenység volt, nem? Fát kell vágni, igen, disznót kell vágni, nem tudom, szüretelni kell, akármi, és az annak a lecsengése megadta azt, hogy akkor egyébként közösen elköltjük a vacsorát, vagy ilyesmi. És most meg ugye olyan nagyon fura, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok, de hogy így barátoknál is, hogy így naptárral ülünk, és nézegetjük, hogy hát ez a hét se jó, tehát hogy nincs az, hogy na de hát ezt meg kellene csinálni, gyertek, hanem mindenre ilyen bérrel, verítékkel kell időpontot találni. És én amit újabban látok a fiataloknál, nagyon jellemző, hogy így nagyon be is határolják. Tehát, hogy erre két óránk van.
0: Igen. Ez szerintem tapasztalható, és így talán következik abból is, hogy ugye azzal, hogy kitárult a világ, és most akár internet, bármire gondolunk, sokkal több lehetőség ad mindenkinek, és akkor ugye mindenki azt mérlegeli, hogy úristen, van 50 000 dolog, amit csinálhatnék, én nagyon szeretném ezt csinálni, mert tuti, hogy az utazás az akkora pozitív élményt fog tudni adni, és akkor szerintem folyamatosan ebbe a rohanás vagyunk, és az élményeknek a kergetésébe is nagyon gyakran. Igen.
1: Igen, és nagyon gyakran ki is csúszik a kezünkből. Na, hát akkor ez volt itt a bevezető, hogy képbe kerüljünk egy kicsit, hogy miért is olyan fontos ez, és akkor most zene és feles információk, és aztán jövünk vissza, és akkor beszélünk egy kicsit magáról a fesztiválról, hogy ez tényleg hogy néz ki, mit várhatnak akik el szeretnének menni, úgyhogy gyertek vissza, folytatjuk a beszélgetést Takács Péterrel és Olá Istvánnal, a Szatta Fest egyrészt ötletgazdája, másrészt pedig mindketten szervezői. Jövünk nem sokára.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: rádiókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok Fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégeim továbbra is Takács Péter és Oláh István, a Szatta Fest ötletgazdája Péter, István pedig a szervezésben részt vesz, Péterrel együtt és még másokkal együtt. Idén, azt úgy mondtam, hogy ha 15-ére lenne, szóval tavaly volt először Szatta Fest, de idén augusztus 27-e és 30-a között lesz, és ha valaki nem találná, térképen az Őrségben van, egy irinyó-pirinyó település. Adatok szerint 70, de ti azt mondtátok 60 lelket számol kb.
5: Igen, azt is tudom, hogy pontosan 55 ember volt, aki tudott szavazni idén a országgyűlés vásárlása.
4: Na, ez a legfontosabb.
5: Igen.
6: Szóval nagyon. Mert valaki önkéntesen szavazatot számol.
5: Igen.
4: És ez az erdő szélén, vagy ez maga a település már tulajdonképpen összefor az erdővel. Na, és akkor itt mi legyen? Egy fesztivál, ugye? Igen. Vigyük le a városi embert, hogy kicsit megnyugodjon, az ottaniaknak meg adjunk egy kis hangerőt.
6: Tulajdonképpen a Nemzeti Parkba invitáljuk őket, mert bele is lóg egy kicsit a telek, úgymond. Tavaly jöttek ugye a Nemzeti Parkosok, hogy ez a sátor már a Nemzeti Park területe, úgyhogy...
4: Hoppá!
5: Igen, tehát hogy mert az Őrségi Nemzeti Park minden település beletartszik, csak ugye a belterületet és a többi területet azt így tisztelni kell, és ők meg vannak húzva a határok, és amúgy ilyen szempontból tényleg tök jó ezeket a határokat meghúzzák.
4: Igen, ez teljesen rendben van,
5: mondjuk, igen, ez egy ilyen vicces dolog, hogy ott azért van egy ilyen ellentét szerintem, bár mindig vannak a Nemzeti Park és az ott élők között, akik ugye hozzászoktak a gazdasághoz, meg ahhoz, hogy ott vannak a tehenek, hasonló dolgok, és hogy ki hogy csinálja, de hogy igen, mi ebbe a közegbe is, ebbe a természetközi közegbe szervezzük ezt a fesztivált, és nagyon gyakran, és leginkább nem is feltétlenül fesztiválként hivatkozunk főleg rá, hanem inkább egy táborként, mert hogy az a célunk, hogy megmaradjon úgy, ahogy mi is átéltük ezt, akár amikor ott voltunk a családdal, és akkor 10-20-an közösen akár valamilyen feladatot elvégeztünk, vagy amikor a barátokkal lementünk oda a telekre kicsit mulatni, hogy ezt a hasonló kisközösségi, családias hangulatot át tudjuk adni, ezért egyébként 500 főben van limitálva a részfők száma, és hogy ez egy kicsit az a célunk, hogy az emberek is közebb kerülhessenek egymáshoz, és hogy ne az legyen, hogy tolongás van, meg hogy az, ami a többi nagy fesztivál tapasztalható, hogy ilyen nagyon nagy zsongás, és rettentő nagy embertömeg.
4: És a parkolóhelyek miatt aztán le kell tiporni a füvet, hát meg igen. Ilyesmi. 500-ban van maximalizálva?
5: Igen. Ez az egyik fő oka egyébként ez a családias hangulat, a másik az pedig...
4: Hát maradjon is így.
5: Ezt is szeretnénk, tehát hogy nekünk, és ez a másik ok, mi hobby projektként kezeljük ezt, igazából ezt főállás mellett csináljuk, ezért van limitáció is, hogy mennyi időt tudunk erre fordítani, de szerintem pont emiatt is van az, hogy mi őszintén kommunikálunk arról, hogy mi lesz és mi nem, tehát hogy például azt őszintén mondjuk, hogy hideg víz lesz a tusoláshoz, az, hogy meleg lesz-e biztosan, azt nem tudjuk mondani, amúgy valószínűleg lesz, de ezt csak így zárójelben jegyzem meg. Tehát, hogy alapvetően próbáljunk tényleg minél jobban közelebb kerülni az emberekhez, és őket is bevonni abba, hogy ők hogy érzik, és hogy mit szeretnének látni ebben az egészen. Tavaly volt ugye az első, és hogy tavaly nagyon kis családias volt, tavaly 150 körüli részvőszám volt, így a falusiakkal együtt, akik részt vettek. A falunak szeretnénk azért visszaadni, hiszen hasonló méretű esemény nem nagyon szokott lenni, az elmúlt évek nem volt, ezért a falusiak azok díjmentesen vehetnek részt ezen az egészen. Idén pedig pont amúgy arra számítunk, hogy valahol 200-300 fő között lesz a részvők száma. És egyébként a legnagyobb és a legpozitívabb visszajelzés az az volt az emberek irányából, hogy amit nagyon élveztek, az nem is feltétlenül a zenei koncertek voltak, főleg amúgy akusztikus zenei koncertek vannak, hanem a napközbeni programok. És itt vannak ugye ezek a természetközeli programok, akár amit már említettem, a gyógynövénytúrát például, de van mondjuk madárodú készítés, ahol ugye egyre kevesebb az olyan ilyen odvas fa, amivel a madarak beköltözhetnek, és ott viszont az emberek tudnak ilyen új lakóhelyet gyártani, úgymond készíteni a madarak. Vagy éppen ugye, amit említettem, a másik ilyen gasztronómia oldalon van a nyújtott rétes készítés is, de mellette a saját kovászos kenyerüket is elkészíthetik, és vannak ezek a játékosabb programok. És őszintén most már nem is tudom, mire akartam kiukadni ezzel az egésszel. De...
4: Hát itt arról beszéltünk, hogy ez egy cél, hogy ne legyen túl zsúfoltság. Hanem hogy megmaradjon ennek a családiassága, hogy az átláthatóság, hogy a falunak is adjatok vissza, és igen, ez nekem is eszembe jutott, mert hogy nyilván aki viszont nem falubeli, annak van egyfajta, nem tudom, összeg, amit ki kell fizetni a belépőjegyre, van itt napi jegy, meg a háromnapos fesztiválra is, de hogy ez tulajdonképpen a fesztiválnak a megszervezését fedezi, vagy ebből is jótékonykodtok valamerre?
5: Amúgy szerintem nagyon örülnénk neki, hogyha tudnánk jótékonykodni. Sajnos ezt nem nagyon tudjuk megtenni, tehát hogy Úgy néz ki, hogy ez teljes mértékben a megszervezésre.
4: Jó, hát értem, hát itt azért van egy csomóféle költség.
5: Igen.
4: Azért én megnéztem azt az aftermovie-t, azért vannak rajta kifejezetten fesztiváljegyek, tehát azért a színpadok...
5: Ja, igen.
4: Arra azért mondanám azt, hogy azon azért úgy látszik, hogy ezt úgy meg kell építeni, fel kell állítani, abba kell beletenni. Tehát van ez az egy szágitárral ülünk körbe, és akkor mindenki a Kollár Klemenccel énekel, és biztos is, hogy ez nagyon-nagyon jó, de azért látom itt a fesztiváljegyeket.
5: Igen, benne vannak. Ugye nekünk az volt a célom, hogy tudtuk jól, hogy nagy fellépőket nem fogunk tudni megszólítani, hiszen akkor nem tudnánk 300 vagy 500 főnek ilyen olcsón adni a
4: bérletárat. Kollár Klemenc elég nagy.
5: Kollár Klemenc...
4: Csak nagyon el van köteleződve ebbe az irányba.
5: Igen, és szerintem valószínűleg ennek is köszönhető, hogy biztos. Így tavaly azt mondta, hogy igen, eljön, és egyébként ez nekem nagyon megható volt, tehát, hogy valahogy úgy közelítette meg ezt az egész dolgot, hogy amikor igen, felült oda egyszer gitárral, és közben énekelt, és akkor az emberekre is láttam, hogy mennyire élvezik ezt, és amikor véget ért a koncert, akkor külön kérte, hogy vezessem körbe, és hogy mutassam meg a teleknek egyes részeit, akár a tókát, akár az, hogy a pajtát, meg minden mi egymást, az erdőt.
4: Szeretem ezeket az alai szavakat, tóka, pajta, igen.
5: Igen, a picike tó, igen, de és akkor utána pedig mivel valahogy a zenészeknek is, vagy a fellépőknek is próbáltunk valami olyan fajta ilyen ajándékot adni, ami egyébként pont Istinek volt az ötlete, hogy elkészítettünk ilyen fadeszkákat, amikre beleégettük az adott fellépőnek a nevét, meg az, hogy hány órakor lesz, és akkor ez volt igazából az, hogy a program tábla, hogy akkor éppen aznap milyen fellépések lesznek.
4: Jaj, de ez is milyen jó, igen.
5: És akkor Istinek volt ez a zseniális ötlete, hogy akkor mi lenne, hogyha odaadnánk ezt a fellépőknek, és az első fellépők odaadtuk, az pont a Laci volt, és ő érződött rajta, meg látszott rajta, kicsit meg is hatódott, és akkor ezt nem tudom, hogy megtörtént, de ő azt mondta, hogy neki van egy kedves ismerőse, aki egyébként ilyen faanyagból is tud gitárt készíteni, és hogy lehet, hogy ebből készül egy gitár. Nem kaptunk erről visszajelzést, de hogy ettől függetlenül ez egy nagyon kedves, ilyen gesztus értékű visszajelzés is volt az ő oldaláról, és hogy most azért is meséltem ezt a sztorit ezzel kapcsolatban, mert hogy azokkal a zenészekkel is úgymond dolgozunk együtt, vagy azokat hívjuk meg, akik ugyanúgy egy húron pendülnek ezzel az egészre, és át tudják ezt érezni.
4: Persze.
5: És kicsit az is a célunk, hogy ez az egész, igen, benne van a fesztivál, és hogy a hang és fénytechnika, meg hasonló a színpadtechnikával szeretnénk minél jobban minőséget biztosítani, hogy ez a hangzás, amit a zenészek ott a színpadon letesznek az asztalra, az úgy átjöjjön, de közben pedig a színészek nagyon közel kerüljenek magukhoz az emberekhez, és hogy ők is, az emberek bárki el tudjon beszélgetni velük, és hogy ezt kicsit így is tudjuk megoldani, hogy nem a legnagyobb nevek vannak ott, viszont ettől függetlenül a minőséget ugyanúgy akarjuk biztosítani.
4: Hát meg azért láttam ilyet is, hogy a jövő legnagyobb nevei lehet, hogy innen indulnak, mert hogy ugye benne vannak a fiatalok is, ugye, ha jól gondolom.
5: Igen.
4: Na, de nézzük meg azt is, hogy egy csomó témával is foglalkoztok. Tehát azért, ahogy beszéltük, közösségépítés, beszélgetések, és egy csomó téma ott kikerülhet az asztalra. És ami számomra is nagyon fontos, és már többször a műsorban megjelent, ez a Karsai Dániel öröksége. Ez a Karsai Dániel alapítvány és az ő munkájuk, és ha jól tudom, ők is kapcsolódnak most hozzátok, ezért kérdezek erre rá.
6: Ismerem Petéket, Peti volt kollégám, és...
4: Péter, Daninak a testvére.
6: Igen, Péter Karsai Dánielnek a testvére. A Karsai alapítványt ő meg Evelyn viszik tovább.
4: Frank Evelyn, igen.
6: És érdekes módon Evelynnel együtt jártunk középiskolába, úgyhogy amikor felmerült ez a kérdéskör, hogy akkor milyen lenne, hogyha eljönnének a fesztiválra, akkor derült ki, hogy elég jól ismerjük egymást mi hárman, csak nem együtt, most már együtt is. Úgyhogy igen, beszéltem velük erről, hogy ismereteket is akarunk megosztani, főként ugye a hagyományokon, meg az ilyen természethez kapcsolódó témákon van a hangsúly, viszont vannak egyéb fontos témák is, ami a Péterék képviselnek. a Kassai Danin keresztül, ugye, hogy...
4: Az életvégi rendelkezés joga. Én megmondom őszintén, annyira bele tudom a régi világba, a természetközeli világba ezt illeszteni. Amikor még a születés, meg a halál, az nem biztos, hogy egy házon kívül történt dolog volt, és ezzel nyilván nem azt mondom, hogy menjünk vissza nem tudom én hány száz évet az időbe is csináljuk úgy, de az szerintem kimondott és érthető és tudható, hogy mennyire más a viszonyulása az embernek ahhoz, amit egy kicsit testközelből jobban ismer, és nem hospitalizálódott, és nem elzárkózott, és szerintem abszolút van helye egy ilyen fesztiválon az erről való beszélgetésnek.
6: Igen. Én azt gondolom, hogy régebben, a régebbi időkben az a halál az jobban része volt ugye az életnek, hogy erről beszéljünk, meg ez így előtérbe kerüljön. És itt is az alapítvány tulajdonképpen ugye arról szól, hogy ezt ne söpörjük úgymond a szőnyeg alá, és beszéljünk róla, mert ezek fontos témák, mert sokszor az szembesülünk, hogy amikor bekövetkezik egy haláleset, vagy egy komoly betegség, akkor kezdünk el amúgy gondolkodni, hogy mi amúgy ezekről a témákról hogyan is gondolkodunk, és szerintem fontos az, amit a Peték csinálnak, Kassai Peték, ugye, itt több Peti van, és pont beszélünk, pont így a természetben, meg úgymond a jelenlegi állapotok környezetben hogy lehet beilleszteni a mostani társadalmi irányokban.
4: Igen, most, amikor ugye az örök fiatalság a divat, és nem veszünk tudomást semmiről, ami rossz, ami szenvedés, ami fájdalom, ami veszteség, miközben amúgy szerintem soha ennyi nem volt, még a fiataloknál is nagyon jellemző, hogy hamarabb megismerik a szenvedés fogalmát, mint a mi korosztályunk.
6: Igen, mert sokszor ugye a rengeteg lehetőség és a rengeteg eszköz eltéri a figyelmet az embereknek, és ez sokszor tud segíteni, de sokszor azt mondom, hogy ilyen langyos víz az, amiben élünk. Úgyhogy ezek fontos kérdések, és amúgy lesz egy ilyen bevonó színház is majd például erre a témára felépülve. Úgyhogy igazából még dolgozok azon, hogy milyen kérdésekkel ízasszam meg Evelinéket, mert velem fognak majd beszélgetni a fesztiválon, és gondolkodok tényleg azon, hogy a természet, meg így a mindennapi élet, meg az értékek, meg úgymond a hagyományos értékeknél, hogy lehet a szemszögében, hogy lehet ezt a témát feszegetni.
4: Igen.
6: És akkor majd a rákövetkező nap, meg majd ezen a tematikán egy ilyen színházban veszünk részt. Kíváncsi leszek, hogy ez majd hogy fog alakulni.
4: És milyen téma van még, ami előkerül? Mert ugye ez itt most beszéltük a gyógynövény, abban is azért Zala bővölködik. Akkor ez a rétes tészta nyújtás, és rétes, de lehet, hogy azért, mert nem mondom, valamelyest én is onnan származom, vagy hát a nagyszüleim, mert én már Budapesten születtem, de szerintem sehol nincsen olyan jól megmunkált, vékony rétes tészta, mint Zalában, és ez is egy olyan dolog, amit már abszolút nem, csak meg az én ott élő rokonaim sem, mert azt mondják, hogy időigényes, nehéz.
7: Hát igen.
4: A boltban van. Szóval, hogy egy csomó olyan dolog, ami régen volt, de hogy közben egy ilyen savaborsa az egésznek. Szóval, hogy mi az, ami még előkerülhet itt a közösségi életben?
6: Amúgy pont egy ilyen, ugye természethez kapcsolódó program lesz az ilyen kicsit ilyen permakulturális gyógynövénytúra, ahol az egyik workshop tartó végigvezeti a résztvevőket az erdőn, és azt fogja megmutatni, hogy mi az, ami ehető. Mi az, ami, amit fel tudsz használni.
4: Mennyire nem élik ez a workshop, nem? De hát ez a szó.
5: Nem, ez nagyon, nagyon tájidegen.
6: Mondhatjuk. Találjunk ki egy új kifejezést.
4: Hát valamit ki kell rátálni, mert ez így, de értem. Tehát, hogy mi az, amit megeszel, mi az, amiben belehalsz, ugye?
5: Igen.
6: Hát, meg tulajdonképpen ők ezzel is foglalkoznak. Hát ők persze. Egy ilyen kis közösségben, pont ők is egy ilyen kis közösségben élnek, ahol több ilyen biológus van, és hogy akkor milyen ilyen permakulturális projektek vannak, vagy akkor mi az, ami mondjuk, hogyha ide telepíted, akkor ez nitrogént generál a másik mellette, meg pont, hogy neki meg szüksége van mondjuk a nitrogénre, és ilyen megoldások. Van ez az egyik oldala, akkor ugye, hogy hogyan alakítod ki ezek a dolgokat, mi segíti egymást, hogy segítik egymást a növények, de van egy úgymond gasztronómiai oldala is, hogy tulajdonképpen, ha sétálsz az erdőben, az úgy mennyire rejtett kincset tartalmaz, és nem is gondolnád azt, hogy oké, amúgy, ha ezt megeszed, ebben egy csomó amúgy fehérje van, és ott van igazából kihasználatlanul, meg tényleg ismerkedj meg az erdővel, és ez szerintem csodálatos tud lenni.
4: Igen, élvezd a kincseit.
6: És van, amik egész ehető. Tehát, hogy finom. Persze megvan egy ízlése is pofonat.
5: Igen, pontosan, de ami finom, az a méz maga, és például a méhészet kapcsán is van ugye egy külön programunk. Nekem nagybátyám úgy méhész, és ott
4: de
5: konkrétan...
4: De érdekes, nekünk is van méhész a családban lába.
5: Igen. Szerintem igen, kezdem azt érezni, hogy igazából minden vidéki családban van legalább egy méhész.
4: Hát
5: de
4: ez
5: szerintem,
4: nagyon jó.
5: Szerintem is nagyon jó, ez kicsit kezd olyanná válni, mint a pánka készítés, vagy legalábbis remélem, hogy legalábbis ennyire elterjed, mert...
4: Hát mind a kettő finom és drága, úgyhogy nem baj, ha van a családban. Hát
5: a mézről be is bizonyították már.
4: Pálinka is kis mennyiségben.
5: Így van, meg ugye most szokták mondani, hogy nagy mennyiségben gyógyszertár, de igen. Szóval például ott konkrétan az emberek azt megláthatják, hogy hogyan néz ki egy kaptár, és ott nagybátyám Árpi őszít fogja szedni magát, a kaptárat, és akkor persze valamennyire ki is jönnek a méhek, de ez teljesen biztonságos, és akkor ott végigmagyaráz az egész folyamatát, hogy hogyan készül a méz, és kicsit így közelebb kerülnek ez az egész, és nem csak egy ilyen száraz előadás lesz, hanem tényleg ilyen interaktívabb lesz az egész, de emellett egyébként vannak olyan fajta programok, ami például arról szól, hogy lesz egy külön előadás arról, hogy szerintem ez már elég sok helyen így problémát jelent, hogy vannak a helyiek, amik nevezzük őslakosnak őket, akik már ott élnek nagyon régóta, akár az őrségben is, ugye megjelent az, hogy nagyon sokan települnek be mondjuk nagyvárosokból, mert ugye keresik a természetet, és akkor ilyenkor ki szokott alakulni egy ilyen ellenpólus a helyiek, akik már régóta ott élnek, és azok a betelepülők között, és akkor ezzel kapcsolatban is lesz egy ilyen előadás, mivel szeretnénk azt is, hogy az emberek jobban megértsék egymást, és közelebb kerüljenek egymáshoz, és most akár beszéltünk ugye a Karsai Dániel alapítvánnyal kapcsolatos projekt, és az ott megjelenő ilyen események kapcsán, hogy jobban értékeljük akár az életet, hogy jobban értékeljük akár a kapcsolatainkat, és hogy másrészt, amik ezen keresztül, meg jobban megértsük a másik felet, hogy hogyan gondolkozik, és hogy mondjuk mi nem tetszik neki abban, és hogy ezek, miért jönnek elő ezek a különbségek. És hogy emellett pedig vannak olyan játékos programok, hogy akár említhetném a játszóház projektet, akik különböző ilyen társas játékokkal jelennek meg, vagy akár van külön reggeli jóga, ami kicsit így a természethez, meg ugye a mozgáshoz kapcsolódik, vagy hangfürdő, ami pedig ilyen meditációs, de hogy pont ugyanúgy ebbe a Szatta Fest és a természet közelsége hangulatba illik bele.
6: Egy művészetterapia.
5: Is, igen.
4: Na, hát akkor lesz itt bőven program, hogyha jól értem, és ahogy mondtuk, augusztus 27-e és 30-a között, tehát még így a nyár utolsó napjait lehet élvezni az őrségben. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgethettünk erről, meg megismerhettük a történetét ennek az egésznek, akinek van kedve, az egyébként így, hogy Szatta Fest rá is tud keresni, és meg tudja nézni, hogy miről is van pontosan szó. Nagyon sok sikert nektek, és kellemes fesztiválozást. Aztán, hogyha kinövitek, akkor majd esetleg áthozzuk Szilvágyra is.
5: Köszönjük szépen, és hát legyen így.
4: Takács Péter és Olá István, a Szatta Fest ötletgazdája és szervezői voltak a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Addig is szép napot, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Nyár, vízport, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Elindult a közhang. Már bárki beleszólhat az ország ügyeibe. Új vezérigazgató helyettes érkezik az MBH-ba. Történelmi jelentőségű per indul a Meta ellen. Szeles, de napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Új társadalmi egyeztetési platform indult Közhang néven. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság véleményének bevonásával új javaslatok szülessenek az ország fontos kérdéseiről. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A résztvevőket arról kérdezik, milyen közmédiára van szükségük, és hogyan lehetne hitelesebbé és függetlenebbé tenni. A platformon akár anonim módon, regisztráció nélkül is részt lehet venni. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a Láng gépgyár és a Klubaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Gózon Gergely váltja október 1-től Krizsanovics Pétert az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgatói helyettesi posztján. Gózon 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MKB banknál, az OTP-nél és nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezetői pozíciókat töltött be. Krizsanovics Péter 2023. januárja óta látta el a tisztséget. Országos véradó napot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület is megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Történelmi jelentőségű per indul Kaliforniában a Meta ellen a közösségi média függőség miatt. 29 amerikai állam főügyészei azt állítják, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy tervezték, hogy függőséget alakítsanak ki a fiatalok körében. A kereset szerint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás és a like rendszer is azt szolgálja, hogy a felhasználók minél több időt töltsenek a platformokon. Az államok szerint a Meta 13 év alatti gyerekek jelenlétét is tudatosan engedte, és szülői hozzájárulás nélkül gyűjtött adatokat róluk. A vállalat tagadta a vádakat, és azt állítja, hogy jelentős erőforrásokat fordított a fiatalok védelmére.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő, holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúccsal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Séj az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet Savvy Jazz készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Savages volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Áradás várható a Dunán. 17 ezer lakást érinthet az Otthonstart beruházásainak felülvizsgálata. Tovább drágult a kőolaj. Szelesden napos időnk lesz ma. Holnap ismét felmelegedés kezdődik. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnap még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki sincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról. Állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Mintegy 17 ezer tervezett lakás kerülhet érintetté az Otthonstart kiemelt beruházásainak felülvizsgálatában a Duna House szerint. Összehasonlításképpen tavaly egész Magyarországon 12 ezer új lakást adtak át. A szakértők szerint a lakásépítések évek óta csökkennek, és ezért a kínálat bővítésénél a megfelelő helyszín és a helyi kereslet is fontos. Videóval is segíti a vállalkozásokat a NAV a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Tovább drágult ma reggel a kőolaj. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek és több mint 100 ember eltűnt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő, holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúccsal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 18-án. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Fesztivál.
1: Három napon át ismét a zene, a képzőművészet és a közösségi élmények veszik át a főszerepet Kaposváron. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg a Ripple Rónai Fesztivált, amely idén 4 helyszínen várja a látogatókat. Koncertekkel, kiállításokkal, utcazenével és családi programokkal. A kaposvári főtéren a könnyű zenei koncerteké lesz a főszerep. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és az Arthur Rambo is. A Dorottya ház udvarában alternatív zenei és közösségi programok, gyermekfoglalkozások, valamint az esti hangkép udvar különleges zenei és vizuális produkciói várják az érdeklődőket. Az Európa Parkban feltörekvő zenekarok, gyermekkoncertek és rockszínházi előadás szórakoztatja a közönséget, míg a Zsolnai kút mellett utcazenei helyszín nyílik az Analogia Record Shop közreműködésével. A fesztivál azonban nem csak a zenéről szól, a program részeként három képzőművészeti kiállítás nyílik, a belvárosban pedig óriás buborékshow, freestyle, táncpárbajok, bűvészműsor, mesebarlang és szabadtéri rúttánc bemutató is színesíti a kínálatot. A Ripple Rónai Fesztivál idén is igazi összművészeti eseménynek ígérkezik, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.
2: Színház.
1: Nemzetközi társulatokkal, határon átívelő együttműködésekkel és izgalmas versenyprogrammal nyitja új évadát a Békés Csabai Jókai Színház. Szeptember 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely egyben az új vezetés első nagyszabású kulturális eseménye is. A háromnapos találkozó magyarországi, romániai, szerbiai és ukrajnai társulatok mutatkoznak be. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, köztük a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Szakadás, valamint a kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, az Öngyilkos című produkciója. A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciójának, a Néma lakodalomnak az ős bemutatója. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolását és a hosszú távú szakmai együttműködések erősítését. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolása és a hosszú távú szakmai együttműködés erősítése. A színházi előadásokat szakmai beszélgetések, workshopok, irodalmi és képzőművészeti programok egészítik ki. A rendezvény szeptember 10-én szabadtéri színházi koncerttel indul, a zárónapon pedig ünnepélyes díját adón értékelik a versenyprodukciókat.
2: Film.
1: A nyári szünet után ismét benépesül a Puskin mozi. Szeptember 5-e és december 13-a között ugyanis minden hétvégén családi programokkal várja a gyerekeket, és persze a szüleiket is a Puskin kuckó. A programsorozat középpontjában továbbra is a legkisebbek mozia áll, amely a klasszikus magyar rajzfilmeket, természetfilmeket és kortárs családi alkotásokat hozza közelebb az óvodás és kisiskolás korosztályhoz. A vásznon olyan kedvencek elevenednek meg, mint a Süsü a sárkány, a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Szaffi, a Lengemesék és az Egy kupac kifli, de természetfilmek is szerepelnek a kínálatban. A filmvetítések mellett báb előadások és zenés műsorok is várják a családokat. Fellép a Fabula Bábszínház, a Ne Felejts Bábszínház és az Ametiszt Bábszínház. Novemberben pedig a Haba Tortán mesesorozat érkezik a Matricás Laci és a

0: HelloHungary.hu-tól. Homokos vízpartok, ahol úgy érezheted, mintha a tengernél lennél. Országhatáron belül is vannak olyan homokos partok, ahol akár egy koktéllal a kezedben lazíthatsz, a fehér homokba süppedve. Vadregényes pihenés az ártéri erdők szélén. Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és húdles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Az ormánság számtalan meglepetést tartogat. Változatos élővilága, színpompás vadvirágai és partmenti mocsaras területei kicsiknek és nagyoknak egyaránt páratlan élmény. Az ős Dráva látogató központból indulva több tanúsvényt is bejárhatunk a térségben, amelyek élményszerűen mutatják be az egykori ártéri gazdálkodást. Bármerre is vigyen az utunk, kövessük a vadcsapásokat a folyóig, és pihenjünk meg a puha szürke homokban, miközben lessük a környéken munkálkodó hódokat. Vigyázzunk, mert a sodrás erős, csak tapasztalt úszók merészkedjenek a vízbe. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Errefelé nem igen lelni partmenti vendéglátóegységet, de mi épp ezért szeretjük. Tökéletes úti cél, ha egy kicsit eltávolodnánk a civilizációtól. Klasszikus tóparti pihenés a Mályi tó partján Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokajhegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokaji borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Ha nem vigyázunk, ez a vidék végérvényesen elrabolhatja a szívünket, ahol a Bodrog és a Tisza egymásba simul, számos kemping és fürdőhely található, amiket érdemes sorra vennünk, ha nyugodt lubickolásra vágyunk. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokajhegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit zenész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretties-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled. Kivéve ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugis a projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába, punk's not dead.

0: az Istenért.
1: Terry Callier, jazz folk soul legenda, énekes, gitáros dalszerző, Curtis Mayfield gyerekkori barátja. 1964-ben adta ki első albumát, majd 2012-es haláláig még 14-et. Szerepelt a Massive-etek, a Kyoto Jazz Massive és a Coupe lemezein. A Four Hero és a Zero Seven is készített neki remixet.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Legalább olyan pörgős volt 2025 utolsó negyedéve a speed folk freak punkban utazó Bohemian Betyár számára, mint amilyen a zenekar dalainak ritmusa. Hat állomásos ázsiai turnéjuk után végigcsináltak egy szintén hat állomásos magyar és egy 10 állomásos európai koncertkörutat. A kontinenseken átívelő nagy száguldás közepette úgy esett, hogy még Úgy esett című számukat is megjelentették. Magukhoz képest meglepően szoftos szerzeményt hoztak össze. A dalszöveget tekintve mindenképp, amely a hegedűs énekes Palágyi Máté, Kakas és párja harmonikus magánéletéről szól, és még esküvői fogadalmuk is bekerült a sorok közé.
2: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: aludtunk, csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk, míg közénk bújt egy harmat.
1: Suma Mama Gésa vagyok, és itt vannak a legjobb zenék a Rádió Cafén, ez nem kérdés.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All-Stars Ska Orchestra 2003 kora tavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

0: Sziasztok, Mocsai Lajos vagyok, innen a Rádió Caféból beszélek, hallgassátok velem.
1: Zenefakt, emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: 20 évig pihentette a fiókban egy teljesen kész dalát Andrew Bird, a folkban, swingben és indie rockban is utazó amerikai énekes, hegedűs, gitáros és fütyművész. 2005-ös The Mysterious Production of X nagylemezére rögzítette a Capital I című szerzeményt, amely lemaradt az albumról. Bird csak a 25-ös Borrow or Rob EP-n publikálta az eredeti felvételt változatlan formában. A dal igencsak ráérős tempóban történő kiadásának oka feltehetőleg az, hogy abból az időszakból a zenész két másik száma, a 2003-as I és a 2007-es Imitosis is nagyon hasonlít a Capital I-ra.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Áradás várható a Dunán. Átvilágítja a kormány a 4IG-t. Holnap kezdődik a strandfesztivál Zamárdiban. Ma szeles napos időnk lesz, holnap felmelegedés kezdődik, ismét 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnap még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Átfogó vizsgálatot indított a kormány a Forágyi és a magyar állam közötti tulajdonosi, pénzügyi és szerződéses kapcsolatok feltárására. A vállalat közölte, hogy együttműködik az átvilágítással, és minden szükséges dokumentumot átad. A Forágyi szerint működése megfelel a magyar és uniós jogszabályoknak, az állammal kötött szerződéseit pedig továbbra is teljesíti. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a Láng gépgyár és a Klubaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Országos véradó napot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Újra korlátozás nélkül közlekedhetnek az érkező és induló járatok a Kataniai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt 6 napig voltak fennakadások, több ezer turista rekedt Szicíliában. A repülőtér készenléti szintje továbbra is közepes marad. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát ügyészség 3 horvát férfit és 1 lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő. Holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúccsal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
2: 1 év, Balatonon és 12 hónapból áll.
7: Nekem a tenger, a Balaton.
2: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Part Cafét. Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café. A Balaton hang.

0: Sport Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, megint jelentkezik a Part Café a Balaton hangja két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel.
2: És Pritzinger Péter helyett Mihálovics Andrással. Már olyan régen mondtuk ki ezt a nevet, úgyhogy várjuk vissza a Pétert.
1: Bizony, hát hosszúra nyúlt a nyári szabadság. A témánk pedig az év strandétele 2026 versengés lesz. Ez ügyben hívtuk a stúdióba mai vendégünket, Kardos Gábort, a Balatoni Kör alapítóját. Szervusz!
3: Szervusz! Szia, Gábor! Mindenkinek az éterben.
1: Hát először beszéljünk egy kicsit arról, amiről már néhányszor szót ejtettünk, de az idei szezon sem múlik el nélküle. Ez a megint elkezdődött, hogy mi a nem jó a Balatonon, és akkor most finoman fogalmaztam, megint jött az összehasonlítás az Adriai tenger parttal, az ott kapható szolgáltatások és termékek árával, stb. Stb. Divat a Balaton szídni ezek szerint? Még
3: ezt,
1: mindig?
3: Ezt, hogyha magánemberekről lenne szó, önértékelési zavar kategóriában tudnám leírni. Tehát, hogy lehet, hogyha valaki csak a pénze által tartozik az elithez, akkor azt gondolja, hogy a tengerpart a menő meg a hajzé, de ez egy kulturális sznobizmus, és aki kulturálisan is az elithez tartozik Magyarországon, az még mindig tudja, hogy a polgárt a saját értékeinek az ismerete és az ezzel kapcsolatos büszkeség teszi polgárrá. Nem más.
1: Az is érdekes, hogy mint hogyha egy ilyen egészségtelen mazohizmus uralná a közbeszédet, mert hogy ezek a viták, a diskurzusok mindig egy ilyen nagyon rossz élmény kapcsán jönnek. Hogy valaki kiírja a Facebookra, hogy bokáig ér a Balaton. Vagy valaki kiírja a Facebookra, hogy tessék, ezért a szállásért fizettem én egy hétre 180 ezer forintot. Vagy nem fogjátok elhinni, 6000 forint a lángos, mert kértem rá egy kis pacalt is, most mondtam valamit. És akkor erre beindul egy diskurzus, aminek általában az az eredménye, hogy mindenki kórusban elkezdi mondani, hogy de én is így jártam, nekem is ez a véleményem, stb. Stb.
3: Igen.
1: Majdnem csúnyát mondtam, mi bajunk van a Balatonnal? Te ezt érted, ezt a jelenséget?
3: Nem a Balatonnal van bajunk, hanem magunkkal. Tehát amikor egy tükröt látunk, akkor szeretjük szídni a tükröt, hogy milyen vacak ez a tükör. Mert hát ugye több bátorság kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát amit látok benne, vagyis én, a Duna is, a Tiszát most ne emlegessük külön, és a Balaton is tükre a magyar, mindenkori magyar társadalom állapot.

0: és dicsőítve, hogy milyen fantasztikus gasztroforradalom, és a többi. Tehát ez egy önértékelési zavar. Ezt nagyon fontos tisztázni, még mielőtt elvesznénk bármi egyéb. Illetve a valósággal nagyon durván megy szembe. Én egyszer egy kereskedelmi tévébe próbáltam, úgy, hogy nincs víz a Balatonban, én beleálltam, és rásvenkeltem, hogy aggódva kérdezem a stúdiót, hogy ez mi? Ez víz, amiben állok? Mert ugye, ha ez víz, akkor nem igaz az az állítás, hogy nincs víz a Balatonban. Sőt, tovább megyek, ez nem csak formailag nem igaz ez az állítás, hanem tartalmilag sem, hiszen a sekély víz miatt mennek oda emberek milliói, tehát ne állítsuk be úgy, minthogyha mély víz lenne a Balatonnak a lényege, nem, turisztikailag pontosan a sekély víz miatt. Tehát ez egy teljesen hazug és hamis para, hogy úristen, mi lesz? Ökológiailag természetesen, főleg a Velencei tónál nagyon komoly kérdés. A Velencei tó mindig el szoktam mondani, hogy előre jelzi, hogy mi várható a Balatonnál, tehát nagyon komolyan kell vennünk ezeket a dolgokat, ökológiailag, meg egyéb szempontokból, de turisztikailag nonsens azt mondani, hogy nincs víz a Balatonnál, hiszen pontosan a sekélyvíz miatt mennek oda.
1: Jó,
0: az
1: és
0: emberek.
1: Akkor rögtön az a kérdésem, hogy azon kívül, hogy te vagy így egy személyben Kardos Gábor, aki egy RTL Klub reggeli műsorában azt tudja mondani, hogy de itt állok a vízbe, és miről beszéltek, mi mit tudunk tenni még, akik a Balatonért dolgozunk? Nekünk is oda kell állni, és meg kell mutatni, hogy mi a valóság.
0: Én szerintem, hogyha ez egy tükör és valóság probléma, akkor ugye nem a Balatonnal van a probléma, hanem velünk, és ezt kell helyreállítanunk. Tehát alapvetően az már álságos, hogy úgy teszünk, mintha ez a Balaton problémája lenne, és nem az önértékelési zavarunk jelenne meg. Jelzem, azok, akik jól érzik magukat, és 300 évvel Goethe után felfedezték Itáliát, hogy az milyen szuper hely, meg elmennek ide-oda a moda tengerpartra, amitől igazán jól érzik magukat, az az, hogy ott úgynevezett polgárok élnek, akik büszkék a helyi értékeikre, és nem fanyalognak, és egyébként otthon nyaralnak zömmel. Például az olaszok vagy a franciák. És készek többet kiadni egy helyi ételért, tudva, hogy az milyen értékeket képvisel, mert ez is a patriotizmusukhoz tartozik. Tehát ha szeretnék látni az emberek, hogy mi a probléma Balatonnál, akkor egy tükröt tegyenek maguk elé. Ők az ő polgári, fejletlenségük a fő probléma, ami miatt egy ilyen narratíva kialakult.
2: Próbálom szintetizálni az ezerféle véleményt, valahogy úgy futtatják ki, hogy megrekedt a Balaton, és a nosztalgiából él, ami még maradt belőle. Akkor ezek szerint egy 10 évvel ezelőtti Balatonhoz képest ez már sokkal jobb hely.
0: Igen. És
2: ezt exakt mutatók is alátámasztják?
0: Szerintem akár a Balaton vendéglátás is előbbre jár, mint úgy általában a magyar társadalom a polgárosodás útján. Tehát itt megint a szűkebb keresztmetszetet kéne néznünk, hogy miért van az, hogy a Balatonon verjük, persze, mert nyáron át akarjuk élni a tutit, és nyáron mindent akarunk azonnal. Tehát amikor nyaral valaki, és még türelmetlenebb, hogy a pénzért megkapja, stb. Ez egy nagyon negatív öngerjesztő folyamat, tehát hogyha a vendégek ilyen idegesen érkeznek, akkor ugye, na akkor igazán nehéz jó vendéglátást csinálni. Tehát, hogy igen, valahol el kellene kezdeni, de nem a hangsúly szerintem nem az, hogy jó dolgokról kell beszélnünk, nem. A valóságról kéne beszélnünk. Mondok
2: egy példát. A valósághoz hozzátartoznak a lehúzós helyek, ahol tényleg nagyon drágán adják, azt a nyomorult lángos cserébe nagyon rossz ízű is. És lehet látni.
0: És az egész országban létezik ez.
2: Aha.
0: Tehát, hogy ez a lángos probléma, amit megint a Balatonra húznak rá, ez is az egész országban probléma, majd a palacsinta kapcsán szerintem fontos beszélni arról, hogy milyen kiutak vannak akár a gasztrómiában ebből, de hadd mondjam el, hogy az év strandételének a díjazottjai zömmel 1800-2800 forintos ársában voltak. Ezek helyi alapanyagból, minőségi, kreatív, egy nagyon erős versenyben, Európa egyetlen strandétel verseny. Egyébként a legjobbak. Amúgy ezért kapunk egy átlagos nagyvárosi pizzát? Nem. Tehát az is drágább. Egy akármilyen. Tehát megkockáztatom, egy mirelites pizza

0: vannak uh-huh. ezek. Tehát azért érdemes ezt jobban átgondolni, hogy mennyi 30, mi 30, mi mennyi, hogy mi az ok és mi az okozat, ugye ezeket uh-huh. is néznünk kell, mert nyilván, hogyha beindul egy negatív spirál, akkor az kihat az árakra. Tehát, hogy a vendéglátás igen. így működik.
1: Még egy dologról érdekelne a véleményed, ez pedig az időjárás. Ugye néhány évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy hát nem hűvös volt a június, elmaradt a szezonnyitó nagy roham, most arról beszélünk, amikor gyakorlatilag két hónapja folyamatosan kánikula van, hogy most meg túl meleg van. Ennyire kitett az időjárásnak a Balaton, mert amikor azt mondják, hogy hideg, akkor nem jönnek, mert nem tudnak fürödni. Most meleg van, most olyan meleg van, hogy inkább bent ülnek a légkondicionált nyaralóba, és nem mennek le a strandra, és nem mennek étterembe az emberek. Ezeket a magyarázatokat olvasom.
0: Igen, először fordult elő, még ugyan nincs statisztika, tehát azért jó lenne tudni az adatokat ténylegesen az impresszióinkon túl, hogy nem az történt, amit eddig láttunk, hogy amikor kitör a kánikula, akkor csúrik telnek, pingvinek szigete van a strandon, és tényleg a hűtőtáskát se lehet letenni. Ugye? És akkor most először láttuk azt, hogy a úgynevezett hőkupolában megfordult ez a trend, és már főleg a siesta időszakban annyira meleg volt, hogy kevésbé jöttek strandolni az emberek. Egyfelől van a semmi se jó, aminek ugye nehéz megfelelni turisztikailag a semmi se jó megközelítésnek. De ezt most egy pillanatra félretéve, igen, számolnunk kell a felmelegedéssel és a drámai váló lokális felmelegedéssel. De könyörgöm, miért nem tudjuk elmondani az embereknek, hogy egyébként duplán hamis az az állítás, hogy a tengerparton ingyen lehet strandolni, míg a Balatonnál fizetősek a strandok, duplán hamis az állítás, mert egyrészt az valójában nem strand, ami egy sziklára odakozmálunk, és amikor a végkép a túlélés, a tét, akkor bemászunk a vízbe, ez mindenhol ingyen van a Balatonnál is, mindenhol. Tehát ahol nincs strand, hanem csak bemászunk a vízbe, mindenhol ingyen van, viszont az Adriával ellentétben a Balatonnál 40 komoly szolgáltatásokat ingyen nyújtó szabad strand van. Tehát duplán is az állítás, és ezeken a strandokon, hogyha kedves magyar honfitársaim figyelmét elkerülte volna, amit egyébként tudnak, de valahogy mégse tudják. Hogy is néz ki egy balatoni strand? Csupa olyan dolog van rajta, ami nincs sehol az Adrián. Egy füves, parkosított, úgynevezett fák által árnyas hely. Árnyék egyrészt nincs a tengerpartokon, másrészt nagyon drága, és csak egy napernyő formájában lehet megvásárolni. Na most már a rómaiak kivágták ugye az Adriánnal, azért nincsenek fák, mert ugye lett belőle hajóhad a rómaiaknak, tehát ez egy elég régi történet, hogy ott nincsenek és miért nincsenek fák, az is egy humán ökokatasztrófa volt egyébként, de minden esetre nincsenek. És egyébként, hogyha belelép a gyerek ugye abba a sümbe, vagy amibe belelép, akkor meg nincs olyan közel vízimentő, elsősegély, stb. Ezek mind nincsenek. Miért nem beszélünk erről? Hát ez a valóság. Tudom. Tehát én most nem a jó dolgokról próbálok beszélni, hanem arról, hogy milyen drámai különbség van egy balatoni strand a hőkupolában egyébként.
1: Tudod, mennyivel mi lehet? Ez is a néplélek lehet, mert ha most beszélünk a kivándorlásról, a magyar kivándorlásról, messzire indítok, de talán összeálljon, hogy ott is azt látom, hogy akinek bejött az élet külföldön, az ezt hangoztatja. Aki meg
0: az is, akinek másfél, nem.
1: Az is.
0: Hát persze.
1: Mert aki meg hazakullog, mert nem jött be, meg nem annyit keres, meg nem úgy, meg nem tudom, az nem kürtölít el a Facebookot. Tehát, hogyha nekem balul sül el a horvát nyaralásom, azt nem kezdem el alaposan dokumentált Facebook posztokban reklámozni.
0: Így van.
1: Valahol itt lehet akkor a kutyálása.
0: Igen.
1: Jó, akkor két kérdés ennek a blokknak a végére, mert tényleg a strandételre koncentráljunk. Az egyik az, hogy melyik az a leggyűlöltebb téma vagy kérdés, amit te a Balatonnal kapcsolatban hallasz, és melyik az a kérdés, ami viszont fontosabb lenne, de soha senki nem teszi fel, vagy csak nagyon ritkán.
0: Nekem az fel a legjobban, hogy retrónak nevezzük a refluxot. Tehát, hogy amikor a megemésztetlen múlt így visszajön, és gasztronómiának hazudja magát, mert én ezt így tudom leírni, a kádárkori, miért nem jutott senkinek eszébe ebben az országban, hogy a régi polgári Balaton legyen a retró? Volt olyan, kérem szépen, amikor kiépítettük ugye a Abbáziát, népiesen Opatija, ugye, hogyha valaki nem tudná a magyar nevét, akkor sikerült ugye a Balatonnál is ugyanazt a minőséget létrehozni, pont ugyanazt, mert ugyanaz a polgárság hozta létre azt, ami... Miért nem ez a retro, kérem szépen? Miért még mindig a Kádár János által bedagasztott ócsó, nyaralós, lángos az folyjon le a zsíra az ügyvédnek is a hasán alanyi jogon, pedig lenne pénze, csak igénye nincsen, ugye, hogy elmenjen úgynevezett étterembe ebédelni, ahogy minden rendes ember egy rivérán, sőt, ő maga is megteszi, hogyha külföldre megy. A francia pont fordítva működik. Otthon megadja a módját, és ha elmegy külföldre, akkor tudja, úgyse kap olyan jót sehol, és akkor jó lesz az a büfé is.
1: Igen.
0: Elmegy.
1: És mi az a téma, amit nem zenésítenek meg, vagy csak nagyon kevesen, pedig nagyon fontos lenne, és talán helyre rakná ezt a Balaton kérdést a magyarok fejében? Ez nehezebb?
0: Hát nehezebb, ugye én a polgárosodás témáját emelném ki, hogy az mindig olyan messzinek tűnik, holott az van minden mögött, amiről beszélünk, annak a hiánya. Tehát az, hogy valaki nem a fikázásban, hanem a részvétel, hogy ő valamit csinál, hogy ő valamit értékel, értéket teremt, és mások értékteremtését elismeri. Például azzal, hogy kifizeti az árát. És ugye ehelyett ez a végtelen negatív fikázás, ez minden, ez az abszolút ez a karikatúrája a polgárnak. Ez a karikatúrája a polgárnak, amit a komment szekcióban látunk.
1: Vége lesz ennek?
0: Hát, hogy mikor
1: leszünk
0: proliból.
1: Azt szokták mondani, hogy a fejekben sokkal nehezebb rendet tenni.
0: Egyébként még rendes proli sincs így, mert valami nagyon furcsa maszlag jött létre, mert a prolisággal se lenne baj, ha önazonos lenne. De itt ez egy olyan hazugság lett, ami polgárnak hazudunk valamit, ami nem az. Már rendesen prolik sem merünk lenni, vagy mit tudom, tudunk lenni, mert azzal se lenne baj. A Kádár Jánosnak is, ugye a kumplis leves, vagy mi volt a kedvence. Igen, tehát ezzel se lenne baj, ha a helyén kezelnénk.
1: Na, akkor szusszanjunk egyet, és bíz Isten a következő blogba, csak és kizárólag a Balaton idei strandételeiről lesz szó. Ne menjen senki messze a rádiókészülékektől, mert nagyon jó kis fogások és nagyon míves étkek fognak verbálisan egyelőre az asztalra kerülni.
2: Rádió Café. Van barátod.
3: I said, are you gonna be my girl?
4: My name's David Bowie.
5: Do you feel isolated?
4: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: Még ne menjetek el, a Partkafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partkafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
5: Folytatódik a Partkafé, a Balaton hangja, vendégünk továbbra is Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója. Nagyon elvitte az első felét a beszélgetésnek a szezon, illetve az azzal kapcsolatos elmérkedések, de hát van itt egy nagyon fontos esemény, megint megválasztották az év strandételét 2026-ba is. Tegyük rendet egy kicsit ebben is a fejekben, ez mi ennek a célja, ennek a kezdeményezésnek?
6: Meg hogy mióta csináljátok?
5: Meg mióta?
7: Igen, van, igen. Hát 12 éve, ugye a legelején még a büfé kínálat megújítása volt a fő misszió, ugye pont ebből a retro refluxból, hogy jöjjön ki, és egészséges, lehetőleg helyi alapanyagokból minőségi, és lehetőleg megújító kreatív ételek. Tehát ez nem csak a helyekről, sőt nem elsősorban a helyekről szól ez a verseny, ezért nagy szó, hogyha 44 étellel neveznek, mert ezek mindegyikével szemben elvárás, hogy egy
5: hogy ezeknek az ismerveknek
7: megfelelően. Igen. És Európa egyetlen beach food versenye, amire külön büszkék vagyunk. Ez a beach food, ez egyébként még miatt valaki azt hinné, hogy lekoppintottunk valami nyugati trendet. Nem, ez pont egy fricska, mert ha rákeres valaki, akkor csak balatoni találat lesz a beach foodra.
5: Na, már elérte a foglalkozás a célja.
7: Igen, hogy, és azért szeretem, hogy ez nem csak street food, és hogy beachnek nevezzük, tulajdonképpen nem csak a strandot, hanem az egész vízpart vonzás körzetére értjük, tehát lehet nevezni olyan helyjel is, ami nem közvetlenül a vízparton van. Azért jó ez, mert évek óta behoztuk a bisztró kategóriát is, sőt külön választottuk a díjazását a büfétől. egyszerűen nem fair a kettőt. Nem azért, mert az egyik jobb, vagy nem, mert egyszerűen nyilván jobbnak más tűnik. Teljesen más műfaj. Tehát a lovas póló és a foci, tehát ez nem ugyanaz, vagy a vitorlázás csúcsszinten, és a foci az nem ugyanaz a pálya. És ugye más konyha technológia, sokkal különlegesebb alapanyagokat lehet bisztróba használni, és a legfontosabb, a tálalásra nagy hangsúly kerül, hiszen egy komplett éttermi élményt kapunk akár a strandon is, mert egyre több bisztró van a strandokon is, és ez egy teljesen más műfaját teszi, mint a büfét, ahol gyorsan ki kell tudni adni egy ételt, jellemzően elvitelesre, nem kötelezően, de jellemzően elvitelesre kell tudni kiadni. Az lehet akár jobb is, mint egy bisztró étel, meg tehát előfordul, hogy jobb minőségű, vagy kreatívabb, de más üzem. Tehát, hogy a más a modell, ahogy készül, és ahogy kiadják. És ezt úgy külön vettük, úgyhogy idén is, hát nagyon erős lett a bisztró kategória, kicsit rá is nőtt a büfére, azt kell mondjam, az évek során, és idén is az abszolút győztes, mert mindig egy fődíjat adunk, ami évről évre változhat, hogy a büfé kategória, vagy a bisztró nyeri a fődíjat, az a Fonyódligeti Local at the Lake-nek a friss pisztráng konzerv. Itt most nagyon rádiószerű, hogy egy idézőjelet mutatok, mert ez mindennek az ellentéte, amit a konzervről gondolunk, hiszen frissen tálalják, egy kis füst, leheletnyi füsttel, helyi pisztráng, ugye Keszthelyen elől jön a pisztráng, és egy leheletnyi füsttel úgy
5: na
7: teszik
5: de most
7: a
5: megleptél,
7: konzervbe.
5: Gábor. Hát igen? A hack ős hazájába pisztrángot.
7: Na igen, ez a másik téma, ami nagyon fáj. Igen, igen. Kérdezted.
5: Meg ráadásul nem tudom, hogy az ember nekiül-e a strandon gatyába pisztráng konzervát.
7: Hát ez nem is a strandon van, ki, közvetlenül.
6: Mert
7: igen, tehát, hogy egy gyönyörű szép tálalás, de ezt először csak a konzervet látjuk, amit elénk tesznek, és akár el is lehet vinni, mert ugye ez a balatoni bisztrók sajátossága, hogy itt ez egy piknikben is valaki, ha úgy érzi, hogy egy picit átmenne a vasúton, és a strandon enné meg, ott a barátnőjével ezt a varázslatot úgy élné át, hogy akkor kinyitjuk, és kijön az a leheletnyi füst. Egy kis varázslat van ebben nyilván, és tényleg leheletnyi, tehát nem egy nagyon füstölt ízre kell számítanunk. Gyönyörű szép virágokkal, nagyon szép kompozícióval tálalják. Nagyon finom, tehát a legalább olyan alapfelzétel. Finom, mint amennyire varázslatos ez a produkció. És ugye a Local at the Lake a nevét is onnan kapja, hogy tényleg kimondottan helyi alapanyagokra.
5: De ez egy ilyen gasztroprovokáció? Vagy tényleg ez a cél, hogy lépjünk már ki ebből a lángos hek és nem tudom én, fagyi vagy palacsinta a Szent Háromságból a Balaton mellett. Ez deklarált cél? Hogy merjünk tényleg helyi alapanyagokat, amikre nem gondolnánk, amikor strandra megyünk. Mindenkinek van a fejébe, hogyha strandra megy, akkor nagy valószínűséggel fog kapni ott girosztálat, palacsintát, hekket, meg lángost.
7: Hogy ez egyébként egy népegészségügyi probléma is, tehát a nagyvárosokban is ezt teszik az emberek, és ugyanúgy nem eszik a magyar konyhának a jobb ételeit. Tehát, hogy ez egy az utóbbi pár évtizednek egy kulturális pusztulata is ez a helyzetkép, a nem Szent Háromsága, amit említettél a gasztrómiának, és ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy a saját értékeinket polgárként nem ismerjük. Nem, mert ha képzeljük egy pillanatra, hogyha olasz lenne a lángos, és magyar lenne a pizza, hogy egy olasz hogy reagálna a pizzára. Hát, hogy lökné el, és mondaná azt, hogy
6: De ebből rögtön ki fog lógni a beach food palacsinta kategória, ugye?
7: Na most azért fontos a palacsinta, mert a palacsinta
5: mert hogy nagyon... van ilyen kategória,
7: igen,
5: hogy beach food palacsinta? Na végre!
7: Idén külön díjaztuk a palacsintát, mert a palacsinta lehetne a holnap lángosa. Én kicsit remélem is, hogy egy nagy piaci részt hasít ki magának. Sokkal egészségesebb is lehet, mint a lángos alapértelmezetten. Sokkal könnyebben lehet fine dining, vagy egy ilyen nagyon 12 nevezés étkezés volt palacsintából, szenzációs levesbetéttől kezdve mindenféle verziók voltak, egy palacsinta fészekbe rakott fagyi, tehát nagyon sok megoldás, tehát nagyon sok féleképpen lehet a palacsintát használni, és ez lehet egy kimondottan jó árérték arányú budget étel, de attól még, hogy nem drága, attól még lehetne nagyon jó is. Csak ugye le kéne szakadnunk arról, hogy a mai palacsinta kínálat, ha egy szóval kellene jellemeznem,
5: standard,
7: vállalhatatlan.
5: Na, ezt kimondhatod.
7: Vállalhatatlan. Ahhoz, hogy rossznak mondhassuk, ahhoz sokat kellene fejlődnie. Mert most még csak rossznak sem tudnám mondani a palacsintát, egyszerűen értékelhetetlen. Tehát az, hogy kiporzik a kakaó, a dió egy ilyen hullazsákjából a palacsintának, amiben belehömbölgetik, mert a tálalás is végtelenül igénytelen, és az egész csak egy papírvékony izé, ami a lehúzásról szól, kikérem magamnak. Uh-huh. Kikérem magamnak egy ország nevében.
6: Milyen a jó balatoni palacsinta?
5: Na, tényleg van igen. Balatoni palacsinta önálló műfajban szerintem?
7: Jó lenne, hogy igen, tehát ez fontos lenne egy beach food cél az is, hogy a Balaton ebben az élére álljon a palacsinta forradalomnak, amire igen nagy szükség van e honban, de tényleg, hogy kínáljunk jó árérték arányban is minőségi ételt honfitársainknak. Erre nagy szükség lenne, és a palacsinta erre alkalmas, egyelőre mi nem voltunk alkalmasak. Tehát, hogy nem a palacsinta, mint műfaj, hiszen nem véletlen, hogy Európa és a világ a kreppet ismeri, mert ugye szóda helyett vajat tesz, úgynevezett vajat tesznek bele, és mint tudjuk, minden, amiben vajat tesznek, az igen finommá válik, főleg, ha jó az a vaj. Tehát ugye ebből is lehet tanulni, és a franciák szintén elkövették azt, hogy galettnek hívják a sós palacsintát, mely hajdinalisztből készül, és a sós tölteléket s'il vous plaît, véletlenül se teszik bele az édes tésztába, mert az nem odavaló. Tehát ilyen alap dolgok, ez egy négy kritérium volt, amit megszabtunk, amit azt gondoljuk, hogy amitől minőségi egy palacsinta, többnyire mind a négy hiányzik a kínálati elemekből. A tálalás is nagyon fontos, tehát a palacsintát lehetne szépen tálalni, ugye a milacsinta többek közt ezzel is nyert, ugye a palacsinta kategóriában meg év felfedezetje is lett a Szántódi milacsinta, mert ők például így felcsigázva tálalták a füge, kecske, granola, és ebből mindegyik házi, mert a fügét is ők, fügelekvárt, és ők csinálják, szintén házi, de ugye kézműves, de nem ők csinálják, de görögjog, helyi termelő kecske görögjog hurtjával, és saját készítésű granolával. És ugye felcsigázták, nem így összehömbölgették a palacsintát, hanem uh-huh. egy szép tálalásban kaptuk ezt az ételt. Ez nyerte a palacsinta kategóriát, és az év felfedezetje is lett a hely, mert tehát, hogy ez egy jó példája annak, hogy hogyan lehet kreatív, jó palacsinta kínálat, és a standardeket is jól csinálják, mert a hortobágyiuk is nagyon jó.
5: Na, ezen a vonalon menjünk, hogy ez az egész balatoni gasztroforradalom, amely azért bontogatja a szárnyát, és egész szép eredményeket ér el, rásd, ugye az év strandétele. Ehhez mi kell? Ehhez vendég kell, egy jó séf kell, aki mer és akar kísérletezni és elhivatott, vagy egy jó vendéglátós, aki el tudja adni az ő termékeiket, és aki olyan milliót tud teremteni, olyan színvonalat tud teremteni, ami előre viszi ezt az egész balatoni gasztronómiát.
7: Majdnem, hogy ebben a sorrendben mondanám, majdnem, hogy fontossági sorrendben mondtad el, hogy mi kell hozzá, mert a vendég a legeslegfontosabb eleme a történetnek, hogy ő neki legyen igénye erre. Mert anélkül ugye a fejünk tetejére állhatunk.
5: De hát valahol el kell kezdeni, nem? Mert azt mondom, mert most mondtam jó. Három lábat tök véletlenül, akkor vegyük végig hát ezt három lábat. Tehát az a baj, hogy akkor rögtön az első láb billeg, mert ugye nem nagyon van értő közönség, ha jól veszem ki szavaiból.
7: Van, csak vegzálják őket a nem értők, és ez is egy rendkívül komoly probléma, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy legalább azokat az embereket hagyd már békén, akik nem olyan idióták, mint te. Legalább azok, akik büszkék a saját értékeikre, és ki tudják választani, mert hogy külföldön is rákeresel, és megnézed, hogy, és nem a leglehúzósabb, mint úgynevezett újságírók is elkövetik ezt, hogy eljönnek, lejönnek a Balaton, jönnek a Balatonra, és bemennek a leglehúzósabb, amit Budapesten soha nem csinálna meg, ugye, ott a kedvenc helyeire jár, és akkor ír egy lehúzós cikket, hogy milyen lehúzás volt. Uh-huh. Hát ez...
5: Oké, okay. Vendéget ugye, értjük, edukálni kell. Séfből van elég olyan, aki a Balatonon akar...
7: Van, nagyon nehéz a nem csak a séf fronton, hanem minden, ami úgynevezett szakember a vendéglátásban, ez rendkívül, ez egy finanszírozási probléma is lett, nem kicsi, mert ugye a fizetések előbb lettek polgáriak, mint akik kapják. Tehát ez egy probléma. Okay. Hiszen dolgozni is kéne azért a pénzért, meg másnap is bejönni, esetleg szólni, ha mégse jövünk be, mert ugye ezek már szocializációs problémák is, és ezek nagyon gyakorivá váltak.
5: Akkor még majdnem, hogy a legerősebb láb az a vállalkozó réteg, aki akar valamit, igen, és tud is valamit, igen, csinálni, ugye? Igen. Tehát ez már akkor megvan. Igen. Jó. Utolsó kérdés.
7: Akiket a legjobban szidunk jelenleg, ők a legkevésbé hibásak a történetben, húzzuk arra pirossal.
6: Az utolsó kérdéssel szeretnék, egy utolsó előtti kérdést volt tenni, nagyon hogy jó. Hol lehet megkóstolni ezeket a díjnyertes ételeket? Csak ott az adott vendéglátóhelyen, vagy lesznek olyan rendezvények, ahol esetleg föltűnnek majd?
7: A Júlcsi Kalácsoda ugye az év büfétele, és a Gyenes Diási Móni Sütinek a gubacsintája, mielőtt elfelejtenénk, ott lehet megkóstolni, igen, de még egy dolgot szeretnék elmondani, mert nem fért be az idei díjazásba, pedig nagyon izgalmas újítása a Beach Foodnak a Balatonnál, hogy 40 fokban az embereknek már a kedvenc ételüket sincs kedvük forrón megenni, forrón szeretni, és ezért megjelent egy új trend, hogy jeges tapaszokat adnak, illetve fagyizók elkezdtek sós menüt is kínálni, hogy egy ilyen coolabb étel, amikor az embereknek sehova nincs kedvük menni ebédelni, akkor egy olyan ebéd opciót kínálnak ezzel a Balatonon. Én nem láttam, hogy máshol lenne hasonló, úgyhogy ez egy balatoni innovációként jelent meg. Hát, hogy ezt most fagyi menünek hívjuk, mint Márján ugye a Torlán Saké egy ilyet összerakott, vagy éges tapasznak még nincs meg a neve, jövőre valószínűleg külön kéne díjazni, mert bizonyára a Hőkupola velünk marad, tehát hogy a palacsinta forradalom mellett a másik legerősebb trend az szerintem ez, hogy a Balatonnál ilyesmivel
5: tehát
7: is.
5: Tehát hol lehet megkóstolni, az a lényeg? Hát,
7: ugye a nyertes helyeken, tehát ez nem az ország tortája, ez nem az a koncepció, tehát nem az a fő cél.
5: Hogy közszincsé teszik a receptet, és azt mindenki lemásolhatja.
7: Nem a lemásolás a cél, inspirációt merítenek egymásból a helyek, és már évek óta nagyon komoly verseny folyik közöttük, nem csak a díjakért, hanem egyáltalán, hogy inspirálják egymást a legjobb balatoni helyek, és ez is a versenynek az egyik legjobb hozadéka.
5: No, hát köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, jót beszélgettünk, most rövid köszönöm. Programajánlónk következik. Szilvi, tiéd a pálya.
6: Augusztus 20-án, csütörtökön a Szentgyörgyhegyen a 2 hektár szőlőbirtok és a pincészetnél rendezik meg a 10. augusztus 20-ai pezsgős medencés partit. A gasztronómiáról a 2025-ös év strandétele, ezért kérdeztem, a Balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró gondoskodik, a program ingyenes, de a limitált férőhely miatt előzetes regisztráció szükséges. Tehát a balatoni év strandétele győztes versenyzővel, aki megnyerte a Kicsi Csóka Bisztró, így van, tavaly, lehet találkozni ezen a bizonyos rendezvényen, Szentgyörgyhegyen.
5: Hát ugye hosszú hétvége áll előttünk, ugye augusztus 20-a, 21-e, 22-e és 23-a, én 22-ére ajánlanék egy programot, ezt Fonyódon, a Panoráma Strandon Beach Run mezitlábas futás lesz, különleges verseny homokban és a térdigérő vízben is lehet majd futni, a gyerekek 500 méteren, a felnőttek 1500, 3000 vagy 5000 méteren indulhatnak, a futamok délelőtt 10, délután pedig 13 órakor rajtolnak.
6: És augusztus 23-án vasárnap Balatonfüredről indul a Balatonfelvidéki nyári bringatúra, amely a Balatonfelvidék kevésbé ismert tájain vezet, az útvonal 90%-a terepen, 10%-a pedig aszfalton halad, vadregényes erdei utak és különleges Balatonfelvidék balatoni panorámák várják a résztvevőket. A túra mountain bike-kal, trekkinggel vagy gravel kerékpárral is teljesíthető. A rajt a Balaton szabadidő és konferencia központnál lesz. Akinek még mindez nem elég, az legyen kedves, látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra.
5: Kardos Gábornak még egyszer megköszönöm, hogy itt járt nálunk. Ő a Balatoni Kör alapítója. Szerintem jövőre is fogunk beszélgetni. Nagy valószínűséggel ugyanezeket a kérdéseket fogjuk megvitatni, de hozzáigazítva az aktuális történésekhez, addig is jó egészséget neked, Gábor. Köszönjük, hogy itt jártál.
7: Köszönöm. Én köszönöm.
5: Kedves hallgatóink, ez volt a Partkafé, a Balaton hangja. Jövünk a jövő héten is. Búcsúzik már a két műsorvezető, Marcsal Szilvi
6: és Mihálovics Andris.
5: Köszönjük a figyelmet, szép napot mindenkinek, a viszontlátásra.
6: Viszlát.
8: Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkaba. Whitaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Áradás várható a Dunán. 17 ezer lakást érinthet az Otthonstart beruházásainak felülvizsgálata. Tovább drágult a kőolaj. Szeles, de napos időnk lesz ma. Holnap ismét felmelegedés kezdődik. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnap még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába, közülük senki sincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Mintegy 17 ezer tervezett lakás kerülhet érintetté az Otthonstart kiemelt beruházásainak felülvizsgálatában a Duna House szerint. Összehasonlításképpen tavaly egész Magyarországon 12 ezer új lakást adtak át. A szakértők szerint a lakásépítések évek óta csökkennek, és ezért a kínálat bővítésénél a megfelelő helyszín és a helyi kereslet is fontos. Videóval is segíti a vállalkozásokat a NAV a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Tovább drágult ma reggel a kőolaj. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület is megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő. Holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúccsal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Balaton lesz az idei strandfesztivál egyik főszereplője. A fesztivál a Minden, ami Balaton jegyében arra vállalkozik, hogy a Zamárdiba érkező több 10 000 vendégnek a tó minél több arcát megmutassa, a gasztronómiától és a boroktól, a kortárs művészeten át egészen a balatoni életérzésig. A zenei fellépők mellett számos izgalmas program várja az érdeklődőket augusztus 19-e és 22-e között. Ezekről a fesztivál főszervezője Lobenwein Norbert mesél.
3: Amikor mi a strandfesztivált elindítottuk 2013-ban, akkor még egészen más volt a helyzet, éppen a napokban a kezembe került egy akkori online plakát az első fesztivál fellépésekről, kik voltak akkor a nagy nevek és kik számítanak ma annak. Hát egészen megváltozott abban az értelemben a világ, hogy hazai előadók, hazai zenekarok Budapesten akár hetente több alkalommal is teltházas tízezres tömegeket vonzanak koncertjékre. Mi ennek próbálunk abban az értelemben megfelelni, hogy most idén már 2 egyenértékű nagy színpad épül a Balaton partján. mert hogy szeretnénk abban az értelemben kiszolgálni a közönséget, hogy az igazi nagy kedvenceiket, a kik arénákat, vagy a legnagyobb koncerthelyszíneket töltik meg, azokat el tudják érni, meg tudják nézni a Strandfesztivál keretei között is. És hát mellette persze fölfelé-lefelé korosztályban is sokat próbálunk mozogni. Nyilván itt vannak a nagy legendák is, Charlie-tól mondjuk a Bikininál, Deák Bill Gyuláig, meg hát itt vannak a nagyon aktuális, nagyon fiatal nevek, akiket én is a tizenéves gyerekeimen keresztül ismerek meg elsősorban, de közben nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk arra is, hogy ők akár először jussanak fellépőként is ilyen típusú fesztivál élményhez, és a közönség is itt találkozom velük először talán. Megijeszteni azért nem szeretnénk a közönséget így augusztus közepe táján azzal, hogy már iskolába csábítjuk őket, vagy nagyon-nagyon emlékeztetnénk őket arra, hogy iskola is van. Ez inkább abban az értelemben egy játék. Tavaly óta elindítottunk egy új projektet a Strand keretein belül, ennek az a neve, hogy Strand City. Ez igazából a Pest-West város, vagy a sok nagyvárosban működő mini-city jellegű programokhoz hasonló, ahol elsősorban kisgyerekeknek mutatják meg azt, hogy milyen bemondónak lenni, vagy éppen egy barkácsboltban dolgozni, vagy eladónak lenni. Mi ugyanezt megteremtjük egy város a fesztiválon keretein belül, csak hát nyilván nagyobb gyerekeknek, ahol reggeli tornától, jógától elkezdve az esti kertmozinát, napközben színházi, kultúrház, diszkó, házasságkötőterem, rendőrség, kórház, csomó minden fölépül, és hát ennek keretében épül fel az iskola is, ahol egy picit játékos formában semmiképpen sem olyan matek órákra, meg töri órára kell gondolni, mint amilyen a hétköznapokban jellemző, sokkal inkább olyanra, ami fesztivál környezethez illik, hogy más nem mondjuk a nyelvtanúra, az egy ismert magyar TikTokernek a programja lesz, ahol a hogyan tudjunk helyesen káromkodni kérdést elemzik majd, illetve mondjuk DJ Venom, a Halott Pénznek a DJ-je, aki az én szememben egy élő zenei lexikon mesél arról, hogy a rock történelemben milyen fejezeteket érdemes megjegyeznünk. Úgyhogy az iskola az nagyjából erről szól. A színház az egy új világa Strand keretében, ott a Cheats produkció, fiatal fiúk, lányok, színészek érkeznek a Hamlet feldolgozásával, és Janikowski Éváról egy darabbal, sok minden mással, illetve a Vix Színház is érkezik hasonlóan izgalmasnak ígérkező produkciókkal. Tulajdonképpen a Strand Fesztivál esetében, vagy akár mondhatom azt, hogy a legtöbb fesztivál esetében, amihez van közünk, az egy küldetés a részünkről, és anélkül azt gondolom, hogy nem is tudnánk igazán jól érezni magunkat a bőrünkben, hogy a zenei kínálaton túl sok olyasmit próbáljunk mutatni a közönségnek, amiért azt szoktuk mondani, hogy egyet nem váltanak, de biztosak vagyunk benne, hogy ebben az értelemben el tudunk térni sok más fesztiváltól. A képzőművészet a Strand Art névre hallgató produkció az pontosan ilyen, és hát idén már ez egy igazán nagyra nőtt szelete a Strand Fesztiválnak. Egyrészt van egy állandónak mondható meglepetésünk, a fesztivál főbejáratánál egy 200 négyzetméteres konténerekből épült falra Weiler Péter, a képzőművész barátom, alkot mindig valami csodát. Most ennek az idei alkotásának, egy AI alkotásnak a Mély víz a címe, utalva arra a helyzetre, amit mindjárt tudunk a tavaink, folyóink kapcsán. Aztán Vidák Zsolt képzőművészt arra kértük fel, aki illusztrátorként nagyon izgalmas budapesti utcaképeket alkot, és a turisták nagy kedvence, hogy a Balatonról készítsen egy hasonlót. Nekem a Balaton címmel egy nagyon erősnek mondható kortárs képzőművészeti felvonulásnak lehetnek a szemtanúi azok, akik járnak, kelnek a fesztiválon. Itt a strandhoz kapcsolódó öltözőszekrényeknek, öltözőfalaknak a felületeire kerülnek Bukta Imre, Evzámbó István, Weiler Péter, Berezki Kata, sorolhatnám sokaknak a művei. Aztán itt lesz Sivitka Panni, aki személyesen jelen van a fesztiválon 4 napig, és a közönség szeme láttára az úgynevezett Strand City keretében egy valódi vízi biciklit alkot, alakít át, úgy, ahogy ő tőle megszoktuk, hogy ugye rengeteg vízparti és nagyon izgalmas képeket alkot. Ővele érdemes lesz itt minden értelemben találkozni, és hogy ki ne felejtsen, még egy szívemhez közel álló projekt, amit a Sopronfesten már bemutattunk, most pedig egy nagy szelettét újra elhozzuk. Ez a Shots névre hallgató, talán a világ első mobiltelefonos kiállítása, így fogalmaztunk, hiszen arra kértem sok-sok művész ismerősömet, barátomat, küldjenek olyan fotókat, amiket ők mobiltelefonnal készítettek, Beethoven-tól Azarián át, Marsalkó Dávidtól Kapu Tiborig, hogy néhány szélső értéket említsek. Nagyon-nagyon izgalmas képek érkeztek, és ezek egy vízparti tárlat keretében lesznek most megtekinthetők.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok.
10: Koltai Róbert vagyok, magam is szívesen hallgatom, hallgassátok ti is a rádióká.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem.

fogadsz szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyen?

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió!
2: Aki keres, az talál.
3: Keres minket a Spotify-on.
0: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
4: Motto.
5: Mit keres a pákász a susnyásban?
0: A nap műtárgya.
5: Tüskevár. Alap. Nincs kérdés. De. Mint tudjuk, hogy ha egy mondatban egyszer csak megjelenik egy de, akkor minden szó, ami előtte volt, kérdésessé válik. Nézzük. Tutajos kiskubizza a bizonyítványát bütyökkel, aztán a szülei lepasszolják őt vidékre az Ente Ferenchez, hogy érezze jól magát. Szép kis szülők, mindjárt hívom is a gyámügyet. A könyv nagyvonalúan hallgat arról, hogy a tutajos szülei végig bulikázzák ki a nyarat bólival, meg ottalvos bográcsozással, vagy mi. 1957-ben nem ment még a designer meg a rév. Elvis pörgött a jailhouse-rakkal, a vócspanyuk, aki becsempészte a lemezt. Nem csoda, hogyha elseftelték a vidékre a kamaszt. Pörgött az élet. A kölyök megérkezik a kis Balatonhoz, amiről esküfogalmam, soha fogalmam sincs, hogy hol van. Az Ente Ferenc meg rögtön tovább droppolja őt a nádasba. Gondolom az agronómus meg a Dutra traktoron ordította, mások vittek rossz utakra engem című slágert, mert itthon meg az dübörgött, nem az Elvis. A Vada Zsuzsa énekelt a Szabinők elrablása című operettből. Vadidők voltak. Mindez egy évvel az 56 után. Tényleg vad. Régi idők ide vagy oda, a sztori, hogy egy kamasz gyerek megismeri a lakótelepen kívüli virágot, ugyanannyira aktuális, romantikus és fura, hogy talán így mondom, csodálatos. Már csak minden gyereknek része lenne egy ilyenben, erre talán visszatérünk. Megjelenik a Matula bácsi, akinek azért volt valamikor valami liaisonja az Ente Ferenc anyjával, a fejkendős öreg lánya, az fix. Az ott van a zsorok között. Jó, lehet, hogy nem az anyja, hanem a nővére, de akkor meg pláne. Lehet azért szingli a vénasszony, mert a Matula nem vette el, csak szédítette. Ugorjunk. Az öreg rögtön beviszi a kölyköt a nádasba szandálban. Ez nem kedves, de ugye minden tengerészgyalogos film azzal kezdődik, hogy a friss húsi szembesül a kihívással, itt nincs cécó. Tutajos nem adja fel, komoly kis csávó. Beköltöznek a kunyhóba, ahol már lakik egy csikasz nevű puli, meg egy doboz csongorszivar. Akkoriban még nem kellett betolni egy szerzőnek a Facebookos hörgéstől, ezért a tutajos a 40. oldalon el is szív egy szivart, amitől nyilván zöld lesz az arca és összehányja a nádast. De az öreg, aki időről időre eltűnik egy időre, visszatérve nagyvonalon nem veszi észre, hogy össze van rókázva a grillterasz. Na, itt álljunk meg egy szóra. Ez a történet, ami persze időtlen, és ez a jó benne, akkor játszódik, amikor 56 leverése után, május 1-én 1 millió boldog szocialista ember ünnepelte május 1-ét. Tombol a szocializmus, erre egy úr a nádasban húzza meg magát. Itt valami nem stimmel a Matula bácsival. Mondhatnám, hogy a Matula eltársa. Mit keres valaki a modern szocializmusban? A társadalom összefüggő szövetétől távol, a susnyásban. Két kérdőjel felkiáltója. Lehet, hogy a Matula valamit elcseszett tavaly? Feketére tett a piros helyett? Valami elől bujká? Mindegy. Tutajos minden magába szív, horog, csuka, vihar, természet. Sőt, ha a gatyásvév balra kering, akkor eső lesz. Mindezt akkor, és ez itt kérem, igen fontos, amikor a tutajos még azt tanulta az iskolában, hogy az űrt éter tölti ki. A Hubble még nem szúrta ki, hogy ez az egész világegyetem nevű hóbelevanc tágul, sőt, a NASA-t is csak egy év múlva hozzák majd létre. Szóval, elég komoly tudás a gatyásvév meteorológia meg a MOL felé van éjszak. később befut a bütyök, meg gondolom a szülei ott afteroznak a tutajoséknál, és szintén lepaszolták a kamaszt. Minden jó, a vége jó, Rambóként mennek haza-vissza a lakótelepre, ahol az első találkozásuk az, hogy a retteget karotnyelv matek tanár tapadósan randizik az énektanárnővel, apá. A pedagógus is ember. Azóta ez is sokat változott. A matula műveltség ma aktuálisabb, mint bármikor, ugyanis már az Osamba is lehet szupot kapni, ami azt jelenti, hogy az emberek a saját élményeiket keresik inkább, mint a Tóth Gabét. Érthető, néha jobb csinálni valamit, mint nézni.
0: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: elektromos roller.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: elektromos roller
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Fel van borulva.
1: 2.
2: Valami gyökér eleve felborulva rakta le.
1: 3.
2: 16 év felett egy férfi nem jár rollerrel.
1: 4.
2: Egy nő egyáltalán nem jár rollerrel.
1: 5.
2: Az elektromos rolleres veszélyesebb, mint az ételfutár.
1: 6.
2: Az ételfutárnál veszélyesebb elektromos rolleresnél egyedül a hazánkban látogató brit elektromos rolleresek a veszélyesebbek.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Miről beszélsz?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
3: Horgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: A hálózsák szaga. Hatvanharmadik rész. Felvették a bizonyítékok közé a felvételt.
2: Tuivon nem felügyelő olyan arccal sétált végig Ipolykakas főutcáján, mintha szembesítették volna egy videófelvétellel, amin belekakál a dzsakuziba. Mellesleg nyilván ő kakált bele. Annyit azért érdemes a védelmében elmondani, hogy amikor érezte, hogy a meleg víz és két üveg vodka találkozása tán már nem ura a testének, mesztelenül kimászott a dzsakuziból, hogy elmegy a vécére. Támolyogva körbe is járta a falnak támaszkodva a recepciót, majd végre egy kis fényt látott. Aha, ez lesz az, mondta finnül, és le is kucorodott. A videó egyébként létezik, amin látszik, hogy a szándék megvolt, de a támolygó vakrészeg nudista a kemping vizes blokkja helyett a jacuzzi vizes blokkja felé kanyarodott az utolsó pillanatban. Ártatlanságát az is bizonyítja a felvételen, hogy visszafelé is a falnak támolyogva haladt megkerülve a recepciót, hogy elégedett mosolyan merüljön el a jacuzzi finom meleg vizébe. A történet végét ismerjük. Egy Trump úr által kinevezett bíró erre nemrég azt mondta. Csak azért, mert megtetted, még nem biztos, hogy bűnös vagy. Kedves hallgatók, kérem, felejtsük már el ezt a jacuzzit. Szörnyű történet ez. Nincs benne semmi vicces. Hát, kivéve a felvételt, mert az nagyon vicces. Szóval, Toivonen gyermeki csodálkozással szinte szaladgált háztól házig, mert egyszerre több dolgot sem értett. Folyamatosan kérdezgette Etát, aki egyre jobban érezte, hogy vékony a jég a kérdések súlya alatt. A fint lenyűgözte a magyarok nagyon is hasonló fürdőkultúrája. A kis kerti egyszemélyes szaunák sokasága számára bizonyíték volt a finnugor testvériségre. Amikor Etta elmondta, hogy azok nem szaunák, hanem egy bódé egy gödör fölött, konkrétan budinak hívják, és azért szeretik a magyarok, mert nem pörgeti a vízdíjat, Mikka Toivonen teljesen összeomlott.
3: Buddi? Vala kalle buddi? Kalle kakki? Kalle auto troppa?
2: Etta nem igazán tudta elmagyarázni, hogy miért szerves része a magyar kertnek a roncsautó és az unatkozó macska, ugyanis teljesen elakadtak annál a résznél, hogy oké, hogy kalle kakki, de miért szív alakú a szellőző nyílás? Mindeközben persze az alapos skandináv profin körül tudta szimatolni az összes házat. Minél többet tudott meg a magyar szokásokról, annál inkább az volt a benyomása, hogy jobb, ha konkrétan a szimatolást abba hagyja, és inkább csak nézelődik. Etta persze közben jelentett manyának, hogy a zsaru Árpád házában van már legalább két órája. Marica tudta, hogy ez nem jó. Számot vetett. Érzelmek nélkül élt már jó ideje, racionálisan és nagyon fegyelmezetten készült arra, amit eltervezett. De kicsúszott a kezéből Árpád, kicsúszott a kezéből téglás, és most ez a ballonos kis figura sincs többé a markában. Mindegyikkel elszámolta magát, de Árpáddal a legjobban. Minél inkább gondolkodott, annál inkább összeállt a fejében a régi emlékekből egy kép. A 12 fa. Többször is hallotta, hogy a 12 fa így úgy, de sosem jutott el odáig, hogy megtudja, ezt titkolhatja Árpád. De mi lehet a 12 fa? És Árpád, aki jeles, aki a helytartó, miért nem zavarta egyáltalán, hogy ő meg akarja szerezni a sírt? Miért nem ellenkezett?
4: Egy árva, büdös szót sem szólt az a disznó. Miért nem zavarta? Az egész életét azzal tölti, hogy vigyáz valamire, aztán odaadja. Nekem. Marica, Marica, hogy lehettél ennyire hülye? Ez a homokeszű strici végig tudta, hogy úgysem tudom megszerezni. Azért volt ilyen előzékeny. Persze, Marica, vigye csak Attila sírját nyugodtan. Ott van, ahol szokott lenni. Marica, te egy ökör vagy. Van még valami, amit én már nem tudtam meg, ami védi azt a rohadt helyet. Az lesz a 12 fa. Lányok, kirándulni megyünk. Most.
5: De azért a randi van a faluban.
4: Nem érdekel. Akkor ketten megyünk. Hozzá Baltát.
5: Kirándulni?
4: Mária Róza, mióta vagy te is nyomozó? Ne kérdezősködj. Balta, kötél, víz.
2: A hölgyek egy-kettőre a folyónál voltak. Nyomott párás idő volt, az előbb még esett. Szinte látni lehetett, hogy párolog a forró kavicsos part. Monya egy darabig a vízben néha megcsillanni tűnő helyet nézte, tudta, hogy ott van a sír. Gyerekkorukban Árpáddal mindig itt játszottak, ide hozták őket, hogy szokják, ismerjék a helyet. Monya körülnézett, látta, hogy némely fa mekkorát nőtt, volt amelyiket ők ültették Árpáddal. Leült és lassan, nagyon lassan az erdőt figyelte, hogy melyik lehet a 12 fa.
5: Keresünk valamit?
4: 12 fát.
2: Panni néni halksóhajtással nyugtázta, hogy ez a meló itt zsúfolásig teli van hülyeségekkel. Ez más, mint kilopni a vasútból pár száz méter kábelt, vagy addig variálni egy hadgyakorlaton, amíg egyszer csak hiányzik a honvédség sebesülteket ellátó, a frontot követni képes kórház vonatából két fullos fogászati vagon. Ott ilyen. Megcsinálták. Vagon lekapcsol, etta kicsit megvillantja magát a vasutasi úrnak, váltó ide-oda, hopp, két kórházvagon meg kiköt valami mezőn, ahol régen még tehervonat ment, de benőtte a fű. Két fogászati vagon, az 24 full felszerelt fogászati rendelő, szék, fúró, lámpa. Szép pénz volt. De ez itt. 12 fát keresünk az erdőben, ráadásul a főnök idegbeteg. Nem jó ez, Mária Róza, nem jó, mondogatta magában.
4: Nem motyogjál, anyukám, keressél 12 fát. Amit ha kivágnak, vagy mit tudom én, akkor nem lehet bemenni a koporsóért.
5: Ja, hát az nem erre van, hanem ott.
1: A Hálózsák szaga 63. adását hallották. A Hálózsák szaga 63. adását hallották.

0: Ha választhatnál, hogyan mondanád, Dalabai Zenér vagy Fülemüle?
1: Bizonyára tudjátok, hogy a fáraók egész életükben készültek a halálukra, illetve nem is a halálukra, hanem a haláluk utáni életükre. Ennek legismertebb bizonyítékai a piramisok, ahova temették őket. 1923-ban nyitották ki Tutanhamon fáraó sírkamráját, 4 hónappal a felfedezése után. Iszonyú izgalmas pillanat volt ez, mert ez volt az első olyan fáraó sír, ami adta a több ezer év alatt, ami a fáraók óta eltelt, nem raboltak ki. Ez volt az első érintetlen kincses kamra. Amellett, hogy elképesztő gazdagságot, aranyat, drága követ, meg mindenféle holmikat találtak itt, ez volt az úgynevezett régészeti lelet, amiből mi a modern korban pontosan megláthattuk, megismerhettük, hogy hogyan éltek, miket használtak, és milyen gazdagságban uralkodtak a fáraók. Persze más izgalmak is voltak. Howard Carter, aki megtalálta a sírt, egy brit pacák, már évek óta kereste, de hamar szembe kellett néznie különböző legendákkal, mint például a fáraó átka. Akkor a múmia még a helyén volt, és nem tért vissza. Mert tudjátok, van a múmia visszatér, a múmia megint visszatér, a múmia elvesz feleségül valakit, és a múmia mit tudom én. De akkor a múmia még maradt a fenekén. A lényeg az, hogy a sír

0: akkor néhány dolgozó megbetegedett, és a helyiek egyből elkezdtek suttogni, hogy ez biztos a fáraó átka. A dolog inkább arról szólt, hogy egy több ezer éves sír teli volt réges-régi bacillusokkal, amit ezek a szerencsétlen dolgozók belélegeztek, és megbetegedtek tőle. Bum.
1: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Múmia. A múmia olyan holttest, ami emberi beavatkozás vagy különleges környezeti tényezők hatására nem indul oszlásnak, így a csontok, a bőr, az izmok, a haj, a körmök, de még az arcvonások is hosszabb ideig épségben megmaradhatnak. A múmiák alapvetően csendes, örök álomban szunnyadó lények, kivéve amikor a múmia 1-2-3-ban alig lehet levakarni, miután véletlenül feltámadtak. A legviccesebb múmiákat egyértelműen a Scooby-Doo-ban találhatjuk, míg a legkedvesebbekkel Halloween-kor találkozhatunk.
0: A legendákra legtöbbször egy egyszerű magyarázatot találunk, ezekből erednek. A lényeg, hogy a régészet igazi csúcs teljesítménye volt ez, és megdöbbentő volt látni, hogy egy uralkodó szinte az egész életében felhalmozott vagyonát a sírja mellé pakoltatja, hogy amikor majd megérkezik a túlvilágra, ott is gazdag legyen. Ez egy elég furcsa szokás. Biztosan láttad már a magyarok szent koronáját a parlamentben, ami körülbelül 2 kiló. Képzeld el, hogy Tutanhamonnak volt egy aranyból készült halotti maszkja, ami 12 kiló. 6-szor annyi aranyat hordott az arcán. Elképesztő. A koronákat persze nem a súlyuk teszi érdekessé, de ez a kis összehasonlítás remélem beindítja a képzeleteteket, hogy micsoda hatalmas kincset vitt magával ez a Tutanhamon abba a világba, amit a halála után képzelt.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. Step to the rhythm made out of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater than the rhythms they get.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Mert hát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: No kérem, szezonális csúcsok a logisztikában, erről fogunk beszélgetni, mert nagyon érdekes, hogy ezek mögött micsoda folyamatok és micsoda szervezés és előrelátás húzódik meg. Brandt Huber Ákossal, a Dachser Hungary logisztikai szolgáltató operációs igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Lefogadom, hogy már a Black Friday-re készültök.
5: Így van, a Black Friday, és rögtön utána jönnek a karácsonyi ünnepek, mindenkinek ez ugrik be először ez a szezonális felkészülésről. Már sokszor elhangzott, hogy körülbelül mennyi idővel előtte kell elindítani az árut Távol-Keletről, hogy ez időbe ide érkezzen, és a boltoknak a polcaira, a végfelhasználókhoz kerülhessen.
4: Ezt egyébként, hogy működik? Ez a kereskedők generálják? Tehát a kezdőlökést akkor indítjuk el? Mondjuk egy mindenki által ismert csúcsszezon, mondjuk az a karácsonyi időszak, az arra való felkészülés, az első mozgások, amit észleltek, azok mikor kezdődnek? Már májusban, vagy a nyári szünet után, vagy hogy működik ez?
5: Én itt a kereskedők, illetve a gyártók azok, akik a saját eladási számaik alapján, historikus adataik alapján próbálják meg prognosztizálni, hogy az idei évben milyen eladások várhatóak, erre fölkészülve próbálják a termékeket időben a raktárakba érkeztetni, és onnan a kiszállítási folyamatokat biztosítani, hogy megfelelő időben a polcokra kerüljön az áru. Itt ugye ez a csúcs, a karácsonyi csúcs, az minden európai országban és minden termékgyártójánál ugyanúgy összpontosul. Tehát a legnagyobb kihívást a logisztikai szolgáltatóknak és ezáltal a kereskedőknek is a megfelelő folyamatoknak a biztosítása, a megfelelő kapacitásoknak a lekötése okozza, mind a raktári készletek, mind a raktári folyamatok, mint pedig a kiszállítás, a végső kiszállításnak a megszervezésében, hiszen mindenkinek ekkor kell a legtöbb kamion, a legtöbb teherautó kiszállításhoz, ugyanakkor a kapacitások végesek, tehát ilyenkor az a varázslat történik, hogy a rendelkezésre álló kapacitást még jobban próbálják meg kihasználni, mind a logisztikai szolgáltatók, mind a fuvarozók.
4: És hát gondolom, hogy ez egy logisztikai szolgáltatónak is különösen nehéz időszak, mert egyrészt a volumen marhára megnő, másrészt meg mindenki mindent az utolsó pillanatban akar csinálni, és hát ahogy megyünk végig a láncon, egyre jobban szorít a cipő.
5: Pontosan így van, és a kereskedők, illetve a gyártók ezért próbálnak már jóval előre tervezni, hiszen egy-egy készlethiány vagy későn megérkező rendelés sokkal nagyobb problémát okoz nekik, mint vevői elégedettségben, mint pedig a márka reputációnak a sérülésében.
4: Sőt, erre rámehet a szezon is, hiszen meg még egy derék bírság is lehet, mert én ígérek karácsonyi szezonra 5 forintos műanyag nyúlat, és nem 5 forint vagy nem az a műanyag nyúl, akkor abból még bírság is lehet.
5: Így van, ebből sok ügy szokott lenni, hogy most mekkora készlettel és milyen promóciókat kínálnak be. Itt még benne vagyunk a nyárban, ott a kánikula, hogy most már remélhetőleg lecseng, de például a légkondicionáló és ventilátor készülékek azok pont erre jellemzőek. Itt már jóval a szezon előtt, hónapokkal korábban betárolnak a gyártókereskedők, bízva abban, hogy ők abban bízva, hogy meleg lesz, jó forróság lesz, és azért el tudják adni a készleteket, hiszen akkor kell, abban az időszakban kell eladni, míg a gyártási kapacitás akár Európában, akár Ázsiában van, annak a szállítása és legyártása az egész éve történik. Tehát így módon a raktározás és az előszállítás a központi raktárakba az egy kulcsfontosságú dolog, a következő lépés pedig már a kisebb raktárakba történő kiszállítás és a megfelelő mennyiségbe helyreállás, hiszen ahogy mondtad, bírság is lehet belőle, illetve a kereskedő az a piaci részesedésével és nyereségével is fizethet azért, hogyha nem gondolkodik előre.
4: A logisztikai szolgáltatóként hogy látjátok, hogy lehet ezt jól csinálni? Mit kell csinálni ahhoz, hogy ezek a negatív hatások elkerülhetőek legyenek?
5: Hát most én nagyon általános igazságot mondva itt a közös gondolkodás és a hosszú távú együttműködés, amit látunk saját tapasztalatunkból, amit igazán segíti ezeknek a csúcsszezonoknak az átviselését, vagy egészséges megoldását. Itt mind a logisztikai szolgáltató, mind a gyártókereskedő megoszta azokat az információkat egymással, ami segíti a másikat abban, hogy hogyan tervezzen és hogyan biztosítsa megfelelő kapacitást. Ez gyártói oldalról annyit tesz, hogy akár egy-egy promóciónak a beharangozását, mielőtt még az a nyilvánosság elé kerülne, arról már informálja a szolgáltatót, hogy ő fel tudjon készülni a megfelelő mennyiségekkel és kapacitás biztosításával.
4: De ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én egyébként havonta 15 darab hűtőt adok el, és észrevettem, hogy karácsonykor meg tervezek egy jó kis leárazást, valószínűleg el fog menni egy olyan 45-50 hűtő, viszont biztos, ami biztos, rendelek 60-at, és mondjuk ezt a gondolkodást én mondjuk a Daxer, mint logisztikai szolgáltató felé elő kell, hogy adjam, hogy onnantól ti meg ezt az egész folyamatot menedzselni tudjátok?
5: Igen, jobban teszed, hogyha előadod, és akkor jobban tudunk menedzselni mindeketten, és a darabszámok mögé még egy ezrest hozzáteszel, és ott már mindjárt látszódik, hogy ez mekkora erőforrást igényel mindkét részről, és a nap végén mind a szolgáltató, mind a gyártókereskedő cég jól jár, hiszen biztosítva van számára a megfelelő árumennyiség az adott időpontban, az adott helyen.
4: Mi van akkor, hogyha hirtelen titeket is meglepnek a megrendelők? Akkor a hosszú távú partnerség ad egy olyan biztonságot, hogy az ajtóból beesőket nem biztos, hogy bevállaljátok, akivel meg hosszú távú partnerség van, az ebből a szempontból előnyt élvez?
5: Ez pontosan így van, a hosszú távú kapcsolatok prioritást élveznek ilyen esetben, ugyanakkor próbálunk mi is a megfelelő minőségi szolgáltatást nyújtani az új partnereknek, hiszen lehet olyan globális megindulás, hogy mindenhol szükség van a plusz kapacitásra. Ilyenkor is a partneri kapcsolattal benne van az a mozgástér is, hogy bizonyos szállításokat, amelyik adott pillanatban lehet, hogy nem annyira fontos a kereskedőnek, azokat át tudjuk ütemezni, és az neki megfelelő, hogyha azt nem az adott héten, csak a következő héten kerül kiszállításra. Ezáltal felszabadul olyan kapacitást, amit akár az ő, akár egy másik partner igényeinek ki tudjuk szolgálni, és így egyik fél sem sérül, hiszen ezáltal mivel ismerjük az ő folyamatait, ismerjük a piacának a sajátosságait, ezért mi is látunk már olyan mintázatokat, ami alapján tudunk javasolni, vagy esetleg az ő csúcsait is tudjuk egy kicsit csinítani, ami neki is jól jön a nap végén.
4: Mi van, ha gubanc van? Ugye egy olyan világban élünk, ahol mindig a bizonytalanság a biztos. Hormuzi szoros, csiphiány, Covid, stb. Az elmúlt évek néhány dolgát itt sorra véve. Ilyenkor együtt sír, együtt nevet a megrendelő, vagy elő kell húzni a kalapból valamit?
5: Ilyen, sajnos az együtt sír, együtt nevet az megoldás olyan esetekben, amiket tényleg nem tudunk átugrani. Ahogy mondtad, itt a hormuzi szoros használhatatlansága miatti kerülő út, ugye ez már fél hónappal meg tudja növelni ezeket a szállításokat, de ugyanilyen elakadások lehetnek akár a kikötőből való feljuttatás esetében, de mint ahogy látjuk, bármilyen esemény, akár közúti vagy gazdasági esemény történhet egy adott országban is, ilyenkor a legjobbat próbáljuk kihozni az adott helyzetből, illetve fölkészülni az ilyen eseményekre. De már sok minden történt a világban, amire föl lehet készülni, de mindig vannak újabb és újabb meglepetésszerű gubancok, de amire lehet, arra felkészülünk. Minden szempontból.
4: Jó, hát köszönjük szépen a tájékoztatást, akkor hát nagyon jó felkészülést a karácsonyi szezonra, vagy sikeres felkészülést, nem tudom, mit kívánjunk.
5: Köszönjük szépen, igen, már
4: zajlanak.
5: Arra készülünk, úgyhogy már zajlanak az
4: előkészülők. Már van néhány raklapnyi karácsonyfadísz és glitter.
5: Igen, igen, már nem annyira üres a raktár pontosan.
4: Jó, köszönjük szépen, jó munkát!
5: Én köszönöm. Sziasztok.
4: Szervusz.
5: További szép napot.
4: Szép napot. Brent Huber Ákossal, a Daxer Hungary logisztikai szolgáltató operációs igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi van, ha csúcs van a logisztikában.
3: Belát nagyon és
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban a Szentgellért rakparton délfelé a Szabadság híd előtt a közúti forgalmat a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci út külső szakaszán kifelé a 2-es főúti csomópontnál. A külső sáv nem járható. Továbbra is helyszínelnek a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál, ott emiatt a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Araszolásra számítsanak ma délután is a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Remíz utcától a Mester utcáig, mert tart a villamospálya karbantartása, és ott sáv elhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Petőfi híd és a Margit híd között, valamint a pesti alsórakpartot is az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Margit hídon Budára a külső sáv nem járható, és a híd járdáit is lezárták. A Lánchidat viszont csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot ugyancsak lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban a Szent Gellért rakparton délfelé a Szabadsághíd előtt a közúti forgalmat a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci út külső szakaszán kifelé a 2-es főúti csomópontnál. A külső sáv nem járható. Továbbra is helyszínelnek a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál, ott emiatt a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Araszolásra számítsanak ma délután is a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Remíz utcától a Mester utcáig, mert tart a villamospálya karbantartása, és ott sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Petőfi híd és a Margit híd között, valamint a pesti alsórakpartot is az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Margit hídon Budára a külső sáv nem járható, és a híd járdáit is lezárták. A Lánchidat viszont csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot ugyancsak lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Áradás várható a Dunán. Átvilágítja a kormány a 4IG-t. Holnap kezdődik a Strand Fesztivál Zamárdiban. Ma szeles napos időnk lesz, holnap felmelegedés kezdődik, ismét 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnap még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Átfogó vizsgálatot indított a kormány a 4IG és a magyar állam közötti tulajdonosi, pénzügyi és szerződéses kapcsolatok feltárására. A vállalat közölte, hogy együttműködik az átvilágítással, és minden szükséges dokumentumot átad. A 4IG szerint működése megfelel a magyar és uniós jogszabályoknak, az állammal kötött szerződéseit pedig továbbra is teljesíti. 59 milliárd forint előleget térít vissza a Duna aszfalt a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt kifizetett előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. Vitézi szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. 32 év után megszünteti az MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeket támogató ösztöndíj programját. A döntés 100 diákot érint, egy gyermek éves támogatása 800 ezer forint. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint a programnak köszönhetően több támogatottból lett például orvos, mérnök, atomfizikus vagy pilóta, de most a gyerekek elveszítik a továbbtanulás és a kitörés esélyét. A szervezet most új támogatókat keres a folytatáshoz. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Újra korlátozás nélkül közlekedhetnek az érkező és induló járatok a Kataniai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt 6 napig voltak fennakadások, több ezer turista rekedt Szicíliában. A repülőtér készenléti szintje továbbra is közepes marad. Holnap kezdődik a Strand Fesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
11: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, illetve este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban ismét melegszik az idő. Holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható 33 fokos csúccsal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből olyan vezető, akitől egyszerre tartanak, és akiben mégis megbíznak? Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, újraépíteni dolgokat, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni? És vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Reggel Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk.
2: De belevághatunk.
1: Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász-doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettségi után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszó körbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag két hét után Hanvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt. Oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltad.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédjelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni.

0: ennél is 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végig mentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
0: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magad? De azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt felírtam magamnak.
0: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt. A nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cica farok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Fegyelemre és maximalizmusra?
0: Nem, de jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük. Tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
0: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az ami batyú, amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni. De alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
0: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körében. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés és abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni, járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
0: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ebben, ezen az úton.
0: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek, meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik vezetői szerepkörben is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
0: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy

0: szeressen, szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért ő fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Onnan indultunk, hogy jogi végzettség, közgazdaságtan, egyébként utána elindultál a pszichológia irányába is, és most a vezetői szerepköröd kapcsán ugye egy idős otthon vezetője vagy. Igen. És hogy miért és hogyan sodort ide az élet, ezzel folytatjuk hamarosan. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Kard Dórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével. Tartsatok velünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Kardórával, a Rege Residence intézmény vezetőjével, és hát onnan indultunk, hogy az élet mindig adott, dobott elébb, de egy újabb lehetőséget, amire igent mondtál, és hogy ez alapvetően jellemzi a személyiségedet. Ott volt a jog, a közgazdaságtan, és nekem az interjú előtt elmesélted, elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor engem ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségit, meg nagyon vicces volt a
1: készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés,
2: igen, a kommunikáció többnyire, és gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni, tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy amikor szóbelire dr. Kardóra jönni, kérdezte is a szóbelisztet, hogy maga mit keresi. Hát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az
2: gyakorlatilag igen.
1: És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból.
1: Akkor? Hobbiból?
2: Igen.
1: Viszont most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly majd, hogy nem eldördült.
2: Vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögősen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Tehát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ővelük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Igen, hát sokszor nem gondolunk bele, hogyha mi lennénk abban a bizonyos helyzetben, abban az ágyban, abban a szobában, akkor hogy élnénk meg?
2: Hát igen. Meg ugye a koncepciónak az a lényege itt, hogy van egyszer a klasszikus idős otthon, apartman háznak szoktuk mondani, mert inkább szállodára hasonlít, meg van ápolási osztályunk, ez a két ápolási osztály, ezt én azért ragaszkodtam ehhez, mert az nem tisztességes, hogy amíg egyébként fit vagy, és elmész egy nyugdíjas tornára, meg a nem tudom, kirándulás, addig lehetsz, és utána majd bemész a bármilyen kvázi krónikus belosztályra, ahol mindannyian tudjuk, hogy azok a körülmények azért nem olyan nagyon jók. Tehát, hogy amennyire lehet, mi próbáltuk azt kitalálni, hogy hogy tudunk olyan nővérekkel, 24 órás nővérfelügyelettel ellátott osztályt üzemeltetni, ami nem kórház, de minden mást meg tud csinálni. Tehát kvázi mosdat, pelenkáz, etet, infúziót le tudunk futtatni, gyógyszerezni tudunk, ebből adódóan kicsit átalakult, és itt van rehabilitáción beteg.
1: Folyamatosan fejlődött.
2: Fejlődött, igen. És nem csak a saját lakóink, akik egyébként hál' Istennek tök jól vannak, és kirándulnak, és moziba járnak, és mindenféle programon részt vennek, hanem külső, akár egy-két hétre, vagy hosszabb távra is jönnek, rehabilitáció stroke után, vagy mozgásszervi problémákkal, vagy végstádiummal, tehát hospice ellátást is csinálunk, vagy egyszerűen nagyon jó pofa, de van, aki megőrzésre van ott, amíg a család nyaral. Tehát van olyan család, aki együtt él az idős szülőkkel, vagy nagyszülőkkel.
1: És aggódnak,
2: hogy nem merik egyedül hagyni arra az egy hétre, két hétre, és akkor addig megkapjuk őket megőrzésre.
1: Mit ad neked ez a feladatkör? Ez mennyire munka, vagy mennyire vált időközben hivatássá, vagy elhivatottsággá?
2: Hát,
1: mert hogy sok mindent csinálsz, és még nem is mondtunk el mindent.
2: Volt egy nagyon érdekes dolog, mert hogy bejött egy pár, aki hozta a mamát, vagy testvérpár hozta a mamát, és akkor kérdezte, körbevezettük őket, előtte kérdezték, hogy mik a biztosítékok itt, hogy ez így működni fog, meg rendben van, meg nem fog a színvonal csökkenni, és amit ígérünk, azt megtartjuk, és akkor mondtam, hogy nézzünk körül, és akkor utána beszélgetünk róla, és akkor a mama nagyon helyesen megsimogatta a hátamat, és azt mondta, hogy látom, hogy ön a biztosíték. Uh-huh. Ez borzasztó nagy teher egyébként, de halálosan jó elismerése annak, hogy akkor valamit nagyon jól csinálhatok, szerényen állít.
1: És onnan indultunk, hogy volt egy döcögös indulás, és aztán egyszer csak ott találtad magad egy intézményvezetői szerepkörben. Igen. Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
2: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgokat. Tehát ha én prémium idős otthon vagyok, akkor prémium minőséget kell adni mindenben. Tehát nem lehet valahol alacsonyabbra tenni a mércét. Tehát jól kell megválasztani azt a stratégiát, a célcsoportot, és utána nagyon jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
1: Abban is részt veszel?
2: Csak én döntök, hogy ki jöhet, és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 80 napot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha, például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem most kell
2: megváltoztatni
1: nem
2: fog
1: őket.
2: Most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Egy kis zene után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Reggel Residence intézmény vezetőjével. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residenc intézmény vezetője, akivel az idős gondozásról beszélgetünk, annak minden kihívásáról, és arról a fajta hivatásról, amit nagyon kell szeretni ahhoz, hogy az ember jól tudja csinálni. És itt beszéltünk a vezetői szerepkörödről, abba, hogy ebbe a kabátba is úgymond belenőttél, mint az előző összes többibe. Viszont én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Még a mind a mai napig, de már nem veszel részt aktívan benne.
2: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
1: Tehát
2: egyébként.
1: Akkor sorolj, jogász, közgazdász, pszichológus, és akkor...
2: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Az szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is aszerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
1: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
2: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthon feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én 3 évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károlyi Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen fizika,
1: napi szinten
2: mit jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egy egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve a cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem
1: felelérte. Aki már egyébként 27 éves.
2: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
1: És egy kicsit belekóstolt ebbe a világba.
2: Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
1: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
2: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életet tükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól, és ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik, beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
1: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
2: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
1: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
2: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán, mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
1: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
2: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
1: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
2: De muszáj.
1: De muszáj.
2: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
1: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések, hogyha vezetésre még egy kérdésre ég visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája, tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem.
1: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
2: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldás?
1: Proaktív visszacsatolásra
2: igen,
1: gondolsz.
2: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Uh-huh. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Kardórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével beszélgetünk tovább itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nem mindegy, hogy bizonyos helyzetekben mennyire őszinte az ember. És ugye az idős gondozás az egy nagyon kritikus helyzetet teremt, hiszen ott vannak a hozzátartozók, ahogy te is említetted, és hogy ott mennyire lehet, mennyire tud őszinte visszacsatolást adni az ember. Ez, nem tudom, ezt inkább te mondd el, hogy ez mennyire nehéz helyzet.
2: Ez egy borzasztóan nehéz helyzet, értelemszerűen akinek ott van a szerette, legyen az bárki, mindent megtenne azért, hogy az életét könnyebbé tegye, vagy meghosszabbítsa, de vannak korlátok, amiket tudomásul kell venni. Ezeket nagyon nehéz elmagyarázni, de el kell azért, hogy azt a hátralévő időt, ami mindegy, hogy két nap, vagy két hónap, vagy két év, azt kellemesen tudják eltölteni. Tehát ne egy ilyen mindkét fél próbál a másiknak, mert szereti, megfelelni, holott mindenkinek terhes már ez az egész, ahelyett, hogy ülnének kézenfogva, és beszélgetnének arról, hogy milyen volt, amikor Piroska, vagy Jancsika, vagy tök mindegy, kicsoda homokozott, és megette a homokot, mert az egy jó történt, és azon lehet mosolyogni.
1: Mert hogy ezt nem tanuljuk meg.
2: Nem.
1: Nem tanuljuk meg, hogy hogyan engedjünk el, vagy hogyan kísérjünk.
2: Alapvetően az elmúlás, mint olyan, az egy nagyon nehéz dolog szerintem a mi modern társadalmunkban, hogy ez része az életünknek, és valamiféle megbékélést kell közvetíteni. Én nem vagyok érintett ebből a szempontból, tehát én könnyebben tudok fogalmazni, de ebből tisztán kell megfogalmazni. A másik nagyon érdekes ebben az idős gondozásban, amit látunk, hogy különösen azoknak nehéz elfogadni, akiknek ilyen nagyon fit papájuk meg mamájuk van.
1: És hirtelen történik valami,
2: mert azt gondolják, de ez a hirtelen történik valami, ez nem egy dráma vagy egy tragikus dolog, hanem mondjuk csak eltöri a lábát. Az azért nem arról szól, hogy itt a világ vége, mégis a lába tökéletes működik, de a büdös életben nem megy vissza ugyanarra a szintre, ahonnan jött, tehát ott beéri a többieket, és ez egy óriási nagy kontraszt. És egyszer csak a papa már nem megy el motorozni, meg nem megy lesakkozni a térre, meg nem csinál ezt, vagy azt, vagy amazt, és akkor elkezdjük ezt meg, hogy úristen, mi történt. És az történt, hogy az elmúlt 10 évünk nagyon jó volt, mert 74 és 84 között úgy ért, mintha 74 lett volna, és a 84 évesen az eltört láb után lemegy arra a szintre, ahova a korosztálya alapvetően jellemző létezik. Ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és már más érdekli. A másik, ami számunkra teljesen jogosan nehezen elfogadható, hogy van egy pont, amikor ők elengedik az életüket. Tehát ők úgy gondolják, hogy leélték azt a teljes életet. Hadd hozzak egy személyes példát, a nagypapám, aki egy fantasztikusan klassz ember volt, és imádta az én nagymamámat, és ez így volt jól. Amikor a nagymamám meghalt, akkor mi mindannyian tesóimmal, meg a szüleimmel, meg mindenki igyekezett a nagypapámat szórakoztatni. Jöjjön velünk az állatkertbe, menjünk koncertre, jöjjön meccsre.
1: Ne legyen egyedül.
2: És akkor eltelt egy-két hónap, és akkor összehívta a családot, és azt mondta, hogy drágáim, tehát nekem nem a meccs, nekem nem az állatkert, nekem nem a nem tudom micsoda hiányzik, hanem a nagymamátok. Tehát hagyjatok engem békén. És én nekem ez egy újabb olyan felismerés volt, hogy az az ember fogja meghatározni, aki érintett, hogy ő ebben mit szeretne és mit nem.
1: Akkor viszont így állsz a hozzátartozókhoz.
2: Abszolút.
1: Keményen, határozottan?
2: Hát keményen nem, de határozottan. Tehát az élet végességét azt muszáj elfogadni. És ha ők szeretettel fogadják el, tehát hogy szeretik azt, aki mert miért ne szeretnék az édesanyjukat, bárki, aki már elmenőben van ebből a világból, akkor segítsék ezt. Ne feladatot adjanak neki, hanem valami megnyugvással. Tehát akinek rossz lesz, értem, hogy ő lesz, de neki már nem jó itt.
1: Ugye említetted ezt a helyzetet, amiben te kívülálló vagy, de én tudom rólad, mert elárultad nekem, hogy téged is ért egy óriási veszteség, amikor még a gyerekeid kicsik voltak.
2: Igen.
1: Mert hogy ilyen 10 év körüliek voltak, amikor a férjedet elveszítetted.
2: Igen. Hát az nem tudom, minek mondjam, hogy talán a Bartisnál olvastam, hogy az Úristen nagyokat üt és kicsiket segít, hát ezt így megtapasztaltam. Igen, meghalt a férjem fiatalon, tüdődaganatban egyébként nagyon hamar, és itt maradtam a 4 gyerekkel.
1: Akik ilyen 7 és 10, 7,
2: 17.
1: három
2: év közöttiek voltak. Ugye nem elég kicsik ahhoz, hogy ne érezzék ennek a súlyát, de nem elég nagyok ahhoz, hogy bár nem gondolom, hogy valaha nagyok leszünk ahhoz, hogy amikor meghalnak a szüleink, és itt maradtunk magunkra egy olyan helyzetben, ami ez egy kettősség, mert egyébként a gyász az egy nagyon fontos, hogy megéljük, mert különben nehezen lépünk túl rajta, de amellett nem lehetünk egy ilyen megnyomorított lélek. Tehát ez azért úgy volt kihívás, hogy mit, hogyan
1: gondolom,
2: kezeljek.
1: Családfenntartóként is, anyaként, nagyon sok szerepkör hirtelen
2: rám szakadt.
1: Óriási fókuszt kapott.
2: Igen, és ugye azért azt is kell látni, és szerintem ezt mindenki látja, akinek több gyereke van, hogy minden gyerek más. Tehát más, hogy nyúlok az egyikhez, lehet, hogy azt mondom, hogy most már kapd össze magad, mert sose lesz másképp, és lehet, hogy a másikat megölelgetem, puszilgatom, és hadd sírjon a vállamon. Szóval, hogy ezek jól kell látni a gyerekeinket ahhoz, hogy tudjunk nekik mankót adni. Viszont amiben hiszek, az a példa, tehát amikor az ember azt a példát mutatja, hogy össze lehet szedni magunkat, és a helyén kezelni ezt a dolgot, akkor ők követik az embert. Szerintem egyébként az egész szülőségnek ez a felelőssége, hogy mi alapvetően példák vagyunk. Tehát egy minta, amit vagy messziről elkerül majd felnőttként, vagy pedig követ, ha ő abban jól érezte magát.
1: Mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?
2: Azt hiszem, azt jól mérlegelni, hogy mikor van az az idő, amikor már bele kell nyúlni. Mondok egy példát, jó, hogy érzd, mert igen, nagyon nehéz úgy magyarázni, hogy egyébként azért érzelmileg alapvetően még érintett
1: hát gondolom, igen,
2: a dologban. Például a mindegy melyik hozott valami borzasztó matematika egyest, amit egyébként lehet hozni, mert nekem is volt nem egy, nem kettő pont ebből a tárgyból, és akkor így ilyen nézett, ilyen félrebillentett fej, és azt mondta, tudod, úgy hiányzik a papa, azért lett egyes a matek. Na most ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert ez a matek akkor is egyes lett volna, ha a papa velünk van, és ez azért volt, mert nem érdekelt a matek. Na most ezzel a mondattal, ugye én manipulálva voltam, nem direkt,
1: igen,
2: mert ő úgy érezhette, hogy ez azért, de hogy ezzel mit kezdesz? Hogy azt mondod, hogy most már ne hiányozzon Irgumburgum, ami egy hülyeség, mert ennyi év után is hiányzik, igen, vagy azt mondjam, hogy fiam, szégyen teljes, ha ezt vagy azt csinálsz, szóval, hogy ezek ilyenek. Nem szeretném elmesélni, hogy oldottam meg, mert azt gondolom, hogy mert vannak olyan dolgok, amik magunkra,
1: igen,
2: tartoznak.
1: Viszont mit tanított neked az anyaság? Négy gyerek azért tanít.
2: Nem tudom, hogy ezt így meg tudom-e mondani, hogy mit tanított az anyaság, nem gondolkodtam ezen, de azon gondolkodtam már, hogy mi a dolgom szülőként, tehát én abban hiszek, hogy amire lehet, tanítsuk meg őket, tehát minden, amit ők szerettek volna, arra volt lehetőség, tehát ha mit tudom, pikulázni szeretne, pikulázon, ha nem tudom, mit szeretne, nem tudom, mit csinált, viszont ebbe volt egy szabály, hogy nem lehet utána abba hagyni. Nem azt mondom, hogy soha.
1: De legalább abba, egy évig.
2: Igen, pont azért, mert egyrészt nem ugrabugrálunk az életben, és attól, hogy most mit tudom, új edzőnk van, attól nem hagyjuk abba a focit, mert ha új főnök jön, nem lépünk ki a munkahelyünkről. Legalábbis ez lenne az optimális. De hogy nem csak erről van szó, hanem hogy te valakinek a helyén vagy. Tehát, hogy van egy limit, hogy hányan tanulnak pikulázni, és ha te abban benne vagy, akkor lehet, hogy egy olyan pikulást hagytunk ki, aki nagyon szeretett van. Tehát tiszteljük már meg a másikat azzal, hogy ezt végigcsináljuk. Szerintem ez fontos. Azon kívül, tehát hogy azt hiszem, hogy az anyaságban az, vagy a szülőségben az a lényeg, mert szerintem ne felejtsük el az apákat is, akiknek itt is van felelőssége, hogy mi az, amire megpróbáljuk megtanítani a nevelésük által. Ez szerintem az egyik a következmények, hogy igenis vannak következmények, és ezzel együtt lehet élni már 2 évesen is, hogy ha az almát választottunk, akkor sajnos almát eszünk, és hiába van körte, azt majd hónap lesz, mert most rossz volt a választásod, de ettől még alma marad a tányéron. Meg, hogy a konfliktusok azok részei az életnek. Tehát az, hogy nem értek egyet valamiben, az egy magától értetődő dolog, és hogy ezt hogyan kezelem, azt meg kell tanulnom. Nagyjából ennyi, azt gondolom.
1: Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével. Jövünk vissza hamarosan.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra, árthat a meleg a házi patikának, néhol lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett el Kuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
9: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található. beteg tájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. És értelemszerűen próbáljuk meg a beteg tájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
8: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. Folytatódik a változékony idő, a megnövekvő gomoly felhőkből még elszórtan kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország túlnyomó részén már nem várható. Holnap is változóan felhős napos időben lesz részünk, élénk lesz a nyugati szél, a reggeli 10-18 fok után napközben 28-32 fok közé melegszik a levegő, csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság is egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
2: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet a ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt. Jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszerek nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egész napos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni, de én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák, egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni, de ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom, tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra, egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogyha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel lehet bármi, így igaz.
1: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása, az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
2: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
1: Ahol ő
2: boldog volt gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
1: Hát pszichológusként ezt
2: abszolút,
1: főleg.
2: Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhet azt, hogy megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Se egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek-e, és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban

0: Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből látja, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
1: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Hogyha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, nyilván ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
0: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendem van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem itt a Woman Power-ben. Innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Idős gondozásról, nehéz kérdésekről, nehéz élethelyzetekről, és nagyon komoly kríziskezelésről beszélgettünk itt az elmúlt percekben, vagy az elmúlt fél órában. Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
2: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel. Azt hiszem így. Meg azt is gondolom, hogy nagyon, nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy
1: miközben
2: gondoskodni.
1: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
2: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy. Mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
1: Tehát ebben nagyon rossz bekerülni úgy, hogy nem olyanok a lehetőség.
2: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, két emeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 80 vannak egy szobában, és pelenkaszag van mindenhol.
1: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem tudja, hogy hova kerül.
2: Be akartok dugni egy ilyen helyre.
1: Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
2: Van a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok, illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések, és most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél három kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol... Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó nekem, amit itt látok.
1: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő
2: cégben,
1: teljesen más területen, vagy jogászként, ami honnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
2: Nem akarom megmondani.
1: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
2: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munka vállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
1: Tehát, ha nincs fluktuáció.
2: Nincs, gyakorlatilag nincs.
1: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
2: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív, és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránydik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más, mi ezek nehéz.
1: Hogy
2: nehéz.
1: Kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
2: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét. Itt
1: keletkezik.
2: Itt emberekről, emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt szoktam mérlegelni, hogy vajon én mérem föl rosszul, és nagy a kabát, bele tudunk-e nőni, vagy soha büdös életben nem, és akkor kell-e új viselőt keresnem, vagy új kabátot inkább. Nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van, tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog, meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell. Tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük, tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentál higiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Ami gátolja a későbbi
2: tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így meg át kell parancsolni.
1: Folytatjuk innen, egy rövid szünet következik dr. Kardóra intézményvezetővel, a Rege Residence intézményvezetőjével beszélgetünk itt a Woman Power-ben, a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Dallmayr, kapszulás és szemesőrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
4: Folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, és beszéltünk a sikerekről, a kudarcokról, arról, hogy hogyan lehet mindezeket kezelni, hogyan lehet esetleg tovább lépni, ha valami nem úgy sikerül az ember életében, és erről jut eszembe, hogy említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg, mert mindenki hibázik néha.
5: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom, tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam, ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondott, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe, tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell, tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember, feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest, tehát ez felelősséggel is jár, tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök. Tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
4: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
5: Alapvetően igen.
4: Milyen világ ez?
5: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, igen, hogy így tudják súlyozni alapvetően. A másik, ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
4: Tartás.
5: Mindenképpen.
4: Mert
5: mindenképpen.
4: Hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
5: Igen, meg 2 unokád.
4: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
5: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, én ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
4: Tehát egyfajta szabadság. Abszolút, van ebben, mindenki, és kapcsolódás.
5: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogyha baj van, akkor összezár a négy gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes. De egyébként nincs azzal semmi, ha 3 hétig nem beszélünk egymással, tehát nem kell ilyen, vagy nálunk mindenki a maga képére alakítja ki a kapcsolattartását a felnőtt gyerekeivel, tehát nekik is megvan a maguk élete, nem kicsit felnőttek, hanem nagyon már. A feltöltődés annyiban kell, hogy engem, nekem is, ahogy Kosztolányi mondja, a halottaim egyre többen, tehát bent is, ahogy tudom, hogy kiket veszítettem el, tehát nekem is van kötődésem. Persze. Bizonyos emberekhez, tehát bent az intézményben is.
6: Dolog.
5: Tehát nem egyszerű.
6: Még akkor is, ha az ember próbál határt tartani.
5: Én nem egyszerű, mert van, akivel sakkoztam sokáig, mert csak én sakkoztam, mert senki nem sakkozott az intézménybe, stb. Tehát nekem is fájnak ezek a dolgok, és valahol rendezni kell. Én nagyon szeretek zenét hallgatni, az egyébként egy tök jó dolog, nekem zenéltek a gyerekeim, és van közöttük egy orvos, akinek például mindig tudom, hogy mit játszik, otthon van zongora, és ha zongorázik, mindig tudom, hogy ez egy jó nap, vagy egy rossz nap, mert nem mindegy, hogy Chopint játszunk, vagy Mozartot. Úgyhogy ez így feltölt a gyerekeim, mondom, a barátaim, tehát én tartom a kapcsolataimat.
6: Azért is kérdezem, mert azt mondtad, hogy nem árulod el, hogy napi hány órát dolgozol, nyilván sokat, hogy mennyi idő és mire jut idő.
5: Ami fontos,
6: amire
5: arra
6: szánunk,
5: jut.
6: Ugye?
5: Igen. És szerintem az ilyen kicsit elcsépelt ez a minőségi idő. Tehát sokkal jobb, ha én egy egész délutánt társasozom az unokáimmal, meg a játszótéren, meg mit tudom én, mit csinálunk, mintha minden nap ott lennék, és egyébként folyamatosan a telefonon beszélgetek. Tehát, hogy azt azért látnunk kéne, hogy az érdemi időtöltés, akármilyen rövid is, vagy akármilyen kevés arányaiban, az sokkal többet ér, mint az ilyen telefon közben, meg jaj, bocs, még kiszaladok, ezt csinálok, azt csinálok, stb.
6: Igen, hát azt szokták mondani, az együtt töltött idő az, amikor nem egymás mellett ülünk, és mondjuk adott esetben mindketten a telefonunkat nézzük, hanem akkor egymás szemébe nézünk.
5: Meg közös élményeink vannak, tehát amiben ugyanúgy részt vettünk. Úgyhogy így valahogy így próbálunk mindannyian feltöltődni, szerintem egymásból.
6: Még egy negyed óráig vendégem, dr. Kardóra, Reger Residence intézményvezetője, tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, aki, hát onnan indultunk, hogy jogász, közgazdász, illetve pszichológus végzettségű, volt van saját vállalkozás, illetve jelenleg az ingatlan fejlesztésen túl az idős gondozásban intézményvezetés, hogyha így összefoglalom a főbb dolgokat az életedben. De melyik, és akkor még nem beszéltünk a magánéletről, amiben édesanyja, nagymama, barát és sok minden vagy. Melyik milyen sorrendben, hogyha szakmailag nézzük egyébként?
2: Most arra kérdezel rá, hogy mit élveztem a legjobban? Nem tudom. Igazából ezt nagyon szeretem, amit most csinálok. Tehát ez egy jó dolog, mert úgy összeállt. Tehát volt benne sok meló, és akkor így összeállt a csapat.
1: Hányadik évet csinálod?
2: Harmadik. Az első év nagyon nehéz volt, mert ott határt kellett húzni, és elváltam néhány kollégától, és újakat toborozni, megértetni velük, hogy nagyon nehéz úgy nem szabad belefásulni, tehát aki elfásult, az menjen el, mert ez érzékenyebb terület annál, hogy mi most unottan vonszoljuk magunkat a folyóson, ez egy nagyon nehéz követelmény, mert hát mindenki fáradt, meg mindenki sokat dolgozik. Szóval ezt én most nagyon-nagyon szeretem csinálni, ennek egyébként megvan a hátulütője is, tehát kérdés az, hogy mikor lehet ebből kiszállni, mert ugye mindig van olyan, akivel függőségben vagyok, és akinek az ott élőknek is garancia az én személyem, hogy itt minden rendben van, mert azt tapasztalják, hogy nem lesz rosszabb a kaja, hogy ugyanúgy tiszta minden, hogy ugyanúgy megvannak a programok.
1: Miközben azt mondtad, hogy te egy építő típus vagy, ha jól értem, aki mindig...
2: Egy újabb feladatot keres magának. Igen, erre gondoltam. Ezt fején találtad a szöveget, de ekkora nyilvánosság előtt nem fog nyilatkozni erről. Viszont hagyj büszkélkedjek valamivel, például, igen, hogy tavaly elmentünk Olaszországba. Tehát ki az a bolond vezető rajtam kívül, aki mondjuk elvisz tizenakárhány időset busszal Olaszországba, ahol az a meglepetés ért minket, hogy nem volt a szállodában lift például, és azonnal kellett egy új szállodát keresni, és a sok embert elszálláson. Itt volt kaland bőven, meg voltunk Szlovéniában, a Csepkőbarlangban, Bledito, stb. Tehát viszonylag sok olyan program van. Tehát visszatérve arra, hogy ez nekem egy jó hely most, mert bejáratott, jól működik.
1: És foglalkoztat.
2: Igen, izgalmas. De egyébként én mindent szerettem. Tehát szerettem, amikor az ingatlan fejlesztésben a nulláról létrehoztunk irodaházat, műemléket újítottunk föl, lovardát üzemeltetünk, tehát elég és sok.
1: Említetted, hogy rádió vezető is voltál.
2: Igen, az egy érdekes időszak volt, tehát sok minden volt.
1: Mi van még a bakancslistádon?
2: Nem tudom. Majd hozza az élet.
1: Igen, mert onnan indultunk, hogy nem keresed a kihívásokat, hanem megtalálnak, valami, viszont akkor nem fordítasz hátat.
2: Nem nagyon. Egyszer vitatkoztak a gyerekeim arról, hogy ha megnyerik a lottó ötöst, akkor kinek mennyi jár belőle. És mivel ugye én veszem a szelvényt, akkor még kicsik voltak, és akkor az volt a felvetés, hogy a mamának nem adunk, mert akkor vesz 2-3 céget magának, és akkor megint még többet dolgozik. Tehát, hogy körülbelül így állok hozzá. De nincs ezzel semmi gond, mert még hosszú időt tervezek magam előtt.
1: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
2: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opció mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. A régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
2: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik élik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval, hogy
1: tehát kell ez a fajta szabadság?
2: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
2: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosulunk, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
2: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család,
2: mind a munkahely, igen. Uh-huh. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexióm nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
2: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
2: Dóra. Én köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul léci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt zárták le a budai alsórakpartot a Petőfi híd és a Margit híd között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Buda felé a külső sáv nem járható és a híd járdáit szintén lezárták, míg a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot is lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok a korlátozások miatt módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, tehát továbbra is csak a két külső sávban tudnak sávelhúzással közlekedni, ezért a Remíz utcától jelentős torlódást tapasztalhatnak. Baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál és a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Memory.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvédtiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzi játék után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvédtisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvédtisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egy éves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csaknem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Hello mindenki, újra élőben, ugye itt a nyári szünetben viszonylag sok ismétléssel jövünk, de most ez teljesen élőben vagyunk. Itt van velem Jobbágy Robi a keverőpultok mögött, ő lesz ma a technikus kolléga, és azzal engedte útjára a mai adást, hogy azt hittem, hogy ma már nem kell beszélnem a rádióban, és azt mondtam neki, hogy nem is kell feltétlenül,
2: de most... Nem, én nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy nem készültem arra, hogy beszélnem kell a rádióban, de egy gyeplőt teszek magamra, és visszafogom magam.
1: Ezért nem is tudom, hogy ki a hálásabb, a hallgatók vagy én.
2: Biztos, hogy a hallgatók.
1: Viccelek, viccelek, nem. Szeretem ezt, amikor itt vagyunk ketten, Robi, de jut eszembe.
2: De egyébként. Ne.
1: Jut eszembe Bunkóczi Laci, mindenkit üdvözöl, a hallgatókat is, téged is, Robi, igazoltam
2: nagyon
1: ma távol. Úgyhogy, de hamarosan ő is majd csatlakozik hozzánk majd a hetekben vagy napokban. És a mai adásban Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője lesz ma a vendégünk telefonon. Úgy volt, hogy hát én meg kell őt intenem most itt adás előtt, mert úgy volt, hogy személyesen jön, de végül telefonon lesz velünk, úgyhogy vele fogunk átbeszélni mindenféle aktualitást, az ő személyes terében is történtek autóipari változások, de hát ezt majd az adásban megbeszéljük és kifejtjük, hogy miért is foglalkozunk mi ma ebben az adásban a Mazda MX-5-ös modellel. Ez nem véletlen, hogy erről fogunk Ákossal beszélni. Utána pedig áttekintjük az autóipari történéseket, híreket, stb. Ha lesz rá időnk, addig is pedig zenéljünk egyet, és jövünk hamarosan.

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nyári szezonban kissé sporadikusan jelentkező Autórádióban, úgyhogy bele is válunk újra az élő műsorban, vonalban pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője.
2: Hello, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és elfogadom a megintést első körben, teljesen jogos.
1: Egyetlen egy mentségem az,
2: tehát én mindig hallgatom, ne viccelj, nincs olyan műsor, amit kihagytam volna. A lényeg az, hogy olyan értelemben igazoltam vagyok távol én is, mint Laci, hogy a Skodának mentem a szélvédőjéért. Sajnos elképesztően nagy szívásokban vagyunk, és nagyon szívesen mesélek erről, de mielőtt belevágunk, kitaláltam egy olyan kompenzációt, amit nem feltétlenül beszéltem meg a Bencével, sőt, nem beszéltem meg a Bencével, de ezúton felajánlom, hogyha a hallgatók körében van, akit érdekel majd a Skoda, amikor hazajön esetleg a Balkáraliról, akkor arra fogunk valamilyen lehetőséget adni.
1: Hát ez meglepett, ezt tényleg nem beszéltük meg. Szerintem mindenki boldogan ülne bele, vagy fogdosná meg azt a kiváló járművet, vagy akár menne egy kört vele. Ez tök szuper Ákos a felvetés, és lehet, hogy élni is fogunk vele. De egyébként nem kell kompenzálnod semmivel, de nagyon köszönjük a felajánlást.
2: Ezt mindenféleképpen, mert azért ti is támogattátok azért a mi kis projektünket, úgyhogy...
1: Igen, és terveztem is beszélni róla, hogy mert egyébként a Balkáralira fogtok vele menni, hogyha jól emlékszem, és akkor most ott hogy áll, mert azt írtad SMS-ben valamelyik nap, hogy nagyon szarul, és ezt így picit tapossuk szélesre, azt gondolom, és remélem, hogy majd kisimul a Skodának az utóélete, de ezt tegyük el egyelőre a második blokkra, mert
2: jó,
1: hogy nem olyan rég, nem spoilereztem, még csak ilyen az értő fülek számára volt egy kis spoiler legfeljebb a felvezetőben, hogy miért foglalkozunk mi egy roadsterrel,

0: Skyline GTR, vagy a Porsche 911, stb. Stb. Tudsz még egy olyan autót mondani, ami ekkora ájú tiszteletlen körül, és közmondásosan ilyen legjobb autónak tartanak?
1: Nem, de azért valahol tagadnám azt, hogy a teljes szakma véleménye ez. Az enyém mindenféleképpen ez, viszont én egyre inkább azt látom, hogy azért, ahogy a szakma is érik, vagy fejlődik, vagy változik, azért az MX-5-nek a kompromisszumait azt ma új autóként már egyre nehezebb befogadni. És hát ugye hamarosan jön az új generáció, és kíváncsian várjuk, hogy mi fog változni ezzel kapcsolatban, de alapvetően az biztos, hogy árérték arányát tekintve egy rendkívüli módon elismert kis sportautó, és hát nem tagadom le, hogy én is így kerültem bele ebbe az egészbe, mert az elsőt 10 évvel ezelőtt 690.000 forintért vettem.
0: Aztán. Akkor hát én láttam azt az autót, és így most a generációkat erre, akkor ez egy nullával odébb lehet valahol.
1: Hát, ha nem is egy nullával odébb, de biztos, hogy egy 3-4-szeres szorzó van rajta, tehát hogyha mondjuk az állapotát, meg úgy a specifikációit nézem, akkor simán elképzelhető, hogy ma egy szép állapotúért simán megadnak mondjuk 3 millió forintot, vagy akár egy kicsit többet is.
0: Hogy jött egyébként az egész? Mert mondtad, hogy te beleszerettél, meg minden, de hogy azért ez egy, nem is tudom, ez egy viszonylag modernebb változat. Nem azt illik szeretni, ami a régi, nagyon régi, ősen mixet, stb.
1: Figyelj, ez az egyetlen valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, vagy volt valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, de ezt én egy személyes szállal magyaráztam meg. Nagyon röviden és tömören onnan kezdeném, hogy egy autós ember élete az mondjuk jó esetben, ideális helyzetben átlagosan úgy néz ki, hogy tud tartani egy mindennapi használatra alkalmas autót, amivel lehet közlekedni, belátható és értelmezhető, és akkor mellette elfér valamilyen hobbi autó. Uh-huh. És én úgy kerültem bele ebbe az egész dologba, hogy nagyon sokáig kergettem mindenféle álmokat, meg volt is mindenféle autóm, nagyjából ilyen egyéves váltásokban, és egyszer így a hobbi autós célkeresztbe bekerült, hogy na azért a bakancslistának csak lenne egy ilyen hátsókerekes, perdifis, könnyű kis nyitott álma, és ugye már az MX-5 ilyen szempontból mindent kipipált, és amikor az elsőt megvettem, akkor egy olyan csomagot kaptam, ami annyira megfogott minden értelemben, hogy az én autós személyes jellemfejlődésemet tovább görgette az úton. És ugyan voltak érdekes, meg különleges autóim utána is, de olyan, ami ilyen nagy hatással lett volna arra, hogy én ennyire megszeressem ezt az egész világot, az nem lesz valószínűleg már soha többet, mert most már azért el tudom mondani azt, hogy tényleg szinte mindent vezettem, ami így emberi észre felfogható, de ilyen értékcsomagot, meg ilyen jó klubéletet, meg ilyen aktív közösséget egy ennyire jó autóban nem tapasztaltam, és ugye szerintem akkor mondjuk ki, hogy egy most egy negyedik generációs ND, tehát kvázi az aktuális MX-5-öst vettem meg, és ugye ennél kvázi egy kritika is lehetne az, hogy ugyan miért, amikor ez egy túl fiatal autó, és hát tesztautóként is ültem benne sokszor. De pont ez volt az egyik oka, hogy ugye én nagyon sok tesztautóban ültem napi heti szinten, és nagyon kevés olyan autó volt, egyébként értéktől függetlenül, amire azt tudtam volna mondani, hogy na ezt, hogyha most lenne ennyi pénzem autóra, akkor megvenném, vagy így venném meg. Mert amikor már eljutsz oda, hogy mondjuk a Porsche világában játszol, akkor belegondolsz, hogy azért basszus, azért abból az összegből azért milyen autókat lehet venni használtan, tudod, hogy az már egy nagyon komoly dolog.
0: A hét minden napjára jutna egy MX-5-ös.
1: Lehet, hogy akkor már egy kicsikét én is tudnék kreatívabb lenni, de igen, akár az is lehetne egy opció. Úgyhogy így, amikor már kezd összeállni a kép, akkor azért hirtelen megint egy más highlightba kerül az egész téma, és az a helyzet, hogy beérett az ára a negyedik generáció első egy-két évének. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki szeretne egy MX-5-öst, akkor egy megfelelő összeggel, tehát mondjuk a tisztességes belépő összeggel

0: bármelyik generációba választhat. Hiszen az első széria, a bukólámpás az már évek óta ott tart, hogy brutálisan megy fel az ára. A második generáció egyébként szintén valami nem rohadt szét, az azért jó felszereltséggel, nagy motorral szintén nagyon értékes. A harmadik generáció is egy bizonyos értékszinten lecsökkent, és most már a negyedik is ott tart, hogy bizony ezek 10-12 éves autók, és most már egy belépő szintet meg lehet kapni az újkori árának kb. A harmadáért, ami azért elég jól hangzik.
1: De itt az előbb elkotyintottál egy ilyen generáció nevet, hogy ND, és ugye megyünk vissza NC, MB, NA, azt tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a rövidítések, mert egyébként ezekből a modellkódokból ez viszonylag otthon vagyok, Mercedes, BMW, stb., de hogy valahogy nekem ez a Mazdát sose tudtam megállapítani az utcán, ott az egy MB, MBMX-öt, hogy itt mi a sztori, ezt tegyük kicsit helyre.
0: Nincsen sztori, annyi van vele, hogy az alvás számnak a két karaktere, tehát ugye JMZN valami, és ugye a J az, hogy Japánban gyártották, Hiroshima-ban készült az összes, az MZ az ugye az, hogy Mazda, és akkor utána NA, NB, NC, ND, ezt valahogy így nevezték el, és ez kvázi egy ilyen félhivatalos megnevezés.
1: Ja, igen, itt ez a kulcs, hogy félhivatalos, mert ezt az árlistán nem látod ott, hogy ND. Az aktuális,
0: nem? Abszolút nem. Ez tényleg az alvás számból rakták össze a fanok kvázi, és ez az elfogadott generáció megnevezés. Igen. És akkor egyébként nem megyünk bele abba, hogy akkor azon belül is van facelift, meg 1, meg 2, meg 2,5, meg 3,5, meg 3,75, mert ugye ott volt egy normaváltás. Tehát, na jó, mindegy, bele sem menjünk. Lényeg az, hogy az általánosan elfogadott megjelölés az az, hogy az NA az első generáció a bukólámpás, az NB a második a mandulaszemű, az NC a harmadik ugye a fordal közös, legnagyobb, legtágasabb, legnehezebb.
1: És a legtöbb kritikát kapott, nem? Ha jól tudom. Tehát az NC-t érte a legtöbb kritika.
0: Igen.
1: Valójában.
0: Igen. Igen, hogy a szellemiségéből egy kicsikét visszavett, de egyébként ez sem feltétlenül igaz, csak más autó lett, és hogy az ND, tehát az aktuális generációval kapcsolatban szerintem a legtökéletesebb jellemző az az, hogy igazából semmiben nem rosszabb, mint mondjuk az első két generáció. Tehát, hogy minden, amiben más, abban jobb. És ez ugye nagyon furcsa, tehát, hogy így tudjátok, hogy hol tartunk. Tehát így annyira érdekes ezt végignézni autóipari szemmel is, hogy pusztán a gyártástechnológia, az anyaghasználat, minden annyit fejlődött, hogy igazából meg lehet csinálni a mai normák szerint is az egy tonna alatti kéziváltós, manuális kézifékes, tehát hogy ugyanazt a hangulatot meg lehet csinálni egy pont ugyanolyan szívómotorral, ami pont ugyanúgy 130 lóerő, mint az első generációban az 1.8-as, és még a nyomaték görbéje is pontosan ugyanolyan a szívómotornak, tehát hogy ijesztően pont ugyanoda hangolták, és ugyanúgy elforog 7000-ig, és hogy mindenben, ami ilyen MX-ötségében jó, azt átörökítették a negyedik generációra is, de olyan jó érzés, amikor tudod, így látsz vele éjjel, meg így van benne Apple CarPlay.
1: Ja, tehát, hogy ezek azért a dolgok, hogy megmarad az eredeti szellemiség, de azért valljuk be, nem rossz egy modernebb autóval közlekedni. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz dolog.
0: Igen, ezt az embernek magának is be kell vallania, tehát hogy miközben nekem nekem az az autó, ami itt áll a ház előtt, és bármikor beleülök és megyek vele, az egy 30 éves kocsi, és azért az autóim átlag életkora is viszonylag magas volt, hogyha összegezem, de ugye tesztautóként rengeteg ilyenhez van szerencsém, és azért tudom értékelni, amikor ezek benne vannak egy autóban, csak ugye a legtöbb autó azért generációról generációra lett egyre problémásabb, ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, mert általánosságban így van, és nagyon kevésnél látod ennyire pontosan, hogy a technológia fejlődése az kvázi kompromisszummentesen hogyan alakult.
1: Beszéltél itt problémaságról, és én inkább a bódéra eveznék át, mert ugye azt hallott, hogy MX-öt használtam 10 plusz évesen, egyből előjön a rozsda, ami az emberek eszébe jut, hogy ez egy ilyen beszédtém, egy ilyen kötelező beszédtém, hogy minden MX-ötös rozsdás, ez egy ilyen ülje beidögződés, vagy mi a helyzet akár a te konkrét autódnál?
0: abszolút nem beidegződés, tehát ez egy teljesen valós történet, nem csak a MX-5-ös, hanem gyakorlatilag az összes Mazda modell szinte érintett kisebb-nagyobb rozsdásodási problémákkal, de ezek a problémák, ezek kordában tarthatók, élhetők, és el kell őket fogadni, tehát hogy egyszerűen maga a típus a MX-5 esetén annyira unikális, hogy igazából nem az van, hogy akkor választok egy olyan típust ebből, ami kevésbé rohadós, mert nincs másik, tehát nincs még egy ilyen egy tonna alatti kéziváltós hátsó kerekes roadster. Abszolút van. Igazából a harmadik generációtól előre fele szerencsésebb a helyzet jóval, mert olyan típusú típushibát jelentő korróziós gócpontok, mint mondjuk a második generációnak az első hossz nyúlványa, olyan tipikusan nincsen. Nagyon rozsdásodnak a lengőkarok, a futóműsegédkeret, egy-kettőnél a hátsó sárvédőív, de alapvetően ezek nem olyan horderejű és nem olyan mértékű problémák, mint ami mondjuk a második generációval előjött, de azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a második generáció az pont annyival idősebb autó, hogy már azért több minden történt velük, de összességében ilyen valódi típushibát jelentő korróziós gócpontról, ami például a második generációnál egy kifejezetten rosszul illesztett karosszéria struktúrából ered, olyan nincsen.
1: Maradjunk még itt picit a gócpontoknál, tehát hogyha igaz, nagyon nehéz itt távolban, meg rádióban, de hogyha valaki esetleg MX-5-ös vásárláson gondolkodik, így a kabriós vagy rosteres időszak vége felé, vagy akár attól függ, hogy kezdeténél ki hány fokban szeret tető nélkül krúzolgatni, hogy mi az az öt pont mondjuk, amit az ember megnéz, vagy te megnéztél a rozsdásodáson kívül egy MX-5-ösben?
0: Nyilván generáció függő, de én mondjuk általánosságban onnan kezdenék, hogy az, hogy egy autónak hol van a piaci árának az alja, az nem legyen kiinduló pont. Tehát van olyan autó, amiből adott esetben megmerném venni akár a piac olcsóbb darabjait is. A Mazdánál ez MX-5-nél abszolút nem így van. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy adott évjáratban egy legolcsóbb, meg egy legdrágább, akkor a felső kétharmados szintnek megfelelő összeget azért készítse elő erre a dologra. Mert én mindig ott látom a hibát, hogy valaki már nagyon szeretné, már évek óta spórol, már évek óta gondolkozik, már megint itt az ősz, most már aztán tényleg megveszem, és akkor van az, hogy elmegy, és megveszi az első hulladékot, ami aztán utána sokkal több pénzben lett. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt nulladik pontként az egész a belevág, tekintse meg azt, hogy mennyi pénz kell ehhez, és az a pénz az legyen rendelkezésre, mert hogyha ez nem így van, akkor utána sokkal komolyabb összegek fognak elmenni karosszériaújításra, motorfelújításra, stb. Tehát, hogy ezzel óvatosan. Nyilvánvalóan ez egy roadster autó, az összes generációnál, mondjuk kivéve talán ugye a keménytetőseket, beázási pontokat mindenféleképpen kell keresni, a tető állapotát azt nagyon alaposan meg kell nézni, ezt nyilvánvalóan mindenféle videókon meg lehet tekinteni, tehát azokat a pontokat, ahol beszokott ázni, azokat érdemes alaposan átfutni, átvizsgálni. Ezen kívül egyébként, hogyha van egy egészséges karosszéria, egy nem füstölő, normálisan induló, szépen járó motor, akkor azért alapvetően megvehető a dolog, típusonként, sőt, MC-nél alvás számonként is ismerünk olyan gyengeségeket, gondolok itt a hajtókarcsapágy korai szériájára, ami érintette ezt a típust, de azért összességében olyan óriási nagy dolog az általános autó átvizsgáláson felül egyébként nincsen. Tehát, hogyha autóként értő szemmel valaki átvizsgálja, akármilyen átvizsgáltatási szolgáltatással, vagy egy egyszerű hozzáértéssel, akkor nincsenek benne olyan rejtett elképesztő típushibák, amikről mindenféleképpen tudni kell. Alaposnak kell lenni.
1: Jó, Ákos, most elmegyünk szünetre, illetve szólok egyúttal a hallgatókhoz is. Hogyha esetleg marad benned még valami az MX-5 kapcsán, akkor folytatjuk a következő blogban, de aztán átnyergeltünk a Skodára is, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Hát mindenféleképpen nyergeljünk át, mert arról is van mit beszélni.
1: Folytatjuk.
0: Sajnos. Köszönöm.
2: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Jobb kétszer meghallgatni, mint sehányszor.
3: Ez... De simán le tudom tolni még egyszer, ha gondolod.
1: Figyelj, állhat ebből a második blokk, csak akkor majd Ákos Privibe visszahívom, hogy mi van. Szóval folytatjuk az adást, a vonalban továbbra is Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője, akivel MX-ötöztünk az első blokkban, és érkezett egy hallgatói kérdés, amire megválaszolhatnám, de van egy hitelesebb személy itt a vonalban, úgyhogy válaszolj meg ő a kérdést. Az MX-öt van kell motoros?
0: Nem, az MX-et nem van kell motoros. A Mazdánál ugye az RX széria volt a van kell motoros, RX-7, RX-8 több generációban is, ugye a 7-es esetén ugye azért RX, mert rotary, úgyhogy
1: Ma feloldjuk az összes rövidítést, az összes ilyen típus, hát nem tudom.
0: Igen, ugye az MX az meg ilyen értelemben experimentál, tehát ugye maga az NA kvázi egy ilyen kísérleti történet volt, ugye, aminek azért nem volt annyira biztos a sikere, mint amennyire most látjuk, és ugye az MX-30 is ezért került ebbe a kategóriába, mint egy ilyen villanyautó, viszonylag kis hatótávú városi villanyautó, tehát azért került ugyanúgy az MX szériába az MX-30-as, és akkor tényleg mindent feloldottunk.
1: Nagyon nagyszerű, remélem a hallgató is elégedett a kimerítő válasza, viszont nekem az jutott még itt eszembe a szünetbe, hogy ezt a kiváló Skodás felajánlásra, mielőtt még ráugranánk a Skodára, én lehet, hogy személyesen átkonvertálom egy MX-ötözésre, mert azt képzeld el, hogy nekem ez kimaradt. Tehát én azért nem tudok egy azonosulni ezzel az ájú tisztelettel, ami övezi az MX-ötöt, mert nem vezettem, nem utaztam vele, vagy bocsánat, a Fiat és az Abarth verziójával az egy ilyen átöltöztetett, átmaszkozott MX-öt valójában az új generációs, azt vezettem többször, de egy Mazda MX-ötben nem ültem még, és akkor tök jó lenne, hogyha megtérítenél.
0: akkor azért ismered a, valamennyire a típus, de figyelj, bármikor vendégem vagy, telefonszámot ismered, úgyhogy pötyögj be, és már jelentkezem is.
1: Nagyszerű.
0: Egyébként és akkor ennek kapcsán, ha már egyébként szóba került, bocsánat, csak egy fél mondat, mert hogy ez ilyen tök érdekes autóipari történet, hogy az megvan, hogy a Fiatot nem Fiatnak szánták, hanem Alfa Romeónak.
1: Igen, igen, megvan. Ezt sokáig várták, hogy lesz végre egy újra egy Alfa Roadster, és aztán 4C lett belőle? Vagy hogy van ez?
0: Igen, hát ugye úgy volt egészen pontosan, hogy még a Sergio Marchionne megígérte, akkor így vezérigazgatóként, hogy Alfa Romeót nem fognak Olaszországon kívül gyártani. Igen. És már kész voltak a tervek a Mazdával közös Hiroshimában készülő MX-öttel közös Alfa Romeóra, amit szerintem instant megvettem volna, mert egyébként az Alfákat is imádom. Miután ugye az ígéret szép szó, betartják úgy jó, Fiat lett. És hát most szegény valószínűleg nem örülne, hogyha ha látta volna, hogy mi volt ez a junior balhé meg a lengyel Alfa Romeo, de hát ez már nyilvánvalóan történelem.
1: Igen, ezt most ne citáljuk ide ezt a junioros dolgot, ami Milánóként kezdte, majd juniorként került az utakra.
0: Igen.
1: Igen, erről azt hiszem talán beszéltünk is.
0: Bocsánat,
1: ez kijött belőle. Nem, semmi, hát egy kis olasz autótörténeti kitekintőnek mindig örülünk, ne viccelj. Csak úgy záporoznak, meg lógnak a levegőbe az átkötések, úgyhogy ezt gyakorlatilag estig folytathatnánk. Hogy elvarjuk az MX-öt, mióta van meg, elégedett vagy-e, szerinted egy jó vétel volt, és hogy igazából mi az, amit legjobban szeretsz benne?
0: Figyelj, teljesen vakon látatlanul vettük meg egy belga aukción, egy autókereskedő barátommal.
1: Akkor nem tudtad megnézni a sárvédő íveket?
0: Nem, totál csak nem volt. Rengeteg kép volt róla, rengeteg információ volt róla ehhez képest. Nagyjából azt kaptuk. Szép gyári fényezésű, tényleg nem volt sérülve, szóval alapvetően tök jó, hogy nem vertek át, és jónak tűnik, és tök jó az autó, és nagyon már azóta voltam vele egy műhelypornó forgatáson, ott is mindent rendben talált mindenki, mentem vele, de azért pontosan a Skoda projekt miatt, azt képzeld el, milyen szomorú dolog történt velem, hogy az elmúlt két hónapban gyakorlatilag egy tank benzint nem autóztam ki belőle. Ez két dolgot jelent, az egyik, hogy egyébként nagyon jól fogyaszt, tehát hogy ilyen 5-9 meg ilyesmiket ír ki a komputer, de hogy a másik nagy problémám, hogy egyszerűen annyira elvitte az életet a Skodának a menedzsmentje, hogy egyszerűen nem volt rá időm se, hogy beleüljek, mert minden szabad másodperc a Skodára ment el.
1: Ezt nagyon, nagyon szépen puhítottad és lágyítottad ezt a Skodának a menedzselését, nem biztos, hogy így fogalmazná, hogyha nagyon... Ha nagyon őszintére innád magad egy pillanat erejéig, tehát hogy ez miből áll mostanság ez a Skoda berhelés, és mi az az őrületes szívás így a Balkánrali előtt egy héttel, vagy mennyivel?
0: Hát még talán mondjuk azt, hogy másfél.
1: Másfél, igen.
0: Hát én nem szeretném kisebbíteni az ezzel kapcsolatos lustaságunkat, mert ugye szokták mondani, hogy közös lónak turbós a háta, vagy valami ilyesmi. Tényleg, bocsánat. Tényleg az volt vele, hogy annyira messzinek tűnt ez a szeptember, hogy azért a nyár az mindenkinek elvitte a fókuszait mindenfelől. És ezért egyszerűen nem foglalkoztunk vele, volt egy-két ígéretünk, volt egy-két tervünk, volt egy-két kvázi közelének tűnő cél, amit meg lehetett volna valósítani, és ez egész összedőlt, mint egy kártyavár gyakorlatilag három héttel az indulás előtt. Ugyanis, és nem tudom, hogy erről abszolút érdekel a ti véleményetek, én azt érzem a mai hobbiautózás egyik legnagyobb problémájának, hogy eltűntek a korrekt, elfogadható, átlagos, értelmes megoldások.
1: Mire gondolsz? Vagy mi van helyette?
0: Arra gondolok, hogy nagyon-nagyon kétfelé szakadt az egész hobbiautózás. Tehát megvan az a réteg, aki továbbra is egy forintból, a kukából, meg a disznóból kihúzott alkatrészekkel, folyamatosan bütykölgetve, csavarozgatva, magát áltatva haladgat egyről a 1,1-re.
1: Jó, most ennyit rólad, és akkor mi a helyzet a többiek?
0: Igen, igen, ez lennék én. Mindenképpen ehhez vagyok közelebb a kettő közül. És van a másik fele, akik meg a mai modern technológiákkal, a legmodernebb szárazjegezési, szemcseszórási, motorfelújítási, honolási, dugattyúgyártási technológiák csúcsával építik meg azt, aminél újkorában valami 8-szor volt rosszabb. Uh-huh. És nálunk a motorépítésnél jött ez baromira elő, hogy nekünk valójában nem lett volna szükségünk itt 140 lóerőkre, meg rally homológ Skoda motorra, meg semmire nem lett volna szükségünk, nekünk arra lett volna szükségünk, hogy egy megbízható, tisztességesen használható motort kapjunk, és tudod, amikor így kapsz 50 telefonszámot, hogyha a Pistadásinak nincsen Pestesében,
1: akkor senkinek. Igen, igen. És volt Pistabácsinak? Nyilván nem volt.
0: És akkor végig hívogat 48 ilyen Pistabácsit, és akkor tudod, ó, hát már senki, már nem, már úgy, már milyen, már pár éve kiszálltam, és tudod, és akkor megtalálod azokat az embereket, akik mondjuk, mit tudom én, historikban versenyeznek ilyen autókkal, meg tényleg használják ezeket, és ott meg tényleg az van, hogy eljutsz a több millió forintos motorépítésig, és valójában, ami nekünk kellett volna, az igazából senkinél sem állt rendelkezésre, és aki meg azt állította, hogy igen, az is a végén inkább a csillió-millió fele hajlott volna, és egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni, és végül is nagyon-nagyon sok gondolkodással, meg nagyon-nagyon sok álom elkergetésével azt mondtuk, hogy akkor a mostani motorunk meg lesz csinálva normálisan, és azzal megyünk, mert kihúzni valamit a földből, annak semmi értelme nincsen. Úgyhogy...
1: De akkor mentek, tehát lesz megyünk. Nincs visszakozás ennek ellenére.
0: Figyelj, hogyha elengedtük volna, akkor most ott ülnék a stúdióban, és nem a szélvédőjét cipálném Székesfehérvárra.
1: Mert hogy véletlenül betörött? Akkor, vagy mi történt vele?
0: Hát nem véletlenül igazán, vagy nem úgy véletlenül, de nem ilyen hagyományos módon, hanem eljutottunk oda, hogy az autónak a kárpitos munkája is már sorra került, és a mi kárpitosunk, a Vasilkó Balázs, aki a Pepita kárpitnál, ugye fel annak az alapítója és vezetője és szellemi atya, ő neki nem lehet azt mondani, hogy két ülést szeretnénk kérni. Tehát, hogy neki azt lehet mondani, hogy itt van az autó, és csináld meg, és tudod, és akkor onnantól fogva elkezdődik, hogy hát ez a tetszőkárpit nem maradhat. Jó, akkor vegyük ki a szélvédőt. Aha. És akkor ugye nyilván eltörik, és akkor keresünk gyorsan egy szélvédőt, ami hát nem olyan, hogy bemész a szélvédőboltba,
1: hát
0: és
1: nem,
0: akkor
1: nem. Kérni, hogy nem egy ilyen milyen autóhoz dolog már ez, igen.
0: Igen, tehát ez viszonylag kevéssé forgalmaznak hozzá szélvédőt, úgyhogy abból is kerestünk egyet bontottan, és szépen ezt fogom most levinni, hogy holnap visszajöhessen, hogy a szervizes srácok már készülhessenek a hétfői vezérműlánc és egyéb cserére felújításra, kapunk egy felújított karburátort, új gyújtást, tehát mindent, ami miatt elvileg megállhatna ezen a 3500, Jézusom, hát ezt kimondani is fáj, 3500 kilométeren, szerintem összesen mentünk vele 300-at eddig. Ezt elő kell most készíteni, és a belseje egyébként még nincs kész, tehát hogy utána meg megy vissza a kárpitoshoz, és tényleg az van, hogy jövő hét vasárnap rajtszeremónia, és hétfő meg indulás szeptember 1.
1: Igen, csak úgyhogy... az mondjuk el a Balkáraliban járatlanabb a kedvéért, hogy mi ez az egész, mert úgy beszélünk róla, mint hogy egyrészt mindenki olvassa a Totálkáról, hogy mi ez az egész, meg Ákoséknak a kalandjait lehet majd ott követni nyilvánvalóan, de hogy mi ez a Balkáralli, miért jó, hogy ezzel a Skodával mentek egy ilyen alapvetéseket. Kérlek, mondja Ákos.
0: Ez tulajdonképpen egy átmenet a veterán verseny, a kalandtúra és az élvezeti veteránozás között. Tehát tulajdonképpen ez egy bő 10 napos tájékoztatási versenyről is szóló, de valójában egy déles stílust megörökítő a Balkánnak a legszebb részeit beautózó túra, aminek alapvetően a legfőbb inspirációi azok leginkább a 60-as, 70-es évek Monte Carlo rallyaiból érkeznek.
1: Hasonló lesz a mezőny is, gondolom, majd felhozatalban.
0: Hát egyébként igen, tehát nyilvánvalóan, hogy a mi autónk lesz a leginkább low budget, de nem aggódunk ilyen miatt, tehát hogy alapvetően szerintem a stílusban azért ezzel a 130 LR külsővel és a csodálatosan készülő beltérrel azért ott oda lehet majd állni az emelő az autók mellé.
1: Hát egyfajta fordított sleeper.
0: Abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen a mindenfajta autóépítési reális, racionális elvnök a totál ellenkezője. Tehát mindenkinek, amikor elmondom, hogy hogyan javaslom azt, hogy építsen magának, vagy hogyan menjen lépésről lépésre, akkor annak az ellenkezőjét csináltuk most meg. Mert kívülről belülről nagyon kész lesz, de motorikusan kevésbé. Jó, annyit azért hozzá kell tenni, hogy azért a futóművében nagyjából minden alkatrész új, de azért abszolút igazad van ebben, hogy ez egy versenyautónak kinéző 52 lóerős 120 L.
1: Igazából mi az, amit változtatni kell? Tehát, hogy ugye ezt építitek egy kicsit ilyen szerkesztőségi autónak, showcarnak, viszitek ide-oda, és most elindultak vele a Balkán Rallyn. Mi az, ami direkt ide készült a Balkán Rallyra? Kellett valamit megerősíteni, új fékek, új futómű, hűtéssel, gyújtással, volt-e valami? Hogy ezek mind vannak, és ezeket csináljátok
0: csak folyamatosan? Csak azzal volt folyamatosan. Tehát nálunk azért a szerkesztőségben van több ilyen öreg hobbiautó, van NSU princünk, van bogarunk, és volt egy ilyen, amikor Budapesten mentünk kb. De este, tehát hogy nem az, hogy 45 fokban, 10 kilométert egy ilyen, tényleg egy ilyen rakpart, ide-oda, ilyen gurulgatást tudjátok, és akkor konkrétan mind a három autó valami lerobbant, de a Skoda volt a legszerencsétlenebb, mert az egyrészt fel is fort, másrészt meg olyan csúnya, fekete ilyen benzines tódúsító füstöt okádott folyamatosan, hogy egyértelmű volt, hogy itt ehhez komolyan hozzá kell nyúlni. Tényleg ilyen nagyon dióhéjban annyira megvan szegénynek nyúlva a vezérműlánca, hogy már egyszerűen nem lehet beállítani a gyújtását. Mindegy. Lényeg az, hogy komoly a kihívás, és alapvetően ezt az autót műszakilag minden értelemben rendbe kell rakni, mert hiába egy viszonylag normális egy nagyon jófej tulajdonostól érkező, egy műszaki személyetű tulajdonostól érkező, de a magyar valóságnak megfelelően karbantartott autóról beszélünk, tehát semmiből nem lett lehető legjobb minőségi új alkatrész, hanem minden olyan tisztességes volt benne, és ez az épp úgy tisztességes, ez tényleg azt jelenti a valóságban, hogy egy kicsit minden rizikó. És ezek a hibák, ezek egyébként kijöttek, hál' Istennek, pont ugye, ami ebben a pesti körben végződött, de tulajdonképpen az autót teljes egészében revíziózni kellett volna, hát kellene, ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy a Balkán Rallyn el tudjunk vele indulni egyébként, nem kell erősebb, jobb autó a gyárinál, mert valójában ez egy tájékozódási verseny, egy túra, amit az autó újkorában tudott műszakilag, az elég. Csak hát attól messze vagyunk még.
1: Hát nem csak elindulni kell, hanem vissza is kell jönni. Azt mondtad, hogy hány ezer kilométer ez összesen?
0: Mi olyan 3500-at kalkuláltunk.
1: Te jó Isten.
0: Mindennel együtt.
1: Aha.
0: Budapestről Budapestig.
1: És
0: de hát ugye tipikusan azok az autók, amikor lementek vele ugye annak idején a nagy családok Siófokra, akkor azért Székesfehérváron nem megálltak pihenni, mert azért még messze van Siófok. Tehát azért nem az az autó.
1: Hát jó, de hát most azon vagytok folyamatosan gőzerővel a következő egy hétben, hogy ne kelljen megállni még csak Siófoknál se. Mondjuk az irány az nem annyira stimmel, ha jól sejtem. Nem? Egy ideig.
0: Horvátország.
1: Igen.
0: Felindulunk, úgyhogy tulajdonképpen benne van.
1: Milyen országokat érint? Mert talán most először Albániát is.
0: Igen, Albániát is érinti, ugye Montenegró lesz, Horvátország lesz nagyon nagy mennyiségben, illetve Bosznia és Albánia, hogyha ha jól tudom, de a teljes túra az fönn van a Balkánradinak a weboldalán. Én most azért nem akarok ennél pontosabbat mondani, mert sem most nem tudok, egyszerűen tényleg annyira nem ebben voltunk most, úgy voltunk, hogy kihívásra megyünk, és hát nyilvánvalóan ezt az autót most műszakilag kell rendbe tenni, és most már azt is elfogadom, hogy nem nyerni megyünk feltétlenül, hanem végig csinálni.
1: Videós tartalmak várhatók egyébként, vagy cikkek, vagy mind a kettő?
0: Mindenféleképpen minden lesz. Abban bízunk, hogy viszonylag könnyen meg fogjuk tudni oldani a napi vlogolásnak azt az ilyen social médiás állóformátumú bejelentkezős vonalát, és akkor az egészről pedig egy látványfilmet fogunk majd hozni, ugyanis ott lesz velünk Havadani, a csodálatos operatőr, aki szépen végigfilmezi az egész túrát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz ez többféleképpen feldolgozva, cikkek formájában is, de bízunk benne, hogy a napi social tartalmat meg tudjuk adni a közönségnek.
1: Reméljük, hogy lesz kellő lefedettség, mert azért ott nem tudom, mennyire vánszorog a net abban a régióban. Azért
0: hát talán... meg működő autó.
1: Ja. Hát figyelj, ha nem működő, akkor a content már megvan.
0: De az egy kevés, tehát hogy mondjam, hogyha mi azért ebben így, tudod így, van egy ilyen, hogy persze van az a pont, ahol már így ér feladni, de mondjuk az nem az első 3 nap.
1: Az is igaz, igen. Nem, azt kívánom, hogy tudjatok elindulni, ott lenni, meg hazajönni, és aztán lehet, hogy még lehet, hogy megtátosodik a Skoda, és akkor valami jó eredmény is lesz belőle.
0: Bízom benne, nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, és mondom, halál komolyan gondoltam azt, hogy egy ilyen bemutató eventet nagyon szívesen tartok akár a kedves rádióhallgatóknak.
1: Király.
0: Te pedig hívjál bármikor is.
1: Jó, köszi. Annyi, hogy rosterezéssel kezdtük, és azzal is vagyunk kénytelenek befejezni, mert még egy percünk van, egy záró kérdés érkezett Zsoltitól, hogy sziasztok, az Honda S2000-rel mi van? Az smafu? Hát szerintem egyáltalán nem smafu, de még röviden Ákos erre reagálja. Miért nem vettél S2000-et MX-5 helyett? Financiális okokra gyanakszom.
0: Egészen pontosan 2-szer annyi tól indul az S2000, amennyire ezt az autót vettem. Imádom, nagyon szeretem, nekem egy top 5-ös államgarázsban nagyon benne van az S2000. Nem titok, hogy egyébként néztem az első generációs Porsche Boxstert is, mert az van nagyjából hasonló áron most az ND-nek az aljával, de sajnos az állapot ott is inkább magasabb kategóriában lesz valójában jó. Az S2000 egy nagyon-nagyon jó autó, csak nagyon sokat összetörtek belőle, csúnyán javították, és így is 10 millió forintba kerül, és hogyha akarsz egy nagyon szépet, ami meg gyűjtői, akkor kifizetsz érte 15-20 millió forintot, és remegő lábbal használod, hogy nem, hogy valami baj legyen. Ehhez képest én ezzel a Mazdával, ha minden igaz, akkor idén októberben kint leszek a Northlife-én, és mintha nem menne holnap, úgy veretem majd.
1: Nagyon jó, gyönyörű szép végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szentkuti Ákosnak, a Total Car vezető szerkesztőnek, hogy itt voltál velünk, sajnos nem személyesen, de hát ezt majd pótoljuk a jövőben, bármikor várunk szeretettel, tudod jól, úgyhogy vigyázz magadra, jó szerelést, berhelést, és mi egymást kívánunk.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót kívánok nektek is, ma hallgatóknak is.
1: Hello.
0: Hello.
1: Na hát, Ákos kicsekkolt, mi pedig kicsekkolunk a műsorból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!

0: Csongolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírálj!
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátóhelyei jól vizsgáztak, feltűs időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztóvédelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra, délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, az ország többi részén nem várható csapadék.
6: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Bajoslatú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szintipop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Stephen Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az Orgy industriális rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2011-ben pedig a Los Fulanos latin funk együttes dolgozta fel a szerzeményt.

A következő dal tükörfordításban így lehetne felkonferálni. Fogadjátok szeretettel a Mókus Dióhúzó Zárak a Dagadt Macska Tovább Hízik című számát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
3: A legutóbbi komolyabb aszteroida becsapódás Szibériában volt 1908-ban. Az 50-70 méter átmérőjű Tunguznak keresztelt égitest a Hiroshimára ledobott atombomba erejét közel ezerszeresen meghaladó robbanást produkált. 40 kilométeres területen tarolta le az erdőt, villanását 400 kilométerre is látták, hangját pedig 1000 kilométeres messzeségben is hallották. A The Asteroids Galaxy Tour nevű dán folk funk banda is azon dolgozik, hogy munkájuk nagyot dörrenjen, és 100 év múlva is emlegessék.

A következő előadót is meghallgathatod a színen. Szutor Zoltánt untatja a monotonitás. Saját bevallása szerint nem híve az olyan előadóknak, akik mintha klónoznák az ugyanolyan dalaikat. Ezért az általa vezetett Belmondó zenekar 25-ös lefoglalt tárgyak albumán alkotói koncepció volt, hogy olyan sorstársaihoz szóljon, akiknek úgy szintén rossz a monotonitás tűrő képességük. A nagylemezen békésen megférnek egymás mellett gitáros balladák, trap és rap alapok, metal riffek és a klasszikus beat korszakra emlékeztető hangzásvilágú szerzemények. A Cortizol című akusztikus gitár alapú alternatív rockdal már a dalszövegében is maximálisan megfelel a kitűzött célnak, hiszen a monotonitás okozta stresszre hívja fel a figyelmet.

A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változáskor a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki. Emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenőnap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést, időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 44. Vizer Budapest félmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos utas magazint halljátok a Rádió Cafén. A stúdióban F. Szabó Emese.
2: És Ács Gábor.
1: Témánk pedig, illetve úti célunk a Feröer-szigetek, ahol csuda dolgok történnek. Mármint a természetben, amiket érdemes megnézni.
2: A birka bégetésen kívül?
1: Birka az van bőven.
2: Több a birka, mint az ember, ugye?
1: Ezt én is csak olvastam valahol, de ezt nem ellenőriztem. Egyébként megbeszéltük, hogy kitűnő kérdéseket fogsz föltenni, mert Izlandon jártál, a Feröeren nem. Nekem viszonylag friss tapasztalat, lenyűgözve érkeztem vissza, és nagyon adja magát az összehasonlítás Izlanddal. Nem csak azért, mert közel is van, de bizonyos tekintetben hasonló, de mégis nagyon más. És azért is fontosnak tartjuk beszélni róla, mert Izlandnál is mindig olyan érzésem van, hogy ami az úti könyvekből kimarad, a nagyon gyakorlatilag tudnivalók azok nem jelennek meg nagyon egy helyen, nehéz összedni. És teljesen más, hogy kell egy izlandi utat tervezni, mint ha valahol egy átlagos helyre elmegyünk, de akár ha Görög-szigeteket nézzük, vagy bármit délen.
2: Izlandi foci csapatok milyen arányban vertek el magyar foci csapatokat, ideértve akár a válogatottat?
1: Izlanddal is volt szerintem kellemetlen élményünk, de az utolsó talán az, hogy éppen nagy nehezen sikerült őket megverni valamelyik.
2: De az válogatott.
1: Selejtező
2: válogatott.
1: Igen. A Feröer esetében viszont nyilván adja magát, hogy ott azért a második számú csapat, a Klaksvík verte a Fradit, és erre sokan emlékezhetnek, illetve hát ott a válogatott is egészen jókat
2: produkált. Igen, tehát a fúrógépet meg a vízmértéket felrakták a porcra, vagy nem tudom éppen mivel foglalkoznak ott a főállásban a focisták.
1: És igen, meg a délelőtti műszakból kettőkor szabaduló srác oda ment és vágott néhány gólt a nem tudom hány millió dollárt érő főállásokból álló.
2: Igen.
1: Ez most nem is, mert a Fradi után is még utána azért egész jót mentek, és na mindegy, de ez csak a kisebbik része, természetesen megnéztük azt a stadiont is, gyerekek nagyon kíváncsiak voltak rá. De nem ez a lényeg természetesen a Feröer-szigetekkel kapcsolatosan. Úgyhogy a gyakorlati tudnivalókat fogjuk elsősorban összefoglalni, mert hogy itt azért turista jóval kevesebb van, mint Izlandon. Nyilván a szigetek mérete is sokkal-sokkal kisebb. De ha Izlandnak a bejárható részét, mert Izlandnak a nagy része azért lakatlan, ha nem is az egyharmada, nem tudom a pontos számot, de egy hatalmas gletszer, ami ugyan olvad, de arra sem fog ember járni még egy darabig, és a sziget méretéhez képes vannak nagyon kevesen. Itt a nagyon pici a lakható rész, ami nem iszonyatosan meredek hegy, ahhoz képest talán nincsenek annyira kevesen, de azért mégis nagyon el tudsz bújni a világvége hangulatú helyekre is. Szóval...
2: Hogy kell elképzelni?
1: Hogy kell elképzelni? Köszönöm a kérdést. Erre kimondottan készültem. Izlanddal összevetve, ha Izlandnak kiemeled azokat a részeit, amikor a fjordok mély tenger benyúlások mentén emelkednek ki hatalmas, de több száz méter magas, nagyon meredek, gyakorlatilag nem tudsz rá fölmenni irányban hegyek.
2: Ezek ilyen sziklás letörések? Vagy azért ilyen hegy, tehát hogy nem mindegy, hogy ez a szószéksikla jellegű bevágódásos fjordot kell elképzelni, amikor meredeken megy föl egy sziklafal, és akkor egy ilyen fensíkszerű van a tetején.
1: A Norvég...
2: Vagy az, mint a Kirkjufell hegy, nyilván az egy szólóhegy, de az egy nagyon-nagyon meredek, és egy csúcsban végződő.
1: Kirkjufell, Izlandon. Igen, Kirkjufell. Az a Trónok harcából lett ismert, ugye?
2: Igen.
1: Szóval nem túl magas, de nagyon meredek hegyek, és ha ezt a részét kiemeled Izlandnak, és a többivel nem foglalkozol, és odébb kicsit...
2: Lemezollóval kivágod?
1: Igen, copy-pasted, akkor ez gyakorlatilag a Feröer-szigeteknek
2: ugye
1: az északi fele.
2: A legendárium, a mitológia szerint, hogy a West Fjords az úgy jött létre, hogy egy troll le akarta tépni Izlandnak azt a részét, és akkor ott dolgozott nagy erőkkel, és ott tépdeste össze-vissza a vidéket, és aztán feljött a nap, és kővé vált a troll. Tehát mondjuk úgy, hogy akkor a Feröer szigetek az a rész, amit sikerült a trollnak letépnie, és
1: igen, odébb tette egy kicsit Izlandról, igen. Izlandnak a legszebb részeit odébb tette. És igazából a vége láthatatlan puszta belső fenség, azt ott hagyta, az nem kellett. Hát sajnos...
2: A gletszereket is ott
1: hagyta. Hát a gletszer, igen, abból nem sokat látsz egyébként turistaként. A szélére el tudsz menni Izlandon, föl tudsz rá menni, gletszertúrák vannak, Izlandból érdekes, de azért nem akkora nagy látnivaló, ami nekem, hát ha már mindenáron Izlandról vetjük össze, akkor az a bárhol bele botolhat egy fürdőbe, a semmi közepén, ahol pont olyan meleg a természet lágyőrén egy kis medencébe összefogott termálvíz, hogy abban jól esik megfürödni. Ez nincsen.
2: Vulkán sincs?
1: Nincs. És iszonyat, de mondom, egyszerűen annyira lenyűgözőek ezek a hegyek, és amit a fjordnak gondolnál, az a tenger, mert tőled 100 méterre az már egy másik sziget, ami kiemelkedik, és néhány száz méter magasra fölnyúlik, és hosszan elnyúlik, és az északi szigetcsoport az ilyen. És, de nagyon kicsik a távolságok, tehát ezek abszolút kicsi szigetek. A Klaksvík, amely említett második legnagyobb város ennek a, mondjuk a déli részén van,
2: ahol
1: és onnan
2: hány,
1: lehet a...
2: 10 000?
1: A körül szerintem igen. És Tórshavn, a legnagyobb város, a főváros, az egyedül nagyobb ennél, de összességében tényleg nagyon kicsi lakosság. Ritka az, hogy én az online mellett offline eszközökkel is készülök a beszélgetésre.
2: Csak egy térképet hajtogatott szét Gábor, és próbál szemüvegben kiigazodni rajta, és település neveket keresel?
1: Igen, ez a kettő, amit meg tudtam jegyezni. Tehát ugye a két legnagyobb város, az összes többi az megjegyezhetetlen. A legnagyobb sziget, aminek a déli részén van, és mondjuk ez a nevezük központi szigetnek, azt úgy hívják, hogy Streymoy. Ennek az alján, ennek a déli részén van Tórshavn. Próbálom nagyon röviden elmondani, nyilván térkép kell hozzá, és ez nem egy rádióbarát műfaj, de ahhoz, hogy meg tudjuk szervezni az utunkat, ezek tök fontos információk. A szigetek között általában kompok vagy tenger alatti alagutak vannak. Viszont a tenger alatti alagutak, azok nagyon drágák. Elképesztő, hogy milyen ütemben építik őket. A leghosszabb, ami a legnagyobb sziget, tehát amelyiket említettem, és amelyiken Tórshavn van, és a tőle keletre levő második legnagyobb sziget, Eysturoy között van, az nagyon híres lett, mert az Eysturoy szigetnek a két ága között van egy mély benyúló fjord, és az alagút közepén van egy körforgalom, és ketté ágazik. Tehát mélyen a tenger alatt ketté ágazik, és két külön ágban folytatódik az alagút. Ott nyilván van egy nagyon érdekes

0: max 100 ember lakik ezekben. És itt van még 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 sziget. Az elsőre és a legnagyobbra, amelyiken Klaksvík is van, ugye a második legnagyobb város, de oda is van tenger alatt gyalogút, és ennek az árazás olyan, hogy ez, illetve a másik olyan alagút, amelyik a nyugati szigetre megy ki, ahol a reptér is van, amiről még nem beszéltünk, ez olyan megfizethető báron van, hát ez is azt hiszem több ezer forint, jól emlékszem, akkor 100 dán korona, viszont a két újabb alagút, azok még ennél is jóval drágábbak, úgyhogy ha az alagutazunk, akkor azért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, viszont nem tudunk sok mindent megnézni alagutak nélkül, a két legnagyobb sziget között, az említett alagúton kívül, amelyik ketté ágazik a tenger alatt, az északi részén, ahol van egy szűkület, ott van híd is, tehát ott át lehet menni, és ott ezt ki lehet kerülni. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk. Ha tehát megérkezünk Feröer szigetekre, akkor a repülőtér az Vágár szigetén található, és onnan van, ott több település is van, és onnan a úgymond a fő-szigetre, most akkor így hívom azt, amelyiken a főváros van, egy olcsóbb tengeri alagúton lehet átmenni, és avon a szigeten azért lehet kalandozni. Azt nem mondom, hogy napokig, mert gyakorlatilag egy nap alatt nincsen sziget, amit ne lehetne bejárni. Tényleg elég kicsik a távolságok. Hogyha a legtávolabbi részre elmegyünk, még kompozunk is, meg vissza is jövünk, akkor is gyakorlatilag 3-4 nap alatt minden bejárható. Tehát amit eddig mondtam, ez a minden bejárható, ez leszámítva a két déli szigetet, illetve a két délebbi nagy szigetet. Az elsőre, Szandoj szigetére megy ki egy új tengeri alagút, ez is jó drága, és van egy, ami kicsit távolabb esik, és oda csak kompal lehet elmenni, ez a Suðuroy sziget, oda nyilván a legkevesebb turista jut el, pedig ez egy nagyobb sziget, és sok település van rajta, de ez azt hiszem, hogy 2,5 óra komp út, ez kicsit kiesik. Na most képzeld el, hogy pont amikor ott voltunk, akkor döntött arról azt hiszem a feröeri parlament, vagy nem tudom pontosan kik ott a törvényhozók, hogy oda is megépítik a tenger alatti alagutat. Ez nyilván sok éves projekt. Hát nem tudom, de ránézésre szerintem olyan 25-30 biztos, hogy
1: akkor ez hosszabb, a legközelebbi szigettől. Mint az a gigantikus norvég alagút, ugye az a 24 kilométer.
0: Igen, de nem tenger alatt, és az ezeket külön számolják. Hogy... Igen, amely a leghosszabb, a Norvégiában az ugye ez pont egy fél maratont lehet benne futni, ugye? Vagy kicsivel,
1: 24.
0: Aztán, még annál többet, igen, átmenni rajta, igen, az egy 24 kilométeres ott Flom környékén. Szóval így néz ki, és a legfontosabb kérdés, hogy akkor használjunk-e autót? Igen. Akkor is, hogyha drága.
1: Milyen busz közlekedést van egyébként?
0: Várjál, akkor előveszem a
1: másik térképet.
0: A másik térkép, az a busz térkép, és akkor idevágó, szerintem fontos információ, legalább én mindig szeretem az ilyeneket tudni, csak nem mindig van róla info előzetesen, hogy abban a pillanatban, hogyha reptéren leszállunk, akkor ott az információs irodában nagyon-nagyon részletes papír alapú térképeket lehet kapni. Nyilván a teljes országról, szigetcsoportról, de ott például nem volt, de a többi turista információs irodában, például a Tórshavnban az egyes szigetekről is nagyon-nagyon részletes térképeket lehet kapni, és külön információs térképek vannak a túraútvonalakról, tehát ahol te gyalogtúrázol, akkor biciklis információk, tehát minden nagyon részletesen, minden évben kiadva, ez egyébként Izlandon is hasonló, ugye emlékszel, az ország részenként ott vannak a részletes információk, minden év elején kiadják, és nagyon-nagyon részletes. Ha ránézel így távolból, a busztérkép is ilyen egyébként, ezt is el lehet venni.
1: Ez úgy néz ki, mint egy nagyobb város metró hálózati térkép.
0: Igen, pontosan. Mert a legkisebb falvakba is, ahol mondjuk 20-30-an laknak, napi 2-3 busz bemegy. Tehát elméletileg megoldható buszozással, viszont az időjárás az közismerten kiszámíthatatlan, tehát hogyha várnod kell a buszra, a legkisebb falvakban nincsen beülőhely sem. Tehát nincs mindenhol étterem, kocsma, sőt, gyakorlatilag sehol nincsen. Ahova sok turista vagy, ott vannak nagyon jó kávézók gyakorlatilag, de ezek talán az útikönyvek által leginkább kiemelt legszebb fekvésű falvak, ahol ezt már megéri megcsinálni, hát mondjuk ezekbe ott beülni, és ezek között van olyan hely, ahova tényleg sokan elmennek, és itt egyébként a legjobban látszik az, hogy egyszerűen érzed, hogyha kiköt egy üdülőhajó, amiről elvisznek akár meg csak néhány száz ember. Mert ha az a két,
1: ember mennyiség.
0: Igen, tehát ezek olyan pici falvak, hogyha két busz beáll, és igazából ezek kisebb hajók, nagyon kevés nagy hajó jár erre, azokat konkrétan találkoztunk,

0: És akkor hadd említsem meg a szerintem a legszebb fekvésű falut, ahol tényleg olyan érzésem volt, hogy na, én most itt maradok. Nem örökre, de hogy lenne kedve minden évben néhány hetet csak ott eltölteni.
1: Befejezni az évfolyamatban lévő könyveket. De
0: például, igen, és egyéb nyugis munkatevékenység ellátásához alkalmas. Ezt úgy hívják, hogy Tjörnóvík, és ez a Fősziget-nek az északi részén van, de most látom a busztérképen, oda is kimegy a 202-es busz egyébként. Nem közvetlenül a fővárosból, vannak ilyen átszállóhelyek kialakítva, de mindenhova lehet menni busszal. Van egyébként buszbérlet, tehát hogyha valaki tényleg busszal akarja bejárni, nem akar vezetni, akkor az egy jó megoldás. Amúgy
1: de ahhoz szerinted
0: menni,
1: mennyi idő kell, hogy te tényleg busszal bejárd? Nyilván sokkal több idő, ha egyszer minden megálló egy nap, mert ugye reggel megy busz, gondolom.
0: Busszal nem fogunk tudni kimenni az összes szigetnek a legkisebb, legeldugottabb helyére, de szerintem egy 4-5 nap alatt majdnem mindent, meg a legszebb helyeket akkor be lehet járni. Mínusz, nem számoltam a távoli déli szigettel, ahova kompal is kimenni külön több idő. Én akkor szembesültem egyébként ezzel a szervezési nehézséggel, amikor szállásokat kutattam, és mondom, végre találok egy elfogadható áru és minőségű szállást, és amikor ilyen előjött, az minden alkalommal kiderült, hogy valamelyik kicsi szigeten van. Ott van például a Fősziget, illetve egészen konkrétan a főváros, a Torshavn mellett egy Nolsoy nevezetű sziget, rajta egy darab Avonos nevű falu, néhány túraút, madárlesőhely, amúgy egy tök picike sziget, viszont elég sok szállás van rajta. Na, ha oda, hogy kimenj, akkor viszont annak a költsége az bőven, ha amúgy nem mennél ki oda, egynapos vagy félnapos kirándulásokra is egyébként ajánlható. De ha nem mennél ki oda, akkor a kompnak a ára, ha kocsival mész ki, akkor bőven, az mondjuk többszöröse lehet, mint amennyit mondjuk árban megnyertél. A szállások nagyon drágák. Gyakorlatilag 200 euró alatt nincs egy Airbnb, ami mondjuk egy négy fős, két gyerek, két felnőttes családnak megfelelő lenne. Úgyhogy ha viszont a könnyebben elérhető helyekkel nézel, akkor a szállások is jóval drágábbak. Nagyon kevés a szállás a nagyon szép falvak környékén. Szóval ez a Tjörnóvík, amit említettem, általában olyan, hogy a hatalmas hegyekből kibukkansz egy alagúton, és egy mély völgyben mész le, vagy egy tengerőből, nek a kis csücskében van az a néhány ház, hatalmas hegyekkel körbeölve, és amúgy meg semmi, csak a tenger. Mindegyik más, mármint ezek között a szép falvak között, ezeket érdemes tényleg végigjárni, de egyszerűen tényleg leírhatatlan, hogy mennyire szépek ezek, és mennyire eldugott részek is vannak.
1: A túraútvonalak azok mennyire könnyen járhatóak, mennyire koca a túraútvonalak ezek? Vagy ilyen komoly, bakancsos?
0: Változó. A legrövidebb néhány kilométerestől a 20-25-30 kilométeresekig, a két falut a hegyeken át összekötő útvonalon keresztül, akkor van olyan, ami fölmegy a hegyre, és jó nagy szinttel, óriási kilátások után a túloldalon megy le. Vannak olyanok, amik a szigeteknek a partján mennek, megkerülik a hegyet, és érint elhagyott települést, kihalt települést, ahol egyszerűen már nem tudtak az emberek megmaradni, és elnéptelenedett, és akkor gyakorlatilag a tájat a partról nézett, de biztos, hogy szinte biztos, hogy senki nem jár arra. Itt ami a kulcs, az ugye a helyek is mindig mondanak, hogy itt ugye rossz időjárás nincs, különböző verziói vannak ennek, de hogy megfelelő felszerelés kell, és akkor érdemes körbenézni.
1: Azt gondolom az esőkabát a megfelelő.
0: És szél. Igen. Az időjárása az... Na, innen folytassuk szerintem, mert az időjárás egy külön és érdekes kérdés, és akkor ehhez kapcsolódik az is, hogy még mit érdemes vinni a Feröer-szigetekre. Tehát a Feröer-szigeteken kalandozunk, pár perc múlva folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, a Feröer-szigetek a mai témánk, és a túrázásnál hagytuk abba. Azt kérdeztem is, hogy merre túrázgassunk. Nem tettünk nagy túrákat, viszont vannak olyan helyek, ahol mondjuk még ezt is meg lehet csinálni, illetve van egy olyan hely, ahol, ami szintén, most már nem emlékszem melyik filmforgatás, valamelyik James Bond film, mert egy kis James Bond emlékmű is van. A másik kedvenc helyem, akkor ezt megint megemlíteném, az a Kalszoly nevezetű sziget. Ez nagyon hosszú, lehet, hogy 20 kilométer hosszú, de mondjuk 2 kilométer széles, észak-dél irányban elnyúló, az észak-keleten levő szigetcsoportnak a része, és nincs rá alagút, tehát csak és kizárólag kompan lehet kimenni, és ezért talán nagyon kevés turista is van. Van rajta viszont 4 település, egyikben sincsenek szerintem 100-nál többen, mindegyik nagyon kicsi. A legdélebbire megy át a Klaxikból a komp, naponta egyébként többször, úgyhogy mi itt elmentünk az legészakabbi részére, és a Trolla Ness nevezetű helyről, ami önmagában is egy fantasztikusan szép település, onnan indul a túraút, egy sétaút a szigetnek a lényegében az északi csücskéhez, ahol a filmet forgatták, és ahol van egy világító torony, viszonylag magasan, és ez nagyjából minden feröeri képeslapon annak idején szerepelt, és nagyon látványos. Több meredek hegy, gerinceken keresztül több kilátópontra lehet kiugrálni, és ez igazából csak egy fél óra, 3-4 óra séta, szerintem nem több 2 kilométernél a falutól. Emiatt viszonylag sokan ki is sétálnak ide, és egészen lenyűgöző hely, fantasztikus látvány, belépődíjat szednek viszont. Jól emlékszem, akkor nem is keveset. 200? Lehet, hogy 200 koronát, tehát 10.000 forintot, úgyhogy általában megkérik az árat. Ott van egy parkoló, ami mókás, hogy ázsiaiak üzemeltetik a beléptető helyet a kis konyhájukkal együtt.
2: Akartam kérdezni, hogy legalább egy kis bolt is van ott, vagy valami?
1: Bolt az nincs, de valami kajákat ott csinálnak neked, és tényleg ázsiai legű kajálát üzemeltetnek, plusz a pénzedik a belépésért, amit a földtulajdonosok szednek, ugye akik él a terület, azért, hogy kiépítették magát a sétautat, és oda el lehet menni. Ez tehát a Kalszoly-szigetnek az északi része, úgy hívják, hogy Kallurin. Szerintem ez kihagyhatatlan, ez bárki által megcsinálható, ez tényleg egy rövid túra, de megéri, de azért mégis annyira megrostálja az embereket. Szóval ez egy sziget, ez egy olyan sziget, tehát ahova nem megy nem egy alagút, hanem csak kompan lehet kimenni. Itt mégis elég sokan jöttek szembe, ez ilyen nagyon nagy
2: mennyibe
1: highlight,
2: kerül
1: viszont tényleg kihagyhatatlan.
2: Drága a komp?
1: Vagy az ilyen busz? Minden nagyon drága. Ez egy 20 perces út, és ha jól emlékszem, akkor oda-vissza, mi nekünk lakóautók volt, erre majd kitérek, hogy most először azt béreltünk, és azért a szállás problémát kiiktattuk, illetve megoldottuk, de emlékeim szerint egy jó 20.000 forint volt csak oda kimenni egy lakóautóval, egy pár perces út és vissza a másik szigetről, tehát ennek azért jól megkérik az árát.
2: Akkor most pörgessük már fel gyorsan, helyen. Mert amikor vége volt az első résznek, akkor az időjárásról kezdtünk el beszélni, és még a lakóautóról is kell.
1: Nagyon kicsi a hőingás, képzeld el. Amikor pocsékesős nap volt, akkor 12 fok volt, amikor meg szép napos idő, akkor 16, viszont azt érzed 20-nak. Tehát gyakorlatilag 5 percenként tud változni az, hogy szinte rövidgatyás, nagyon kellemes, jó idő, meg az, hogy legalább 2 vagy 3 pulcsi kívánkozik rád, és ez napon belül többször változik. Az is változó, hogy éppen szélvédett helyen vagy szeles helyen, és ez nagyban meghatározza a hőérzetedet, úgyhogy mindenre föl kell készülni.
2: Akkor a füledet védeni kell ezek szerint.
1: Igen, egyébként, ha valaki érzékeny, akkor különösen akkor érdemes. Nem láttam embert, aki a legnagyobb, vagy a legjobb időben is ne széljackiben, téli, vagy ilyen sportkabátban, ami meleg is egyébként, és vízhatlan lett volna túrázni. Én voltam egy időfutócipőben szokás szerint, már nyilván azért nem fér bele a kiskézi podgyász majd erre visszatérünk nyilván, a megközelítés az mindig a végére marad a műsornak, de ez fontos lesz, hogy az eljutás hogy működik. Úgyhogy szerintem a buszokat megfutottuk, meg a legfontosabb látnivalókat. Még nyilván a főváros alatt van a Kirkjubor nevű hely, ami egy skanzenszerű, egy 13. századi templom maradvány van ott. Most friss, azt mesélték ott helyszínen, hogy megnyitottak egy ilyen, hát ilyen lakóépületet, amit tényleg berendeztek korabeli, azt hiszem a 19. századi korabeli módon. Ezzel együtt ez egy ilyen, ez is minden útikönyv által említett és fontos látnivaló, nagyon érdekes, nagyon hangulatos, nagyon szép, megemelték a belépő díjat, és most már azt hiszem, hogy több mint 100 korona volt, gyerekeknek viszont azért ingyen van, és diákkedvezmény is van, de ha egy család bemegy egy ilyenbe, akkor azért, ha több felnőttes család, akkor azért itt sem kevés pénzt
2: hagyunk. És ezek a házak olyanok, mint Izlandon, a vidéki, nagyon vidéki Izlandon, hogy ez a mohával benőtt tető, gyakorlatilag olyan, mintha egy barlang lenne, mert aztán utána jött egy technológiai váltás, és akkor kezdtek el rendes házakat építeni.
1: Igen, hasonlítanak. Meg a norvég beütés is bennük van, ugye nagyjából, hát mondhatjuk, hogy félúton helyezkedik, inkább Dánia és Izland között félúton, illetve hogyha a szigetek ívét nézzük, akkor mondjuk Anglia felől nézhetjük, hogy amint vége van a nagy szigetnek, akkor ott van még
2: hát
1: ugye
2: igen,
1: a Shetland sziget, és
2: utána
1: csak
2: a földrajzi viszonyok alapján inkább Norvégia meg Izland, de hát a példa, hogy hogy kell az időjárással felvenni a harcot.
1: Úgyhogy ezek a látnivalók, és akkor tényleg a gyakorlati tudnivalók.
2: Lakóautó.
1: Lakóautó. Említettem a szállásos dilemmát, és látva a szállás árakat megnéztem, hogy ha Izlandon ez működik, akkor itt is van rá lehetőség. 4 fős, mert azért már nagyobb lakóautó szükségeltetik. Nem volt olcsóbb, mint hogyha elmentünk volna és kifizettük volna a 150-200 eurós szállásokat, de a teljes rugalmasság, hogy odamész és nem vagy betáblázva, hogy mikor éppen hol kell lenned.
2: Ja, ez... esik az eső, akkor elmehetsz máshova, meg stb.
1: Ugye Izlandon nem? Ez vagy... tök jól működik, mert Izlandon útitervet tudsz változtatni az alapján, mert rendszeresen a szigetnek az egyik fele teljesen más időjárású, mint a másik. Tehát gyakran van az, hogy a keleti fjordokban napokig verőfényes napsütés és 16-18 fok van nyáron, miközben Reykjavik ázik és a Westfjordban szakad, vagy éppen észak-dél megosztás van. Itt a jóval kisebb a méret, itt nincs ilyen, tehát az ritka, hogy mondjuk északon sokkal jobb idő lenne, mint délen, kicsit a távolság. Igen, de az, hogy bármit útvonaltervet tudsz módosítani, megtetszik egy hely, és akkor ott maradsz tovább, és nem kell neked tudni, hogy másnap este hol lesz a következő szállásod. Ez szerintem nagyon-nagyon vonzó, és nekünk ez nagyon bejött. Elméletileg itt is tilos a vadkemping, tehát egy lakóautóval sem állhatsz félre úgy, hogy akkor ott bárhol leparkolsz, és akkor ott vagy úgymond benne. Volt egy hely, ahol van néhány, ami ingyenes, egyébként ki van alakítva hely, és ilyen béret feltölthető kártyával tudsz áramot venni, de amúgy igazából az ott a faluban levő nyilvános WC használat az nyilván ingyenes, hogyha csak erre van szükséged, de többségében ezek nem olyan drágák, hogyha sok kemping van.
2: De egyébként
1: minden szigeten van kemping, és akkor be tudsz menni. Persze, igen. De természetesen csak a nagyobb kempingeknél van lehetőség arra, hogy ezt a kazettát cseréld, tehát hogy ezt például ürítsed. Ez nem mindenhol van, hogy ezt érdemes akkor ez alapján tervezni. Ezen a szigeten, amit említettem, hogy a hosszú, vékony sziget, ami gyönyörű volt, nekem az tényleg nagyon megmaradt ott. A Mikladalur nevű település fölött van a kemping, ahol végül is néhány sátorhely van, meg gyakorlatilag 5-6 lakóautónak való hely, meg nyilván föltöltési lehetőség, nagyon-nagyon korrekt, nagyon szép vizes blokkok, de ott gyakorlatilag beparkolsz, és az autóból olyan fantasztikus panorámát látsz, ugye lent alattad a falu, meg szemben már melletted a következő sziget, hogy az tényleg olyan, hogy órákig, napokig nézegetnéd, és ezt látod gyakorlatilag az ablakod, vagy ha kiszállsz, mellett egy kis focipálya, ott fociztunk, és törtem össze magamat kapásból, de hát ez már egyéni szoc probléma nyilván, úgyhogy lenyűgöző volt, ott is úgy voltam vele, hogy hát, ha lenne időnk, és legalább repülőz nem lennénk kötve, hogy mikor kell tovább indulni, akkor itt lehet, hogy eltöltöttem volna csak úgy lötyögve még egy napot. Ugye ennek a szigetnek az északi részén van az a túra, amit említettem, de itt is még több túra útvonal van, és ezt csak itt kicsit túrázgatni, ellenni, az hát fel, nem tudom, azt tudtam volna még sokáig csinálni.
2: Na és hogy szóval lehet oda jutni?
1: Mármint az, a teljes szigetet? Mindjárt még csak annyit a lakóautóról, hogy változó, hogy mekkora a kempingeknek a költsége, de mindenütt nagyon jó minőség, és tényleg érdemes beállni lakóautóval az eldugottabb kempingekre. Szóval összességében bejött a lakóautós megoldás, mert ez a rugalmasság, ez egy hatalmas érték volt, és biztos, hogy nem először lakóautóztunk, mert ez felbecsülhetetlen. És akkor hadd bígyesszem ide a lakóautónál. Itt ez sajnos nagyon drága volt, itt nincs relocation, volt relocation-es műsorunk, az valóban működik, tehát az, amikor egy cég el akar szállítatni, vagy el akar helyezni egyik bázisáról a másikra, vagy éppen a gyárból megérkezett lakóautót a helyre, ahol majd ő kiadja, el akarja vinni, akkor és ezért fölbérel úgymond turistákat, hogy ingyen, vagy egy eurós díjért elszállítsák, ez valóban működik, csak nagyon last minute-ben jönnek ezek az ajánlatok, tehát most nyáron is egyébként az utolsó pillanatban augusztusra is megjelent egy Rahedli például Berlinből, Milánóba, vagy Berlinből, akár csak Münchenbe és környékére, úgyhogy ezeket érdemes kihasználni. Szóval a lakóautózás az tényleg nagyon jó buli, most már én is nem állíthatom. Na de akkor hogy megyünk el a Feröer-szigetekre? Meg mi mennyibe kerül? Hogy megyünk el? Egy kicsi reptér van, és mi kapásból belefutottunk abba, amin a helyiek csak mosolyogtak, mert nem tudták, és erre így konkrétan valóban nem kerestek rá, mert az történt, hogy visszafele törölték a járatunkat,
2: na jó, tehát kicsit ott ragadtunk. Jussunk már oda.
1: Oda jutunk, csak ez már annak a felvezetése. Szóval néhány légitársaság repül csak, elsősorban ugye Kopenhágából, ugye Dánia része kvázi, ugye autonóm terület, de a Dániához tartozik alapvetően a Feröer-szigetek, és emellett Stockholmból, Londonból, láttunk Edinburghból járatot. A miénk, ami a 100 eurós ár az már jó, és ugye ez szűri meg, nincsen fapados összeköttetés, igazából az, hogy a fapados hordák azok még nem tették be a lábukat ide. Én amikor a 80 eurós Bergenből láttam, ami könnyen elérhetőnk, amúgy is egy szuper jó hely, akkor ezt vadáztam le, ez a Widerö nevű cég. Meg nem fordult a fejemben, hogy egy olyan cég, amely kisebb gépekkel repül világvége norvég repterekre, legkisebb helyekre, ő nem hajlandó a legkisebb időjárási nehézségnél repülni.
2: Tehát ez elég kellemetlen egy ilyen vidéken.
1: Igen, teljesen normálisan működő reptér, minden járat üzemelt, egyet leszámítva, a mi légitársaunk azt mondta, hogy szerintem nem elég jó az idő, és akkor ő nem közlekedik. Ennek az lett a következménye, kaptunk 2+ napot a Feröer-szigeteken. A lakóautózás után a Hiltonban lenni nem volt rossz, nyilván.
2: Tettetek is véres téket? Száraz vörös borra?
1: Azt nem. Itt képzeld el, lekorlátozták. Tehát a kényszer elhelyezett, repülős, törölt utasoknak csak egy korlátozott menüt biztosítottak. Nyilván reggeli vacsora az járt, de sajnos nem. Ennél még Olér is jobban bánt velünk, amikor a Ryanair törölt és Kopenhágában full menüből lehetett tenni. Igaz, az csak egy best western volt, de hogy a menü az jobb volt. Na, zárójel bezár. Úgyhogy ez jó volt, emiatt tudtunk elmenni már autó nélkül, a buszokat kipróbálva még néhány helyre, a déli szigetre az alagúton át, ami autóval ugye egy elég horror költség lett volna. De a lényeg az, hogy a helyiek visszakanyarodva mondták, hogy mondtuk, hogy törölték a járatunkat, amikor már túl voltunk és beszélgettünk a helyiekkel. Viderő? Igen, azok rendszeresen törölnek. Szóval aztán nem nagyon elérhető hasznos információ, ha lehetne, velük menjünk, mert nagyobb az esélye arra, hogy törölnek. Ugyanolyan képtípussal az Icelander Izland felől simán repült, ugyanazon a napon, ugyanazon az időjárási körülmények között, de az előző nyáron már azt mondták a helyiek, hogy ez rendszeres volt, és ők valahogy más biztonsági előírások, vagy a pilótáknak nincs meg, ezt nem tudom, meg mi a háttere. Még azt sem tudom, hogy akkor ez Viszmajornak minősül lesz. Szerintem egyébként, ha csak ő töröl, akkor nem lehet Viszmajorra hivatkozni, akkor az légitársaság specifikus, és akkor jár a kártérítés, de ezt majd meg fogjuk.
2: Icelander vagy más légitársaság csak Reykjavikból megy, vagy máshonnan is lehet meg?
1: Az Icelander az Reykjavikból jár, és ahova még van összekötetés, az például Billund, ahova Magyarországról könnyű eljutni. Tehát Billund, London, Kopenhága, Stockholm, ezek azok a helyek, ahonnan a Feröer-szigetekre leginkább mennek járatok. Így nyáron azért egy napi 10 gép száll le, egy kicsi reptérről van szó, de nagyon modern, tehát ezzel igazából nincsen probléma. Vannak időjárás miatti fennakadások, de érdekes módon csak a viderő az, aminél mások a szabályok, és gyakrabban törölnek. Úgyhogy mi azért.
2: Tehát akkor egy Budapest Billund Feröer az egy ilyen kényelmes.
1: Igen, Billund is ugye olcsón elérhető Wizzerrel, Bergen, hát kicsit drágábban, de Wizzerrel elérhető. Tehát igazából, ha gyerekekkel megyünk Billundban.
2: Az Billundban nem jó, mert hogyha igen, de nekem meg az jutott eszembe, igen, hogy de ha meg Bergenbe mész, akkor ott se csak átszállsz.
1: Hát nem. De az nem baj.
2: Hát nem, csak akkor megint plusz napok, amiket ki kell venni.
1: Hát szabina. Ez sajnos így működik, igen.
2: Szerinted hány nap egy ilyen első Feröer? De úgy, hogy Budapesttől Budapestig.
1: Hát első Feröer. Mi 4 napot voltunk, illetve ebből lett 6 a törlés miatt, és a végén kevésnek éreztük. Az első nap, ami ilyen messzire jutottunk, és láttunk egy csomó dolgot, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez fantasztikus, de így akkor 4 napban talán elég sok mindent be lehet. És a végére egyre inkább an érzésem volt, hogy ez kevés. Igen,
2: hát akkor ez
1: igen,
2: ugyanolyan, mint minden északi ország, hogy odamész, és úgy jössz haza, hogy a francban, mert megint itt fogom elégetni az összes pénzem.
1: Egy hét alatt még a Déli-szigetre is el lehet jutni, legalább 2 napot érdemes, és én úgy gondoltam, hogy akkor ki tudja, hogy akkor megyünk-e még, főleg, hogy drága az odajutás, stb. De nagyon erős ingerenciám van, hát nyilván nem is hamar, meg nem is jövőre, majd még újra
2: tehát
1: visszamenni,
2: mondod,
1: és hosszabb időt eltölteni.
2: Érdemes egy héttel számolni?
1: Igen. Én most ezzel így vagyok. Mindent meg lehet nézni 4 nap alatt, ha feszes a program egyébként, de én lazábra venném a figurát, és én ebben nyilván benne van az, hogy ülünk órákon keresztül is nézzük a tájat, meg csinálunk minden nap egy hosszabb túrát, és nem megyünk olyan sokat, akár csillagtúrán megyünk. Lesz 2 napunk, amikor biztos az időjárás mindent elront egyébként, és mondjuk nem lehet annyira jó programokat csinálni, de nem mondom, szerintem lenyűgöző hely. Árak, bónusz. Még a végére. Az nagyon jó, hogyha tudunk saját magunk főzni. Tehát ez a lakóautóban is megoldott, a kempingben is, hogyha alszunk a lakóautóval, akkor még kényelmesebb körülmények között, mint hogy benne a mi lakóautónkban. Szállodákban ez nem biztosított. Láttuk az étlapot a Hiltonban, nyilván a Hiltonból, nem a Hiltonból kell kiindulni, de nyilván az éttermek is horroráron vannak. Izlandról ismerős lehet a bónusz üzletlánc, itt is ez a legolcsóbb szupermarketlánc. Mégis magyar árakhoz képest szerintem potom 3-szoros a minden. Tehát Izlandon,
2: akkor még Izlandnál is.
1: Izlandon csak 2-2,5, itt még az Izlandnál is szerintem, de erősebb.
2: És a banán
1: árak
2: meg
1: vannak.
2: A paprika és a bab ugyanúgy olcsó.
1: Képzeld el, hogy még a banán is drágá. Pedig Izlandon az volt a meglepő, hogy hát a banánt valószínűleg még távolabbról hozzák, mint mi, de mégis ugyanannyiba kerül, mint itthon. Úgyhogy a Pringles itt is olcsóbb. A Pringles. Azt soha nem értettem, nyilván mi kerül nálunk majdnem 2000 forintba rajta.
2: Igen, a FMCG szektornak ez a rejtelmei, hogy a kaliforniai paprika miért kerül ugyanannyiba Budapesten, mint Reykjavikba. Ezt szerintem soha nem fogjuk megfejteni. És a babkonzerv, ezek legalább megmenthetik az életünket a skorbuttól.
1: Szóval saját vásárlással érdemes itt is számolni, és főzőskézéssel, hogyha költséghatékonyan akarjuk megoldani azt, hogy ebbe az eldugott, de csodálatos országba eljussunk. Ennyit Feröer-szigetekről. Hát gyakorlatilag vége. Ha még nagyon beszorult, van.
2: Nincsen,
1: akkor,
2: csak annyi, hogy akkor számlálgassuk a birkákat és az embereket Feröeren, hát hogyha kiderítjük, hogy
1: kuporgassunk.
2: És
1: többet fogunk ott hagyni, mint amivel számolunk.
2: De hát ez mindig így van.
1: Mindig így van, de itt meg különösen. Nehéz néha ellenállni, de akár csak a boltban egy jobb terméknek, és
2: egy
1: igazából...
2: Egy Feröer válogatott meznek, igen, láttam a kicsomagolásnál, hogy itt jöttek elő a bőröndből.
1: Hát jó van, hát a gyerekek jó, nagy Feröer rajongók lettek, hát természetes, hogy lehet villogni haveroknál. Ilyen azért nem sok focistásnak van, tehát... Én jót mosolyogtam, és érthető.
2: De figyelj, kimész az utcára, sok-sok messzi meznek, hogy magyarázod
1: ugye?
2: Meg, hogy...
1: Igen.
2: Na mindegy.
1: És ezt nem tudod teszkorzacskóval reprodukálni, látod. Ez csak a tiéd, és nem sok ilyen fog szembe jönni.
2: Hát igen, de mondjuk az a teszkorzacskó is csak a tiéd. Na mindegy. Hát akkor kuporgassunk nagy erőkkel, egy hét Feröer, Nem mondom, hogy ennyi nekünk is jár, mert ezt a Margit-sziget jár legfeljebb. Na mindegy, szóval kuporgassunk, és ha tehetjük, menjünk el Feröerre, amíg összejön a büdzsé, addig is szorgalmasan olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a Rádiókafét. Bíz magadban, utaz okosan, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Mai Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Készül a MÁV is augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla Betli kétszer is más helyet vizsgázott egy autósoktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítő járatok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzi játékot követően este 11-től hajnali 1:30-ig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók 2:30-ig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzi játék után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
8: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin. Én Kántor Endre vagyok. Keressétek fel a borravaló.hu-t, és nézzétek meg a Facebook oldalunkat és az Instagramot, vagy iratkozzatok fel RSS csatornán, vagy a Spotify-on. Az összes podcastünk visszahallgatható. Ma a vendéglátásról fogunk beszélgetni, azon belül is arról, hogy milyen helyzetben vannak az üzemeltetők, a vendéglátó tulajdonosok, akik viszik ezt az iparágat, és majd kíváncsi leszek egy pár ilyen tényleg ilyen gyakorlati dologra, amit talán a hétköznapi emberek akár vendégként, akár csak egyszer járóként nem vesznek észre. Úgyhogy éppen ezért itt van a stúdióban Elek Imola és Gulyás Gábor, ők a kőleves vendéglő üzemeltetői, illetve hát lényegében mondjuk azt, hogy a kőleves tulajdonosai. Sziasztok!
2: Szia, Endre! Sziasztok. Köszönjük a meghívást!
3: Köszönjük a hallgatókat is!
1: Azért gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit, mert Imolától korábban hallottam azt, hogy azért nem fenékig tejfel ez az egész, és hát ezt lehet látni nyilván, hogy több gazdasági ágazat küzd azzal, hogy jó számokat produkáljon, túléljen, vagy jövőképe legyen, de azt lehet látni, hogy az a fajta inflációs helyzet, nyersanyag drágulás, humán erőforrás helyzet azért a vendéglátást azt erősen megtizedelte. Hogy élitek meg ezt ti?
2: Nem én vagyok a fő gazdasági szakember, de ilyen bevezetőnek azért azt elmondanám, hogy a 2025-ös év az egy elég meredek, illetve hát inkább nagyon mély pont volt. Én nem hiszem, hogy ez csak minket érint a kőlevesben, hanem ez szerintem országos szinten hasonlóan lehet, sőt zárogatnak is be éttermek, miközben nyílnak is újak, ami persze egy nagy meglepetés, de hát az igen nagy merészség, de hát tudjuk, ez az egész egy nagyon nagy merészség, tehát annak idején 2005-ben, tehát ugye most 20 éves születésnapot ünnepeltünk tavaly, most már a 21. évében van a kőleves, akkor is nagy merészség volt, de akkor nem ezért, akkor mondjuk például azért volt nagy merészség, mert úgy nyitottuk, hogy nem voltunk vendéglátós. Tehát Kápolnai Gábor egyik legjobb barátommal találtuk ki, és fejest ugrottunk valamibe, amiről aránylag keveset tudtunk, és akkor így a 20 év során azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, de nagyon-nagyon sok minden akadályozott minket, és én itt átadom a szót Gábornak, mert ő nagyon-nagyon jól el tudja ezt mondani, hogy mi honnan indulnak az igazi nehézségek egyébként a vendéglátásban.
3: Igazából az Endre elmondta nagyjából. Tehát.
2: De időben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Igen, de hogy
3: infláció,
2: időben.
3: Alapanyag drágulás, munkaerőhiány probléma.
2: Oké, de hogy időben, hogy ez hol kezdett el igazán nehéz lenni?
3: Hát az igazság, hogy a 2019-es év, vagy mondjuk egyszerűsebb kedvéért mondhatjuk azt, hogy a Covid az egy vízválasztó minden értelemben. Tehát nyilván ott nagyon sok minden hirtelen más irányt vett. És főleg, hogyha az azt megelőző évekhez hasonlítjuk, akkor egy folyamatos, töretlen emelkedés szakadt meg, és nem lassult, majd nem megállt, hanem egy gyakorlatilag egy a számok tekintetében további növekedés, majd a valóság tekintetében egy zuhanás történt, és hát nyilván ha csak a 19-es évhez hasonlítjuk a mostani helyzetet, akkor a nem tudom, a kumulatív infláció az 67% vagy 70%, nem is tudom, így lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy ami most 100.000 forint, az 2019-ben 167.000 forint volt, és azért ez nagyon-nagyon nem mindegy, mert ez ugye megjelenik egyrészt az alapanyag költségeken is, de hát a munkabérek tekintetében van az igazi fájdalmas rész, mert indokoltan nyilván minden munkavállaló szeretné, hogyha az ő bérei alkalmazkodnának, vagy idomulnának a gazdasági körülményekhez, de ezt egyszerűen lehetetlenség úgy csinálni, hogy közben egy vállalkozásnak ne a fennmaradása legyen a tét.
1: Hát igen, mert ugye végül is úgy tűnne, mintha egyszerű lenne a helyzet. Hát kérem szépen, akkor a másik oldalon is kell ekkorát növelni, és akkor szépen megvan, megoldódik. Csak kérdés az, hogy ez kifizeti ki?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ha ebből indulunk ki, akkor mondjuk egy menüleves, ami nekünk ugye van egy ebédmenünk, ami dél és 3 óra között elérhető nálunk. Ez egy minden nap változó levesből és 3 főételből áll, amiből mindig lehet választani, illetve egy desszert is van. Ezek opcionálisak, tehát nem egybe kell ezeket a fogásokat elfogyasztani, hanem lehet variálni őket. De mondjuk a levest nézzük, akkor egy 2019-es évben mondjuk 850 forint volt nálunk egy ilyen menüleves. Ez most 1200, de hogyha a 70%-os inflációval számolunk, akkor ezt 1400-ért kéne adnunk. De nyilván nem annyira adjuk, és egyébként meg 3 hónap ezelőtt még csak 1001 volt, úgyhogy bocsánat, hogy ilyen konkrét számokat
1: nem, mondod, ez de... teljesen jó, hogy így de, mondod, de... mert ugye ehhez tudunk viszonyítani, tehát a 850 forint az olyan jól hangzott. Az a baj, hogy ne kapkodja az ember a fejét fogyasztóként mindenhol, nyilvánvaló, és tényleg nem tudsz már mihez viszonyítani, csak ahhoz, hogy ha körülnézel és azt látod, hogy nagyjából mindenhol ugyanennyi, akkor nyugtázod, hogy akkor ennek van valami értelme, hogy körülbelül ugyanennyiért adja mindenki. Viszont a pénztárcámhoz meg nem lett annyival több, hogy én ezt így jó érzéssel tudjam kiadni. Tehát ezzel találkozik a fogyasztó sokszor, és gondolom ti is ezzel találkoztok, amikor azt látjátok, hogy kéne körülbelül az a klientúra, aki korábban volt.
3: Hát inkább azzal találkozunk, hogy ez egy ilyen iszonyatosan idegörlő, fárasztó kötéltánc, hogy egyensúlyozzunk azon, hogy egyrészt ne legyen megfizethetetlen, amit próbálunk kínálni, másrészt meg ne kerüljünk olyan mínuszba, amiből nincs visszaút. Szóval, ahogy az előbbi példán is megbeszéltük, ezt nem lehet annyival mindig emelni, amennyivel a mondjuk a gazdasági mutatók ezt indokolnák.
2: Az is nagyon fontos kérdés, hogy például a vendéglátóhely a saját tulajdonod, vagy bérled? Mert hogy egyszerűen azt a bérleti díjat is valahogy ebbe a leves, vagy bárminek az árába bele kell építeni, de mi köze van ehhez annak a vendégnek, aki oda beül és leül az asztalhoz? Ha te bérleti díjat fizetsz, akkor valószínűleg az nem csökkent az elmúlt években. A mi részünkről ez egy elég jelentős növekedést jelentett. 10 éven át, 2012 és 22 között volt egy bizonyos összeg, és ennek a háromszorosát fizetjük. Azért egy hirtelen háromszoros növekedés az kemény. A tavalyi évben meg hát nyilván nem csak úgy önmagában volt kevés a vendég, azért is, mert szemben velünk egy hotel épül, most már 2 éve, és egy építési területre, ahol toj-toj-vécék vannak, meg malterszak folyamatosan, meg krampácsolás folyamatos valaminek a csiszatolása, ütlegelése, az nem egy olyan kellemes dolog, meg az

0: egész évben üzemel, és van egy kerthelységünk, ami csak mondjuk áprilistól októberig. Az a meglátás, vagy az a tapasztalat, hogy kocsmába előbb megy a magyar ember, és költi a pénzét, mint azt, hogy beüljön és rendesen megvacsorázzon akár egyedül, az mondjuk ritka, de kettesben valakivel, vagy egy család, az pláne, ez már horror költség. Abból a pénzből egy lakomát lehet otthon előállítani, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nehéz választani. Mulatni viszont kell, vagy sírni, vagy nem tudom, szóval ugye az attól függ, hogy éppen mi van, inni, azt kell, úgy tűnik.
1: Hát meg nyilván ez a szocializációs interakcióknak is egy nagyon fontos platformja, hogy az ember elmegy egy kocsmába, és ugye egy baráti társaságon belül többféle státuszú ember lehet, tehát hogy egy vacsorára nem biztos, hogy minden barátod el fog menni, mert nem fér bele, de mondjuk egy kombucsa fröccsöt, vagy egy sört, ezt megisznak, mert az még belefér, és akkor tudnak az emberek itt találkozni, szóval azért az, hogy a most az alkoholmentes irányt kellett, most az a trend.
0: Nem, nekem van egy borászatom is, úgyhogy az ne hagyjuk ki, hogy a bort is
1: igen,
0: kell igyanak.
1: Bort is kell inni, főleg irányít. Igen.
2: Én értem ezt, tehát, hogy nyilván más költséggel számolnak ilyenkor a vendégek, de azért, ahogy te is mondtad, volt egy szép felívelés, és azt lehetett látni, hogy valahogy Budapest, és nem csak Budapest, az ország nagyvárosai, meg akár kisebb vidéki helyeken is, hogy így elindult valami, amiről azt lehetett mondani, hogy oké, volt egy gasztroforradalom, egyre több ilyen bibgurmand ajánlás volt, egyre több Michelin csillag ajánlás volt, már fölkerültünk egy olyan térképre, ahol tényleg a turisták keresik ezeket a fine dining helyeket is, ami nyilván magával húzza az összes többit. Street food forradalom is volt. És azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon jó vertikuma volt ennek Budapesten, főleg a hagyományos ízek mellett megtaláltunk egy csomó mindent, és nagyon sok hagyományos típusú íz van. Most meg azt lehet látni, mintha beszűkült volna ez egy picit, és a közönség, hát én tényleg nem tudok másra gondolni, mint hogy egyszerűen nem fizetőképes.
1: Ez mindig az. Én azért ennyire nem látom borúsan ezt a dolgot, mert ez a változatosság, vagy ez a fajta ilyen vertikum, amiről beszélsz, ez most is megvan, inkább a különbség az, hogy mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt sokkal több volt a vállalkozó szellemű ember, aki belevágott még akkor is, hogyha tudta, hogy ez nem biztos, hogy bejön, de úgy 2-3 évet nagyjából úgy meg tudott tervezni üzletileg. Ma ez már sokkal-sokkal nehezebb, szerintem ez szűkíti a kört, mert itt is most is nyílnak új helyek, meg nagyon változatos, meg jó helyek, de egyrészt nagyon sok esetben sokszor van átfedés mondjuk a tulajdonosi kör között, tehát nagyjából ugyanazok nem nagyjából, de vannak átfedések, és akkor nyilván akinek már van egy jól bejáratott üzleti modellje, az kicsit bátrabban vág bele valami újba, de az a fajta extra kísérletezés, amiről te beszélsz, 10-es évek vége, második fele, az nyilván hiányzik. És az is igaz, hogy az embereknek nincs pénze erre, hogy vendéglőbe járjanak, vagy kísérletezni járjanak, vagy kipróbáljanak új dolgokat, mert egy vacsora az mondjuk 18-ban megoldható volt két főnek mondjuk. Most mondok egy példát, ez is a saját példám, erre konkrétan emlékszem, hogy egy Michelin csillagos helyen 2017-ben egy komplett frankó vacsora mindennel együtt az akkori barátnőmmel 30 ezer forintba került, úgyhogy jattoltunk is. Szóval ez most szerintem, én sajnos nem járok Michelin csillagos helyekre, de szerintem ez most inkább a duplája, hanem a triplája.
2: Inkább, igen.
0: Szerintem
2: is magasabb lesz sajnos.
0: Főleg szóval az ital, tehát hogyha az ital.
1: Igen, szóval hogy azért ez óriási szakadék, tehát hogy ez indokolja. És egyébként ami nagyon meglepő volt, de most már sajnos az sem az, hogy ez nem csak a magyar vendégekre igaz, amit az Imola mondott rájuk, különösen. De a külföldi vendégek esetében is megfigyeltük azt, hogy például mi korábban bejött egy asztaltársaság, gondolkodás nélkül csak rápillantottak a borlapra, látták, hogy hú, ez tök izgi, ez finom, vagy még esetleg a felszolgáló, nehogy Isten ajánlott is nekik valamit, és hát kikértek egy üveggel. És onnan indult a beszélgetés, vagy onnan indult a

0: látás az étlapról. Most ez nagyon nincs így, tehát mi az, ami van, lehet, amilyen szolgáltatói szinten van, esetleg csapvíz, vagy egy kancsó valami, amit ott elkortyolgatunk, amíg átnézzük az italapot, meg az étlapot, és akkor a vége az, hogy mindenki iszik egy-egy pohár valamit. És azért ez tényleg, most javíts ki, hogyha tévedek, de szerintem ez nagyon-nagyon általános lett az utóbbi egy-két évben.
1: És ahogy az előbb elkezdted mondani ezt az alkoholmentest, ugye egyre kevésbé bor lesz az, amit választ az illető a vacsorájához, hanem megnézi, hogy akkor milyen szörpünk van, milyen limonádénk van, igen, van kombucsa teánk, van vízi kefirünk, mert ugye haladni kell a korral, meg egyébként szeretjük is ezeket, de hogy ez azért nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz, tehát hogy így jó, a sör az azért könnyebben csúszik szerintem, de persze nyilván egy vacsorához nem biztos, hogy a sör fog csúszni. És egyébként meg a Michelin csillagra, ugye azért is jár a Gábor Michelin csillagos étteremben, mert főleg a mi saját étteremünkbe jár, a Kőlevesben, és hát talán az lehet a kulcsa a túlélésünknek, amennyiben ez megtörténik, hogy mi mindig is úgy definiáltuk magunkat, hogy vannak ezek a házias ételek, amik ugye közelítenek nyilván a magyaroshoz, de nem csak magyaros van, hanem zsidós is, de olyan háziasabb dolgok, és kevésbé a fine dining felé megyünk. Tehát valahol a kettő között definiáltuk magunkat mindig, és azt gondolom, hogy a környékbeli csárda kultúra, ami ott itt nem nagyon kultúra, inkább csak csárda jelenség, tehát tengernyi ilyen gulyásozó, pörköltöző, lángosozó hely nyílik, a Dob utcán, ha végigmész, elájulsz, hogy mit látsz ebből. Ez véletlen olyan helyek, amiktől így kihulik a hajad. És muszáj, hogy nekünk is az étlapunkon egészen elől gulyásleves, meg csirkepaprikás, meg durós csúsza, meg ilyen dolgok legyenek, amik persze, hogy finomak, és jól el lehet őket készíteni, és nyilván magasabb színvonalon, meg finomabbra szeretnénk, mint ők, de ezt a turista honnan tudja?
2: Hát igen, ezzel kapcsolatban van egy másik gondolatom, a szünet után majd ezt elmondom, legyen ez a cliffhanger, úgyhogy a vendéglátásról beszélgetünk belső szemmel, a Kőleves tulajdonosai, Eleki Mola és Gulyás Gábor a vendégeim, maradjatok velünk, mindjárt folytatjuk.
3: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. A kőleves tulajdonosai vannak itt a stúdióban, Elek Kimola és Gulyás Gábor. Amit mondtál, az nagyon érdekes, hogy pont volt most egy ilyen rédzselésem az elmúlt napokban, amikor találkoztam két olyan szóval, amit életemben nem hallottam még. Majd elkezdtem, én nagyon szeretem az etimológiát és főleg a gasztróval kapcsolatos dolgokat vizsgálni. Elkezdtem utána nézni, sehol nem találtam semmit. Aztán felhívtam a Katona Csabát, akivel sokat dolgozom ebben a műsorban, és mondta neki, Csaba, én borzasztó műveletlen vagyok, vagy valami baj van, mert nem találom ezeket a szavakat. Mi a jó Isten, az a bribacsa, meg a bribóka. És kiderült, hogy ő se tudja, senki nem tudja, ezek a szavak nem léteznek, csak egy, vagy két, vagy egy üzleti körhöz csatolható étteremben, és a külföldi turistáknak úgy adják el őket, mintha ezek ősi, magyar 200 éves receptekből készül ételek lennének. És egyszerűen többenet, hogy az hagyján, amit te elmondtál, hogy mondjuk volt egy ilyen egyébként a 90-es években, amikor a Liszt tér környéke, a Rádai környéke hasonlóan nézett ki, tele volt ezekkel a, kicsit a Kecskeméti utca vége is, ugye, hogy tele volt ezekkel az ilyen jó kis magyaros éttermekkel. Hát ugye akkor ezt tudtuk nyújtani gasztronómiával, de valahol ezt úgy érzem, hogy meghaladtuk, mert nem azért, mert ezek nem jók, tehát ez nagyon fontos, hanem van bőven, amit lehet nyújtani, hagyományokra építve, akár, de egyébként újat is, és akkor miért ne legyen színesebb ez a dolog? Na most ez egy része, hogy ez van egy ilyen jelenség, az egy, hogy egy ilyen nem is tudom, ilyen gasztrotörténet, vagy gasztrohamisítás történik, azért fogalmazok így, mert én megnéztem, ezeket konkrétan szabadalmaztatták, illetve védjegyoltalom alá helyezték ezt a két kifejezést európai szinten. Tehát itt, de itt tart a dolog, és azt viszont, hogy most egy, lehet, hogy valakinek a családjában ezt annak idején így hívták. De hogy erre semmilyen írásos nyoma nincsen, semmi nincsen erre, erre mondhatunk bármit, tehát mondjuk kvázi nevezzük új márkanévnek ezt.
2: És na, mi az a bribacsa?
1: Hát figyelj, ez a gulyásleves, a bribacsa, különböző, igen, van, ami különböző húsos, van, amelyik nem, a bribóka pedig a pörkölt lényegében, aha, csak hogyha mit tudom, ilyen zöldborsót teszünk bele, akkor azért Magyarország 99,9%-ában agyonvernek, a maradék 1%-ában a kunságon pedig egy kicsit szégyenkeznek, de mindegy, szóval, hogy a helyzet az, hogy lehet ilyet csinálni, miért ne lehetne, bármit lehet csinálni. A kérdés az, hogy egy turistának, ha azt mondjuk, hogy ez egy 200 éves hagyományos magyar étel, akkor ő mivel megy haza? Ez egy másik probléma.
3: Szerintem most mondtad ki a kulcs mondatot a végén, hogy a turistának, és igazából ez nagyon szorosan kapcsolódik hozzánk is, mert az, hogy mi még életben vagyunk, nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk egyrészt azért, mert olyan a telek ingatlan tulajdonosi kör, akitől béreljük a kőlevest, akik mindenben partnerek, és ugyanúgy szeretik ezt a helyet, mint ahogy mi is, és nagyon jó velük az együttműködés. Másrészt pedig az, hogy a kőleves az ott van a történelmi zsidó negyed kellős közepén. Ha nem ott lenne, akkor már nem lenne. Uh-huh. Egyszerűen mi tényleg abból maradtunk fent, vagy annak segítségével maradtunk fent, hogy a turisták jönnek. Még akkor is, hogyha éppen szembe két éven keresztül megy egy 400 szobás, vagy nem tudom, 300-200 szobás szállodaépítés. És az összes ilyen hely, amiről most beszélünk, amiről az Imola is beszélt, ezek csak erre az egy szegmensre fókuszálnak, a turistákra. És az, ami most így bennünk is, meg én, mert benned is egy ilyen kiütközést vált ki, hát ez az AI. Azért nem menjünk el mellette szó nélkül, mert hogyha beütött, hogy mi ez a bribacsa, akkor az első dolog az egy AI
1: megpróbálja megmagyarázni,
3: mondás lesz, igen. És azokat az infókat viszont egy olyan weboldalról szedi le, ahol meg van definiálva, hogy ez micsoda, és az nyilván ahhoz a körhöz kapcsolódik, vagy tartozik az a weboldal, ahol árulnak ilyen nevű ételt. És innentől kezdve egy turista, az már benn is van a málnásba, mert ő meglátta az interneten, hát most az AI a mindent megmondó atya úristen.
2: Hát igen, nagyon jó ötletem támadni.
3: Az AI azt mondja, hogy az egy 200 éves étel, akkor nekem azt kell lennem.
2: És nagyon jó, nagyon jó. Én Lázár Ervin szép szavaira gondoltam, hogy lehetne, árulhatnánk mikkamakkát, meg aromót esetleg, szerafint, ezek tök finom régi ételek.
1: Hát lehet, igen. Ősi hagyományos
3: sorok lesznek a
2: szavazatban.
1: Jó, egyébként ha, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy ügyes üzleti fogás, és ezt nem lehet elvitatni. Inkább a kérdés az, hogy nem tartunk-e ott Magyarországon, hogy hát nyilván nem, ez így költői, hogy olyan módon kanonizáljuk ezeket az ételeket, meg ezeket a dolgokat, hogy ezt ne lehessen így. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy mi csináltunk egy valamit, ami a saját kajánk, nyugodtan bármilyen módon értékesítsék, csak ne lehessen rá összemosni a kettőt. Tehát, hogy nem tudsz Bécsben bécsi szeletet enni, ahova az van kiírva, hogy bécsi szelet, ha nem követed a megfelelő leírásokat. Az nem lett egy csirkemell, az nem lett egy sertéskaraj, tehát annak borjú szeletnek kell lenni. Egyébként írják, mindenféle módon kikerülik, tehát van olyan nem Wiener Schnitzel van írva, csak Schnitzel, vagy Wiener Art, vagy valami ilyesmi, de már ezt is figyelik egyébként, és ugyanúgy egy gulyásleves, bármi más, a sóletet, bármi mást nyugodtan le lehetne fektetni, mert ugye az sem egy babkonzerv libakolbásszal. Tehát, hogy így annak van egy módszere.
2: Amúgy ez, hogy így kitaláljuk, hogy akkor a bribacsa micsoda, meg ilyesmi, ez azért is mond ellent mindennek, amit mi a vendéglátásról gondolunk, mert hogy úgy mondjam, mi az őszinte vendéglátásnak vagyunk a híve, tehát, vagy hívei. Tehát tényleg, ha bejössz hozzánk, ott nem azt fogod érezni, hogy jaj, most mindenki haptákba vágta magát, figyelnek rám, de nyugi van, kicsit ilyen olyan, mintha hazamennél, stb. Ott nem hazudhatnak neked, hogy most főztem neked bribacsát, drágám, emlékszel, kicsi korod óta főzzük ezt, nem. Főztem neked babgulyást, főztem neked nagyon finom sóletet, főztem neked vadasmarhát, szóval nem lehet ezt, ez
1: hát legalábbis jó lenne,
2: én nagyon örülnék, ha ezt nem lehetne büntetlenül csinálni, de hát nyilván lehet büntetlenül csinálni, sőt, nyilván nem, hogy büntetést kap érte, aki ezt csinálja, hanem ez az üzleti modellje, hát, de nem épül le.
1: Legyen éppen, szerintem a káros az, tehát a saját magával tesz gondot, az egy dolog. Tehát nyilván, hogyha megnézed a TripAdvisor-on, most már 2 csillag alatt van az értékelése ezeknek a helyeknek, nem segített a bolonya is lángos sem.
3: Ezen... Nem jó helyen keres, nem jó helyen nézed az értékelést.
1: Tényleg?
3: A TripAdvisor-nak nagyon-nagyon alacsony a...
1: Akkor rossz helyen néztem, más helyen magas az értékelés.
3: Nem népszerű, de nem annyira, és eléggé visszaesett az alapján tájékozódó, vagy az alapján választó vendégeknek a létszáma. A Google az egyetlen, ahova ameddig mindenki eljut agyilag, és ez egy nagyon érdekes újabb nyúlüreg, amit most mondtál, mert itt minden mindennel összefügg, és ezeknek a helyeknek, most tényleg én nem akarok itt név szerint említeni egyiket se, lényeg, hogy ezeknek a helyeknek nagyon-nagyon közös sajátossága az, hogy a megnyitás napján már 705 csillagos értékelésük van, és gyakorlatilag egy 2-3 hónap nyitva tartás után 3000 fölött van az 5 csillagos értékelések száma. Nekünk csak összehasonlításként nem, sajnos mi nem nagyon fordítunk marketingre.
1: Tehát organikusan növekedtek.
3: Ez az organikus, az O betű tényleg, tehát ahogy mi csináljuk.
2: Igen, de
3: nekünk van 3000 20 év alatt. Jó, mondjuk abból nem tudom mennyi volt az, ami Google dominancia időbe telt, de szóval azért ez egy elég, hát egy ilyen, nevezhetjük exakt összehasonlításnak, hogy azért itt valami olyan is van, ami pusolja ezt a... Ezt
1: hát üzleti körök, üzleti érdekek vannak.
3: És igazából, hogyha bekanyarodik valaki a Kiskörútról a Dob utcába turistaként, akkor egymást érik az 5 csillagos helyek, ahol traditional Hungarian goulash selection, és akkor úgy kezdődik, hogy chicken, pork, és akkor talán van
2: beef.
3: Vegetarian. És akkor azt fogja gondolni, hogy ez itt a hagyomány. ő most itt belecsöppent a hagyomány kellős közepébe, a szívcsakrájába, itt minden úgy lesz, és ráadásul erre ráerősítenek olyan apróságok, hogy...
2: Benne van a nevükben a gulyás szó minden esetre. Mondja Gulyás Gábor.
3: Hát jó. Egy turistának utána nem nagyon fogod tudni megmagyarázni azt, hogy de figyelj, azért van különbség a között, hogy mondjuk milyen fűszerpaprikából készül az a húsról, ne beszéljünk, mert... De hogy mondjuk a fűszerpaprika, ami tényleg a szíve lelke mindennek, hogy arra mondjuk mennyit áldoz egy hely, hogy honnan szerzük be, hogy ez tényleg milyen minőségű. És mondjuk nálunk azt mondhatjuk, hogy hát nálunk drágább a gulyásleves, mint mondjuk ezeken a helyeken, amik ott most nagyon népszerűek a turisták körében, de hát én nem tudom, hogy mindenkinek megvan ugye a saját alapanyag kalkulációja, de mi csak így tudjuk rentábilisan adni a gulyáslevest, mert egyszerűen drága alapanyagokkal dolgozunk.
1: Hát, hogy drágább, ez nagyon jó, hogy ezt behoztad, különben az jutott eszembe, hogy az tényleg érdekes, hogy Gulyás Gábor beszélte erről a gulyásról, de az is érdekes, ha már itt tartunk, hogy a kőleves az, amit képviseltek itt, hogy készül a kőleves, ugye, ez benne volt a kezdeti filozófiába, a fejesugrásba?
2: Nem, mert amikor ezt a nevet adtuk a BT-nknek, Kápolnai Gáborval 2001-ben, akkor még csak tervben volt, hogy majd egyszer nyitunk egy helyet, és csak az volt a szempont, hogy egy magyar név legyen, ami kapcsolódik a gasztronómiához.
1: Uh-huh,
2: hát ugye kicsit viccesen kapcsolódik a gasztronómiához, ismerjük vagy hát sokan ismerik a mesét, de aztán amikor a vendéglőt elneveztük, akkor azért volt benne egy ilyen, hogy hát nekünk van ötletünk, lelkesedésünk, pénzünk annyira nem volt akkor, de aztán lett egy befektetőnk a volt férjem személyében, tehát ő hozta az alapanyagokat, ugye, mi meg csak a követ, de hát azért fontos volt az a kő is, mert...
1: Na, az alapanyagok, ide akartam kiukadni, hogy mennyire nehéz a beszerzés, az, hogy amit mondtál, őszinte vendéglátás képviseltek, az azt jelenti, hogy ennek az egész folyamatnak olyan kell, hogy legyen, hogy olyan alapanyaggal dolgozzál, olyan fűszerpaprikával, olyan hússal, olyan zöldséggel, amit te megfelelőnek találsz. Erre két dolog kell forrás, meg kell egy olyan ember, aki ért hozzá. Ez megvan?
2: Hát van egy főszakácsunk, aki most már 15 éve dolgozik a kőlevesben, azt hiszem, igen, és ő nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető leggazdaságosabban a legjobb minőségű húsokat találja meg. Gábornak volt abszolút a veszőparipája például, hogy nagyon jó minőségű piros paprikát használjunk. Uh-huh. Ő felkutatta, hogy mi az, amit a legjobbnak és a legízletesebbnek találunk. Nem tudom, hogy ennek ki lehet-e mondani a nevét. Ez a rubin paprika egyébként. Uh-huh. Tényleg csodálatos. Egyszerűen olyan az illata.
1: És hogy lementél a termelőhöz?
3: Meg úgy nem, mert nekem van egy gyerekkori barátom, aki Salzburgban él már sok éve, tizen sok éve, uh-huh. és neki volt egy étterme, és ő ajánlotta, mert ő is innen rendelte oda Ausztriába a fűszerpaprikát, meg a fűszerpaprika olajat is egyébként, ami szintén nagyon jó minőségű, úgyhogy én tőle kaptam ezt a tippet, úgyhogy ő hozott is nekem belőle, úgyhogy nem kellett lemenni.
2: Persze lehetne, próbáljuk egyébként, hogy termelőtől vásárlás, ilyesmi, de azért ez elég nehéz egy budapesti
1: hát vendéglőnek.
2: Nyilván, ha valahol vidékkel lennénk, akkor kicsit könnyebb lenne, hogy akkor elmegyünk a paprika termelőhöz, és akkor onnan. De nyilván lehetne ez, de annyira sok mindenre kell figyelni, annyira sok mindent kell csinálni, hogy ez csak úgy részben valósul meg, ez a termelőtől vásárlás. Igen. Inkább az van, hogy megfelelő beszállítók, és akkor ha helyszínre hoznak nekünk mindent igazából. Tehát ritkán van az, hogy el kell menni, de van például a sólethez, a füstölt marhaszegyet, egy bizonyos hentes csinálja nekünk füstöli, meg hát nyilván más kuncsaftjainak is, de azért ugye elmegyünk, és akkor azt a legtöbb esetben én hozom el, egy nagy hátizsákba berakom, és akkor elmegyek vele a kőlevesbe. Szóval van ilyen is, de az se vidékre menés, hanem a fél utcai piac. De sok helyről jön össze ez a dolog.
3: Igen, egyébként ez szerintem azoknál a fogásoknál, vagy azoknak az ételeknek a mentén szokott általában mindig új lendületet kapni, ahol van valami új dolog, amit hozzá kell szerezni ahhoz az adott ételhez is. Ezt a spárgás emberünket is így találtuk meg annó, akivel most már nem tudom, nagyon sok éve együtt dolgozunk, és az olívaolaj is így került hozzánk, egy nagyon jó minőségű, finom olívaolajunk van. Szóval nagyon sok ilyen dolog van, hogy az étlapunkon rengeteg az ilyen pillér, kacsacomb, libacomb, porjúpörkölt, sólet, maceszleves, ilyesmik, de azért egy csomószor változnak dolgok, és akkor azok a fogások, amik ilyen pillérek, azokhoz igazából tényleg mindent hoznak hozzánk. Amik meg adhok jelleggel változnak, azok meg mindig adnak egy kis kihívást, hogy akkor honnan szerezzük be hozzá az alt.
1: Hát azt ne hiszem, hogy azt mondtad, hogy egy ilyen kicsit fárasztó kötéltánc ez az egész. Mi az, ami reményt ad mégis, hogy ezt tovább csináljátok? Tehát, hogy az, hogy vannak olyan alkalmazottak, akik ott dolgoznak 10 pár éve például, szerintem az egy jó dolog. Mondjuk, hogyha még ki kéne pörgetni egy jó pár szakácsot, újra betanítani, újra szerezni minden, az még nagyobb nehézség. De ahogy Imola említetted az elején, elég sok hely zárt be, és ahogy én néztem, olyan helyek is, például arra, amire én lakom ott a Velencei tó környékén, ahol 18-20 éve, 22 éve működő családi helyek, tehát ahol mondjuk a saját épületben volt például, tehát még az sem volt probléma, hogy mondjuk ki kell fizetni egy belvárosi budapesti bérleti díjat, szóval, hogy egyszerűen volt, aki ezt a fajta kötéltáncot ezt nem bírta tovább.
2: Bennünk is azért hullámzik ez, hol a remény az erősebb, hol a kétségbeesés. A 26-os évvel nagyon bizakodóak vagyunk, nem csak azért, mert talán tényleg az egész magyar közeg megváltozik, hanem mert valahogy van egy ilyen érzésünk, hogy itt most talán valami elindul. És egyébként, amit én nagyon szeretek a Kőlevesben, az az, hogy ez egy ilyen igazi találkozási hely. Tehát hát egyrészt nagyon sok ismerősöm van, és nyilván a social médiában is követik, hogy én mit csinálok, meg én is követem sok mindenkinek a sorsát, de az például egyszerűen hihetetlen, hogyha bárki bárkiről valamit szeretne megtudni régi ismerősről, akkor nagyon sokszor fordul hozzám, hogy te nem tudsz valamit erről és arról, már olyan régen hallottam róla, te biztosan találkozol vele, és akkor nagyon sokszor van az, hogy de igen, pont 2 hónapja volt itt, és sikerült találkozunk és beszélgetünk, és ez, hogy ez nem csak egy vendéglő, és nem csak egy kocsma, hanem ez egy intézmény. És egyébként az ott dolgozóknak is intézmény, mert eléggé szociálisak vagyunk, vagy úgy mondjam, ilyen segítjük is a dolgozóinkat, ezt pontosan tudják, hogy nem az, hogy hülyék vagyunk, és palira lehet minket venni, hanem egyszerűen úgy állunk hozzá az összes dolgozónkhoz, hogyha segítségre van szüksége, segítünk. Szóval, hogy ez is egy olyan dolog, hogy fontos. Tehát, hogyha mi el akarnánk egyszer csak dönteni, hogy mi bezárunk, és ez a mi döntésünk, akkor az egyik legfontosabb kérdés az lenne, hogy hány ember veszíteni el ezzel a munkáját, azon kívül, hogy mi is nyilván az egészet, de hogy ez egy ilyen, nem tudom jobban mondani, hogy egy ilyen csodálatos intézmény, és csodálatosan szerethető, amellett, hogy full nehézségekbe tudunk torkolni.
1: Gábor, benned mi tartja a kötélt? Mitől vagy kötéltáncos?
3: Egyetértek azzal, amit az Imola mondott, teljes mértékben. Ugyanez igazából a közösség, az ott dolgozó emberek, meg az, hogy iszonyú nehéz elképzelni, hogy ez nincs. Uh-huh. Nincs Kőleves, hogy nem ott találkozunk, hogy nem az van, hogy nekem is Szegről, Végről, vagy akár közelebbről ismerőseim spontán maguktól oda mennek, és csak rám írnak, hogy nem vagyok-e itt, mert éppen itt találkoznak. Hát azért az, hogy ott van egy kerthelyiség, az...
1: Hát ezt akartam kérdezni, hogy a kerthelyiség az mekkorát dob, az valószínűleg sokat, igen.
3: Hát az, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy ez még létezik, ez a vendéglő is, nem csak a kerthelyiség.
2: Meg hát, hogy van egy kert, tehát, hogy eleve az is. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon szép helyszín, tehát, hogy ez azért is szerethető, mert oda belépsz, ilyenkor most, amikor majd bemegyünk, éppen hétfőn zárva van a vendéglő, a kert is még zárva lesz, és akkor ott az a nagy csend, és hogy a belváros közepén, ahol minden zúg, búg, és oda belépsz, és fák vannak, és az egész egy olyan, mint egy oázis, szóval ez egy csoda.
3: Igen, igazából az, ami szerintem ebben majd egyszer segít nekünk is, hogy döntsünk, hogy merre tovább, az, hogy hogyan alakulnak hogyan alakul a gazdasági légkör, meg a szabályozások, meg a különböző előírások, meg minden, aminek meg kell felelni, és hogyan alakul emellett a forgalom és az embereknek a fizetőképessége, vagy fizetőhajlandósága, vagy felszabadult anyagi forrása arra, hogy megengedje magának, hogy vendéglőbe járjon. Mert igazából ezt egy darabig lehet csinálni, amit mi is csinálunk, hogy megy ez az egyensúlyozás, de amikor már a saját terveink se tudnak megvalósulni, és mondjuk nem tudunk fejleszteni, és mondjuk nem tudunk lecserélni egy adott eszközt, mert nagyon szeretnénk, hanem csak javítgatjuk, akkor azért ott azért elmegy az embernek a kedve attól, hogy ha ennyit nem tudunk elérni, hogyha mondjuk tönkre megy egy gőzpárolós sütő, akkor ne szervizelni kell, hanem akkor vegyünk egy újat, mert 20 évben van ez a vendéglő, és nem tudom, én mindig csak a negyediket használjuk, azért ez az nem sok, más helyeken ez ilyen csettintésre megy bizonyos helyeken, de lehet, hogy most egy nagyon sok gőztárolósító felszabadul azokon a helyeken, amik majd bezárnak, nem tudom. És akkor megszerezhetjük őket olcsóban. Mindegy, szóval, hogy most viccet vihetni, ez azért komoly vízválaszt tud lenni, amikor így tervezgettünk a kis kockás papíron, és akkor minden évben azt mondjuk, hogy jó, hát akkor majd jövőre. De ezért ez demoralizáló egy idő után, és így nem nagyon van sok értelme csinálni.
1: De mégis csináljátok, úgyhogy úgy látom, hogy azért van egy ilyen erős kapaszkodás ebbe, amit elmondtatok.
2: Hát ezt szeretjük, szóval itt szerintem az egyes számú motiváció az a szeretet. A kettes számú az ugye az őszintesség, a hármas számú nyilván anyagi okai is vannak, hogy csináljuk, hát ebből élünk, tehát az kétségtelen, és hát nem tudom, tehát tényleg ez valóban olyan, mint egy ilyen, amikor nem tudod elképzelni, hogy majd egyszer egy másik hazában fogsz felébredni. Ezt se lehet elképzelni igazán jól, hogy majd ez nem lesz, és akkor majd ide nem jövünk úgy, mintha hazamennénk. Szóval ez... De hát itt visszakanyarodok megint ahhoz, hogy hát a szeretet.
1: Hát ne forduljon elő ez, szerintem. Úgyhogy...
2: Hát mindent megteszünk ezért.
1: Hát köszi szépen, hogy kicsit így, hát tényleg egy kicsit kitárulkoztatok, be tudtunk tekinteni egy ilyen hátterében ennek az egésznek, a vendéglátásnak, ami nincs könnyű helyzetben, de egyébként, ahogy te mondtad, van az egész országban egy ilyen pozitív várakozás, úgyhogy ha ez legalább ennek egy része, egy tizede bejön, akkor reméljük, hogy ez még 20 évet jelent a kőleves számára is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: És köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ele Kimola és Gulyás Gábor a kőleves üzemeltetői tulajdonosai voltak itt, és arról beszélgettünk, hogy mi a háttere egy vendéglátóipari vállalkozásnak, meg hogy milyen nehézségek vannak. Kövessetek minket a borravaló.hu-n, a Facebookon és az Instagramon. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több mint 100 új honvéd tiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tiszti avatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Dros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
4: Családi tragédia történt Gyomaendrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberülés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kérdezte pajkosan Geszti Péter a Jazz meg az élén 1998-ban. Masterwell, When I Was a Sperm című dala 3 évvel korábban 1995-ben jelent meg a távoli Egyesült Államokban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A brazil rapper Marcello D2 a dél-amerikai hip-hop szintér nemzetközileg is legelismertebb alakja. Több helyi zenekarral dolgozott, mielőtt 1998-ban szóló karrierbe kezdett. Stílusában az amerikai gyökerű ritmizálás a szamba lüktetésével keveredik. Foglalkoztatott vendégművészként szerepelt Sergio Mendes albumain, 2007-ben pedig fellépett a Live Earth rendezvények Rio de Janeiro-i koncertjén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A gitáros Amadou az Ifjú Vakok Intézetében ismerte meg Mariamot. A kezdetekben The Blind Couple of Mali néven léptek fel. Bambara zenészek. A bambara hasonló az amerikai blueshoz, de zenéjükbe szőnek mindent, amely fiatalkorukban ámulatba ejtette őket. A kontinens zenéjén túl a 70-es évek popzenéjét, vagy az elektronikus blues-t, de a jamaikai és kubai hatások is tetten érhetők dalaikban. Egy szóval, világzenészek.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Billy Joe Royal country énekes kevéssé ismert 67-es albumán, a Billy Joe Royal featuring Hushon, két olyan Joe South szerzemény is szerepel, amelyek itt legfeljebb mérsékelt sikert arattak, ám más zenészek tolmácsolásában később igazi klasszikusokká nem esettek. Az I Never Promised You a Rose Gardenből Lynn Anderson készített halhatatlan country slágert 1970-ben. A címadó Hushed pedig a Deep Purple formálta világrengető rockhimmusszá 68-ban. Utóbbi dal még rengeteg további feldolgozást megélt, méltót és méltatlant egyaránt. Legbizarrabb próbálkozásként 88-ban a hírhet Milli Vanilli is előadta a Hushed, és még véletlenül se fogalmazzunk úgy, hogy elénekelte. Ellenben a Kula Shaker 97-es verziója bátran odatehető a Deep Purple felvétel mellé.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kisgyerekként egy chicagói baptista templom gospel kórusában kezdett énekelni Dinah Washington, ahol még 10 éves korában a kórus vezetőjévé vált. 15 évesen megnyert egy helyi énekversenyt. Ennek következtében felfigyeltek rá. Rendszeresen fellépett egy bár emeleti színpadán, ahol a földszinten Billie Holiday énekelt. 1942-ben vette fel a Dinah Washington művésznevet. 1944-ben jelent meg első lemeze, az Evilgal Blues, amelyen Lionel Hampton és zenekara kísérte. A következő 2 évben vele dolgozott. 1948 és 55 között 27 felvétele szerepelt az első 10 között az R&B toplistán. A London Palladiumban megrendezett koncertjét meghallgatta II. Erzsébet angol királynő is. Dinah Washington rövid élete alatt 8-szor volt férjnél. 39 éves korában vesztette életét fogyókúrás tabletták túladagolása miatt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A pécsi születésű Takács Eszter egyetemistaként autodidakta módon adta a fejét dalszerzésre. A Pécsi Egyetem komoly zenei képzése mellett a Pécsi Kamarakórusban csiszolta hangját. Az eltelt évek alatt számos formációban adta tanúbizonyságát tehetségének, színpadra termettségének. A 2009-ben megjelent Ha egy nő szeret című második szólóalbuma már az érett dalszerző alkotásait vonultatja fel. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Európa számos országából érkeznek felkérések, dalai koreográfusokat, festőket, szobrászokat ihletnek meg.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Prigel Zsolt vagyok az Anima Sound Systemből, ez pedig a legendás Rádió Café.
1: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: blazer like this one.
1: Kataton zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat. Jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

titko jak. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

Csukom az ajtót, kattan az át. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

0: lezárt a magyar királyi tébolyda.
1: Sziasztok! Endrei Judit vagyok, és én is a Rádió Cafét hallgatom.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Közül a köztest, viszem a csokonaivit, ez mia össze. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem. Elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

Csúnya, visszapott mesét, hiszem a legesleg utolsó esély. Ki tudja lesz-e, búcsúzni idő, hiszem a Dunapartól levetett a cipőm. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám, elviszem gond nélkül a hátámon a hazám. Aki ma büntet, az

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Sziasztok, Grisnik Petra vagyok, színművész. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

nekinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby, mögöttem full üres vagonok végig, egyet választhatsz.

Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre!
1: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

tego Dunaju.

0: az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Pasaréten az FM 98-as frekvencián.

0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.

eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatásoknak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, és folyamatosan olvasnak. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írás megy. Vagy a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta.